0: olvasható a bejegyzésben. A miskolci polgármester szerint ugyanakkor a patakmedrében és az üledékben élő kisebb élőlényeket a szennyezés valószínűleg súlyosan érintette. Az Inva-patak kedd délután változott narancssárgára a Miskolcon áthaladó szakaszán. A polgármester korábbi tájékoztatása szerint a városi hőszolgáltató Tatár utcai fűtőműjében az egyik kazán karbantartásakor a leengedett, vasoxidot tartalmazó víz folyt a patakba. A levegő munkacsoport szerint méret alapján is adóztatni kell az autókat, mert egy nemzetközi felmérés szerint az egyre nagyobb gépjárművek miatt jelentősen csökkenhet a parkolóhelyek száma az európai nagyvárosokban, közölte a szervezet. Véleményük szerint a döntéshozóknak belföldön, tagállami és uniós szinten is egyaránt intézkedniük kell. Az EU-nak mielőbb korlátoznia kellene az autók magasságát és szélességét, a kormányoknak pedig sokkal magasabb progresszív regisztrációs adót és gépjárműadót kellene kivetnie az 1,6 tonnánál nagyobb tömegű személygépkocsikra. Javasolják továbbá, hogy a települési önkormányzatok ezeket az autókat kétszeres, a 2 tonnánál nagyobbakat 3-szoros parkolási díjra kötelezzék, olvasható a levegő munkacsoport közleményében. Londonban 100 000-rel, Budapesten 15 000-rel kevesebb parkolóhelyet valószínűsítenek amiatt, hogy az elmúlt 26 évben az új autók átlagos hossza évente 1,2 cm-rel, szélességében 0,5 cm-rel növekszik. A folyamat megnehezíti az autó használatot a városokban, az önkormányzatok pedig kénytelenek lesznek zöld és gyalogos területeket parkolókká alakítani, ami a klímacélokkal is ellentétes, olvasható a levegő munkacsoport jelentésében. A legmelegebb órákban jellemzően 10 és 17 óra között a készlet erejéig ingyen vizet osztanak az utasoknak, a legforgalmasabb vasútállomásokon és párakapukat is kihelyeznek, közölte a MÁV csoport csütörtökön. A közlemény kitér arra is, hogy az országos tisztifőorvos a Hungaromet előrejelzései alapján a másodfokú hőségriasztást péntekig hosszabbította meg, hétvégétől pedig már harmadfokú lesz a riasztás. Mint írták, az utóbbi évek tapasztalatai alapján már csütörtökön is kiemelkedően erős utasforgalom várható a Balaton felé és onnan vissza. A főváros és a vidéki városok felé pedig vasárnap lesz a csúcsidő. A vasúttársaság ezért azt kéri az utasoktól, hogy előre váltsák meg a jegyeiket. Azt tanácsolják, hogy aki teheti, induljon útnak még csütörtök vagy péntek kora délelőtt, mert a péntek délutáni és szombat reggeli csúcsidőben garantált a teltház. Az úton pedig mindenkinél legyen ivóvíz.
1: Az időjárásról.
0: Kevés felhőre számíthatunk, csapadék nem várható. Napközben többfelé élénk lesz az északi északkeleti szél. Pénteken a 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják kisebb gomoly felhők, esni pedig sehol sem fog. Mérsékelt keleten-délkeleten időnként élénk lesz az északi északkeleti szél.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: katonaszökevények közül került ki, és igen, súlyos büntetéssel sújtották, illetve ugye az is a számlájára írható, hogy visszaeső, egy sorozatos büntényeket követett el, illetve a Palatinszky banda, akihez csapódott, ott viszont Palatinszky Pista, aki ezt a rablóbandát vezette, ő az ő számlájára azért írható egy gyilkosság. Úgyhogy inkább ez a sorozatosság, ami ugye végig kíséri az ő életét, életének nagy részét, folyamatos rablás, fegyveres rablás, verekedés, és a többi, ez az, ami végül is, illetve valószínűleg a hatóságok is ezáltal példát akartak statuálni a hozzá hasonló rablók, illetve betyárokkal szemben.
1: A katonasággal is kapcsolatba került, hogyan?
0: Ugye saját vallomásából tudjuk, hogy 1815 karácsony táján szökik meg a Nagyváradról, a hadsereg kötelékéből, és ezt csak gyanítjuk, hogy valószínűleg úgy kerültett ő ebbe a gyalogezredbe, hogy egy bűn elkövetése után a korabeli gyakorlat szerint választhatott, hogy vagy a börtönbüntetést tölti le, vagy pedig ugye katonai szolgálattal törleszti a számlát, és ugye utóbbit választva került ismét a gyalogezredbe. Egyébként már korábban is katonáskodott, az 1809-es nemesi felkelésben is részt vett, és tulajdonképpen ebből a felkelésből hazatérve lépett, ha mondhatom így, a bűn útjára. Onnantól kezdődik majdnem minden évben egy-egy bűnper, ami az ő nevéhez kötődik.
1: Mi lett Zöld Marci életének a vége?
0: Két társával, Palatinszky Pistával, illetve Kapus Miskával együtt elfogják őket, a pandúrok, és hát a rögtönítélő bíróság elé kerül, illetve ahol akasztás általi halálra ítélik mindhármójukat, és ezt az ítéletet 1816 decemberében végre is hajtják. Egyébként nagyon sok írót, költőt, illetve ponyvairodalomnak a szerzőit, pont ez a haláleset az, ami megihletett, illetve maga az élmény Marci Hevesen is ebből a végkifejletből ered, ugye a rövid ideig jól élő, nagy hírnévre szertevő emberre, aki várhatóan csúfos véget ér, arra mondták eredetileg, hogy él, mint Marci Hevesen.
1: Na hát a Néplélek azért valamiféle ilyen cinkos szimpátiával őrizte ezeknek a betyároknak a történetét. Hát még Petőfi is írt róla, ezt is elmesélte, szémművet is, meg verset is.
0: Így van, 1845-ben írt egy színművet róla, viszont ezt a Nemzeti Színház nem fogadja el, ezért Petőfi mérgében elégeti sajnos ezt a kéziratot, viszont ugyanúgy foglalkoztatja Zöld Marcinak a személye, és két évvel később, 1847-ben jelenik meg a Zöld Marci című verse. Úgy gondolom, hogy valószínűleg ugye a többi betyárhoz hasonlóan az egyszerű néplélek, bár Zöld Marci nemesi származású volt, de úgy életvitelében tekintve valószínűleg ő is ugye alacsony, szegényebb rétegekhez tartozott, és az urakkal packázni merő egyszerű embernek a iránt érzett szimpátiája az, ami valószínűleg nagyon sok szerzőt megihletett. Természetesen ugye ide köthető ez és az már csak, hogy nemes szülött volt, ez a nemes rabló toposza, aki egyébként tudtunk, ha nem követette egy gyilkosságot, vagyis nem tapadta kezéhez vér, ez még inkább szimpátiát keltetett, hát főleg ugye az utókorban a halálát követően azokban a szerzőkben, akik írtak róla.
1: Kis József a Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén megyei levéltárának igazgatója egy igazi sláger témát hozott, mert hogy híres embereknek a családfáját készítette el. Volt közöttük brit újságíró, regényíró, aztán világhírű színésznő, világhírű muzsikus, énekesnő, aki a Rolling Stones együttes Mick Jaggerének volt az élettársa, és közülük ketten miskolci szálakkal rendelkeznek. Azt hiszem, hogy Mark Knopflert, a Dire Straits együttes szerző gitárosát, azt sokan tudtuk, a többiekről én nem hallottam.

0: lettem.
1: Így van, Mark Knopflernek az édesapja Knöpfler Ernő néven született Miskolcon 1908-ban. A család mintegy 40 éven keresztül élt itt Miskolcon. Maga az édesapa Ernő kevesebb ideig, mert 1932-ben kommunista szervezkedésért le akarták ültetni, ezért elmenekült az országból.
0: De... Itt mondott egy aranyos sztorit, hogy nagyon könnyen elfogták, mert hogy...
1: Piros szemüveget hordott, ami élénk piros szemüveget, és így könnyen lehetett azonosítani a csendőröknek, úgyhogy szegény, rendkívül okos ember volt, abban az időben műegyetemi hallgató, de hát az óvatosságra nem sokat adott, úgyhogy levette volna a szemüveget, akkor lehet, hogy még csak később fogják el. Na, minden esetre a Knöfler család az eredetileg Dunántúról jött Miskolcra, és végül is a háború időszakában tűntek el véglegesen Miskolcon. A másik család az a Köszler család. Arthur Köszler író, társadalom, filozófus, újságíró nevét az idősebb nemzedék tagjai ismerhetik leginkább. Ő volt az, aki bár eredetileg kommunista eszméknek a híve és hirdetője volt, szembefordult az eszmével, és ő adta az első legélesebb társadalomkritikát a sztálini diktatúrával szemben. Az ő édesapja született Miskolcon, illetve már a nagyapja is itt élt. Ez egy szintúgy zsidó származású család, amely Galíciából, mostani Ukrajna területéről jött Miskolcra, és ők rövidebb ideig, mindössze olyan 30 évig éltek itt a városban, majd utána Budapest érintésével költöztek ki külföldre.
0: No, hát akkor most beszéljünk a Rolling Stones együttesről, Mick Jagger élettársáról, hiszen ez is egy nagyon érdekes történet.
1: Igen, Marianne Faithfull, de magában is egy érdekes személyiség, hiszen rendkívül ellentmondásos és rendkívül tehetséges egykori művészről, zenészről, színészről van szó. Az édesanyjának a családja rendelkezik magyarországi ősökkel. Az édesanyját Zacher Mazoknak hívták, amely eredetileg egy német család, a Zacher néven. A Mazoch család az viszont már magyarországi származású, Új-Moldovából, Krassó-Szerény megyéből származott, viszont már Lembergben egyesült a két család is, jött létre ez a kettős vezetéknév Zacher Mazoch, ami azért is fontos, mert az egyik tagja a családnak, Leopold erotikus regényében olyan aberrált viselkedésekről is írt, ami után az ő vezeték nevét felhasználva nevezték ezeket az aberrációkat mazohizmusnak, úgyhogy ez a hétköznapi szókincsünkben is szerepel. A Zacher Mazoch család egy Cipris nevű karánsebesi, délvidéki, újvidéki karánsebesi családdal házasodott össze. Ugye alapvetően egy orvos család volt, majd utána 1912-ben született Marianne Faithfull édesanyja már Budapesten.
0: No, hát akkor jöjjön most a világhírű filmsztárunk.
1: Sarah Michelle Gellar. A családja alapvetően valószínűleg Szabolcs megyéből származik, anyakönyvileg viszont Hajdú hadháztól kezdődően tudjuk felmutatni az őseit, apai ágon, anyai ágon szabolcsi, illetőleg debreceni ősökkel rendelkezik. Itt az az érdekes, hogy az édesanyjának a szülei egyaránt magyar származásúak voltak, de már kint New Yorkban ismerkedtek meg, és Bronxban házasodtak meg, és egymástól nyilván teljesen függetlenül vándorolt ki mindkét család az 1920-as években Amerikában. Ők amúgy a magyar származásukkal szintúgy tisztában vannak, mint a korábban említett személyek, sőt, tudomásom szerint Sarah Michelle Gellar viszonylag elég sokszor járt itt Magyarországon, többször, mint ahányszor cikkeztek róla az újságok.
0: Mark Knopfler, mert úgy tudom, hogy már ővel nem mondjuk a nevét, mert az őt nagyon sok nemzet nem tudja kimondani, ezért Mark Knopflernek mondjuk. Ő nem büszke Miskolcra, mert ő azt tartja, hogy azért kellett elvándorolniuk, mert az édesapját itt érte atrocitás. Hát ez valóban így volt.
1: Érte atrocitás, csak a ő úgy tudja, hogy 1939-ben kellett a apjának elmenekülnie Miskolcról, és ezért van rossz élmény, vagy rossz érzése Miskolccal kapcsolatban, és nyilvánvalóan ez összefügg a zsidó ellenes korabeli közhangulattal, illetőleg a jogszabályokkal. Csak itt annyi a probléma, hogy mint ahogy említettem, Knöffler Ernőt, az édesapját 1932-ben akarták leültetni kommunista szervezkedés vágyával, és ő azért távozott már 1932-ben az országból, hogy ne kelljen leülni a börtönbüntetését, akkor még nem voltak zsidó ellenes törvények, azokat csak évekkel később vezették be. Amikor ő elment 1939-ben Skóciába, akkor már Bécsből kellett menekülnie, és nem Miskolcról, csak itt sajnos valahogyan az családi emlékezetben ez rosszul maradt meg, ezért Mark Knopfler összeköti a zsidó ellenes törvényeket, intézkedéseket Miskolccal.
0: Na, ezt az egész kutatást a Családfa magazin szerkesztője bravúrosnak nevezte, és valóban az lehet, mert azt az ember ilyen civil aggyal el tudja képzelni, hogy itt határokon belül, meg esetleg régi Magyarország területén, minket határoló országok területén könnyebb a kutatás, de hogyan zajlik a kutatás, amikor el kell menni Amerikáig?
1: Én mindig igyekszem a levéltári irattól kezdve lehetőleg felderíteni a történeteket, már csak azért is, mert bár anyakönyvi szinten is egy családtörténetet valamilyen módon össze lehet állítani, de például a Knöffler vagy Knöffler családnál, hogyha én nem nézem meg az adott személynek az élettörténetét a levéltári iratokon keresztül, akkor a beli sajtót nem használom, akkor nem fog rájönni arra, hogy az a legenda, amiért a családi emlékezet megtartott, az hamis volt. Úgyhogy nyilvánvalóan az ember nézi a szakirodalmat, vizsgálja közvetlenül a primer forrásokat, a levéltári iratokat, vagy az esetben a sajtót. Hál' Istennek most már nagyon sok online adatbázis van, tehát kivándorlással kapcsolatosan útlevél kérelmeket, vagy útlevél fotót, ma is bemutattam egy ilyet, lehet már az interneten megtalálni, úgyhogy rengeteg kiegészítő, az már többnyire angol nyelvű irattal is lehet ezeket a történeteket kiegészíteni. Valóban nagyon sok helyen utána kell nézni valaminek annak érdekében, hogy egy közel teljes, vagy elképzelhető teljes képet kapjon az ember.
0: Kis József tanulmányát pedig a júliusban megjelenő 2026 második negyedévi Családfa magazinban megtalálhatjuk, ha jól tudom.
1: Igen, valóban a mostani második számban jelent meg Szerelmi Sárgellár őseiről, Hajdú Hatháztól Hollywoodig címmel a írásom.
0: A Családfa magazin legújabb számát mutatták be ismeretterjesztő előadásokkal egybekötve a Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abolcs-Zemplén megyei levéltárában. A köszöntőt Bodnár Mónika, a Megyei Honismereti Egyesület elnöke mondta, úgyis, mint az esemény társszervezője. Kovács Eleonóra a Családfa kutatás forrásairól, Kis József magyar hírességek és felmenőik történetéről, Somoskői Viktor Zöld Marcia Ponyvák hős betyár vezéré tartott előadást, míg a Családfa magazint az alapító tulajdonos kollega Tarsoly István ismertette. A bemutatón készült iménti összeállításunk.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Fokozódik a hőség, az országos tiszti főorvos a június 23-án másodfokú hőségriasztás június 26-án 24 óráig meghosszabbította, és ezzel egy időben június 27-én 0 órától június 30-án 24 óráig pedig elrendelte a legmagasabb harmadik fokú hőségriasztást. Már közel 70 településen vezettek be elsőfokú vízkorlátozást. Ezeken nem végezhető a közparkok tömlős locsolása, házi kertek tömlős öntözése, járdák és utak csapvízzel történő mosása, automata öntözőrendszerek működtetése, gépjárművek tömlős mosása, valamint az úszómedencék feltöltése. Így fontos, hogy figyeljünk oda a tudatos, megfontolt vízhasználatra. Erről beszélgetünk a következő percekben. A legfrissebb híradások szerint a hétvégére már harmadfokú hőségriadót rendeltek el. Ebből következik, hogy nyilván a vízfelhasználásunk is növekedni fog, ezért nagyon fontos, hogy ezekben a napokban, netán hetekben fokozott figyelmet fordítsunk arra, hogy hogyan spúroljunk az ivóvízzel. Köszöntöm Kreitner Krisztinát, a Magyar Vízi Közmű Szövetség képviseletében. Jó napot kívánok! Hát mi mindent kell tudatni a hallgatók itt Miskolcon is, hogy hogyan tudunk környezettudatosan viselkedni ezekben a napokban.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm én is a hallgatókat sok szeretettel. Hát ketté bontanám egy picit a dolgot, és az első és legfontosabbra hívnám fel a figyelmet, hogy mindenki fogyasszon nagyon sok csapvizet, mert hogy a csapvíz a legjobb szomjúoltó, és ugye annyira meleg van már, és annyira sokat izzadunk, hogyha valaki eddig mondjuk megitta a maga 1-2 liter vizét, folyadékát, akkor azt most emeljük egy picikét, és az legyen 2-3 liter, mert hogy a szervezetünknek szüksége van arra, hogy folyamatosan hűtsük a vízzel, a folyadékkal, és így tudunk jól működni, és így lesz talán az orvosoknak, mentőknek kevesebb dolga. És a másik nagyon fontos, amire tényleg szeretnénk így szakmai szövetségként felhívni a figyelmet, az az, hogy próbáljunk most még környezettudatosabban, és még jobban bánni, és még kevésbé módon bánni ezzel a természeti kincsel, a csapvízzel, mert hogy egyre inkább érezteti már a klímaváltozás a vízellátásban is a hatását. És csak ilyen apró praktikák, figyelmek, kis odafigyelések is nagyon sokat tudnak tenni, például az, hogy nem használjuk a csapvizet locsolásra. Használjuk az otthoni furtkutakat, amennyiben van olyan szerencsés terület, ahol például hullik csapadék, akkor ott gyűjtsük össze az esővizet, és locsoljunk azzal. Aztán próbáljuk csökkenteni a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiségét, és a locsolás gyakoriságát, és ha locsolunk is, próbáljunk hajnalban, még amikor nincs meleg, akkor locsolni. Aztán, ami még nagyon fontos, hogy mellőzzük az ivóvízzel történő pormentesítést, és ne locsoljunk csapvízzel az utcákat, a járdákat, mert hogy ez őrült, pazarló mód.
1: Hogyan tudják figyelni a víz készenléti állapotát, tehát hogy van-e elegendő ivóvíz? Országos rálátásuk van erre?
2: Ugye van ma Magyarországon 34 víziközmű szolgáltató, és ők azok, akik az ország teljes területét lefedik, és mindenhol az adott víziközmű szolgáltató teljes rálátással rendelkezik a víziközmű rendszerekre. Nagy problémák nincsenek, helyi sajátosságok vannak, de minden szolgáltatónak az az elsődleges és legfontosabb feladata, hogy biztosítsák a folyamatos és biztonságos ivóvízellátást, valamint hogy a szennyvíz elvezetéséről és annak megtisztításáról gondoskodjanak. Ha probléma lép fel, vagy hogyha van valahol csőtörés vagy áramszünet, akkor nyilván sajnos akkor valamilyen probléma beáll, akkor akadozhat a szolgáltatás folyamatos biztosítása, de minden szolgáltató törekszik arra, hogy ez a lehető legrövidebb idő legyen, 1-2 órától reményeink szerint maximum egy félnapos vízhiány vagy vízkorlátozás, mert hogy sajnos lehet, hogy vannak olyan területek, ahol meg kell oldani azt, hogy pontosan mindenhova eljusson, még a legtávolabbi pontra is az ivóvíz.
1: Egyébként nagyobb odafigyelést igényel ez a klímaváltozás okozta sok-sok probléma, tehát önöknek több munkát okoz?
2: Folyamatosan igen. Most ugye ebben a nagy melegben ez még sajnos hatványozódik, de igen, folyamatosan nekünk is alkalmazkodnunk kell a klímaváltozáshoz és a megváltozott szokásokhoz. Igen, ez mindennapi feladatunk.
1: Igen, a szájos nyarat érünk meg, ez már egészen biztos, a talajvízszint nagyon lecsökkent, tehát mindenkinek a figyelmét arra hívjuk fel, hogy nagyon-nagyon tessenek spórolni a tiszta, iható csapvízzel, hiszen ez kincs. És hát most egy családi mondást idéznék, nekem nagyon természetközeli volt az édesapám, erdőmérnök volt, és ő mindig azt mondta nekünk, hogy gyerekek, a dinoszauruszok is ezt a vizet itták, és még az ükunokáink is ezt szeretnék inni. Ez azt hiszem, hogy egy jó mondás, amit meg lehet jegyezni.
2: Igen, ezzel nagyon egyet tudok érteni, és tényleg, hogyha mindenki a saját maga környezetében megteszi azt az egy-két apró lépést, hogy odafigyel és környezettudatosan viselkedik, akkor én azt gondolom, hogyha összefogunk, az már közösen egy óriási lépés lesz a mi életünkben is, meg a gyerekeink, unokáink életében is.
1: Nagyon szépen köszönöm, és még egyszer arra hívjuk fel a hallgatók figyelmét, hogy tessenek spórolni az ivóvízzel. Köszönjük szépen az információkat, viszont hallásra.
2: Köszönöm szépen, viszont hallás.
1: Kedves hallgatóink, a vízi közmű szolgáltatók munkatársai a nap 24 órájában megfeszítetten azon dolgoznak, hogy a szolgáltatás biztonsága folyamatosan fenntartott legyen. Fontos arra is figyelni, hogy a kánikulai vízhasználat során környezettudatosan, ne pazarló módon bánjunk a természet kincseivel, hiszen a klímaváltozás a vízellátásban is érezteti már hatását. Erről beszélgettünk Kreitner Krisztinával, a Magyar Vízi Közmű Szövetség képviselőjével.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattuk.

0: 3 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Szolidaritási akciót hirdet az Ökumenikus Segélyszervezet a venezuelai földrengés károsultjainak megsegítésére. A 1353-as adományvonalon hívásonként 500 forint adománnyal segíthetők a bajba jutottak, közölte a karitatív szervezet csütörtökön. A közleményben felidézték, hogy szerda este súlyos földrengés rázta meg Venezuela fővárosát és környékét. A hetes erősséget jóval meghaladó rengések jelentős károkat okoztak Caracasban. A több mint 20 utórengés következtében számos további épület dőlt össze. Az egész országban érezhető földmozgások károsultjainak várható számát a geológusok több mint 10 000-re teszik. Egyes becslések szerint ez a szám elérheti a 100 000-et is. Újraindította a Magyar Államvasutak az Intercity kocsik és hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi járműjavítóban, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az üzemben egy éve áll a munka, a csaknem 800 embert foglalkoztató járműjavító teljes talpra állítása hosszabb időt vesz majd igénybe, tette hozzá. A miniszter felidézte, úgy vette át a tárcát, hogy a MÁV meglévő szerelvényeinek negyede nem volt forgalomképes, mert javításra vagy éppen fővizsgára várt. Új elemmel bővül a hazai vármegyéket és vármegyeszékhelyeket bemutató emlékérmes sorozat. A Magyar Nemzeti Bank Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolc megnevezéssel 30 000 forint névértékű ezüst és 6 000 forint névértékű színes fém emlékérmét bocsátott ki a gyűjtői sorozat negyedik elemeként. Az emlékérmék oldalai a vármegye székhelyet, illetve a vármegyét reprezentálják, ezt követve az előlapon Miskolc épített örökségének kiemelkedő elemei, míg a hátlapon a vármegye domborzati és vízrajzi tagolása jelenik meg. Az emlékérméket Keresztúri Gábor iparművész tervezte. Olasz rizlingeket vizsgált a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A vizsgált borok az élelmiszerbiztonsági és minőségi vizsgálatok, valamint a jelölés ellenőrzés szempontjából is megfeleltek, közölte a Nébih csütörtökön. A hivatal 27 olasz rizlinget hasonlított össze, a különböző borvidékekről származó italok mindegyike 2025-ös évjáratú volt. A hivatal azt is megnyugtatónak nevezte, hogy a vizsgált borok ténylegesen olasz Riesling szőlőfajtából készültek. Kiemelték, hogy a Supermenta termékteszt kedveltségi vizsgálatánál a szakértő és laikus borkedvelők értékelése alapján az első helyre a Dobosi olasz Riesling került, második helyen az Ostorosi végzett, míg a harmadik a Feind olasz Riesling lett. Július 1-én indul a Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrzés sorozata a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál. Az országos akcióban a revizorok egyebek mellett a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak, közölte a NAV csütörtökön. A közlemény szerint idén augusztus végéig fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a szezonális szolgáltatás nyújtók is, így például a kerékpár és csónak kölcsönzők, az esküvő szervezők, valamint a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégek. Ez idő alatt az ellenőrök többek mellett a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, az árucikk eredetét is vizsgálják kiemelten, ismertette közleményében az adóhivatal. Vizet osztanak és párakaput is kihelyeznek Miskolcon. Az önkormányzat szakemberei felvették a kapcsolatot a város ivóvízszolgáltatójával, az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT-vel, és megrendelték a vízosztást, illetve a párakapuk kihelyezését. Ezzel párhuzamosan a miskolci városgazda is megkezdte a párakapuk kihelyezésének előkészítését, tájékoztatott a városházat csütörtökön. Ivóvizet osztanak a Centrum áruháznál, a Villanyrendőrnél és az Újgyőri főtéren, péntektől pedig a város 6 pontján is lehet párakapu alatt hűsölni.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken a 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják, kisebb gomoly felhők, esni pedig sehol sem fog. Mérsékelt, keleten-délkeleten időnként élénk lesz az északi, északkeleti szél.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.
2: Belül ugyanaz a csend, pedig figyelek rend, az üzenetet

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője. A mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Ma a Hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor református gimnáziumba látogatunk el, ahol a most érettségiző diákok egy búcsú ajándékot készítettek. Közösen olvasták fel Németh László Égető Eszter című regényét. Erről beszélgetünk Kádárné Zsoldos Edit igazgatóhelyettessel.
2: Ez egy az egybe vásárhely. A szereplők, a helyszínek, a leírások, a környezetrajz minden által. Úgyhogy ezt nekünk írt a Németh László, ezt a regényt. Ez vásárhely.
1: És Miskó Péter István végzős diákot is hallhatják erről a hangos könyvről.
3: Egy jó ajándéknak gondoltuk így a végzős évben, így a tanári karnak ez egy jó ajándék.
1: Aztán beszélgetünk még Dombovári Nándor tizedikes diákkal, aki pedig önképzőkört szervez a Bethlenben.
4: Egy értelmiség ez két dolgot ismert nagyon jól, a Bibliát és az antik irodalmat. Én úgy érzékelem, hogy manapság se a Bibliát nem ismerjük, se az antik irodalmat nem ismerjük. Ezen szerintem változtatni kell. Fontos az, hogy mindenféle tudományt ismerjünk bizonyos mértékig.
1: Mai műsorunkban tehát a Bethlen Gábor református gimnáziumban látogatunk el Hódmezővásárhelyre. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Hangos könyvvel búcsúznak el a Hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor református gimnáziumtól a most érettségiző végzős diákok. 80-an olvasták fel a Kossuth-díjas író Égető Eszter című Hódmezővásárhelyi kötődésű regényét, ezzel emléket állítva a 125 éve született szerzőnek, a Bethlen egykori tanárának, és tulajdonképpen a végzős évfolyamoknak is. Erről a munkáról hallhatnak a következő percekben, illetve a hangos könyvből is egy-egy részletet ízelítőként a beszélgetés közben.
5: Hogyan született meg az ötlete a hangos könyvnek? Miért ezt a formát választották, hogy Németh Lászlóra emlékezzenek? Kádárné Zsoldos Editet kérdezem elsőként erről, a Bethlen igazgatóhelyettesét, a könyvszer vezetőjét és magyar szakos tanárt.
2: Az ötlet az még kicsit korábbról indult. Tavaly szerveztünk Németh László halálának évfordulójára egy konferenciát, amelynek a helyszíne az Ótemplom volt, a református Ótemplom a gimnázium fenntartója, és ott mindenkit megszólítottunk, akivel Németh László valamilyen kapcsolatban volt annak idején, vagy a nevét vette föl, vagy szóval valamilyen kötődése van a Németh László hagyományhoz itt Hódmezővásárhelyen. Ez jelentette a városi könyvtártól elkezdve a kollégiumot, a másik gimnáziumot, ami itt a városban működik, illetve több alapítványhoz kapcsolódó szemét is megszólítottunk, és mindenki benne volt a kezdeményezésbe. Az iskolai főgondnokunk is felszólalt ezen az alkalmon, Grezsa Ferenc, és most is az ő ötlete volt az, hogy az évfordulóra valamilyen nagyobb apropójú dologgal készüljünk, emlékezzünk meg méltó. Nyilván a megemlékezésre mi is készültünk, most nem konferenciával, egyéb programot terveztünk, de megtetszett mindenkinek ez, hogy legyen valami összetettebb. Az ő alapvető ötlete az volt, hogy az összes diák szólaljon meg a Németh László kötet kapcsán, olvasson fel egy részt, és ebből egy videóanyag készüljön. És ezt kicsit tovább gondoltam, mert hogy ezt videóanyagba rögzíteni úgy, hogy több mint 500 diákunk van, nem állt annyi idő rendelkezésre, hogy ezt megcsináljuk, megvágjuk, felvegyük, kivitelezzük, és akkor jött az ötlet, hogy hanganyag. A hanganyaghoz Prikler Ágnes tanárnőt megkérdeztem, hogy szervezne diákokat, és az egész munkát le is koordinálta. A végzősök vállalták ezt, három végzős 12-es osztályunk van, és Prikler Ágnes tanárnő két technikus segítségével, Dudás Róbert és Gonda Bence segítségével felvette az egész könyvet. A diákok szépen beosztva minden alkalomra, minden napra jöttek sorba, és itt a könyvtárban, ahol most is ülünk, ez a tanári könyvtár, itt egy kis stúdiót berendeztünk, és napi szinten olvasták fel a hanganyagot, ami majdnem 40 óra lett, és ezt Dudás Róbert vágta utána úgy össze, hogy most 6 részedben meg tudtuk osztani.
6: Németh László, Égető Eszter. Első fejezet, árnyékok. Az első dolog, ami Esztike fejébe szöget ütött, olyan volt, mint egy tréfa. Nagytata a székiben ült, s az újságot olvasta, ő a sublód előtt a babáját énekeltette. Helyet csinált neki a zsámolya maga mellett, s fölváltva énekeltek. Egyszer ő, egyszer a baba.
5: Megvan az ötlet, hogy legyen valami nagyívű legyen egy videó, szerepeljen minden diák, ön tovább gondolja. De hogy lett akkor ez egy hangos könyvötlet, és azon belül miért az Égető Esztert tartotta alkalmasnak, vagy megfelelőnek? Hogy emlékszik erre?
2: A hangos könyvötlet úgy jött, hogy ugye a mostani diákok azért magát a formailag a fizikai könyvet annyira nem forgatják. Nyilván írott formában letölthető, elérhető, a polcainkról is le tudnák emelni, de egy hangos könyv az egyrészt könnyen megosztható, másrészt nem foglal akkora helyet, a harmadrészt meg akármilyen tevékenység közben is elolvasható. Sportolás, autóvezetés, utazás, hogy ez egy olyan formátum, aki mindenki számára érdekes lehet, hogy egy használható formátumot hoztunk, azt gondolom, így létre. És akkor a fájl mennyiség is, hogy bárki tudja kezelni, le lehet tölteni egy telefonra, le lehet tölteni egy laptopra, és a megosztása is így könnyen kivitelezhető volt. 48 kapcsán csináltunk már videófelvételt, mikor a Covid volt, egy hatodikos osztállyal csináltam. Nagyon nehéz volt, pedig csak 32 gyereket vontunk bele, és hogy ugyanaz a háttér legyen, és ugyanúgy álljanak, és hogy összevágható legyen, az egy hatalmas mérvű munka. 550 diáknál meg hát nem tűnt megvalósíthatónak. És így egyszerűbb volt a hangos könyv, és szerintem a végtermék jobban használható ebben az esetben, mert itt nyilván az olvasásnak a hanganyag része használható, hogy a diákok felolvasták fizikailag a könyvből, de mégis mi ennek a végtermékét hangként végül magunkkal vihetjük bárhova.
5: Hogy kérdezzem a körünkben itt ülő Miskó Péter Istvánt, végzős betlenes diákot, most érettségizik, hogy itt, ahogy a tanárnő beszélt a hangos könyvről, ezt te hogy látod akár a te személyes fogyasztásodban, akár a kortársaidban? Ez előfordult az elmúlt években, amikor valamit el kellett olvasni irodalomórára, magyar órára, hogy akkor azt nem a hagyományos könyv alapon olvastátok el, hanem meghallgattátok egy hangos könyvben, mert szerintem erre utalt tanárnő, vagy részben erre is utalt.
3: Igen, volt nálam is példa, hogy egy kötelező olvasmányt hangos könyvben hallgattam meg barátaimnál is, szóval ez szerintem egy létező dolog, meg egy jó dolog. Igen, nem az összes könyvet, meg nem az összes kötelező olvasmányt hallgattuk meg a hangos könyvben, de egy kettőt-hármat biztosan.
5: És ez az Égető Eszter Németh László regény, ezt itt a Betlemmel el kell olvasni egyébként?
2: Nem kell elolvasni, de azért utaltam, hogy Péter válaszolhatna, mert például neki szóbeli tétele az Égető Eszter.
7: Valami baj van? Kérdezte halkan, meg sem mozdítva a fejét. Az anyja épp háttal volt neki, úgy szedegette a színeseket, meg kellett fordulnia. Egy idő óta a csengőt sem hallotta meg mindig, hogy lássa, mondtak-e valamit. Valami baj van? Ismételte meg anyuska a kérdést.
2: Mi a Németh László hagyatékát azért forgatjuk, hogy ő jelen van, majd megmutatom a könyvtárba, az olvasóterembe is. Képek, dombormű, szobor, dedikált könyvek, kötetek, fotók, minden formában. Hogy az itt idejáró diákok, ezt majd szerintem Péter is meg tudja erősíteni, a tanulási mindennapjaik során is találkoznak az ő hagyatékával, hagyományával, amit itt hagyott az ő nevével. És most, hogy nem olvassák el az összes könyvüket, szerintem meg is kell érni ahhoz, hogy Németh Lászlót olvasson valaki. Lehet, hogy nem 16-7 évesen kell az ő köteteit forgatni, de szerintem így, hogy például tételben is találkoznak vele, azért nekik már van egy kötődésük a témához, meg itt mondom, a mindennapokban is találkoznak az ő hagyományával.
5: Ráadásul a könyvtárhoz sok mindenen túl, amit mond, csak egyet hagy emeljek ki, hogy hogyan kötődik ide. Németh László azt szerintem nagyon szívmelengető történet, hogy ő ugye felajánlotta a Kossuth díjáért járó pénzjutalmat a könyvtár bővítésére, tehát feltételezem, hogy a mai napig vannak itt olyan kötetek, amiket ebből az összegből szerzett be akkor a könyvtár.
2: Igen, nagyon jelentős könyvmennyiséget tudtunk ezáltal beszerezni, vagyis tudtak az elődök. 50 ezer forint volt ennek az összege. Olyan szinten bővült akkor a könyvtár, hogy előtte egy osztályteremben volt a diákok részére egy könyvtár, meg ugye ahol most ülünk, ez van ez a tanári könyvtár, de nem járhatnak be gyerekek, csak felügyelettel, vagy ha óra van. És a diákkönyvtár mennyisége úgy tudott gyarapodni, hogy egy könyvtárhelyiséget kellett a diákkönyvtárnak az emeleten kialakítani. Ez a mostani olvasóterem, és 74-be nyílt meg a diákok számára ez az olvasó, és a mai napig ott vannak azok a könyvek, amit a Kossuth díj összegéből vásároltak. Dedikált példányok, akkor van olyan, amiben csak bele van nyomva a pecsét, csináltatok egy pecsétet, hogy Németh László ajándék. Úgyhogy ezeket is van, sokszor olyan könyvet kölcsönöznek még a mai diákok is, hogyha szükséges valamiből készülni, amiben bele van ez a pecsét rakva, és annak a Kossuth díjának a itteni emléke gyakorlatilag.
5: Hát ennyire élő ez az emlékezet, amit fenntartanak például ezzel a hangos könyvvel is. És akkor visszatérve a szervezésre, felvételre, említette, hogy 80 diák vett részt ebben, meg hogy itt a könyvtárban vették föl, de akkor erről beszélgessünk még egy kicsit. Hogyan képzeljük el ezt a felvételt? felvételt. Olvastam egy cikkben, hogy itt sorban álltak a diákok, református.hu jelent meg egy összefoglaló erről, tehát tényleg itt kigyóztak a sorok, hogy mikor következik a következő felolvasó diák, hogy volt ez, mesélj erről nekünk. Adom vissza a szót Miskó Péter Istvánnak.
3: Hát ez a kígyózás, ez úgy nézett ki, hogy volt egy táblázat, ahova be volt osztva a 80 diák, és akkor mindenki tudta, hogy mikor kell jönni olvasni, és hogy úgy nézett ki, hogy egyszerre ketten voltunk bent a teremben, és fölváltva olvastunk, tehát egyszer egy 10-20 percet az egyik diák, és utána még egy másik diák is 10-20 percet.
5: És tudtad, hogy mit fogsz olvasni, vagy ahogy közeledett az idő, akkor ahol éppen ki volt nyitva a könyv, onnan kellett folytatni?
3: Hát ugye mindenkinek más a tempója az olvasásban, szóval nem nagyon tudtuk behatárolni, hogy ki mikor mit fog olvasni. Úgy nagyjából tudtuk, hogy melyik részeknél tarthat majd a könyv, amikor mi jövünk. Szóval igen, ez inkább úgy nézett ki, hogy amikor kinyitottuk a könyvet, akkor ott volt, hogy itt fejezte be az előző, és onnan folytattuk. Ha jól emlékszem, ilyen 3 alkalommal jöttem, de voltak, akik kevesebbet, meg voltak, akik többet.
5: És miért jelentkeztél? Mert ha jól értem, akkor nem mindenkinek kellett ebbe részt venni, te döntöttél így, hogy szeretnél. Mi volt a te belső motivációd?
3: Nekem a belső motivációm az volt, hogy én ezt egyébként egy jó ötletnek tartottam, és társaimmal is egy jó ajándéknak gondoltuk így a végzős évben. A tanári karnak ez egy jó ajándék, szerintem. Tehát emiatt.
5: Mert hogy ez itt marad. Ti elmentek, de ezt most már bárki meghallgathatja, meg nektek is gondolom egy emlék, hogy így hagytátok ott a Betlent, hogy a hangotok itt marad.
3: Igen, ez mindenki számára egy emlék marad, és jött ez a lehetőség, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy ezzel mi szeretnénk élni.
5: És a felvétel közben van-e valami olyan emléked, ami elmesélhető, akár vicces, váratlan helyzet, vagy bármi sztori?
3: Érdekesek voltak, ugye nincs ez a terem teljesen lehangszigetelve, szóval amikor mondjuk csapkodták a folyosón az ajtókat, az behallatszott, úgyhogy azokat a részeket újra föl kellett venni, így ezt tudnám érdekes eseménynek említeni, amikor a folyosó zaja az alkalmanként behallatszott és okozott kellemetlenséget, de megoldottunk mindent.
6: Így mentek ki a kapun. Mindketten új cipőben, de míg az ő aggodalmasan kopogó félcipőjébe lávanövése is bele volt számítva, Justinéni sajgó bütyke és diadalmas szerepe ellentétes érzéseivel himbált a maga szűk bársonycipellőjében.
5: És az, hogy olvasás közben esetleg félreolvastatok valamit, én olvasok szövegeket rádióban, napi szinten olvasok félre dolgokat, a jobb eset, ha észreveszem, a rosszabb eset, ha valaki szól adás után, hogy elrontottam. Figyeltétek egymást, hogy ketten, akik bent voltatok, hogy a másik mit olvas, vagy utólag valaki, aki hallgatta, az kiszűrhette ezeket, vagy volt olyan, amit te észrevettél, hogy itt félreolvastam, akkor azt a mondatot újraolvasom.
3: Azért is voltunk benn ketten diákok, ugye egy valaki olvasott, egy másik valaki pedig egy másik asztalnál ült és követte szemével a szöveget ugyanúgy, és hogyha volt valami

0: Hozhatom.
1: Alapvetően égető Eszter történetével fog találkozni, tényleg nem akarok spoilerezni. A regény az egy az egyben Hódmezővásárhely, és az, a választás pontosan ezért esett erre a regényre. Németh László életében egy nagyon nehéz időszakot töltött itt, őt meghívták ide tanárnak, és ő itt egy védelmet talált, amire egész életében szeretettel és megnyugvással tekintett vissza. Ezt a regényt ennek az időszaknak köszönheti, és a benne szereplő emberek, azok az emberek és azok a helyszínek, amiket ő itt megélt, és már akkor, akik szerepeltek ebben a regényben, felismerhető volt, hogy kikötődik a gimnáziumhoz, bár megváltoztatták nyilván a neveket, kikötődik ahhoz a helyhez, ahol ő lakott, ahol ezeket a nyugalmas éveket eltölthette abban a nehéz időszakban, és ami ebben a regényben is megmutatkozik, ez egy új kifejezés volt Németh László kapcsán, illetve Vásárhely kapcsán, és a csomorkányizmus. Ahhoz el kell olvasni, hogy ez az ember ezt a kifejezést megértse, de fontos megérteni, és szerintem ezért is mondtam azt, hogy nem biztos, hogy gyermekolvastmány ez, de nyilván a végzősök azért már közel állnak ahhoz, hogy ezt megértsék. Itt Vásárhelyen azért mi egy komoly, nem is tudom, vásárhelyi tudattal létezünk. Ez abban is megmutatkozik, hogy aki a torony alatt született, az vásárhelyi. És ez a csomorkányizmus, meg ez az égető Eszter regény, ez annyira szépen bemutatja ezt a közeget, amiben mi ezt megéljük, ezt a vásárhelyiségünket. Ő ezt átlátta és szerette, és például a lányai is ugye csak néhány évet töltöttek itt, hogy azért nekik kicsik voltak, még nem volt olyan erős tudatuk abba, hogy milyen közegben is vannak, de ennek ellenére egy 3 évvel ezelőttig folyamatosan a Németh László díjat jöttek és átadták itt is, meg a Németh László gimnáziumban is. Úgyhogy a család 1000 szállal kötődik ide, és ebben a regényben nagyon szépen lehet látni, hogy miért és hogyan élték meg az itt töltött éveket. És azok a rajzok is, ahogy a helyeket leírják, ahogy a környezetet bemutatják, ahogy egyáltalán az, hogy épp a napszaknak melyik részébe vagyunk, ez mind el kell olvasni az, hogy megértsük, meg átéljük ezt, amiről ez a regény szól. Az égető Eszter még talán annyit, hogy azok közül a regények közül például a Cseresnyéshez is nagyon kötődik Németh László. Az égető Eszter a mondani valójával a leginkább a Betlehemhez kötődő, de viszont a Cseresnyés drámát is választhattuk volna, mert például arról itt a kollégium akkori diák otthon kapta a nevét, vagy választották azt elnevezésül. De ugye Németh László nevét vette fel a városi könyvtár, vagy a Németh László gimnázium. Úgyhogy igen, választhattunk volna mást is, de az égető Eszter a szereplői által a leginkább ránk formált írás a Németh Lászlónak.
2: Mondjak egy titkot, de esküdj meg, hogy nem mondod el. Eszti nem esküdött, de Micike azért csak elmondta. Kalocsán azért kanyarogtam Szűz Máriához, hogy az egyikünk vakbélgyulladást kapjon. Vakbélgyulladást? Kacogott fel Esztike. Te kis bolondos, tette hozzá, mert még egyszer el kellett nevetnie magát a Micike imádságán.
1: Illetve az, hogy a tanári mi volt, tehát itt élte meg, és ennek köszönheti, hogy ő itt volt, és hogy itt nyugalomba volt, és hogy ilyen szeretettel kötődik Vásárhelyhez.
0: De akkor jól értem, amit mond, én nem olvastam az égető Esztert itt, akkor töredelmesen bevallom. Szóval, hogy jól értem abból, amit mond, hogy akkor Németh László merített akár az intézményből is szereplőket, akiket lehet azonosítani, még ha a neve meg is van változtatva?
1: Igen, épp ez a lényeg. Azért mondom, hogy ezt így elmondani annyira nem érdemes, ezt tényleg forgatni kell, meg így a vásárhelyek azért látják át ennyire, mert igen, itt a Betlemből is szereplők, aki otthont adott neki, ott is szereplők, vagy a lánygimnáziumban, ahol tanított, és ez így összeszövődik az egész, hogy ez egy az egybe Vásárhely. A szereplők, a helyszínek, a leírások, a környezetrajz minden által. Úgyhogy ezt nekünk írt a Németh László, ezt a regényt. Ez Vásárhely.
3: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést a Bethlen Gábor Református Gimnázium igazgató helyettesével, Kádárné Zsoldos Edittel, illetve Miskó Péter István végzős diákkal. Maradjanak az Európa Rádióval.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Június 26-a péntek éjfélig meghosszabbítja a másodfokú hőségriasztást az ország egész területén az országos tiszti főorvos, aki június 27-e szombat 0 órától június 30-a kedd éjfélig harmadfokúra emeli a hőségriadót, közölte közös közleményében a Katasztrófavédelem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Ahogy írják, a következő napokban is tartósan extrém melegre kell számítani, mely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet. A leginkább veszélyeztetettek továbbra is a kisgyerekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők. A hatóságok arra kérnek mindenkit, hogy a nagy melegben fokozottan figyeljenek önmagukra és egymásra. Hőség idején különösen fontos a rendszeres folyadékfogyasztás, de a folyadékpótlásnak nem a szomjúság érzethez kell igazodnia, hanem megelőző jellegűnek kell lennie. Két ország, egy térség, közös jövő jeligével épül új látogatóközpont a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Cigándon, és újul meg a Királyhelmeci Csonkavár környezete. A projektet a két település önkormányzata közösen valósítja meg, hogy a Bodrog köz egy egységes, vonzó és fenntartató turisztikai célponttá válhasson. A szlovák határ közelében található Cigándon a Bodrog közi múzeum porta bővül új látogatóközponttal. Az épületben nagyméretű fedett fogadótér, korszerű turisztikai információs pont, büfé és a látogatók kényelmét szolgáló kiszolgáló helyiségek kapnak helyet, olvasható a Bodrogközi város sajtó anyagában. A beruházás egyik legkülönlegesebb elemének egy modern kiállítótér kialakítását nevezik, mely a Bodrogköz gazdag tánc hagyományait, valamint két világhírű cigándi származású művész életútját mutatja be. A projekt szlovákiai helyszínén Királyhelmecen megújul a 16. századi Csonkavár környezete. A cigándi látogatóközpont a Bodrogköz egyik fogadókapujaként és információs központjaként működik majd, míg a Királyhelmeci Csonkavár a térség egyik meghatározó turisztikai célpontjaként várja a látogatókat. A projekt megvalósítására cigán csak nem 400 ezer eurót, azaz 140 millió forint Európai Uniós támogatást kap, és a fejlesztés várhatóan 2 év múlva készül el. Augusztus 20-án újra kinyit a 2 éve leégett miskolctapolcai barlangfürdő a kültéri medencékkel együtt, közölte a miskolci polgármester Tóth Szentai József a Facebook oldalán. Korábban Horváth Tamás a fürdő helyreállítását magába foglaló projekt műszaki vezetője azt mondta, a fürdőkomplexum épületgépészeti elemeit a nyitásig teljesen kicserélik, megtörténik a légtechnika és a kazánház komplex felújítása is. A fürdőcsarnokokban és a barlangi járatokban padlófűtést építenek ki, de a csarnokban lévő medence burkolatát is megerősítik. Emellett a barlangjáratokban az elektromos hálózat és a világítás is teljesen megújul. Befejeződött a Szóval Lévai podcast 2. évada. Újabb évadot tudhat így maga mögött a miskolci Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon kezdeményezése. A Szóval Lévai 4 új epizódban olyan témákat dolgozott fel, melyek részei a mindennapjainknak, és különösen közel állnak a mai középiskolásokhoz, a mobiltelefon használattól és a pályaválasztás kihívásaitól kezdve a zenei ízlésen át egészen az önkéntességig. Célja, hogy párbeszédet teremtsen a diákok, pedagógusok és a szülők között az őket leginkább érintő kérdésekről. A műsor különlegessége, hogy az adások létrehozásában a gimnázium média iránt érdeklő diákjai is aktívan részt vesznek. Közreműködnek az előkészítésben, a szerkesztésben és a technikai megvalósításban, miközben szakmai mentorálást kapnak az Európa Rádió Miskolci stúdiójában. A sorozat a gimnázium küldetésével összhangban a tudás, érték, közösség mottó mentén készült, miközben a Magyarországi Református Egyház korábbi, tematikus évéhez hasonlóan az ifjúság szolgálatára irányította a figyelmet.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken a 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják, kisebb gomoly felhők, esni pedig sehol sem fog. Mérsékelt, keleten-délkeleten időnként élénk lesz az északi, északkeleti szél.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést a Hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnáziumban az igazgatóhelyettessel Kádárné Zsoldos Edittel, valamint Miskó Péter István végzős diákkal. Velük arról a hangos könyvről beszélgetünk, amelyet 80 most érettségiző diák olvasott föl közösen. Németh László Égető Eszter című regényéről van szó, az apropó pedig az, hogy 125 éve született a szerző. Az interjú második felében pedig megismerhetnek egy tizedikes diákot, aki önképzőkört szervez a Bethlenben, de előtte még a hangos könyvről.
2: Most már eltelt néhány hét, mióta publikálták a hangos könyvet. Ez elérhető az intézmény oldalán, Facebook oldalán, 6 részbe vágva, ahogy ön már elmondta, könnyen kezelhető formában. Kaptak valami visszajelzést erről? És ha igen, akkor... Mit? Ez mind a kettőknek akár fölteszem a kérdést, egyrészt az intézmény részről igazgatóhelyettes asszony jobban átlátja. Tehát jött ilyen visszajelzés önökhöz, hogy valaki hallgatja, jó ötlet volt, milyen visszajelzések vannak?
3: Nagyon pozitív a visszajelzés. Többen le is töltötték, dicsérték a diákokat. Például idősebb presbiterektől hallottam, hogy annyira szeretik hallgatni, mert igazából a hangoskönyv monotonitása azáltal válik semmissé, mert hogy van, aki gyerkőc 5 percet olvas, de a következő meg egy teljesen más ritmusban, más hangszínnel, más hangsúlya, és így olyan változatos, hogy nem válik monotonná a könyvnek az olvasása, hogyha mondjuk olyan leíróbb rész is van, hanem kifejezetten tetszik nekik. Az is tetszik, hogy részletekbe tölthető le. Meg hát maga a kezdeményezés is annyira hálás érte mindenki, mert aki ismeri Németh László vásárhelyhez kötődő munkásságát, annak mindenkinek fontos ez a könyv, ez a kötet. Úgyhogy nekünk pozitív visszajelzések jöttek. Az öreg diák kapcsolódás nagyon élénk itt a Bethlenben. Onnan is jeleztek vissza többen, hogy ők köszönik, hogy ezt a diákjaink megvalósították, és hogy a végzősök egy ilyen búcsajándékot adtak a gimnáziumnak, hogy ez egy remek kezdeményezés és ötlet volt egy jó időpontban. Úgyhogy igen, jók a visszajelzések.
2: És akár féltékenyek is voltak, hogy ők nem hagyták itt a hangjukat egy hangos könyvben.
3: Ez egész biztos, hogy így van, igen. Sőt, itt az ötlet által azért olyat is hallottam, hogy ó, hát nekik ez hogy nem jutott eszükbe valami más kapcsán. És hát ugye ezt azért egyszer lehet megcsinálni, hogy ezt mi megvalósítottuk, aminek nagyon örülünk, hogy ebbe partnerek voltak a 12-esek.
4: Csomarkányi küldöncökről és eredeti emberekről volt szó. Akkor fájt is, hogy a nagyapját is előhozta. Az ő bogarával kedveskedik a vendégének. Az én nagyapám meg főurakat akart Csomorkányra telepíteni. Ő nem emlékezett erre a részre, tehát nem olvasta föl neki. Most itt volt, megtalálta. Meg volt hökkenve, hogy ennyi az egész. Ennyi miatt lesz egy emberből anekdota.
2: Erre még mindjárt visszatérünk, hogy ezt egyszer lehet-e megcsinálni, de még akkor kérdezem Miskó Péter Istvánt, hogy neked jött valami visszajelzés hangos könyvre?
5: Nekem olyan visszajelzések jöttek, hogy nagyon jó ötletnek tartották ezt az egész projektet, és hogy ez egy szintén egy nagyon jó dolog, hogy megvalósult, és igazából ugyanaz, amit igazgatóhelyettes asszony is elmondott, hogy a hangos könyvnek az a monotonitás jellege megszűnik azzal, hogy bizonyos időközönként változik az, hogy ki olvas.
2: És te visszahallgattad egyébként magad? Kikerested a sok órában, hogy hol van a te hangod, és hogy az milyen lett?
5: Hát még nem volt hozzá időm, vagy türelmem, vagy nem tudom, hogy micsodám. Meg hát az elég nehéz lenne, mivel én valahol a közepén vagyok, és azt se tudom nagyon, hogy hol. De belehallgattam részleteket, és néhány barátomat már megtaláltam.
2: Vissza arra a mondatára Kádárné Zsoldos Editnek, hogy ezt egyszer lehet megcsinálni, hogy nem lesz ebből hagyomány, hogy minden végzős osztály olvas valamit együtt. Úgy gondolod, hogy ezt egyszer, tehát valami más kell majd kitalálni?
3: Én azt gondolom, hogy ez az apropó ezzel a dátummal, hogy 125, meg Németh László, meg végzősök, meg Égető Eszter, én szerintem ez annyira együtt álltak a csillagok, hogy ennek így kellett megvalósulnia. Nem tudom, hogy kapunk-e még ilyen apropóra lehetőséget. Nem mondom, hogy nem lesz, de szerintem ilyen volumenű és ilyen jól sikerült munkára, így most én ezt látom, hogy egyszer volt lehetőségünk. Hát lehet, hogy lesz még ilyen szerencsénk, hogy pont a ballagás előtt valami olyan évszám, meg olyan hozzánk kötődő személy, de én ezt egy nagy dolognak tartom. Jókor, jó helyen, jó dolog történt. Én így látom, úgyhogy nem látom azt, hogy nem csinálunk bele hagyomány, nem gondolom, mert akkor lehet, hogy ez is úgy a lényegét vesztené. mert a diákok most ezt így itt megcsinálták, szerintem pont azért kapcsolódtak hozzá, mert ilyen még nem volt, és látták, hogy ennek van értelme, meg ők is nyomot hagytak.
4: Mostanában divatba jött a falukutatás, ebben azt írta meg, milyen falukutató volt ő 35 évvel ezelőtt, amikor mint néprajzi gyűjtő az egyik irodalmi társaság megbízásáról járt a Szatmár megyét.
2: 40 óra volt a nyers felvétel, és 25-6 óra a végleges teljes felolvasott regény. Tehát ebből jól látszik, hogy azért nagyon sokat ki kellett vágni. Ennek nyilván voltak olyan részei, hogy az ember helyet cserélt a másikkal, leült, tehát ez nem azt jelenti, hogy ennyit elrontottak a hallgatóknak, magyarázom, de hogy ez egy nagyon nagy munka, mondom ezt úgy, hogy én napi szinten vágok hanganyagokat, interjúkat, szóval minden tiszteletem és elismerésem annak, aki ezt csinálta. Önökhöz jött ebből a munkából valami visszajelzés, hogy ez hogyan zajlott a vágók részéről, ők ezt mennyi idő alatt csinálták, meg panaszkodtak-e, hogy ez nehéz volt, vagy nekik ezt egy kis újból megcsinálták, szóval van-e erről valami történet, és akkor erről Kádárné Zsoldos Edit mesél nekünk.
3: Dudás Róbert, a rendszergazdánk segítette be a felvételbe is, illetve a hanganyagvágását is ő intézte. Ő korábban dolgozott rádióba, úgyhogy gyakorlatilag a feladat nem volt tőle idegen, de azért ilyen feladata nincs itt a gimnáziumban, vagy ilyen dolga alapvetően nincs, úgyhogy ő a tavaszi szünetben is dolgozott ezzel a hanganyaggal, és már amikor a felvétel zajlott, akkor elkezdte vágni. Mert ugye amennyi volt maga a hanganyag, neki ezt többször végig kellett hallgatnia, hogy lássa, hogy belehibáztak, hol vágják. Volt, aki többször neki fogott egy adott résznek, úgyhogy lehet, hogy 5 perc lenne az olvasott anyaga, de mondjuk lett belőle 20, mert addigra sikerült olyan minőségbe felolvasnia. És akkor azt annyiszor neki vágott, neki fogott vágni. Jelezte, hogy sok, meg nehéz, de ő is lelkesedéssel végezte a munkát, úgyhogy elkészült pontosan időre, ahogy kértük. És ő választotta ki a formátumot is, és döntött úgy, hogy ezt érdemes 6 részletbe megosztani, mert így a fáj mennyiség mindenki számára sokkal könnyebben kezelhető.
2: Így látva az egészet, hogy végigcsináltak, belekezdenének újra, te jelentkeznél olvasni, hogy tudva, hogy mondjuk 3 interjút is kell adnod utána, amit lehet, hogy az elején nem tudtál, meg a koordinálási feladatokat, ha belevágnának újra. De akkor kezdjük Miskó Péter Istvánnal. Belevágnál?
5: Én szerintem belevágnék újra, igen. Tehát nem voltak teljesíthetetlenek az elvárások, úgy, hogy ez több mint 80 fele volt osztva a munka. Úgy gondolom, hogy nem volt teljesíthetetlen így. Legalábbis a rám meg a diákokra első rész. Szóval igen.
2: És az intézményi részről önnek mennyire volt teljesíthetetlen, belevágna-e újra így, hogy tudja, hogy mennyi munka volt?
3: Természetesen, sőt, hát gondolkodunk a következő projekten, hogy mikor, mihez kapcsolódóan. Nálunk folyamatosan megy ez a szerveződés, és például az, hogy Péter ül itt, az is annak köszönhető, hogy ő is annyira benne van itt a közösségi életben, és nyitottak a diákjaink, nyitott a közösség is az ilyen feladatokra, úgyhogy nálunk közös evezéstől elkezdve rengeteg ilyen programunk van, úgyhogy igen, bele fogunk fogni, hogy mi lesz a következő, még nem tudom, de belevágnánk ebbe is újra, és hát várjuk az új lehetőségeket.
2: Az érettségi előtt állsz, szóbel érettségi. Beszéltünk itt arról, hogy Németh László tétel. Ha kihúznád Németh Lászlót, akkor mi lenne az első gondolatod? És mondjuk akkor elmesélnéd ott a bizottság előtt, hogy hát persze az égető ösztönt pár heteit olvastuk fel együtt.
5: Hát én, hogyha kihúznám Németh Lászlót, annak nagyon örülnék, mert nekem az a kedvenc tételem a húzból, és azt is tudom jelenleg a legjobban. Szóval én nagyon hálás lennék érte. Igen, természetesen fölhoznám a bizottság előtt, hogy részt vettem az égető Eszter munkájában, de a tételről meg a feladatról beszélnék, hiszen azt kell csinálni érettségén.
6: Leragadó pillái mögött a fiúra próbált emlékezni. A fülében kavargó hangokon túl hegedű szót hallott, és egyszer csak nem hallott semmit sem. Háborús tavasz. Eszter talán sosem örült úgy a tavasznak, mint ebben az évben.
2: És akkor a beszélgetés legvégére még egy érdekesség, itt ül még a körünkben Dombovári Nándor, 10-es betlenes diák, aki mielőtt elmondja, hogy milyen kezdeményezéssel vannak Németh Lászlóhoz kapcsolódóan, én hagyj kössem át a két témát azzal, hogy te mennyire sajnálod azt, hogy ebben a hangos könyvben nem vehettél részt, mert hogy nem vagy érettségiző diák ebben a pillanatban, tehát te is szívesen olvastál volna az égető Eszterből néhány oldalt?
7: Én szívesen olvastam volna, persze. Csak ugye ez a kezdeményezés, ez engem nem érintett.
2: Viszont van egy kezdeményezés, ami érint téged. Szóval mire készültök a diáktársaiddal?
7: Én szeretnék alapítani egy önképzőkört. Úgy gondoltam, hogy ezt az önképzőkört, ezt Németh Lászlóról kéne elnevezni, hiszen iskolánkhoz kötődik, és ez a fajta nevelési módszer, amit ő kidolgozott, akár itt a Betlenben is, annak emléket kell állítani. Volt már itt korábban önképzőkör az iskolában, Aula néven volt a Petőfi önképzőkör, és ennek a sorába szeretnénk beállni ezzel az új Németh László önképzőkörrel.
2: Mit csinál egy önképzőkör?
7: A mi esetünkben két fő tevékenységet csinálnánk. Egyrészt tartanánk előadásokat saját magunknak, illetve azoknak, akik érdeklődnek, illetve a tagok vállalnák, hogy nagyobb figyelmet fordítanak saját maguk művelésére. Tehát egy közművelődés és egy önművelődés zajlana az önképzőkörnek az égisze alatt.
2: És milyen előadásokra gondoljunk, amit megszerveznétek? Ki beszélne, miről beszélne?
7: Igazából mindenki tarthatna előadást, aki szeretne, és látjuk rajta, hogy valóban komolyan venné a tevékenységet. Én elsősorban kulturális témákra gondoltam, már vannak érdeklődők is, akik elmondták, hogy szeretnének előadásokat tartani, irodalmi témában, történelmi témában. Egyébként támogatnánk azt is, hogy jöjjenek reáltudományok is, és tartsanak ők is előadásokat. Szóval mindenféle témában lehet tartani, kultúra, filozófia, történelem, természettudományok, ilyenek.
2: És szerinted miért fontos az önképzés a ti életkorotokban, életszakaszotokban? Olyan sokszor, most élesen fog fogalmazni, de lesajnálóan beszélnek a ti generációtokról, a nálatok idősebbek, hogy mondjuk az internet és a TikTok kivételével nem sok minden érdekli ezt a generációt, és tessék, önképzőkört szerveznek a Betlemben, azért ez nagyon más, mint a TikTok pörgetés, szóval belülről neked ez miért fontos?
7: Nekem azért fontos, mert azt látom, nem biztos, hogy így van, de hogy az utóbbi időkben a diploma az elkezdett elértéktelenedni, és nagyon sokszor van az, hogy az ember lediplomázik, viszont ugye a definíciója az értelmiségnek az, hogy diplomás ember. Viszont én azt látom, hogy sokszor a diplomások nem feltétlenül rendelkeznek értelmiségi attribútumokkal. Mi ezen szeretnénk változtatni. Tehát itt ugye a gimnáziumban a többség az egyetemre fog menni, le fog diplomázni. De ettől még nem feltétlenül lesz értelmiségi. Nem feltétlenül fog értelmiségi szemléletet felvenni, nem feltétlenül fog értelmiségi érdeklődést kialakítani. Nekem az a célom ezzel az önképzőkörrel, hogy itt Vásárhelyen alakuljon egy ilyen kis közeg, ami aztán felnőttként értelmiségivé tud válni, mert még nem vagyunk azok, hogy valóban értelmiségiek legyünk, ne csak diplomások.
2: Szerinted milyen egy értelmiségi érdeklődés? És nyitottsága a világra napjainkban?
7: Szerintem egy értelmiséginél nagyon fontos a tájékozódás, az, hogy az aktuális eseményeket kövesse. Nagyon fontos egy antik műveltségnek a megléte. Ez például mai korunkból már úgy látom, hogy kezd kiesni. Tehát, hogy régen például egy értelmiség az két dolgot ismert nagyon jól, a Bibliát és az antik irodalmat. Én úgy érzékelem, hogy manapság se a Bibliát nem ismerjük, se az antik irodalmat nem ismerjük. Ezen szerintem változtatni kell. Fontos az, hogy mindenféle tudományt ismerjünk bizonyos mértékig. Gondolok itt a természettudományokra is, illetve arra is gondolok, hogy egyfajta szervező tevékenységet kifejtsünk. Publikáljunk, alkossunk önképzőkört például, illetve hogyha az ember magát értelmiségének tartja, vagy értelmesen gondolkodó embernek, akkor ezt a mindennapi életben is kivitelezze. Tehát mindennapi cselekedeteit is határozza meg az, hogy ő magát értelmesen gondolkodó embernek tartja.
2: De milyen pályára készülsz?
7: Én ügyvéd, jogász, ügyész. Pontosabban ügyész, inkább az ügyész vonal érdekel.
2: Biztos vagyok benne, hogy fogunk még rólad hallani majd pár év múlva. És egy utolsó kérdés, miért Németh Lászlóról nevezitek el az önképzőkört?
7: Nekem két gondolatom volt, az egyik az, hogy a korábbi önképzőkörökre ennek legyen valami folytatása, akár az Aula nevet újból felvenni, akár a Petőfi önképzőkört felvenni, de szerettünk volna egy újat alapítani, illetve Németh Lászlóról szerintem keveset hallunk. Mert ő amellett, hogy író volt, és ugye nagy szabású műveket írt, mint például az Égető Eszter, amellett ő kidolgozott egy pedagógiai módszert is, egymaga, és ő ezt a Betlemben is megpróbálta megalkotni. Tehát ő felosztotta a tudományokat, stb. Igazából egy alaptantervet hozott létre egy személyben. Ezt szerintem nem szabad elfelejteni.
2: Én le vagyok forrázva, hogy tizedikesként pedagógiai módszerekről beszélgetek veled, mármint te mondod, mert nekem semmilyen tudásom nincs Németh László pedagógiai módszeréről, nem jártam az önképzőkörötökbe. Szóval ez miért érdekel téged az ő pedagógiai módszere?
7: Én sem nagyon ismerem az ő módszerét. Még, igen. Viszont azt tudom, hogy ő felosztotta a tudományokat, és többfajta módon És én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy ugye az értelmiségi fokozatot elérjük, ahhoz az ő módszerét érdemes lenne követni. Ahogyan ő kategorizálta az ismereteket, és igyekezett nem kihagyni semmit, az szerintem fontos lenne, ahogy széles látókörünk legyen.
2: Soroltad az értelmiségi lét alapelemeit és tájékozódási pontjait, akkor említetted a Bibliában való jártosságot. Az önképzőkörnek ez most célja lesz? Tehát mondjuk akár teológiai jellegű előadások is előkerülhetnek, vagy bibliai ismereti jellegű előadások?
7: Én támogatnám természetesen, hogy legyenek ilyenfajta gondolatok is. Én egyelőre két emberről tudok rajtam kívül, akik szeretnének előadni. Róluk nem tudom, hogy terveznek-e teológiai témában megszólalni. Ezek azért bonyolultabb témák, tehát lehet, hogy például történelmi témákkal lenne érdemesebb kezdenünk, és mondjuk a teológiát azt nem annyira kapargatni, de persze nyitottak vagyunk rá.
2: Az is lehet, hogy valaki nem önképző jelleggel, de szívesen eljön közétek valamilyen témában beszélni.
7: Simon Ferenc tanár úr vállalta, hogy a szellemi védnöke lesz ennek a tevékenységnek, és Grezsa tanár úr, iskolánknak a gondnoka, az iskolaügyi gondnoka, ő pszichiáter, és ő már mondta nekünk, hogy ő szívesen jönne hozzánk, és tartana ilyen lelki beszélgetéseket havi alkalommal, és szeretnénk ezt az önképzőkörbe belevenni.
2: Jó érzés neked, hogy így a felnőttek részéről is van támogatás, fogékonyság, nyitottsága az önképzőkör mellett?
7: Abszolút. Tehát igazából onnan tudom, hogy van létjogosultsága annak, amit mi szeretnénk.
2: Káderné Zsoldos Edit igazgatóhelyettest kérdezem, hogy arról beszélgettünk már egy percekkel ezelőtt, hogy milyenek a diákjaik, hogy milyen saját ötletekkel állnak elő, lelkesek. Hát most ennek is láttuk Dombóvári Nándoron keresztül a példáját az önképzőkörrel. Hogy áll az intézmény mondjuk kifejezetten ez az önképzőkörhöz?
3: Én nagyon nyitottan állok hozzá, és üdvözöljük. Az, hogy így a diákjaink nem csak a minimumra törekszenek, hanem tényleg itt bontogatják a szárnyaikat, illetve ilyen lehetőségekre is nyitottak, sőt, ők kezdeményezik, szerintem ez több, mint örömteli. Úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rá, hogy ilyen betenes diákjaink vannak. Mind a két diák, aki itt most szerepelt, a közösségünknek nagyon aktív tagja. Ilyen, olyan, amolyan, mindenféle értelemben, a zenétől elkezdve, a versenyeken át, a szereplésekig, az ilyen kezdeményezésekig, de a diák önkormányzattól elkezdve a bármire nyitottak és érdeklődőek, úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy ilyen kezdeményezések is itt megvalósulhatnak, és létrejönnek általuk. Támogatjuk mindenbe őket.
1: Kedves hallgatóink, a műsorban ismertetett hangos könyv az intézmény honlapjáról, a bgrg.hu honlapról tölthető le. Az elmúlt percekben Kádárné Zsoldos Editet, a Betlen igazgatóhelyettesét, Miskó Péter István végzős diákot, illetve Dombóvári Nándor 10. évfolyamos diákot hallhatták.

0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Négy óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A laboratóriumi vizsgálatok alapján jelentős vízminőségromlást is okozott a Szinva-patak miskolci részén kedden észlelt szennyezés, nem csak elszíneződést, közölte a Facebook oldalán Tóth Szántai József Miskolc polgármestere. Ismertetése szerint a patak városon áthaladó felső szakaszán tapasztalt szennyező beömlésnél a vas, a mangán és a szerves szennyező anyagok mennyisége is többszörösen meghaladta a határértékeket. A víz a vízi élővilágra kedvezőtlen toxikus hatású volt. A patak belvároshoz közeli részén a Szinvaterasz környezetében már alacsonyabb értékeket mértek, vagyis a szennyezés a vízben haladva hígulni kezdett. A szakemberek szerint jó hír, hogy a halak jelentős része el tudott úszni a szennyezéssel leginkább érintett területekről, olvasható a bejegyzésben. A miskolci polgármester szerint ugyanakkor a patak medrében és az üledékben élő kisebb élőlényeket a szennyezés valószínűleg súlyosan érintette. A Szinva-patak kedd délután változott narancssárgára a Miskolcon áthaladó szakaszán. A polgármester korábbi tájékoztatása szerint a városi hőszolgáltató Tatár utcai fűtőműjében az egyik kazán karbantartásakor a leengedett vasoxidot tartalmazó víz folyt a patakba. A levegő munkacsoport szerint méret alapján is adóztatni kell az autókat, mert egy nemzetközi felmérés szerint az egyre nagyobb gépjárművek miatt jelentősen csökkenhet a parkolóhelyek száma az európai nagyvárosokban, közölte a szervezet. Véleményük szerint a döntéshozóknak belföldön, tagállami és uniós szinten is egyaránt intézkedniük kell. Az EU-nak mielőbb korlátoznia kellene az autók magasságát és szélességét, a kormányoknak pedig sokkal magasabb progresszív regisztrációs adót és gépjárműadót kellene kivetnie az 1,6 tonnánál nagyobb tömegű személygépkocsikra. Javasolják továbbá, hogy a települési önkormányzatok ezeket az autókat kétszeres, a 2 tonnánál nagyobbakat háromszoros parkolási díjra kötelezzék, olvasható a levegő munkacsoport közleményében. Londonban 100 000-rel, Budapesten 15 000-rel kevesebb parkolóhelyet valószínűsítenek amiatt, hogy az elmúlt 26 évben az új autók átlagos hossza évente 1,2 cm-rel, szélességében 0,5 cm-rel növekszik. A folyamat megnehezíti az autó használatot a városokban, az önkormányzatok pedig kénytelenek lesznek zöld és gyalogos területeket parkolókká alakítani, ami a klímacélokkal is ellentétes. Olvasható a levegő munkacsoport jelentésében. A legmelegebb órákban jellemzően 10 és 17 óra között a készlet erejéig ingyen vizet osztanak az utasoknak a legforgalmasabb vasútállomásokon és párakapukat is kihelyeznek, közölte a MÁV csoport csütörtökön. A közlemény kitér arra is, hogy az országos tiszti főorvos a Hungaromet előrejelzései alapján a másodfokú hőségriasztást péntekig hosszabbította meg, hétvégétől pedig már harmadfokú lesz a riasztás. Mint írták, az utóbbi évek tapasztalatai alapján már csütörtökön is kiemelkedően erős utasforgalom várható a Balaton felé és onnan vissza. A főváros és a vidéki városok felé pedig vasárnap lesz a csúcsidő. A vasúttársaság ezért azt kéri az utasoktól, hogy előre váltsák meg a jegyeiket. Azt tanácsolják, hogy aki teheti, induljon útnak még csütörtök vagy péntek kora délelőtt, mert a péntek délutáni és szombat reggeli csúcsidőben garantált a teltház. Az úton pedig mindenkinél legyen ivóvíz.
0: Az időjárásról.
2: kevés felhőre számíthatunk, csapadék nem várható. Napközben többfelé élénk lesz az északi északkeleti szél. Pénteken a 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják kisebb gomoly felhők, esni pedig sehol sem fog. Mérsékelt, keleten-délkeleten időnként élénk lesz az északi északkeleti szél.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Reklám.
1: Abigail.
2: A Bogyós Gyümölcs Kertész, Szent Péteresen.
1: Főr
2: házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
3: A gólyakalifa.
1: Rosti fiú esetleg.
4: Pacsirta.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titis hangosregény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
6: Köszöntöm a hallgatókat. Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallanak részletet, amely a Titis kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Fekete Ernő.
7: 54. fejezet. Elment a hó, jött a csoma. 5-10 halott naponként, később 20-30 is. A püspök húsvét napján pappá szentelt, hogy legyen, aki segítsen neki a gyóntatás és a temetés munkájában. Belenyugodtam, hogy pap leszek. Minek is térnék vissza, gondoltam. Hiába vitézkedtem a csatában, fejet nem vittem a táborba a ravók elé. Tanúm is ki lehetne rá, hogy hogyan viselkedtem. Csát legfőjebb, ha fölszabadít, ha ugyan ott nem eszik a varjak őt is a csatamezején. De se vagyont nem kapok, se méltóságot olyat, hogy emőkét megkérhetném. Ott hányt vetett ember lennék. Itt a kezemet csókolják, úrnak neveznek. Csöndes, nyugalmas az életem. Még azt is remélhetem, hogy még fiatalon rám illesztik a püspöki süveget, mert hiszen ezen a vidéken nálamnál képzettebb embert nem találnak. Hanem a Pest is. Mikor már 20-nál is többen haltak naponként, nem adtuk rájuk többé az utolsó kenetet. Csak 3-an voltunk, nem győztük. A paptársaink csak nem mind meghaltak. Aki meg nem halt meg, kiment a hegyekbe az odavonult lakosság közé. Mert valami ezren ott maradtak a hegyek között, ahová Attila elől menekültek, s nem mertek hazatérni. A püspök már szakácsot és cselédeket fogadott, hogy a házzal ne legyen dolgunk, de még úgy se győztük. Májusban már 50-60-70 halottunk volt naponként. Volt olyan ház, hogy az egész család kipusztult belőle. Volt olyan utca, hogy nem maradt benne 2 lakó. De júniusban mégis csökkent valamelyest a halál ereje. Már akkor csak 2 éltünk az öreg pappal, a jó zsoltárost is elvitte a csoma. A halottakat a templom elé hordták. Ott adtuk rájuk a generális bűnfeloldozást, és onnan temettünk minden második órában. Egy júliusi napon gazdag polgár halt meg. A püspök örömmel újságolta, hogy a polgár reám hagyta minden vagyonát. Reám! Te reád! Áldassék az úr neve, mennyi jót cselekedhet el azzal a vagyonnal. Másnap este megnéztük a hagyatékot. Szép emeletes ház, 3 paripa, sok szép kép, remek fegyverek, bútorok és 710 arany. A pénzt odaadtam a püspöknek, hogy tegye el a szegények ládájába. A házat és a benne való holmit meg rábíztam a város bírójára, gondozza, míg a csomát más tájra nem viszi az ördög. Aztán majd elkótya vetjéjük, s az a pénz is a szegényeké lesz. Hanem mikor a 3 paripát megnéztük, arra már nem mondtam semmit se. A mellemben megmozdult valami, mint mikor a sírkő megmozdul alulról. Mikor este a püspök elaludt, kimentem a házból. Mentem egyenesen a város bírójához, és megzörgettem az ablakát.
8: Kelj föl, uram, és hozd a házamnak a kulcsát!
7: Kijött mezitláb öltözetlenül, ijetten.
8: Mi történt? Még az éjjel Párizsba kell mennem. A püspök úr papokat kért, nem jönnek. Hát majd én hozok. Holnap délutánra itthon leszek.
7: Bementem a szobába, és kiválasztottam a fegyverek közül egy pompás kardot, egy lándzsát és egy íjat. A nyakamba tarsolyt akasztottam. Ruhát is cseréltem, szép bársonyból való metszínű ruhát vettem magamra. Egy térdig szíjazható ünnepi saru is volt ott, felvontam. A sarun aranysarkantyú, rajta hagytam. Sarkantyú nélkül nem lehet lovagolni. A bíró nem csodálkozott az öltözetemen, a vidék tele volt még farkassal. Kiválasztottam a legjobb paripát, és föl sárga! Napkelet felé. Ötvenötödik fejezet. Sárguló ősz volt, mikor sok hányódás után elérkeztem egy napalkonyattal a Duna partjára. A kürtönbe fújtam. Kis idő múltával látom, hogy jön a deregje. Zömök hún áll benne elől, fehér szakállú. De még a parthoz sem érnek, felvonja az öreg az íját.
8: Ki vagy és mit akarsz? Hún vagyok, mint te, felelém. Hazautazok. Miért jöttél haza? Az az én ügyem. Kötelességed, hogy átvigy. De az apád ragyogóját nem addig van-a? Nem tudod-e, hogy beléd ereszthetem a nyilamat? Miért eresztenéd? Mert hitvány szökevény vagy.
7: Szökevény? Én?
8: Látom, nem értjük egymást. Én a katalaunok földjéről jövök, a tavalyi csatából.
7: Erre az álla leesett.
8: Hát nem a római hadjáratból?
7: Nem.
8: Ott a hat talán.
7: Ott.
8: Erre meg nekem esett le az állam. A hun hozzám evezett. Vizsgálódva nézte a ruhámat, arcomat is.
7: Átviszlek, mondotta.
8: De magad lásd a végét.
7: Miért?
8: Mert becsak bejöhetsz, de ha aztán vissza is szándékozol... Nem feleseltem vele. Tovább mentem volna, de a lovam fáradt volt. Meg kellett hálnom a révészeknél. A vacsoránál összebarátkoztunk, mert sok mindent beszéltem nekik a csatáról. De persze kérdezősködtem is. Mikor indult el Attila Itáliába? Alig, hogy hazatért. Csak éppen pihent egy pár hetet, meg a lovakat abrakoltatta. Amint a tél mérge elmúlt, azonnal megindultunk.
7: Csátról mit tudtok? Éle?
8: Él.
7: Hát a családja?
8: Arról már nem tudtak semmit. A révészek és a határőrök többnyire ugorok. Van köztük rokkant hun is tél túl, halászat, vadászat a foglalkozásuk. Minden száz lépésre áll egy nátkunyhó. A hunok országába kémek nem jutnak be. Másnap jókor reggel útnak eredtem, s este felé már elém tündököltek Attila fapalotáinak tornyai. Micsoda zavaros érzések hánykolódtak bennem, le nem írhatom. A szívem hol égbe szállón repdesett, hol szárnya szegetten hult alá egy aggodalmas gondolatban. Hajadon-e még? Hogy néz rám, ha eléje lépek? Ha gyalog kellett volna mennem, meg kellett volna gyakorta állanom, a szívem annyira zakatolt. A Tiszában megitattam a lovamat. Magam is leszálltam, megmosdottam, megfürödtem, nagy sietten. A port is leveregettem a ruhámról. S belovagoltam. Micsoda csöndes, néptelen ez a város. Csak asszonyok és gyermekek lézengenek benne. A királyi palota előtt mégis látok néhány fegyveres lovast. A királyi asszonyok őrsége az, béna harcosok, öreg közhunok, betegen honmaradt testőrök, meg Attila cselédségének a kétharmada. Szorongó szívvel lovagolok be a kapun. A cselédek, rabok bámulva néznek rám, de olyan hidegen, mintha idegen volnék.
7: Jó estét, uzura!
8: Uzura elejti a dárdáját.
7: Egeknek, ura, hebegi. Te vagy, Zéta!
8: Persze, hogy én vagyok. Az ember beüvölt a házba.
7: Zéta jött meg!
8: S úgy repes, mintha fia volnék. A cselédek, rabok is kirobognak. Mikor a leszállok a lóról, már egy leány a nyakamat öleli, és csókol, csak úgy cuppog.
7: Zéta! Zéta!
8: Nézem, hogy ki az. Hát Gigi-a. Alig ismerek rá, úgy megnőtt. De a többi is szívesen ölel meg. Kezemet szorongatják, ruhámat simogatják. Egyszerre hatan is kérdezik, hogy honnan, és hogy igazán nem haltam-e meg. Tolnak és ragadnak aztán föl az asszonyhoz és az öreg úrhoz, Barakonyhoz. A két gyerek is örömmel fut hozzám, s én engedelmet kérek, hogy megcsókolhassam a kezüket. Csak egyet nem látok, akit legjobban szeretnék látni. A szívemet annyira veri a rossz sejtelem, hogy csak habogva felelgetek az asszonyomnak meg az öreg úrnak. Végre nagy elfogultan kérdezem. Egészségesek-e mindnyájan? Mindnyájan, Zéta. A kisasszony is? Az is, Zéta. És nem beteg a kisasszony? Már hogy volna beteg? Vadászatra ment ki Rika nagyasszonnyal. Holnap bizonyosan elhívat a nagyasszony, mert megsiratott téged. Az uram azzal jött haza, hogy csoma ragadt rád, meghaltál. Fél teher leesett rólam. Ha Emőke asszony volna már, Csátné bizonyára nem azzal felelt volna, hogy a kisasszony vadászni van, hanem azzal, hogy nem kisasszony az már, Hékás. Hát a nemzetes úrnak nem esett baja a harcban? Kérdeztem szórakozottan. Én azt gondoltam, ő halt meg. Dehogy halt! Nem szokott az meghalni, felelte nevetve az asszony. És sokáig oda marad-e? Nem gondolod-e, asszonyom, hogy jó lenne, ha talán utána mennék? Mégy a pokolba, hiszen ősz van, mikorra odaérnél, jönnek haza. És az én vitézségemről szólt-e az uram valamit? Nem, Zéta. Azt mondja, hogy mindjárt a harc elején elvesztél a szeme elől. Ez elszomorított. Tehát rab maradok. Lehettem volna püspök. Leszek lóvakaró, sarutisztító, kétlábú kutya. Egy napi pihenőt kértem. A konyhában azon az estén nagy ünnep volt. A rabok és a cselédek mind egybegyűltek, hogy a szavamat hallgassák. Rába asszony pecsenyét sütött és bort rakott az asztalra. A maga karos székébe ültetett és kedves fiamnak nevezett. Gigi-át mellém ültették. No, az nem tetszett. A bosszúságomat még fokozta, hogy a leány ünnepi ruhába öltözötten ült be, és őszi rózsákból való csokrot tett elém bögrében. Hát én aztán elmondtam nekik mindenféle hányódásomat, a csatát, a megmenekülésemet. Megmutattam nekik a térdemsebét, a fejemsebét is. Bámultak nagy áhítattal. No, azt mondja a gyöngyi cseléd, nem hiába imádkozott, annyit értett Gigi-a. Vállat vontam. Miért imádkozott? Milyen vagyok Gigi-ának, és mi mű én nekem? Ám bátor, hiszen köszönöm, mégis nem értelek, Gigi-a. Hiszen jó, jó, hogy érdeklődöl a sorsom iránt, de az mégis illetlen cselekedet volt tőled, hogy mikor megjöttem, úgy ugrottál a nyakamba, mintha tudja az Isten. Az ilyesmit kerüld a jövőben, mert félreértéseknek lehetne oka. És te most már nagy leány vagy. Vigyázzál a jó híredre is. Gigi-a hátradőlt a széken. Az arca elszintelenült. Én azonban, mintha meg se láttam volna. Az asztalra csaptam. A tyúkom! A kis fekete ördög! Megvan-e még? A cselédek elmosolyodtak, és Uzurára néztek. Uzura elvörösödött, a fejét vakarta.

0: az élet stílusom, úgyhogy
1: Nagyon
0: hát nagyon
1: mások, mint
0: nehéz.
1: mi?
0: Az olaszok? Hát sok mindenben különböznek. Még akkor is, hogyha természetesen Európán belül vagyunk, és azért alapvetően ugyanazon a vonalon mozgunk, de azért vannak kulturális különbségek.
1: Jó ételek, a
0: Igen.
1: lazaság,
0: Igen.
1: ráérünk arra még,
0: Igen.
1: és ez az életnek a szeretete.
0: Igen.
1: És ugye a család, mert a család, ha jól tudom, Olaszországban az nagyon fontos szerepet tölt be.
0: Igen. Ezeket csak megerősíteni tudom. Nem táfolok rá egyikre sem. Pontosan. Úgyhogy én is, amikor meg szokták kérdezni, hogy mi az, amit legjobban szeretek itt, akkor biztos, hogy azt mondom, hogy az élethez való viszonyulásuk, az életigenlésük, az optimizmusuk, az, hogy soha nem keserednek el igazából, hanem mindig, hogyha valami problémájuk van, vagy ha valami nehézségbe ütköznek, akkor az az első dolog, hogy tudta szirizolva, minden megoldódik. Nem az, hogy úristen, most akkor mi lesz, és biztos, hogy nem.
1: És negatívum.
0: Igen,
1: mert mi csak a negatívumra tudunk, tehát hogyha valami probléma adódik, akkor mi nem azt látjuk, hogy hogyan lehet megoldani, és pozitívan fog ez végződni, hanem kész, itt a világ vége, és ennyi. És csak a negatívumokat látjuk.
0: Ők pedig pont az ellenkezője. Ezt kell tanulni tőlük.
1: Igen, van mit tanulni tőlük.
0: Uh-huh.
1: Hogyan változtál te, mint író az elmúlt évek alatt, ha a könyveidet nézzük?
0: Szerintem alapvetően nem sokat változtam, tehát hogyha valaki olvasott már tőlem, de nem muszáj könyvet, elég, hogyha egy blogposztot, vagy esetleg egy közösségi média posztot elolvasott, én azért szeretek kicsit ironikusan fogalmazni, szeretek kicsit kiszólni a közönséghez a sorok közül, és ez szerintem mindegyik könyvben megmaradt, még az utolsóban is. Néha már annyira túlzásba viszem ezeket a kiszólásokat, hogy a szerkesztőnek azért halkítani kell rajtam az ironizálás tekintetében.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Gyovai Helén íróval, előtte azonban kollégáim még hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Június 26-a péntek éjfélig meghosszabbítja a másodfokú hőségriasztást az ország egész területén az országos tisztifőorvos, aki június 27-e szombat 0 órától június 30-a kedd éjfélig harmadfokúra emeli a hőségriadót, közölte közös közleményében a Katasztrófavédelem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Ahogy írják, a következő napokban is tartósan extrém melegre kell számítani, mely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet. A leginkább veszélyeztetettek továbbra is a kisgyerekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők. A hatóságok arra kérnek mindenkit, hogy a nagy melegben fokozottan figyeljenek önmagukra és egymásra. Hőség idején különösen fontos a rendszeres folyadékfogyasztás, de a folyadékpótlásnak nem a szomjúságérzethez kell igazodnia, hanem megelőző jellegűnek kell lennie. Két ország, egy térség, közös jövő jeligével épül új látogatóközpont a Borsoda-Bolyzemplén vármegyei Cigándon, és újul meg a Királyhelmeci Csonkavár környezete. A projektet a két település önkormányzata közösen valósítja meg, hogy a Bodrog köz egy egységes, vonzó és fenntartató turisztikai célponttá válhasson. A szlovák határ közelében található Cigándon a Bodrog közi múzeum porta bővül új látogatóközponttal. Az épületben nagyméretű fedett fogadótér, korszerű turisztikai információs pont, büfé és a látogatók kényelmét szolgáló kiszolgáló helyiségek kapnak helyet, olvasható a Bodrog közi város sajtó anyagában. A beruházás egyik legkülönlegesebb elemének egy modern kiállítótér kialakítását nevezik, mely a Bodrog köz gazdag tánc hagyományait, valamint két világhírű cigándi származású művész életútját mutatja be. A projekt szlovákiai helyszínén Királyhelmecen megújul a 16. századi Csonkavár környezete. A cigándi látogatóközpont a Bodrog köz egyik fogadókapujaként és információs központjaként működik majd, míg a Királyhelmeci Csonkavár a térség egyik meghatározó turisztikai célpontjaként várja a látogatókat. A projekt megvalósítására Cigán csak nem 400 ezer eurót, azaz 140 millió forint Európai Uniós támogatást kap, és a fejlesztés várhatóan 2 év múlva készül el. Augusztus 20-án újra kinyit a 2 évvel égett miskolctapolcai barlangfürdő a kültéri medencékkel együtt, közölte a miskolci polgármester Tóth Szentai József a Facebook oldalán. Korábban Horváth Tamás a fürdő helyreállítását magában foglaló projekt műszaki vezetője azt mondta, a fürdőkomplexum épületgépészeti elemeit a nyitásig teljesen kicserélik, megtörténik a légtechnika és a kazánház komplex felújítása is. A fürdőcsarnokokban és a barlangi járatokban padlófűtést építenek ki, de a csarnokban lévő medence burkolatát is megerősítik. Emellett a barlangjáratokban az elektromos hálózat és a világítás is teljesen megújul. Befejeződött a Szóval Lévai podcast második évada. Újabb évadot tudhat így maga mögött a miskolci Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon kezdeményezése. A Szóval Lévai 4 új epizódban olyan témákat dolgozott fel, melyek részei a mindennapjainknak, és különösen közel állnak a mai középiskolásokhoz, a mobiltelefon használattól és a pályaválasztás kihívásaitól kezdve a zenei ízlésen át egészen az önkéntességig. Célja, hogy párbeszédet teremtsen a diákok, pedagógusok és a szülők között az őket leginkább érintő kérdésekről. A műsor különlegessége, hogy az adások létrehozásában a gimnázium média iránt érdeklő diákjai is aktívan részt vesznek. Közreműködnek az előkészítésben, a szerkesztésben és a technikai megvalósításban, miközben szakmai mentorálást kapnak az Európa Rádió Miskolci stúdiójában. A sorozat a gimnázium küldetésével összhangban a tudás, érték, közösség mottó mentén készült, miközben a Magyarországi Református Egyház korábbi tematikus évéhez hasonlóan az ifjúság szolgálatára irányította a figyelmet.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken a 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják, kisebb gomoly felhők, esni pedig sehol sem fog. Mérsékelt, keleten-délkeleten időnként élénk lesz az északi, északkeleti szél.
0: az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Gyuvai Helén íróval. Ha az utolsó könyvedet, tehát a most megjelent könyvedet nézzük, az Ó, azok az olasz szerelmesek. Igen. Azért ugye valahol visszatértél az olaszoknak a fő kérdéséhez, de hogy itt egy olyan témát feszegetsz, ami körül sokat tabú, sok a kérdés, bennünket, magyarokat is érdekel, mert hogy te azoknak az embereknek az életét hozod, akiket mi maximum csak a könyvekből vagy a filmvászonból ismerünk, tehát a történetüket. Hogyan lehetett ezt egyébként átadni? Hogyan készült ez a könyv?
2: A dolog úgy kezdődött, hogy amikor kitaláltam a koncepciót, hogy én létező, valós és ismert olasz pároknak a szerelmi történetét akarom megírni, akkor felírtam magamnak először mondjuk egy 10-15 párt, akiről tudtam, hogy biztosan szeretném, hogyha szerepelnének a könyvben, mert az ő történeteket már ismerem és érdekesnek találom. És akkor ezek után elkezdtem kutakodni, és ahogy elkezdtem írni a fejezeteket, és ahogy ugye tovább folytattam a kutatást úgy általában a témában, így sorra jöttek velem szembe újabb és újabb párok. Volt olyan, akiről én sem tudtam, mielőtt megírtam volna a könyvet, és én is így sorra fedeztem fel ilyen nagyon érdekes emberi kapcsolatokat, amiket úgy éreztem, hogy akkor meg kell osztanom a közönséggel is.
1: És a kutató munka az mit akar?
2: Klasszikus, tehát, hogy kutatsz utána az interneten, veszel könyveket a témában.
1: De húsvér élő embereket is felkerestél akár? Tehát voltak ilyen kontaktok, akik mondjuk tudtak mesélni?
2: Hát nem, mert hogy ugye itt azért egyrészt történelmi személyekről van szó, másrészt meg olyan ismert emberekről, akik, tehát Sophia Loren.
1: Na jó, de Sophia Loren mindenki ismeri, meg Marco Pontit mindenki ismeri Olaszországban. Esetleg volt olyan, aki mondjuk közelebbről tudott mesélni dolgokat, vagy nem, ez teljesen, nem, mértékben az internet és a könyvek.
2: Könyvek, igen.
1: Hogyan választottad ki azokat, akikről írni akartál? Mert már most ugye Sophia Lorent meg Marco Pontit említettük, ott van Puccini, Luigi Pirandello, ugye Nobel-díjas olasz drámaíró és novellista, Kleopátra és Antonius. Nagyon vegyes a kép, akiket megtaláltál.
2: Hát igen, mert hogy az elején egy ilyen kronológikus dologban gondolkodtam, és akkor ezért indultam el, már nem is az ókortól, hanem még korábban egyébként, és szépen így felfűztem egészen a 21. századig a párokat, és ugye utána pedig már másképp kerültek be a könyvbe, de hát az alapvető szempont, ami alapján kiválasztottam őket, azon kívül, hogy legyenek érdekesek, hogy azért a nevek azért Magyarországon is mondjanak valamit. Mert hogy találhattam volna még beléjük Olaszországban ismert olasz párokat, de lehet, hogy Magyarországon egyikük sem lett volna ismert, és épp ezért voltak olyanok, amiket emiatt így elvetettem. Most mondtad Pirandellót azt egyébként azért választottam, mert ő bár szicíliai volt eredendően, de volt egy testvére, aki a mi Torino melletti egyik kis falunkban volt tanítani, és Pirandello sokszor jött hozzá látogatóba, és ezért nálunk Pirandello Fesztivál, meg elég sok minden Pirandellóról szól, és akkor éppen most Pirandellóról tudtam, hogy neki egy érdekes története van, amit meg kell írni. Puccini magánéletéről én nem tudtam.
1: Én sem. Engem Puccinek a magánélete meglepett, és örülök egyébként, ahogy, hogy írsz róla.
2: Ahogy elkezdtem kutatni a többi pár után, már nem is tudom, valamilyen könyvben jött velem szembe az, hogy most nem akarom nagyon lelőni a poént, inkább mindenki olvassa el, de hogy Puccininak nem volt túlságosan harmonikus a házassága, és volt egy felesége, aki borzasztóan féltékeny volt, és ez egyébként egy öngyilkossághoz is vezetett, de ezt például a könyv írása közben tudtam meg. És amikor megismertem ezt a sztorit, akkor úgy voltam vele, hogy jó, hát akkor ennek benne kell lennie, kész, nincs mese.
1: Így van, mert nagyon jó a történet, és egyébként mondjuk Sophia Loren meg Marco Ponti szereme is azért tetszik, mert egyébként nem hasonlítható Antonius és Kleopátra szerelméhez, de hogy a korkülönbség. És hogy ott is nagyon sokan megkérdőjelezték, hogy Sophia Loren hogy mehetett hozzá Carlo Pontihoz, és biztos, hogy csak a pénz, meg a hála, meg stb., és a konfliktusok ellenére is ők azért életük végéig, tehát így van, kitartottak. És ugye manapság is, Céline Dion-t is hozhatnánk, tehát őnála is megkérdőjelezték, hogy ott valódi szerele, vagy csak ugye érdek. Mert ugye ezt az emberek nehezen tudják elfogadni, amikor egy nagyon szép fiatal nő, mondjuk egy 20 vagy 30 évvel idősebb férfit választ párjául.
2: Igen, igen.
1: És hogy ellenáll a hódításokra, és kitart a mellett a férfi mellett, még akkor is, amilyen.
2: Látod, látod.
1: És ezek nagyon izgalmas történetek, úgyhogy én is mindenkinek azt ajánlom, hogy mindenképpen olvass el, mert hogy lesznek benne meglepetések. De hogy azért ez más, mint az eddigi műveid. Itt ugye egyrészt egy kőkemény kutató munka is volt, meg itt azért olyan dolgokkal foglalkozol, aminek van ugye történelmi lenyomata, míg a többi könyved azért az más. És én ezért kérdeztem, igen, hogy hogyan jutottál el odáig, hogy erről írjál, hogy más a hangvétele és más a központi szála neki, mint az előző műveidnek.
2: Nem tudom. Arra pillanatra emlékszem, mikor kitaláltam a könyvnek a koncepcióját, mert két barátnőmmel ültem egy teraszon, és akkor épp azon gondolkodtunk, hogy mit lehetne még megírni, ami még olasz téma, de talán senki más nem írta meg. És akkor egyszer csak így kipattant, azt mondjuk, hogy mi lenne, hogyha ismert olasz pároknak a történetei szerepelnének benne. Tehát, hogy erre a pillanatra emlékszem, de azt nem mondanám, hogy ilyen nagyon nagy, hogy is mondjam, morfondírozás előzte meg egyszerűen, csak így jött egyszer ez az ötlet, és onnantól kezdve elkezdtem gépelni.
1: De egyébként könnyen írsz?
2: Ez is egy érdekes dolog egyébként, mert alapvetően könnyen írok, viszont számomra az írás, a futáshoz szoktam hasonlítani, meg vagy úgy általában sporthoz, teljesen mindegy, bármilyen sportot be lehet ide helyettesíteni, hogyha az ember megy, és rendszeresen edz, akkor jól megy, akkor hozzászoksz, akkor igényled, kívánod, és hiányzik, de hogyha mondjuk kihagy egy hetet, vagy kettőt, akkor utána baromi nehéz visszatérni. Tehát igyekezni kell, hogy amikor az ember ebben a periódusban van, hogy tudja, hogy könyvet kell írni, akkor ne essen ki a rutinból, mert utána nagyon nehéz, legalábbis nekem nagyon nehéz visszatérni a rendes kerékvágásba.
1: Itthon voltál Magyarországon, könyvbemutató hátán, Budapesten, vidéken. Hogy élted meg ezt az egészet?
2: Jaj, nagyon-nagyon jó volt, nagyon izgalmas volt. Tényleg 4 napot töltöttem otthon, azt hiszem nettó, és eléggé kipurcamba tértem vissza, mert annyira sok volt az élmény, és annyira sok helyre kellett menni. Szerintem nagyon jó volt a fogadtatás. Az első bemutatót azt pont csütörtökön tartottuk az olasz intézetben, és eléggé későn derült ki, hogy mikor lesz a dátum, meg hogy mi lesz a helyszín, és ennek ellenére nagyon sokan voltak, és mindenkinek volt egy kedves szava hozzám, tényleg nagyon-nagyon aranyosak voltak az emberek. A másik, utána volt dedikálás is Budapesten, könyvhét, és a másik könyvbemutató pedig vasárnap volt Szegeden, aminek ugye a hazai pálya, de hát ettől függetlenül azért nyilván nem csak a családom volt ott, meg köszönhetően ismerőseim, tényleg oda is jöttek emberek, sőt, mert arra voltam a legbüszkébb, meg az hatott meg a legjobban, hogy volt, aki Kecskemétre jött a Szegedre azért, hogy aláírassa velem a könyvet, úgyhogy ilyenkor mindig azt érzem, hogy jaj, hát érdemes csinálni.
1: De sokat jársz egyébként haza?
2: Nem annyira, tehát amikor a kislányom kisebb volt, óvodás koráig, igen, most azért sajnos már nem vagyunk ennyire szabadok, mert nem csak a munkahelyeink, hanem az iskola is gazdálkodik az időnkkel, úgyhogy ehhez kell alkalmazkodnunk.
1: Megvan már a következő könyvnek az ötlete? Vagy a kiadó az olyan, hogy rád kopint, hogy na ideje lenne most már újat írni?
2: Az az igazság, hogy én egy ilyen őrült babonás nőzemé vagyok, úgyhogy igen, vannak ötleteim, de még nem szeretnék túl sok mindent, sőt nem szeretnék elárulni semmit.
1: Hogyan jut mindenre időd? Van egy állásod, blogot írsz, igen, könyvet írsz, gyereket nevesz, oké, 16 éves a gyerek, de igen, akkor is. Tehát pont abban az időszakban van, amikor azért vannak hajtásom.
2: Eléggé vannak hajtások, ugye? Ugye? Az időszakban is.
1: Szóval hogy van időd mindenre? Írni is? Vagy az írás az kikapcsol? Az neked olyan, mint az adrenalin, hogy az beindít és ad egy nagy löketet?
2: Az írás, igen, az nagyon jól esik, az kikapcsol, és ahogy mondod, vannak olyan szakaszok az írásban, ugye, amit mi írok, ez elég viccesen hangzik, amit úgy szoktunk definiálni, hogy flow. Amikor így tényleg elkap, és akkor így maguktól püfölik az ujjaid a billentyűzetet, és az egy ilyen nagyon jó élmény. Minden esetre, tehát azért én sem vagyok egy ilyen csoda asszony, vagy csoda nő. Az egésznek a titka az, hogy én sajnos borzasztó rossz alvó vagyok, Úgyhogy simán felébredek reggel 4-kor, és aztán miután, nem tudom, már egy fél órát forgolódtam jobbra-balra, akkor úgy döntök, hogy na jó, hát akkor felkelek, mert ennek semmi értelme, és általában a reggeli órákat tudtam kihasználni arra, hogy írjak, amikor még teljesen friss az elme is, nincs még rajtam a vállamon az, amit egész nap utána itt összeszedek a munkahelyen, vagy úgy általában a külvilágban, úgyhogy nekem ez a titkom, tehát hogy reggel rászánom azt a másfél vagy két órát, és ennyi.
1: Könyveid le vannak fordítva? Vagy csak
2: nem.
1: Magyarul?
2: Én úgy gondolom, hogy oké, most ez az utolsó, ez talán kivételez alól, de hogy az olaszoknak valószínűleg nem lenne annyira érdekes.
1: Uh-huh.
2: Bár vannak itteni ismerőseim, akik folyamatosan ezt forszíroznak.
1: Ugye? De ezért, pont ezért, mert hát azért csak kinni ez 2010 óta Olaszországban.
2: Hogy hogyan látjuk mi.
1: Így van, hogy hogyan látja egy magyar, tehát magyar szemmel hogyan látjuk mi az olaszokat. Ezért merült föl bennem, hogy soha nem gondoltál arra, hogy olasz nyelvre is lefordítsátok?
2: Igazából nem. Tehát, hogy én még a mai napig úgy gondolom, hogy lehet, hogy azt a könyvet csak az ismerőseim vennék meg itt. Tehát nem vagyok én ebben biztos, hogy az olasz piacra vevő. Persze simán lehet, hogy nincs igazam, és még nem vettem át az olaszoknak a szokásos optimizmusát ebben a...
1: Igen. És egyébként, hogyha az előző műveidet nézzük, mert azért ott a családod is valahol benne van, és főszereplővé vált, ők ezt hogyan fogadták?
2: Jó, hát mondjuk azt, hogy a férjem az nem tud annyira magyarul, hogy elolvasta volna a könyvet, úgyhogy nem tiltakozik. A gyerekem az kíváncsi, hogy de mit írtál rólam, és akkor neki meg felkínálom a lehetőséget, hogy el lehet olvasni, és akkor majd megbeszéljük, de egyébként nem nincs ilyen. Nem volt semmi tiltakozás, vagy nem volt semmi visszajelzés a részükről, mert nem olvasták a könyvet.
1: De egyébként 16 év elteltével most már azért nem csak a rózsaszín felhőt látod Olaszországban, ugye? Hanem azért látod a hibáikat is.
2: Igen, ez így van. Egyébként én, mondjuk amikor a közösségi média felületén is például megszólalok, azért én igyekszem objektívan nyilatkozni Olaszországgal kapcsolatban, tehát én elismerem azt, hogy mennyire csodálatos, hogy mennyire varázslatos helyek vannak itt, az építészet, a művészet, a konyha, minden tényleg, de azért...
1: Magyarokra mindig azt mondják, hogy borzalmas az a bürokrácia, ami magyarokat jellemzi olaszoknál.
2: Hát itt borzasztó. Tehát én emlékszem, hogy valamilyen magyar okmányom lejárt egy-két évvel ezelőtt, és be kellett mennem ráadásul ilyen halmozottan hátrányos időszakban a két ünnep között az okmányirodában megcsináltatni az okmányt. Bementem, pár napon belül megérkezett postán. Hát Olaszországban ilyenről álmodni sem merünk. Uh-huh. Tehát az, hogy én besétáltam, nem volt időpontom, fogadtak, tehát ez már eleve egy ilyen lehetetlen szenárió Olaszországban. Itt már azért meg kell szenvedni, hogy egyáltalán elfogadjon az ablak mögött ülő kollégina. Úgyhogy ez katasztrófa, ez igaz.
1: Viszont az pozitívum Olaszországban, ami egyébként nekem nagyon tetszik Olaszországban, a nagymamáknak a szerepe. Tehát az, ami régen, még az én gyerekkoromban megvolt, hogy a nagymamák nagyon kivették a részüket, meg segítették a fiatalokat, meg a családot, az Olaszországban megvan a mai napig, ugye?
2: Ez a mai napig megvan, én igazából ehhez annyit hozzátennék azért, hogy tekintettel arra, hogy azért a mostani nagymamák, tehát mondjuk az én gyerekemnek a nagymamája, még aktív korú, tehát hogy főleg amikor a gyerek kisebb volt, akkor még kifejezetten ugye fiatalnak számított. Ezért ez a típusú szerep, amiről beszélsz, például a mi családunkban, az inkább a déd nagymamáé, aki még mindig él és virul, hála Istennek. Pontosan azért, mert hogy amikor megszületnek az unokák, akkor nagy valószínűséggel a nagymamák még aktív dolgozók, tehát hogy nem tudnak annyi időt szánni a gyerekekre, vagy arra, hogy segítsenek, amennyit szeretnének. Legalábbis én ezt tapasztalom most a mi generációnkkal kapcsolatban, tehát Olaszországban is azért elég magas most már a nyugdíjkorra, tehát 67 éves korod itt neked be kell járni dolgozni. Viszont mondom, nálunk ez úgy alakult, hogy a déd nagymama az abszolút átvette ezt a matróna szerepet, és ő az, aki leginkább összefogja az egész nagy családot.
1: És a férjed? Ő hasonló gondolkozású, mint te, vagy teljesen más?
2: Nyilván alapvető dolgokban egyezünk, különben nem lennénk együtt már ilyen régóta.
1: De ő nem jogász, ő egészen más területen van, ugye?
2: Nem jogász, tehát hogy ő mérnök, és szerintem azért egészítjük ki annyira jól egymást, mert míg én ugye nagyon kreatív vagyok, ha úgy veszük, akkor hebrencs. Tehát
1: ő meg a kocka?
2: Ő meg a kocka. Tehát ő az, aki kockáspapíron éli az életünket, uh-huh. vagy legalábbis azon tervezi, és Excel táblázatokban, és emiatt én nyugodtan hátradőlhetek, és fantáziálhatok azon, hogy miről szóljon a következő fejezet, mert tudom, hogy el fog indulni a vízdíjnak a befizetése, mert ő már beprogramozta a banknak az anonim területén, szóval azért jó egy ilyen ember mellett.
1: Ha a jövőt nézzük, akkor inkább a blog az, ami a főszerepet tölti be, hogyha az írást nézzük az életedben? Mert ugye az folyamatos.
2: Nem tudom, hogy mi lesz. Én szeretnék továbbra is könyveket írni, mert én ezen szocializálottam, mert én az a gyerek voltam, aki az ebédlőasztalnál olvasta a Kemény Kalap és Krumpliort, amikor általános iskolába járt, és a nagymama hozta neki az ebédet. És szerintem ez nagyon fontos, és nagyon fontos az, hogy próbáljuk továbbra is fenntartani az írott sajtót is, és az írott irodalmat. Szerintem teljesen másképp fogadunk be egy információt akkor, hogyha az egy papíron van előttünk, olvassuk, lapozzuk.
1: Így van. Könyvnek illata van.
2: Annak illata van, és jó, most már erre kutatások is vannak, hogy másként stimulálja az agyat, mint ez a folyamatos telefontapizás, meg tablettapizás. Meg hát, amiben most élünk.
1: Elvarázsol bennünket, és olyan helyekre is eljuthatunk a könyvek által, a fantáziánk által, amit egyébként, amikor leülünk a tévé elé, azt úgy megkapjuk. Tehát készen kapjuk, és nem kell gondolkozni rajta. Sőt, sokszor már a film elején tudjuk, hogy mi lesz a vége. Egy jó könyvnél meg nem. Tehát az a végéig kitart, és igen, amikor egy jó könyvet az ember a kezébe vesz, akkor nem tudja letenni. Egyébként hasonló, bocsánat, hogy ezt mondom, ami ma a mai generációt fűti, ők meg a tabletet, meg a telefon nem tudják letenni, mert hogy nyomkodni kell. Tehát nekik az a varázs, nekünk meg a könyvek. De egyébként, hogyha a lányodat nézzük, akkor ő milyen? Tehát ő is követi ezt? Ő is szeret olvasni?
2: Ő egy abszolút Z-generáció. Tehát nála küzdeni kell azért, hogy olvasson. Engem tulajdonképpen nem érdekel az, hogy én most mit olvas, csak olvasson. Ez a alapvető tézis, úgyhogy leginkább ő választja ki a könyveket, és hát most az ő korosztályukban romantikus regények, menők, ezekre már ilyen angol nyelvű kategóriák vannak, elnézést. Enemies to friends, tehát amikor nem tudom, ellenségből lesznek szerelmesek, vagy nem is friends, to lovers talán szerelmesek, meg spicy, kicsit pikáns könyvek, meg még horrorokat olvast.
1: De a te könyveidet elolvasta?
2: Nem.
1: Nem is akartad, hogy elolvassa?
2: Én is szeretném, tehát most ott vannak a lehetősége, meg van rá. Szerinte én ciki vagyok, ő 16 éves.
1: Őrület. Hír és az anyukája és az ő szemébe ciki. Ezt mérted? Hát igen, ez az égeneráció, hát másképp gondolkozik.
2: Ez a tinédzserkor.
1: Nem akarlak tovább föltartani, tudnék még éppen mit kérdezni, de akkor egyetlen egy kérdés erejéig még visszatérnék. Egy éven belül akár várhatunk tőled új könyvet? Vagy kettő?
2: Hát akár igen. Kettő egészen biztos, de akár egy is.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában Gyuvai Helén írót ismerhették meg.

0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztőműsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a véleménykukac.europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. További szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
2: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Szolidaritási akciót hirdet az Ökumenikus Segélyszervezet a venezuelai földrengés károsultjainak megsegítésére. A 1353-as adományvonalon híváson 500 forint adománnyal segíthetők a bajba jutottak, közölte a karitatív szervezet csütörtökön. A közleményben felidézték, hogy szerda este súlyos földrengés rázta meg Venezuela fővárosát és környékét. A hetes erősséget jóval meghaladó rengések jelentős károkat okoztak Caracasban. A több mint 20 utórengés következtében számos további épület dőlt össze. Az egész országban érezhető földmozgások károsultjainak várható számát a geológusok több mint 10 000-re teszik. Egyes becslések szerint ez a szám elérheti a 100 000-et is. Augusztus 20-án újra kinyit a 2 évvel égett Miskolctapolcai barlangfürdő a kültéri medencékkel együtt, közölte a miskolci polgármester Tóth Szántai József a Facebook oldalán. Korábban Horváth Tamás a fürdő helyreállítását magába foglaló projekt műszaki vezetője azt mondta, a fürdőkomplexum épületgépészeti elemeit a nyitásig teljesen kicserélik, megtörténik a légtechnika és a kazánház komplex felújítása is. A fürdőcsarnokokban és a barlangi járatokban padlófűtést építenek ki, de a csarnokban lévő medence burkolatát is megerősítik. Emellett a barlangjáratokban az elektromos hálózat és a világítás is teljesen megújul. A laboratóriumi vizsgálatok alapján jelentős vízminőségromlást is okozott a Szinvapatak miskolci részén kedden észlelt szennyezés, nem csak elszíneződést, közölte a Facebook oldalán Tóth Szántai József Miskolc polgármestere. Ismertetése szerint a patak városon áthaladó felső szakaszán tapasztalt szennyező beömlésnél a vas a mangán és a szerves szennyező anyagok mennyisége is többszörösen meghaladta a határértékeket. A víz a vízi élővilágra kedvezőtlen toxikus hatású volt. A patak belvároshoz közeli részén a Színvaterasz környezetében már alacsonyabb értékeket mértek, vagyis a szennyezés a vízben haladva hígulni kezdett. A szakemberek szerint jó hír, hogy a halak jelentős része el tudott úszni a szennyezéssel leginkább érintett területekről, olvasható a bejegyzésben. A miskolci polgármester szerint ugyanakkor a patak medrében és az üledékben élő kisebb élőlényeket a szennyezés valószínűleg súlyosan érintette. A Szinvapatak kedd délután változott narancssárgára a Miskolcon áthaladó szakaszán. A polgármester korábbi tájékoztatása szerint a városi hőszolgáltató Tatár utcai fűtőműjében az egyik kazán karbantartásakor a leengedett vasoxidot tartalmazó víz folyt a patakba. Mint ahogy beszámoltunk róla, a helyszíni vizsgálatok első eredményei szerint a színvátért szennyeződés eredete a Tatár utcai fűtőmű területére vezethető vissza. A szennyezés másnapján értük el az Észak-Magyarországi Horgász Egyesület elnökét, Faragó Pétert, aki elmondta, hogy az akkori információi alapján nincs eddig halpusztulás, de folyamatosan ellenőrzik a területet.
3: Igen, hát az Egyesületnek van az úgynevezett halászati joga a színvánál már nagyon régen, és alapvetően ez egy pisztrángos víz, minden évben pisztrángot telepítünk. 150-200 kilót szoktunk telepíteni. nem csak értesítést kaptunk, de azt is kaptuk, mert ugye a katasztrófa védelem is jelzett. Lényeg az, hogy a fűtőműben volt egy karbantartás, aminek során műszaki vagy emberi mulasztást nem tudom megítélni. Annak következtében egy része a karbantartásnak ugye az a víz, ami kijött, az vasoxid belekerült a szimvába. Ez okozta ezt az elszíneződést. Jelentést kaptam a halőröktől, a szimvában nincs halpusztulás. A következő napokban minden nap kimennek, végigmennek, megnézik, és hogyha egy pár nap elteltével sincs semmilyen halpusztulás, akkor kimondhatjuk azt, hogy szerencsére bármilyen katasztrófa történt, de szerencsére az Egyesületet nem érinti, mert halpusztulás nem történt. Remélem ezt tudom mondani önöknek pár nap múlva is.
2: Új elemmel bővül a hazai vármegyéket és vármegye székhelyeket bemutató emlékérmes sorozat. A Magyar Nemzeti Bank Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Miskolc megnevezéssel 30 ezer forint névértékű ezüst és 6 ezer forint névértékű színes fém emlékérmét bocsátott ki a gyűjtői sorozat negyedik elemeként. Az emlékérmék oldalai a vármegye székhelyet, illetve a vármegyét reprezentálják. Ezt követve az előlapon Miskolc épített örökségének kiemelkedő elemei, míg a hátlapon a vármegye domborzati és vízrajzi tagolása jelenik meg. Az emlékérméket Keresztúri Gábor iparművész tervezte. Befejeződött a Szóval Lévai podcast második évada. Újabb évadot tudhat így maga mögött a miskolci Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon kezdeményezése. A Szóval Lévai négy új epizódban olyan témákat dolgozott fel, melyek részei a mindennapjainknak, és különösen közel állnak a mai középiskolásokhoz. A mobiltelefon használattól és a pályaválasztás kihívásaitól kezdve a zenei ízlésen át egészen az önkéntességig. Célja, hogy párbeszédet teremtsen a diákok, pedagógusok és a szülők között az őket leginkább érintő kérdésekről. A műsor különlegessége, hogy az adások létrehozásában a gimnázium média iránt érdeklő diákjai is aktívan részt vesznek. Közreműködnek az előkészítésben, a szerkesztésben és a technikai megvalósításban, miközben szakmai mentorálást kapnak az Európa Rádió Miskolci stúdiójában. A sorozat a gimnázium küldetésével összhangban a tudás, érték, közösség mottó mentén készült, miközben a Magyarországi Református Egyház korábbi tematikus évéhez hasonlóan az ifjúság szolgálatára irányította a figyelmet. 30 évvel ezelőtt 1996-ban kezdte meg működését a Nemesbikki Bétel Református Szeretetotthon a Magyarországi Református Egyház fenntartásában. Ennek alkalmából a napokban hálaadó istentiszteletet tartottak az otthon lakóinak, valamint a Mezőcsáti Református Énekkar közreműködésével a Nemesbikki Református templomban. Az alkalom végén a Szeretetotthon melletti telken lerakták az alapkövét egy új, több mint 30 fős épületszárnynak. Az alkalmat szeretett vendégség koronázta meg a községművelődési intézményében. Viktor Dánielt, a Szeretet Otthon vezetőjét hallják.
4: Szükség már akkor is volt, és látszott az akkori társadalmi helyzetben is, hogy egyre több idős van magányosan szükségben, és hát így indult el 1996-ban az otthon. Hát az első évben 28 férőhelyen indultunk. Két éven belül 56-ra sikerült tetőtérbeépítéssel a férőhely számot bővíteni. Pontos számot nem tudok mondani az elmúlt 30 évről, de több mint 400 élet fordult meg nálunk. Hát 58 lakónk van, tehát házzal működünk, és 32 munkatársunk. Ebben benne van a gondozói létszám, a technikai létszám, az adminisztrációs létszám. Hát ha visszagondolok a 30 év előtti helyzetre és a mostani tapasztalataimmal, akkor örültség volt ebbe beleállni. De Isten tudja, hogy kit mire tud használni, vagy milyen hiányosságokat is ki tud pótolni és kiegészíteni, úgyhogy így történt, hogy annak ellenére, hogy itt vagyok, itt voltunk, Isten mégis meg tudta áldani ezt a helyet, és még jó dolgok is történtek. Az utóbbi évtizedben, vagy már régebb óta is óriási igény van a demens idősek elhelyezésére. Népbetegségé vált a demencia, és ezért akartunk egy demens részt építeni, ami igazán nekik való, az ő speciális kívánalmainak megfelel. Tehát ez volt az alapmotiváció.
2: A legmelegebb órákban jellemzően 10 és 17 óra között a készlet erejéig ingyen vizet osztanak az utasoknak, a legforgalmasabb vasútállomásokon és párakapukat is kihelyeznek, közölte a MÁV csoport csütörtökön. A közlemény kitér arra is, hogy az országos tiszti főorvos a Hungaromet előrejelzései alapján a másodfokú hőségriasztást péntekig hosszabbította meg, hétvégétől pedig már harmadfokú lesz a riasztás. Mint írták, az utóbbi évek tapasztalatai alapján már csütörtökön is kiemelkedően erős utasforgalom várható a Balaton felé és onnan vissza. A főváros és a vidéki városok felé pedig vasárnap lesz a csúcsidő. A vasúttársaság ezért azt kéri az utasoktól, hogy előre váltsák meg a jegyeiket. Azt tanácsolják, hogy aki teheti, induljon útnak még csütörtök vagy péntek kora délelőtt, mert a péntek délutáni és szombat reggeli csúcsidőben garantált a teltház. Az úton pedig mindenkinél legyen ivóvíz. Vizet osztanak és párakaput is kihelyeznek Miskolcon. Az önkormányzat szakemberei felvették a kapcsolatot a város ivóvíz szolgáltatójával, az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT-vel, és megrendelték a vízosztást, illetve a párakapuk kihelyezését. Ezzel párhuzamosan a miskolci városgazda is megkezdte a párakapuk kihelyezésének előkészítését, tájékoztatott a városházat csütörtökön. Ivóvizet osztanak a Centrum áruháznál, a Villanyrendőrnél és az Újgyőri főtéren, péntektől pedig a város 6 pontján is lehet párakapu alatt hűsölni.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió reggeli műsorát hallják, Kocák Szilvia vagyok. 2026. június 26-a péntek van. Ma ünneplik névnapjukat a Jánosok és a Pálok, Isten éltesse őket sokáig, és természetesen azokat a hallgatóinkat is, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Nézzük, mivel várjuk önöket az előttünk álló órában. Műsorunkat hamarosan hitéleti gondolatokkal kezdjük, majd fél hétkor rövid hírekkel jelentkezünk. Mai adásunkban Gudor Botond erdélyi református lelkésszel beszélgetünk arról, hogy miért fontos, hogy egy református gyülekezet anyagilag független, önfenntartó tudjon lenni, és elmeséli majd azt is, hogy mit ért el Magyarigenben, ahol 3 református volt a gyülekezetben, amikor elkezdte a szolgálatot.
2: Egy alig néhány fős egyházközség történetében az állt elő, hogy én 18 évi szolgálat alatt függetlenné tettem anyagilag az egyházközséget, mire onnan elkerültem Gyulafehérvárra.
1: Maradjanak az Európa Rádióval a továbbiakban is, számítunk a figyelmükre.

0: nem csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
1: Áldás békesség! A mai elcsendesedés alkalmával Kós Ádámot, a rakamazi református missziói egyházközség lelkipásztorát hallhatják. Imádkozzunk! Urunk, sokszor könnyen mondunk ítéletet, mint imádságot. Kérünk, adj nekünk olyan szívet, amely nem közömbös, de nem is kemény. Taníts szeretni téged úgy, hogy abból szeretet fakadjon embertársaink felé is. Különösen azok felé, akik távol vannak tőled, vagy még keresik az utat hozzád. Amen. A 119. Zsoltár 129. versétől kezdődően olvasom Isten igéjét, egészen a 136. versig. Csodálatosak intelmeid, azért megfogadja azokat lelkem. Igéd kijelentése világosságot gyújt, értelmessé teszi az együgyűeket. Kinyitom a számat, és csak sóhajtozom, úgy vágyódom parancsolataid után. Fordulj felém, és könyörülj rajtam, ahogyan szoktál azokon, akik szeretik nevedet. Szilárdítsd meg lépteimet ígéreteddel, és ne uralkodjék rajtam semmiféle gazság. Szabadíts meg a hatalmaskodó emberektől, hogy megtarthassam utasításaidat. Ragyogó arccal nézz szolgádra, és taníts engem rendelkezéseidre. Könny patakzik szememből azok miatt, akik nem tartják meg törvényedet. Amen. Kedves testvérek, az elmúlt napokban együtt olvastuk a 119. Zsoltárt, egy különleges énekhez, amelynek szinte minden sora Isten igéjéről, törvényéről és rendelkezéseiről szól. Első olvasásra talán ismétlődőnek tűnhet, de ahogyan újra és újra végigolvassuk, egy ember lelkébe nyerünk bepillantást. Ez a Zsoltár mély Isten szeretetről tanúskodik. A szerző újra meg újra Isten szavához fordul, abban talál vigasztalást, és abból kér bölcsességet. És ahhoz igazítja az életét. Szinte minden megszólalásából azt érezzük, hogy számára az Úr nem egy távoli hatalom, hanem a legfontosabb személy, akihez ragaszkodik. Talán jobban megérthetjük a Zsoltárírót egy egyszerű példán keresztül. Úgy érzi a Zsoltáríró, mintha az édesapját, vagy ha úgy tetszik, az atyát bántanák meg a bűnökkel. Gondoljunk bele, ha valaki a szüleinket sérti meg, szóval,

0: okor, és a jóvámoson, és lehetne naposzat sorolni, hogyha az ember meri így nézni a világot, hogy igen, vannak neki szóló üzenetek, neki szóló válaszok, hogy minden vasárnap a templomban az ige, a prédikáció, az azt gondolom, hogy személyesen nekem szóló válasz az én imáimra, az én életemre. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy, és nagyon ajánlom mindenkinek, hogy próbáljuk egy kicsit így nézni az életet, hogy bármilyen szomorúságban vagyunk, bármennyire lent vagyunk, és bármennyire borzasztó ez a világ, és sok rossz történik, hogy azért vegyük észre a szépet, a jót, és tudjunk örülni neki.
1: Tehát nyitott szemmel és nyitott füllel járjunk, eljünk, és így megtapasztaljuk. Én azt látom, hogy az emberek többsége akkor fordul Isten felé, amikor bajban van. Számodra mit jelent az ima, az imádkozás a mindennapjaidban? Te is akkor imádkozol, főként, ha valami rossz ér.
0: Igyekszem a hálának is, a hálámat is kifejezésre juttatni, de kétségtelen tény, hogy az ember a nehéz helyzetekben, amikor nagy bajban van, akkor hajlamosabb imádkozni és Istenhez fordulni, ami önmagában hát azért nem egy túl helyes dolog, mert hiszen nem csak a rosszat kellene észrevenni, és akkor Istenhez fordulni. A másik viszont, hogy az imádkozást, hogy mire használjuk, hogy én bevallom őszintén, hogy én olyan kapcsolatban vagyok a Jóistennel, hogy én ilyen konkrét dolgokat nem szoktam kérni tőle. Tehát, hogy én nagyon komolyan veszem azt, hogy ő jobban tudja, hogy nekem mire van szükségem, mint hogy én elkezdjem sorolni. Hogy van néhány olyan ember, barátnőim, akikkel ilyesmiről szoktunk beszélni, és az egyik ők mondta, hogy ő már szinte szégyelli magát, mert hogy ők mezőgazdasági vállalkozással foglalkoznak, és hogy ő gyakran azért imádkozik, hogy essen már eső, vagy ne essen már eső, vagy ilyen idő legyen, olyan idő legyen. És akkor ez persze érthető, hogy időnként ilyesmiket is kérünk, de azért azt nagyon fontosnak tartom, hogy az imádság az ne váljon egy ilyen kívánságlistává, egy ilyen bevásárlás előtt összeírandó, mit kell megvennem imádkozás előtt, hogy mit kell kérnem a Jóistentől, tehát hogy azért az imának hagyjuk meg azt a fajta szentségét szerintem, hogy az ima az ne váljon ilyen a mindennapjainkban konkrét segítség kérésé.
1: Az imádság évének egyik legfontosabb célkitűzése az, hogy megszólítsák a fiatalokat is, hogy megtanítsák fiatalokat arra, hogy Istenhez forduljanak. Na most a mai világunkban, amikor mindenki a mesterséges intelligenciát hívja alapul, hiszen azonnali választ kaphatunk a kérdéseinkre, akkor hogyan lehet a fiatalabb korosztályt arra megtanítani, hogy máshol keresse azokat a válaszokat, amelyek felmerülnek benne az élete során?
0: Hát sajnos nem tudok konkrét receptet mondani rá, de hogy ezen nagyon komolyan kellene gondolkodnunk, dolgoznunk és tenni érte szülőként, nagyszülőként, pedagógusként, a mindennapi életünket együtt, a fiatalokkal együtt élő emberekként, abban egészen biztos vagyok, mert hogy hajlamosakká váltunk mi idősebbek arra, hogy bedőljünk annak a látszatnak, hogy hát ezek a fiatalok ilyenek, ezeket semmi nem érdekli, ezek nyomkodják a okostelefonjukat, ezek csak a buli, csak a könyvélet, csak a nem tudom mi. És ez egyáltalán nincs így. Most a napokban Pesten vizsgáztattam, ahol filozófia szakos, meg gazdaságtudományi szakos hallgatókat, és hát ugye ott nem teológiát, nem bibliát tanítok, hanem ilyen különböző filozófiai társadalom elméleti nézeteket, meg művészeteket,

0: szociológiát, és akkor ott döbbenten tapasztaltam a vizsga során először is azt, hogy mennyire örültek annak, hogy szóban vizsgáztatok. Több kollégám, ismerősöm szinte a szemembe kinevetett, hogy komolyan én úgy vizsgáztatok, hogy bejön a hallgató, és tételt húz, és elmondja a tételt, és mondtam, hogy igen, én így vizsgáztatok, és úgy találom, hogy ezt nagyon jól veszik őt is. Ugye a mai világban online vizsgák, írásbeli, beadandó feladatok, tesztek, ezek mennek, és szinte nincs is alkalmuk arra, hogy megszólaljanak, és fontos dolgokról beszéljenek. Mert ugye az életünk, valljuk be, fecsegéssel van teli. De arról, hogy egy művészi alkotás például milyen hatással van rájuk, vagy hogy tényleg mi az ember lényege, vagy hogy tényleg mit jelent nekik a szabadság, vagy ilyen fontos dolgok, amikre akár a Bibliában is találhatnak választ, amivel nagyon jó lenne, hogyha Istenhez fordulnának. És akkor azt tapasztaltam, mert hogy erre ugye megtanulják és elmondják az adott filozófiai elméleti választ, de hogy többen utána szinte ilyen maguk sem észrevéve belementek a saját életük vonatkozó gondjainak az elmondásába. És hát nagyon meglepő volt, hogy egy néhány egyetemi óra után egy olyan embert láttak bennem, akihez ilyen dolgokkal fordulhatnak. Tehát megvan bennük az igény, és nagyon-nagyon-nagyon jó lenne, hogyha nem engednénk át a terepet valóban a mesterséges intelligenciának, és főleg annak a tudatiparnak, amely nagyon felhasználva a legkorszerűbb tudományos, nem csak technikai, tudományos módszereket, azon van, hogy egy irányba terelje a fiataloknak és mindenki másnak a gondolkodását, hogy az a fajta agymosás és az a fajta éppen az emberekben azt a tévhitet elültető gondolkodás, hogy igazodni kell egy vagy a sok közül, élj úgy, ahogy a többi, ez ne engedjük, hogy uralkodóvá váljon, hanem tegyük föl, ha tetszik, Isten által megbízottként, ha tetszik, akkor Szókratész követőjeként, tegyük fel úton, útfélen, piacon, családi ebédeknél azt a kérdést, hogy és tényleg mi a te életed értelme, és tényleg te mit akarsz elérni, mi a célod, mi az igazán fontos, hogy beszéljünk ilyenekről, mert ha nem beszélünk, akkor utána nincs mint csodálkoznunk, hogy a fiatalok bizony a mesterséges intelligenciától kapott válaszok szerint fognak élni. És ez a szörnyű, hogy nem csak meghallgatják, hanem elhiszik, és úgy fognak élni.
1: Hogyan látod, mennyire változott az imádkozás hagyománya az elmúlt évtizedekben?
0: Azt hiszem, hogy az a fajta közös imádkozás élmény, ami a hagyományos családokban, vagy akár a hagyományos helyi közösségekben, szomszédságokban megvolt, hogy a családokban esetleg minden étkezés előtt és után, vagy akár reggel és este is együtt imádkoztak, vagy legalábbis a unokákat, a nagymamák megtanították az imádságra, és együtt imádkoztak. Ez mintha háttérbe szorulóban lenne, az meg aztán végképp kimenőben, úgymond a divatból, mert nem divat volt, hanem egy nagyon fontos eleme az együttélésünknek, hogy mondjuk karácsonykor együtt örvendjünk Jézus születésének, vagy a húsvét, hogy ne egyszerűen csak a nyuszi, meg a locsolkodás ünnepe legyen, hanem a feltámadásnak örvendés, és ezért való közös imák, ezek minthogyha háttérbe szorultak volna. Másrészt viszont azt gondolom, hogy éppen az elmagányosodás, éppen a sok-sok feszültség, amivel nem tudnak az emberek hová fordulni, az talán ezt a magam vagyok ugyan, de legalább Istentől próbálok valamiféle támaszt kérni, ez talán több embert ilyen egyéni, személyes, elmélyült imádkozásra késztet. Sajnos sokszor éppen a krízis helyzetek, amit kérdezett is az imént, hogy amikor bajban vagyunk, akkor imádkozunk, igen, amikor éppen a kórházi ágyon fekszünk, amikor éppen egy komoly betegséget diagnosztizáltak valamelyik hozzátartozónknál, vagy elválunk éppen, vagy valami nagy baj ér, akkor nagyon fontos, hogy rátaláljunk Istenre, rátaláljunk az imára, és ehhez, hogy rátaláljunk, vagy rátaláljanak azok az emberek, akik eddig nem találtak rá, ahhoz nekünk, hívőknek, imádkozó embereknek ott kell lenni, és nem erőszakkal, és nem kényszerítéssel, és nem valamiféle hittérítői, negatív attitűddel, hanem a pozitív példánkkal és szelíd szóval. Valóban Jézus tanítványaiként kellene járnunk ebben a világban, mert nagy szükség lenne rá.
1: Fontos-e szerinted, hogy hol imádkozunk? A helyszínnek van-e az imádság szempontjából jelentősége, hogy Isten házában imádkozunk, vagy bárhol, ahol szeretnénk?
0: Nekem mindig jelent azért egyfajta emelkedettséget, egyfajta más minőséget, más érzést, amikor templomban, illetve hát én imaházba járok, a Csabai Kapui Gyülekezet imaházába, tehát hogyha ott együtt imádkozunk, azért az valahogy egy kicsit más, mint amikor egyedül otthon, de az is azt hiszem, hogy végül is nem ezen múlik, mert ha éppen a vonaton imádkozom magamban, vagy otthon egyedül a szobában, az is nagyon-nagyon fontos, és nagyon-nagyon felemelő. Szerintem ez is nagyon hiányzik az életünkből. Ugye az elején beszéltünk a csöndről, hogy nem merünk elcsendesedni, hogy ugye miközben megy a tévé, szól a rádió, ilyen-olyan hanghordozók, közben ugye nem tudunk kilépni, kiemelkedni a mindennapi létünkből. Az ima az ugye csendet igényel, és hogyha csend van, és imát mondunk, ha Istennel való személyes kapcsolatunkat ápoljuk, vagy erősítjük meg, akkor egyúttal kiemelkedünk abból az életünkből, amit élünk, és azt hiszem, hogy ez is a maikor emberének életéből teljesen hiányzik a kiemelkedés, a megemelkedettség, hogy mindig beilleszkedni, belesimulni akarunk a világba, vagy hogyha ki, akkor a kikapcsolódás, elutazunk, üdülünk, nyaralunk, nem felfelé, nem a felemelkedés, az Istenre tekintés, az ég felé nézés, egy ugye ma divatos dolog különben is arról beszélni, hogy milyen testtartással éljük az életünket, hogy azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, hogy az ima az mindig fölfelé tekintés, mindig egyfajta kiemelkedés, és egy erőforrás ahhoz, hogy változtassunk magunkon, hogy jobbá legyünk, hogy próbáljunk emberibb módon élni, Istenhez közelebb kerülni.
1: Pankocsi Márta jogász-szociológusnak köszönöm szépen, hogy megosztotta velünk a gondolatait az imádság éve kapcsán. Köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Kedves hallgatóink, 2026 a Magyarországi Református Egyházban az imádság éve, elcsendesedésre buzdító napló, gyülekezeti programok, imádságos, zenés estek hívják fel a figyelmet az imádságra, amelynek egyik fő üzenete, hogy a világot és magunkat elcsendesítve meghalljuk Istent. Az előző percekben Pankucsi Márta jogász-szociológussal beszélgettünk, akinek két írása is megjelent a Reforrásban, a Tiszáninneni Református Egyházkerület magazinjában az imádság éve kapcsán.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Magazinunk végén egy ma esti programra hívjuk fel hallgatóink figyelmét. Egyedülálló nyáresti sétára invitálja a látogatókat a Miskolci Állatkert 19 órától. Az intézmény egészen új, éjszakai arcát ismerhetik meg az érdeklődők. A szervezők célja, hogy a megszokott, nappali állatkerti élményeken túl különleges, hangulatos és interaktív programokkal mutassák be az állatok esti életét, valamint a természethez kapcsolódó élményeket. Az este egyik legnagyobb vonzereje a különleges éjszakai látványetetések, amely során a látogatók megfigyelhetik, hogyan viselkednek az állatok sötétedés után. A szervezők emellett külön figyelmet fordítanak az edukációra is. A Nem szeretem állatokkal való találkozás célja, hogy közelebb hozza a közönséghez a sokszor félreértett vagy elutasított fajokat, például a hüllőket és más különleges állatokat. A nyáresti séta programjairól Darvas Katalin zoopedagógust hallhatják. Elsősorban kiket várnak a nyáresti sétára, mikor kezdődik a különleges program?
2: Mint ahogy a neve is mutatja, ez egy esti program, 19 órától egészen 23 óráig várjuk a látogatókat, és hát mindenkit igazából sok szeretettel várunk, aki szereti az állatokat, szeretne egy különleges esti programon részt venni, vagy akár finom borokat, vagy finom falatokat kóstolni, mert most olyan programmal készültünk, amilyen eddig még nem volt az állatkertben.
1: Mi a céljuk igazából a rendezvénnyel?
2: Egy kellemes esti időtöltést szeretnénk biztosítani mindenkinek, hogy egy kis kellemes sétával itt végigjárják az állatkertet, közben megismerhetik az állatkertnek egy olyan arcát is, amit ritkán lehet látni, ugye sötétedés után nem sokszor lehet bejönni az állatkertbe, és ilyenkor nagyon sok állatunk ekkor mutatja meg az igazi arcát. Nagyon sok éjjel aktív állatunk van, úgyhogy elsősorban ők vesznek akcióban, velük is lehet találkozni, illetve számos egyéb programmal is készülünk. Eljön hozzánk a Herman Otto Múzeum, akik különleges világító ásványokkal és kövületekkel készülnek, és lesz egy makrofotó bemutató is, Szabó Gergő makrofotósnak a kiállítását lehet megnézni, és az érdeklődők akár a makrofotózást is kipróbálhatják.
1: Akkor nézzük részletesebben ezeket a programokat. Aki megérkezik az állatkertbe a délután folyamán este felé, mire számíthat?
2: Már itt rögtön az állatkert bejáratánál lehet a Nem szeretem állatokkal találkozni. Ugye ez egy igazán különleges program, itt testközeli kapcsolatba lehet kerülni különböző kígyókkal, gyíkokkal, ízelt lábúakkal, kétéltűekkel, úgyhogy aki szeretne egészen közelről megismerkedni ezekkel a különleges állatokkal, akkor annak is lehetőséget biztosítunk erre. Vannak olyan állatok, amit adott esetben kézbe is lehet venni, úgyhogy érdemes már itt az állatkert elején megnézni a Nem szeretem állatainkat. De lesz tapogatózó is, ahol pedig különböző állati alkatrészeket lehet szintén kézbe venni, agancsokat, koponyákat, különböző tojásokat, tollakat, szőröket, bőröket, úgyhogy tényleg itt egészen foghatóvá válik az állatkert ezen a két programunkon. És azért, hogy senki ne maradjon éhes vagy szomjas, ezen az estén kitelepül hozzánk a gajdó, akik finom falatokkal készülnek, és két pincészet is a vendégünk lesz, úgyhogy szomjasak sem maradunk. Nem csak borokat, hanem akár üdítőket is lehet majd vásárolni.
1: Az állatok látványetetése mindig népszerű program a látogatók körében. Melyek lesznek a legkülönlegesebb attrakciók, melyek lesznek azok az állatok, akiket közelebbről is megszemlélhetnek az érdeklődők?
2: Ja, elsősorban az éjjel aktív állataink lesznek porondon. Meg lehet majd nézni a perzsa leopárdjainknak a látványetetését. Ugye náluk még nemrég ott élt a kölykük, akik már azóta felnőtt és elköltözött tőlünk, úgyhogy az elmúlt években a perzsa leopárdjainkat kihagytuk az esti programokból. de az idei évben ők is akcióba lendülnek. Természetesen nem maradhatnak ki a szibériai tigriseink a sorból, de meg lehet majd nézni az oroszlánoknak a látványetetését, a mosómedvéket és a gyűrűs farkú makikat is. És természetesen Dorka és Borka az európai barna medvéink, akikre minden etetésen lehet számítani, hogy valami igazán különleges produkcióval készülnek.
1: Az eseményen külön figyelmet szentelnek majd az edukációra. Milyen ismereteket szeretnének átadni az odalátogatóknak?
2: Mi szeretnénk mindenkihez egy picit közelebb hozni a természetet. Ugye ez egy nagyon fontos feladata az állatkerteknek. Minden látványetetésnél meg lehet közelebbről ismerkedni az állatokkal. Van egy rövid előadás is az állatokról, az ő természetvédelmi helyzetükről, élőhelyükről. Ugye nem szeretem állatokat is, nagyon sokan itt legyőzik a félelmüket, úgyhogy mindenképp ez a célunk, hogy egy picit közelebb kerüljenek az állatok az emberekhez, és így a természetvédelem is talán egy picit fontosabbá válik mindenkinek a hétköznapjaiban is.
1: Az állatkert munkatársai nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy felhívják a figyelmet rendszeresen a felelős állattartás fontosságára. Ezen az estén is előtérbe kerül majd?
2: Így van, szóba kerül akár a felelős állattartás is. Nagyon fontos ezt kihangsúlyoznunk, hogy mindig csak olyan állatot vállaljunk, olyan állatot fogadjunk a családba, akinek a szükségleteiről megfelelően tudunk gondoskodni, belefér az életünkbe, mert rengeteg megunt házi kedvenc kerül később akár hozzánk ide az állatkertbe is, úgyhogy erről is mindig szót szoktunk ejteni, mert tényleg nagyon fontos, hogy az az állat, akit befogadunk a családba, aztán ne élj át azt a stresszt, hogy egy teljesen idegen környezetbe új helyre kell kerülnie.
1: Ahogy azt Katalin is elmondta, partnerként csatlakozott a nyáresti programhoz a Herman Otto Múzeum is. Hogyan kapcsolódik az intézmény az eseményhez?
2: Régóta kapcsolatban állunk a Herman Otto Múzeummal, rendszeresen részt szoktak venni az esti programjainkon, segítenek egy kicsit színesíteni itt az esti rendezvényeinket, és mindig nagy érdeklődés övezi. Ugye nekik is ezek a különleges sötétben világító ásványaik, amit nagyon jól meg tudnak mutatni ezen a rendezvényen, de ugye akár a régen élt állatoknak a fosszíliái is érdekesek lehetnek az állatkertbe látogatóknak, úgyhogy ezeket is meg lehet majd egészen közelről nézni.
1: Elsősorban gyermekek számára szervezik a programot, vagy pedig egyaránt felnőttek és gyermekek számára is?
2: Gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt készülünk programokkal, úgyhogy igazából 0 évestől a 100 évesig mindenki megtalálja az érdeklődési köréhez illő programot, mert tényleg az arcfestéstől a makrofotózáson át a borkóstolóig mindenféle programmal készülünk, úgyhogy kicsik és nagyok egyaránt megtalálják, amiért kijönnek hozzánk.
1: Néhány szóban azért beszéljünk az állatkert lakóiról is. Pár hónapja érkezett a Miskolci állatkertbe az európai vadmacska hím egyede. Hogy érzi magát Miskolcon, mennyire szokta meg új helyét a Németországból érkezett jövevény?
2: Nagyon jól érzi magát. Ugye a vadmacskák rejtőzködő életmódúak, a természetben is a legzártabb, legsűrűbb erdőket kedvelik a leginkább, úgyhogy őt is a kifutójában, hogy valaki megpillantsa, ahhoz elég türelmesnek kell lenni, mert tényleg nagymestere a rejtőzködésnek, nagyon jól érzi magát, belakta a kifutóját, de ugye ő is elsősorban éjjel aktív, úgyhogy türelmesnek kell lenni annak, aki meg szeretné pillantani, de nagyon-nagyon jól érzi magát nálunk.
1: Érkeztek-e, illetve érkeznek-e más új lakók az állatkertbe?
2: A macskaféléknél volt még egy új jövevényünk, ugyanis a kárpáti hiúz lányunk mellé érkezett egy hím, és nagyon hamar egymásra találtak. Nagyon jól sikerült az összeszoktatásuk, úgyhogy már a hiúz kifutóban is két állatot lehet látni, és annyira jól kijönnek egymással, hogy bízunk benne, hogy a jövőben akár még családot is alapíthatnak nálunk, úgyhogy reméljük erről is beszámolhatunk majd a jövőben.
1: Volt-e az állatkert más családjaiban is bővülés, esetleg várható a közeljövőben?
2: Reméljük, hogy még a nyár eleje is tartogat újdonságokat a számunkra, A hullámos papagájoknál már az Oduban hallottam a csipogást, úgyhogy reméljük onnan is hamarosan kirepülnek majd a fiókák, és a kiskenguruk most már nem csak a fejüket dugdossák ki az erszényből, hanem most már teljesen ki is másznak belőle, úgyhogy őket is most már nagyon alaposan szemügyre lehet venni. Gyakorlatilag már most az egész napot az erszényen kívül töltik. Valamint ugye érkezett hozzánk egy észak-amerikai kúszósül nőstény is, hogy Wilson kapott egy párt Daisy személyében, úgyhogy már ők is ketten vannak a kifutóban. Hát itt is a családalapítás volt a célunk, hogy ezt az új párt összehoztuk, úgyhogy reméljük, hogy jövőre ott is örülhetünk majd apróságnak. És érdemes a nagymara kifutónál is kicsit várakozni, ugyanis ott is rengeteg játékos nagymara kölyköt láthatunk, úgyhogy rengeteg kis állat van most az állatkertben, ugye a tavasz az jellemzően a születéseknek az időszaka volt, és ezek a kölykök most már egészen nagyok és játékosak, úgyhogy meg lehet őket alaposabban nézni, mint kisebb korukban.
1: A hagyományoknak megfelelően Magyarországon augusztus végén tartják az állatkertek éjszakáját, ehhez Miskolc is rendszeresen csatlakozott. Idén csatlakozik-e a miskolci intézmény az akcióhoz?
2: Természetesen az idei évben is csatlakozni fogunk az állatkertek éjszakájához. Ezt a programot mindig a nyár végén, augusztus utolsó péntekén tartjuk. Ez lesz a következő esti programunk, természetesen napközbeni programjaink lesznek a nyár folyamán is, de az esti programjaink az három szokott hagyományosan lenni egy évben. Az első a nyáresti séta, ez mindig a nyári szünet elején, az éjszakázó, ez ugye a nyári szünetnek a végén, és még a Halloween estünknek is nagy sikere szokott lenni, úgyhogy egy évben összesen ez a három alkalom van, hogy zárás után beleshessenek a látogatók egy kicsit az állatkert életébe, úgyhogy érdemes kihasználni a lehetőséget.
1: Kedves hallgatóink, egyedülálló nyáresti programra hívja a látogatókat a Miskolci Állatkert ma este 19 órától. Az intézmény egészen új éjszakai arcát ismerhetik meg az érdeklődők. A szervezők célja, hogy a megszokott nappali állatkerti élményeken túl különleges, hangulatos és interaktív programokkal mutassák be az állatok esti életét, valamint a természethez kapcsolódó élményeket. A nyáresti séta programjairól Darvas Katalin zoopedagógust hallhatták.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt két órában az Európa Rádió Kontinentális Reggeli című magazinját hallották, továbbra is várjuk javaslataikat, észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre. A szerkesztőt, Kocák Szilviát hallották. A következő órában Kitekintő című műsorunk jelentkezik, zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
3: Isten igéjét a Prédikátor könyve 12. fejezetének első verséből hallgassuk meg. Gondolj teremtődre ifjúságod idején. Mifelénk, amikor valakit harangszó és imádság nélkül búcsúztatnak el, mindössze 7-8 perc időtartam alatt azt mondják, na, ezt is elkaparták, mint egy kutyát. Az utóbbi évek tapasztalata, hogy hiába tartjuk minimális szinten a harangozási díj mértékét, nemhogy egyházi búcsúztatást, de egy harangszót sem kérnek a hátra maradottak. Elkaparják a rokont, még akkor is, ha vagyont hagyott maga után. Mindeközben zakatol az élet tovább, melyben azon megy a verseny, hogy ki mit kapar ki, vagy össze magának. A van megbabonázza az embereket. 10 körmükkel kaparják össze azt, amit az időközben elkapart magzatok meg sem látnak, és aminek végén őket is csak úgy elkaparják a vagyonért ácsingózó örökösök, mint egy kutyát. Szomorú, nyomorúságos körforgása ez az életnek, melyből kilépve a Prédikátor könyvének írója szólít meg bennünket, és hív arra, hogy kiki gondoljon a Teremtő Istenre még ifjúsága idején. Hiszen ha valaki ifjúsága éveiben ragadja meg a hit lehetőségét, meglátja, az Úr az, aki az értékválság sokféle megnyilvánulási formája miatt földön fekvőket ma is kész a földről felkaparni, hogy életük Jézus Krisztusban elrejtett örök élet legyen. Olyan hittel, szeretettel övezett élete, mely nem arra törekszik, hogy kikaparja a szerencséjét, hanem arra, hogy hálaadással élje meg annak az életnek a napjait, melyet az Úrtól kapott ajándékba. Mi az, amit megragadsz, testvérem? Mit szorongatsz? Miután futsz? Gondolj Teremtődre, hogy a hited legyen életed ékessége, mert egyedül az Úr, akitől megtartásod, megváltásod, lelked békességét remélheted. A mai igemagyarázat Molnár Virág lelkipásztor nevéhez fűződik, aki Mezőkovácsháza Nagybánhegyes gyülekezeteiben szolgálja az Urat.
0: Az Európa Rádió információs magazinját, a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. A hőségriadó miatti védelmi tevékenység összehangolására kormányrendeletet fogadott el a kabinet, a védelmi tevékenység vezetését a miniszterelnök látja el, jelentette be Magyar Péter kormányfő, amikor az Uzsoki utcai kórházban tartott bejárást Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter társaságában. Magyar Péter a Facebookon élőben közvetített eseményen közölte, szombat hajnaltól az ország nagy részén harmadfokú vörös riasztás lesz érvényben a hőség miatt. Mint mondta, a meteorológiai előrejelzések szerint várhatóan 4 napon keresztül meghaladja 29 fokot a napi középhőmérséklet, amire soha nem volt még példa Magyarországon, mióta a hőmérsékletet mérik. Magyar Péter arra figyelmeztetett, rendkívüli megterhelésnek lesz kitéve az egészségügyi rendszer, a tűzoltóság, a közlekedési rendszer és a lakosság is. A miniszterelnök közölte, a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja a védekezési munkálatokat a hőségriadó alatt, és egy kormányrendeletet is elfogadtak ezzel kapcsolatban, amely hamarosan megjelenik a magyar közlönyben. Átlagosan 35 napot, a tavainál 9 nappal többet kell várni a betegeknek arra, hogy bejussanak a szakrendelésekre, azonban az egyes szakmák között nagyok a különbségek, derült ki a Medicina 2000 járóbeteg szakellátási szövetség 2026 áprilisában készült 23 szakterületet vizsgáló felméréséből. Közleményük szerint több szakterületen történt javulás a tavalyi felméréskor mérthez képest. A kardiológiai ellátásban csaknem 4 nappal csökkent az átlagos várakozás, a neurológiai és a nőgyógyászat szakterületek pedig mintegy 2 nappal rövidebb listákat mutattak. A kardiológiai szakma esetében az adatfelvétel 12 éves története során most először csökkent a várakozási idő e szakmákban. Számos területen markáns, 10 napnál is nagyobb növekedést mértek. A diabetológián 21 nap, a nefrológián 19 nap, a bőrgyógyászaton 17,6 nap, a gasztroenterológián 13 nap és a pszichiátrián 11,7 nap. A leghosszabb betegfogadási idő továbbra is az endokrinológiai szakrendeléseknél van, ahol átlagosan 85 napot kell várni egy időpontra. Ebben a szakmában a tavalyihoz képest 7 nap volt a növekedés. A második leghosszabb betegfogadási idő a bőrgyógyászati, ahol az idei 17,6 napos növekedéssel mostanra átlagosan 56,5 nap az átlagos betegfogadási lista hossza, derül ki a felmérésből. Az elmúlt héten az előző hetekhez hasonlóan országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztatás szerint az év 25. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Július 1-én indul a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzés sorozata a Balatonnál, a Velencei-tónál és a Tisza-tónál. Az országos akcióban a revizorok egyebek mellett a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak, közölte a NAV. A közlemény szerint idén július 1-e és augusztus 31-e között fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a szezonális szolgáltatást nyújtók is, így például a kerékpár és csónak kölcsönzők, az esküvő szervezők, valamint a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégek. Ez idő alatt az ellenőrök a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a forgalmazott árucikkek eredetét, a jövedéki termékek forgalmazását, valamint a pénztárgép üzemeltetésével kapcsolatos szabályok betartását vizsgálják kiemelten. A közleményben figyelmeztettek, a NAV akár 2 millió forint megfizetésére is kötelezheti azt, aki elmulasztotta a nyugtaadást vagy az alkalmazotti bejelentést. Mindezek mellett a mulasztási bírságon kívül 12 nyitvatartási napra lezárhatja a NAV a vállalkozás üzletét is.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken nagyrészt felhőtlen vagy derült napos idő várható, a középső és északkeleti megyékben kezdődhet kevés gomoly felhő, de csapadék ezeken a részeken sem lesz. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 36 fok között alakul térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban a kosárlabda lesz a fókuszban. Vendégünk a szegedi csapat, a SZEDEÁK ügyvezetője Kerpel Frónius Balázs lesz. A szegediek heroikus küzdelemben érték el, hogy a következő szezonban is az első osztályban játszhassanak.
2: Próbáljuk egyel előrébb léptetni a saját fiatal játékosainkat, akik most ugye az U20-as döntő negyedikek lettek.
1: Vendégünk tehát Kerpel Frónius Balázs, a SZEDEÁK ügyvezetője. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Hősies küzdelemben kivívta az NB1-ben maradás jogát az STS-EDEÁK. A szegedi férfi kosárlabda csapat ügyvezetője Kerpel Frónius Balázs azt mondja, a játékosok mentális segítséget is kaptak a bennmaradásért vívott harchoz. De hogyan várják a következő szezont? Kik mennek, kik maradnak és milyen eredményre vágynak? Kerpel Frónius Balázzsal az egyik tanítványom, Molnár Benedek, szegedi kommunikációszakos egyetemista beszélgetett.
3: Először is köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és első körül is gratulálni szeretnék a bennmaradáshoz, nem lehetett egyszerű, az alapszakaszt is figyelembe véve. Az első kérdésem az erre reflektálna, hogy milyen érzések kavarognak benned jelenleg így a bennmaradás után.
2: Hát először is köszönöm a meghívást. Hát ez egy összetett kérdés, alapvetően mindenki fellélegzett, azt gondolom. Van egy nagyon erős büszkeségérzés, nagyon büszke vagyok a fiúkra, a játékosokra, mindenkire, aki a csapat körül dolgozott. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagy munka volt, főleg így a legutolsó másfél-két hónapja ennek a szezonnak. Nyilván egy nagyon hosszú és vontatott idény volt, de mindenki olyan extra munkát rakott bele, mind a játékosok, mind a csapat körüli emberek, illetve a szurkolók is, ami azt hiszem, hogy elvezetett végül ez a sikerhez, úgyhogy most egy kis megnyugvás van bennem alapvetően.
3: Ez a nagy győzelem, ugye a Zalaegerszeg elleni utolsó mérkőzésen adott valami plusz löketet a csapatnak a következő szezonra?
2: Hát, hogy ad-e plusz löketet, az mindig egy nehéz kérdés, ugye most eltelik azért egy 2-3 hónap a következő mérkőzésig. Én ugyanakkor ugye játékosokkal is beszélve, illetve szurkolókkal találkozva, azt hiszem, vagy azt érzékelem, hogy nagyon-nagyon sokat adott ez a mérkőzés mindenkinek. Szerintem a lelátón is, akik szurkoltak, vagy csak nézték a mérkőzést a tévén keresztül, ők is érezhették, hogy milyen hangulat van. Tényleg nagyon régóta nem tapasztalt atmoszféra volt szerintem az új szegedi sportcsarnokban. Az biztos, hogy a játékosok is mondták, hogy ez nagyon-nagyon sokat jelentett nekik, és azt gondolom, hogy ez nem ilyen üres szavak, hanem tényleg lehetett érzékelni azt az energiát, amit a közönség adott a fiúknak.
3: Korábban ugye az arénának is adtál ezzel kapcsolatban interjút, és ott említetted, hogy egy új fajta tűz jelent meg a csapatban, amit már régóta nem láttál bennük. Ez minek volt köszönhető szerinted?
2: Az egész idény során elmondtam, hogy azért nem tudok haragudni erre a csapatra olyan értelemben, hogy nagyon jól edzettek, nagyon jól dolgoztak, és nagyon jó karakterű és jó személyiségű játékosok alkották az idei keretet is. Egyszerűen valahogy nem jött ki a lépés, amiben azt hiszem, hogy mindenkinek megvan a felelőssége nyilvánvalóan. Ezeket a nyár erre is való, hogy ezeket próbáljuk levonni. Ezt alapvetően arra értettem, hogy a playout során a többi csapathoz képest látszott az, hogy mennyivel karakteresebb és mennyivel motiváltabb, és ilyen férfiasabb, agresszívabb játékot tud játszani a SZEDEÁK. Ebben azt gondolom, hogy önmagunkhoz képest is léptünk, vagy léptek a srácok egy nagyot előre. Úgyhogy én alapvetően itt erre gondoltam. Az oroszlányi mérkőzés ugye az zalaegerszegi előtt nem sikerült úgy, ott talán egy kicsit nagy volt a nyomás, hogy megilletődtek a fiúk. Ilyen van, de azt hiszem, hogy az zalaegerszegi meccsen pedig, vagy az zalaegerszegi elleni mérkőzésen megmutatták azt, amire próbáltam találni ebben az interjúban is.
3: Voltak úgynevezett meglepetés karakterek a rájátszás során, mint például Jarvis Moss személye, azért ő alapszakaszhoz képest nagyot tudott előrelépni. Ezt hogy látod, ez minek köszönhető szerinted?
2: De ugye Jarvis Mossnak ez volt az első éve Európában, ez minden játékosnál egy nagy váltás, úgyhogy ezt beszéltük már akkor is a szakmai stábban, hogy az ő szezonja valószínűleg kicsit hullámzóbb lesz, tehát benne van. Az látszott már videófelvételeknél, amiket róla kaptunk, hogy egy hihetetlen jó dobókészségű játékos és egy extra potenciál van benne. Az alapszakasz az hullámzó volt szerintem, ott nyilván egy más kosárkultúrát, egyetlen egy más kultúrát kellett megszoknia, de ezt szépen lassan egyébként azt hiszem, hogy megugrotta. És hát amit mondtam a karakterekről, az rá is igaz. Tehát hihetetlen jó versenyzés, hát a playout az azért a nagy színpad, ha már a playoffban nem sikerült bejutni, legalább olyan tétje van. Ugye most lehet azon gondolkozni, milyen nagyobb tét az 5.-6. helyért játszani, vagy a kiesés ellen. Tehát egy nagy nyomás, ami látszólag rá azért úgy hatott, hogy felspanolta, illetve hát Vukulikicsnek a szerencsétlen kiválása adott neki egy olyan lehetőséget, hogy egyszerűen több labdája volt, illetve több nyomás volt rajta is, amit ő azt hiszem, hogy ezt a szerepkört ezt nagyon élvezte, és hát látszott, hogy milyen extra képesség. Játékos ő.
3: Ugye mentális szakember is dolgozott a csapattal a rájátszás alatt, Fekete György személyében. Nagyon nagy jelentősége van szerinted, hogy ilyen mértékben tudott hatni a csapatra, hogy végül ez a bennmaradás meglett?
2: Többször mondtam, igen, hogy szerintem ez alapvetően 3-4 összetevős ez a dolog. Nem akarom még egyszer a játékosok személyiségét említeni, de valóban ez. Utána ugye az edzőváltás, ami történt a szezon második felében, azt hiszem, hogy az is adott egy új impulzust, újfajta energiákat, újfajta taktikai elemeket a játékba, amik kellettek. Az előnléti rész nagyon fontos volt ebben az utolsó másfél-két hónapban, azért hihetetlen nagy terhelést kaptak a srácok, tehát az előnléti és regenerációs részt ezt kiemelném, de igen, én azt hiszem, hogy ilyenkor, amikor ennyire közel vannak egymáshoz csapatok, mert itt azért valójában az alsóházban nincsenek nagy különbségek a csapatok között, ezt szerintem jól mutatják az eredmények is. Nagyon nagy hangsúlya van ennek, hogy a csapat mennyire felkészült mentálisan, illetve hát ez volt az egyetlen konklúzió, amit le tudtunk vonni, hogy jó képességű játékosok, és amennyiben úgy érezzük, hogy bízunk a játékosokban, akkor valószínűleg valami mentálisan nem áll össze, és ebben próbáltunk valamilyen segítséget nyújtani nekik. Én azt gondolom, hogy ez utólag is egy jó döntés volt.
3: Ezt szeretnétek tovább vinni a következő szezonra, szezonokra akár?
2: Igen, szerintem ez megmutatkozott, hogy ez nagyon fontos része tud lenni a csapat életének. Ugye ezek tulajdonképpen ilyen mesterségesen kikényszerített csapat összetartások, tehát egy olyan fél óra, amikor nem lehet telefonálni, mindenkinek valamilyen véleményt kell formálnia, még jobban megismerhetik egymást a játékosok különböző helyzetekben. Erre nagyon sokféle ilyen gyakorlat van. Ezeket a Gyuri szerintem nagyon jól találta meg és váltogatta. Nyilván én ezeken a foglalkozásokon nem voltam benn, de azt hiszem, hogy ez egy olyan gyakorlat, amire érdemes építeni a jövőben is.
3: Említetted azt, hogy levontatok konzekvenciát a szezonból. Van-e még, amit levontatok esetleg, vagy ami tanúságként szolgál, hogy akkor jövőre másképp kell csinálni?
2: Hát persze, az ember azért mindig végig gondolja ezeket a dolgokat. Szerintem egyébként, hogy mondjam, amellett, hogy ez egy nehéz szezon volt, ez részben különböző sérüléseknek is volt köszönhető. Ugye volt egy levont pont tőlünk egy sportorvosi igazolás miatt, ez nyilvánvalóan az én felelősségem, tehát ezt nyilván nem kellett átgondolnom, ebből tanultam, megtanultunk szervezeti szinten is. De persze van egy csomó apróság, döntések meghozatalakor, esetleg játékos kiválasztáskor, amit tanultunk az idei évből is, ezeket nyilván beépítjük a következő körbe. Most nem akarnék ebből semmit kiemelni, de tanulságos év volt, annyi biztos.
3: Kicsit hasonlított a vége a tavalyi szezonhoz, ugye ott is a bennmaradásért küzdött a csapat, idén is bennmaradásért küzdött a csapat. Látsz esetleg a két szezon között bármi hasonlóságot, ami végül hasonló sorsa vezette a csapatot, vagy esetleg különbség, ami mondjuk az idei szezonban jobb volt, mint a tavalyiban, vagy akár fordítva?
2: Igen, ez egy érdekes kérdés. Szerintem talán, hát ugye az nyilvánvaló különbség, hogy tavaly azért egyel korábban is került bebiztosítani a bennmaradást, bár az sem volt azért egy nyugodt menet. Ott ugye más volt a szituáció, mert ott alapvetően még február, tehát az átigazolási időszak vége előtt sikerült Milos Glišićet is leigazolni, aki azt gondolom, hogy egy nagyon nagy segítség volt a csapatnak. Ő ugye Vukulikicsen nagyon jó játékkapcsolatot alakított ki már fiatal korában, úgyhogy ez nyilvánvalóan segített tavaly. Ami hasonlóság, hogy idén is volt egy edzőváltás azon a tájon, mint tavaly. Tavaly ugye nem edzőváltás volt, hanem Nikola Lazić érkezett a szakmai stáb mögé segítségnek. Én azt hiszem, hogy akkor annak nagyon fontos jelentősége volt, mint ahogy idén annak is, hogy Andrej Komandić vette át a csapatot. Kellett ez az új impulzus, kellett kicsit felrázni a társaságot. Ugyanakkor idén ez egy kicsivel nehezebb feladat volt abban az értelemben, hogy ugye nem igazoltunk új légióst, sőt Vukulikicset elvesztettük. Ugye Neuwirth Bence érkezett, ki nagyon hasznos magyarként állt bele ebbe a periódusba, de alapvetően egy megfogyatkozott brigáddal kellett újra összerakni, vagy kicsit más szerepkörbe rakni játékosokat, és ilyen formán azt hiszem, hogy ez egy jóval nehezebb menet volt, mint a tavalyi.
3: Igen, ugye megfigyelhető volt itt a rájátszás alatt is, hogy nagyon szűk volt az a bizonyos rotáció, szóval hogy így 7-8 ember volt az, aki végigjátszott a gyakorlatilag az egész rájátszást. Ez valamilyen szinten okozott-e olyan fejtörést esetleg, vagy bármilyen nehézséget? Nyilván igen, de hogy így szakmai boldalról ez így mit jelentett a csapat számára?
2: Igen, hát ugye az normális, hogy ahogy nő a tét, ahogy a bajnokság vége felé haladunk, egyre szűkülnek a rotációk. Ez azért egy általánosan megfigyelhető trend a többi csapatnál is. Az igazán komoly fertőzést azért az okozta, amikor Vulikics megsérült, tehát ott éreztük, hogy itt nagyon komolyan el fognak szállni játékpercek, tehát itt nagyon nagy jelentősége lesz a regenerációnak. Ebben szerencsére nagyon jól álltunk. Kriosauna, a Red Zone-ba jártak a játékosok rehabilitálni kisebb sérülésekkel, ugye Pej Harper, az ellenléti edzőt keveset említem meg, de azért igyekszem, hihetetlen jól tartotta formában a csapatot, vagy tonizálta a fiúkat, amikor kellett, illetve adta meg a pihenőt egyébként Andrej Komandics is, amikor úgy érezte, hogy kell. Nyilván nem volt egy szerencsés szituáció, és ezt sokkal tovább már nem lehetett volna húzni. Tehát tényleg hihetetlen magas játékperccel játszotta le a legtöbb játékos ezt a dolgot. Ezen azért valószínűleg Vulikics bemaradása enyhített volna, de azt gondolom, hogy valamennyit mindenképpen szűkült volna a rotációt. Ahogy kérdezed, szakmailag egy nagyon nehéz menedzselés volt szerintem, tehát nyilván nehéz ilyen rotációval hosszú távon kosárlabdázni.
3: Ugye Vulikics sérülése eléggé meghatározó volt negatív értelemben. Mikor lesz újra bevethető, és mikor tudjátok így visszaépíteni őt a csapatba?
2: Hát ugye neki most tulajdonképpen fel van bontva a szerződése, nyilván kapcsolatban vagyunk vele. Ugye azt választott, hogy Belgrádban műtsék meg, úgyhogy ő hazament, és most már a rehabilitációját végzi. Szerintem, hogy augusztus-szeptember környékére várható az, hogy ő nagyjából kontakt nélküli kosárlabda mozgásokat végezhessen, tehát előtte azért még egy nagy út van. Természetesen nyilván folyamatosan figyeljük, mint a legtöbb játékost, aki megfordult a Szedelk kötelékében, magyarok, külföldiek, tehát azért tudunk mindenkiről, hogy kivel mi a helyzet. Úgyhogy kíváncsian várom, hogy mi lesz az ő sorsa is. Most azért nem valószínű, hogy ő kezd irányító poszton légiósként a szezon Szegeden.
3: Ahova a kedves testvéred ugye elő tudott lépni, és nyomás alatt igencsak jól tudott teljesíteni. Ezt így te vártad tőle, vagy tudtad, hogy ő méltóképpen meg tudja állni a helyét azon a poszton, vagy így az nálad így hogy alakult, mint testvér a testvérhez való viszony kapcsán?
2: Hát ugye igen, tehát viszonylag régóta ismerem, és őról azért minden edzője tudja, ugye Szegeden is nyert 2 U20-as bajnoki címet egymás után, és ott is az volt a jellemző, hogy nyomás alatt nagyon jól teljesített. Tehát vannak ilyen típusú játékosok, akiknek a plusz tét ad egyfajta ilyen plusz motivációt, ugye az előbb említettük Jarvis Moss-t, és Gazsival kapcsolatban is körülbelül ezek a gondolataim, szóval, hogy neki nagyon jót tesz a tét. Én annyit mondtam a csapatnak, mikor Vuk megsérült, hogy azért ezek a sérülések általában lehetőséget adnak játékosoknak előrelépni, még több játék lehetőség, ez egyben több lehetőség a hibázás is bizonyos értelemben, de hogy meg lehet mutatni egy előrelépett szerepben, és nagyon sok játékos kezdte el így építeni a karrierjét. Nyilván azért a Gáspár már egy ismertebb játékos, de azt hiszem, hogy ilyen nyomás alatt másfél hónapot lejátszani, az mindenképp egy olyan teljesítmény, ami azért megsüvegelendő. Én számítottam erre, hogy jól fog játszani, de az, hogy ennyire konzisztensen és kevés hibával, az egyébként az engem is meglepett, és a jó értelemben, de egyébként ezt el tudom mondani az egész csapatra, tehát mindig őt emeljük ki kicsit, mert nyilván neki nem volt nagy cseréje, de hogy a többi játékos is, bárki, aki beszállt, azt gondolom, hogy nagyon kevés hibával hozták le ezt a playoutot.
3: Említetted, hogy az utolsó mérkőzésen a szurkolók önkívületi hangulatot csináltak, hogyha fogalmazhatok így. Milyen volt a szurkolóknak a vízhangja ugye az alapszakaszban, amikor nagyon hullámzó volt a teljesítmény, és ugye alsóházi besorolásba került a csapat, illetve a szezon végére, hogy végül a bennmaradás összejött a kettő között így. Mennyire volt nagy a kontraszt?
2: Hát ez nehéz dolog. Nyilván az utóbbi 2 év az összességében nem úgy sikerült a se vezetői, se szurkolói szemmel nézve, hogy vártuk vagy terveztük, úgyhogy teljesen érthető, hogy az alapszakasz közben azért volt egyfajta kiábrándultság érzékelhető, ugye ez azt gondolom, hogy teljesen normális bármilyen csapat tekintetében, aki ilyen hullámvölgynek egy lejjebbi szakaszában van. Azt hiszem, hogy az egész szezonban érzékelhető volt, ugyanakkor azért a külön szektor. Szerintem egyre népesebb szurkolótáborunk egyébként azért azt gondolom, hogy kitartott, és azért nagyon hálásak vagyunk. Az utolsó mérkőzésre pedig egyszerűen, tehát ezt tényleg nehéz szavakba foglalni. Olyan emberek jelentek meg, akik nagyon rég jártak Szedeák meccsen, akikről tudjuk, hogy fontos a klub, esetleg régebbi játékosok, vagy akár csak volt utánpótlás játékosok. Mind-mind olyan emberek jöttek ki, akik tudták, hogy mi a tét, és valahogy éreztették, vagy érződött, hogy hány embernek fontos a szegedi kosárlabda. Tehát egy nagyon, nagyon szép mérkőzés volt ebből a szempontból, és az, hogy emellé pedig olyan hangulatú szurkolás is társult, tehát nem csak nézők voltak, hanem valóban szurkolók is. Ez azt hiszem, hogy nagyon fontos, ahogy talán kezdtük az interjút az egész szegedi kosárlabdázás szempontjából, mert ez ilyen összetartozást érzés adott, ami azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos a jövőre nézve is.
3: Ha már a jövőre nézve, következő szezonra milyen tervek vannak kibontakozóban, hogy esetleg is a jobb eredményt érjen el a csapat?
2: Hát a jövő szezon sem lesz egyszerű, annyi biztos. Ez már előre látszik azért, hogy itt különböző ugye pénzügyi változások vannak, sport van, ezeket most nagyon nehéz még belülni, belátni, hogy hogy van, úgyhogy a legtöbb csapat úgy alakítja most a keretét, hogy talán nagyobb hangsúlyt fektet fiatal játékosokra. Én azt gondolom, hogy a légiósok minősége is lehet, hogy vissza fog esni, tehát én egy nagyon szoros bajnokságot várok jövőre, hogy most ebben a Szeged hol fog szerepelni. Az egy nagyon jó kérdés, nyilván a legjobb tudásunk szerint próbáljuk kialakítani a jövő évi keretet. Én azt hiszem, hogy próbáljuk egyel előrébb léptetni a saját fiatal játékosainkat, akik most ugye az U20-as döntőn negyedikek lettek, és illetve hát egyikük ugye Szegedi a Tudományegyetem tanulója, tehát hogy őket is kicsit feljebb kell léptetni ebben a hierarchiában. Nyilván ezekért a helyekért meg kell dolgozni, de azt hiszem, hogy körülbelül ezek a jövő évnek az ilyen főbb sarokpontjai, de nagyon nehéz még ezen a ponton jósolni.
3: Ez természetes. Vannak-e kifejezett célok, akár hogy már most így véget ért a szezon, van-e esetleg egy-kettő, ami már így biztos célként van kitűzve, akár hogy a fiatalokat szeretnétek előre léptetni például?
2: Mindenképpen szerintem, hogy kijelöljük azokat a fiatalokat, akiket kiemelt projektként kezelünk a jövő években vagy évben. Én most ilyen helyezésbeli célokat még nagyon nehezen fogalmaznék meg, én ezzel mindig szeretem megvárni azt, amíg legalább lemegy pár ilyen edzőmeccskör, hogy lássuk, hogy az ellenfelek hogy néznek ki, illetve mi hogy nézünk ki, ami az is az augusztus-szeptember az erre is egy jó visszajelzés általában, tehát helyezésekben én nem szeretek célokat megjelölni. Hát minden évben általában ez a kijelölt célom, de ez szerintem ezzel mindenki így van, hogy az ideinél egy jobb szereplést elérni az alapszakaszban. Nyilván most így az utolsó helyről ez ugye az alapszakasz végén, ahol befejeztük. Ez azért reméljük, hogy nem megugorhatatlan, de hogy nyilván azért titkon szeretnénk minél sikeresebb csapatot építeni, de mondom, nagyon sok ebben még a szürke folt.
3: Ugye te is játszottál egy jó pár szezont itt a Szedák együttesében, és ugye te ügyvezetővé avanzsáltál. Amikor ez így kiderült, hogy téged kérnek föl, vagy te kerülsz ebbe a szerepkörbe, ez téged hogy érintett, vagy ezt hogyan fogadtad?
2: Hát ez egy hosszabb folyamat volt. Én ugye, amikor csapatkapitánként szezon közben még oda mentem az elnök úrhoz, hogy Kardos

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. A várható extrém meleg miatt harmadfokú hőségriasztást rendelt el a tiszti főorvos szombattól. Oroszi Beatrix a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón arra kért mindenkit, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára és a környezetében élő emberekre. A Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója azt mondta, az energiaellátásban jelenleg nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízishelyzet. Oroszi Beatrix tiszti főorvos elmondta, jelenleg másodfokú hőségriasztás van érvényben, de szombat 0 órától harmadfokú hőségriasztást rendelt el Magyarország teljes területére. Mint mondta, extrém meleg időre számíthatunk legalább 4 napon keresztül, a napi középhőmérséklet eléri vagy meghaladja a 29 Celsius fokot, több térségben a nappali csúcshőmérséklet tartósan 38 vagy 40 fok körül alakulhat. Oroszi Beatrix kiemelte, a meteorológiai előrejelzések alapján ez az idei év eddigi legintenzívebb és legveszélyesebb hőhulláma lehet, az elmúlt 20 évben nem láttak ehhez hasonlót, fogalmazott a szakember. A hőség jelentős terhelést jelent a szervezetnek, így arra kért mindenkit, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára, illetve a környezetében élő emberekre is. A hőségriadó miatti védelmi tevékenység összehangolására kormányrendeletet fogadott el a kabinet. A védelmi tevékenység vezetését a miniszterelnök látja el, jelentette be Magyar Péter kormányfő, amikor az Uzsoki utcai kórházban tartott bejárást Hegedű Zsolt egészségügyi minisztertársaságában. Magyar Péter a Facebookon

0: Élőben közvetített eseményen közölte, szombat hajnaltól az ország nagy részén harmadfokú vörös riasztás lesz érvényben a hőség miatt. Mint mondta, a meteorológiai előrejelzések szerint várhatóan 4 napon keresztül meghaladja 29 fokot a napi középhőmérséklet, amire soha nem volt még példa Magyarországon, mióta a hőmérsékletet mérik. Magyar Péter arra figyelmeztetett, rendkívüli megterhelésnek lesz kitéve az egészségügyi rendszer, a tűzoltóság, a közlekedési rendszer és a lakosság is. A miniszterelnök közölte, a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja a védekezési munkálatokat a hőségriadó alatt, és egy kormányrendeletet is elfogadtak ezzel kapcsolatban, amely hamarosan megjelenik a magyar közlönyben. Hatékonyan működik a hőségriadó miatt elindított országos intézkedés sorozat, az úgynevezett vörös kód protokoll. A megtett intézkedéseknek köszönhetően a szociális és gyermekvédelmi ellátó rendszer biztonságosan működik, rendkívüli esemény nem történt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. Közleményükben azt írták, a minisztérium első lépésként felmérte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő 81 intézményt, és az eredmények alapján célzott hőségtervet dolgozott ki. A legveszélyeztetettebb 23 intézményben összesen 5 mobil klímát, 12 állóventilátort és 13 klímaberendezést szereztek be, ezek közül 10 már üzemel, a fennmaradó 3 telepítése folyamatban van. Kiemelt figyelmet kapott az ivóvíz ellátás biztonsága is, a szakemberek 28 olyan intézményt azonosítottak, ahol vízellátási kockázat merülhet fel. Ezek folyamatos monitorozás alatt állnak, és szükség esetén a katasztrófa védelem bevonásával biztosította gyors vízpótlás, olvasható a dokumentumban. A tárca egyben hangsúlyozta, a vörös kód protokollt valamennyi érintett szociális szolgáltató, nappali melegedő és szakosított szociális intézmény megkapta. Az elmúlt héten az előző hetekhez hasonlóan országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztatás szerint az év 25. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése.
1: Az időjárásról.
0: Pénteken nagyrészt felhőtlen vagy derült napos idő várható. A középső és északkeleti megyékben kezdődhet kevés gomoly felhő, de csapadék ezeken a részeken sem lesz. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 36 fok között alakul térségünkben.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést a szegedi kosárlabda csapat a Szedeák ügyvezetőjével, Kerpel Frónius Balázzsal. A beszélgetés apropója, hogy hősies küzdelemmel vívta ki az NB1-ben maradás jogát a szegedi csapat. A beszélgetést az egyik tanítványom, Molnár Benedek készítette, Kerpel Frónius Balázzsal, az STE ügyvezetőjével beszélget tehát.
2: Az, hogy te befejezed a profi karriered, az saját döntés volt, illetve nehéz döntésnek bizonyult-e?
3: Ez egy hosszú folyamat volt, és örülök, hogy saját döntésként tudtam ezt meghozni, tehát nem sérülések kényszerítettek rá, bár nem mondom, hogy azért nem fájt minden már a vége felé, de ez normális. Ez egy folyamat volt, én az utolsó évem alapozásakor mondtam a feleségemnek, hogy szerintem ez az utolsó, mert nem érzem azt, amit kéne éreznem, motivációt, és én azt nagyon fiatalon megfogadtam magamnak, hogy ha ezt nem érzem, akkor szeretnék korrekt módon lenni a csapatok felé, illetve magam felé is, és akkor abba hagyom. Ezt azért magamba tartottam egy darabig. És utána januárban mentem be Kardos Péterhez, aki mondta, hogy ezt azért gondoljam át, és májusban térjünk erre vissza, úgyhogy akkor már 10 hónapja gondolkodtam éppen, amikor májusban bementem, hogy én mégiscsak azt gondolom, hogy ez a végső döntés, és akkor én azt gondolom, hogy egy elég kerek és tulajdonképpen sikeres pályafutást tettem le, így utólag visszagondolva, szóval semmilyen szerencsére nagyon sok játékosban maradt hiányérzet, én azt hiszem, hogy nincs, vagy legalábbis most nincs, lehet, hogy később lesz, de nekem ez volt a történet vége.
2: És ezt a család is leginkább, hogy a jelenleg is még aktív testvéred, ezt hogy fogadta?
3: Hát vele azért sokat beszéltem, tehát azért ismerjük egymást, és szerintem kívülről azért végigkövette ezt a folyamatot, és érzékelte ezt anélkül, hogy kimondtam volna. Erről talán konkrétan nem beszéltünk így direkt módon, hogy ez miért volt így. Szerintem, amikor idősebb és visszavonulás szélén lévő játékos lesz, akkor ezt meg fogja kérdezni, de nek majd eljön az ideje. Szerintem neki azért bőven van még szerencsére ideje a magyar kosárlabdában, meg van benne jó pár szezon, de igazából nagyon kedves volt, támogatott minden. Ki igazából, tehát nem mennek ki emelni semmit.
2: Ha végignézel így a pályafutásodra, van-e benned bármilyen hiányérzet?
3: Hát ugye, bár nyertem bajnoki ezüstöt, több kupa ezüstöt, több kupa bronzot, több bajnoki bronzot, ugye az arany az egyikből se jött össze, ez nyilván mindig ott van, és az ember ezt nagyon szeretné. Ugyanakkor azt hiszem, hogy ebben azért nincs hiányérzetem, mert hihetetlen jó csapatokban játszottam. És azt is tudom, hogy ahhoz, hogy az ember bajnok legyen, ahhoz néha nagyon sok szerencse is kell, mind a mellett természetesen munka is, de hogy nagyon sok mindennek kell úgy állni, és alapvetően azért ez egy nagyon szűk réteg, akinek ezek a bajnoki meg kupa győzelmek összejönnek. Úgyhogy ilyen értelemben én ezt el tudtam engedni, hogy ez nincs meg, néha el szoktam rajta gondolkozni természetesen, de mindig úgy vagyok vele, hogy mind Jászberényben, mind Szegeden, mind az akkori Zalaegerszeg csapatában, ott azok az eredmények, amiket letettünk az asztalra, azok mind-mind olyan eredmények, amiket nem vártak azoktól a csapatoktól. Tehát mindig felül teljesítettük az elvárásokat, és azt hiszem, hogy sportolóként ez a legfontosabb, hogy feszegettük a határainkat. Mint kiderült, voltak nálunk jobb csapatok, de amit lehetett, azt kihoztuk azokból a brigádokból, és nagyon sok emberi kapcsolat, meg olyan történet maradt meg, amit meg egyébként nem cserélnék le bajnoki, meg mindenféle aranyakra. Tehát így én tényleg nagyon elégedett vagyok ezzel a pályafutással, azt hiszem, hogyha valaki megkérdez 9-10 évesen, hogy ez így jó lesz, akkor ezt aláírtam volna.
2: Mindig is erről álmodtál, hogy így profi szinten üzöd a kosárlabdát?
3: Igen, illetve hát nem, óvodában tulajdonképpen azt képzeltem, hogy mindenképp csatár leszek valamilyen foci csapatban, úgyhogy ennek megfelelően inkább rúgtam a labdát, utána kerültem az általános iskola elején közel a kosárlabdához. Onnantól nem lehetett más a cél, mint az NBA, ezt később módosítottam Európára, majd a magyar NB1-re, és akkor ezt így megugrottam már. Úgyhogy igen, én alapvetően mindig, vagy egész fiatalon eldöntöttem, hogy szeretnék sportolni. Emellett mindig voltak egyéb céljaim is, de azért a fiatalságom fókusza az azért a sporton volt erősen.
2: Mi volt benned, ha magadra nézel, az a plusz, ami el tudott oda juttatni?
3: Szerintem nem voltam tehetségtelen játékos, ugyanakkor szerintem a képességeim nem voltak extra, ha már csak a korosztályomat nézem, illetve a többi játékost. Azt hiszem, hogy az az elhivatottság, vagy az a plusz munka, amennyit beletettem, az fizetődött ki az én karrierem, az erre példa, és szerintem ezért is voltam úgy ezzel, hogy amikor nincs bennem az a motiváció, hogy azt a mennyiségi külön munkát elvégezzem, ami nekem önbizalmat ad, meg ami azt a pluszt adja az én játékomban, ami kell, akkor nincs értelme kosárlabdáznom. Tényleg nagyon sokat dolgoztam azért, hogy játékos legyek. Én azt hiszem, hogy ez is egy tehetségfajta, és igen, szerintem az én karrierem az erre egy jó példa, hogy nem kell feltétlenül kiemelkedőnek lenni mindenben, vagy hogy ezeket a képességeket nagy munkával lehet nagyon sokáig fejleszteni. Tehát én ebben az alázatban és a külön munkában hiszek alapvetően.
2: Megfordult el egy jó pár csapatban azért. Ki tudsz emelni olyan szakembert, akitől rengeteget tanultál, és a mai napig akár a jelenlegi pozíciódat nézve a Szedelk együttesénél tudod kamatoztatni?
3: Ez így egy hosszú felsorolás lesz, mert mindenkinek hálás vagyok, most ez nagyon ilyen klisés, de hogy minden edzőmtől, utánpótlás koromtól kezdve, tehát a legelső edzőimtől a legutolsóig, mindenkitől tanultam valamit. Utólag nagyon sok dolgot látok már máshogy, ugye ez egy nagyon össze-vissza tudás, mindenkitől van benne valami. Minden edzőtől tanultam valamit magamról, vagy valami olyan dolgot, amit így szeretnék csinálni, vagy így jó csinálni szerintem a kosárlabdában, vagy egy közösségben. Engem ez mindig izgatott alapvetően a szakmai részen túl, hogy egy 12 fős, 16 fős edzőkkel együtt 18-20 fős stáb, az hogy tud együtt működni, az annak milyen kémiája van, hogy lehet ezzel játszani, és ebben minden edző más. Ugye ez a része, ez a közösségépítés, ez nem tudom, Bence Tamásra, Szrecskó Szekulovicsra nagyon jellemző volt. Völgyi Péternek nagyon hálás leszek, hogy meglátta bennem a potenciált, és felvitt NB1-ba Szabó Feri bácsinak, meg Mészáros Lújó bácsinak, hogy a Honvédba 16 évesen bemutatkozhattam a felnőttek között, Bakatinének, aki nem tudom, labdát adott a kezembe, tehát hogy nagyon sok ember van, akinek hálás vagyok, ugye Nikola Lazicsi, Mendi Árpád, Andrej Komandics így már a kosárlabdáról való gondolkozásomat formálta, illetve ugye Andrej Komandics ugye a közösségépítésben is, ezt idén láttuk azért nagyon, nagyon erős ebből a szempontból, és hogy ez mind-mind hozzárakott valamit ahhoz, ahogy én ezt a kosárlabda világot látom. Most azt gondolom, hogy ez taktikailag talán nem is fontos, hiszen nem edző vagyok, de hogy hogyan látom egy csapatnak a szerepét, vagy az edzők szerepét, ez mindenki formált ebben az elmúlt 20 évben igazából.
2: Jelenleg számodra maga a kosárlabda mit jelent?
3: Na, ez egy érdekes kérdés. Hát ezt nehéz megfogalmazni, mert tudom, néha azért elegem van már a kosárlabdából, tehát nagyon nehéz leülni megnézni egy kosárlabda meccset, csak úgy, azért az életem jelentős részét töltöm kosárlabdáról való gondolkodással, de ugyanakkor meg jó színvonalú meccseket nagyon szívesen nézek még mindig. Azért ahhoz kell egy-két hét a szünet, hogy azt a, nem tudom, gyermeki rajongást a sport iránt, amivel indultam, azt visszahozzam, de nagyon szívesen dobálgatok még néha a srácok edzése után, tehát az kikapcsol. Úgyhogy a kosárlabda az több funkciós egyrésztről adja is a stresszt, úgy az életem során másrésztről el is veszi, úgyhogy így eléggé kibalanszolja magát ez a dolog az életemben.
2: Edzői terveid neked vannak? Vagy említetted, hogy téged érdekel az, hogy egy stáb hogyan tevődik össze, milyen folyamatok mentén alakul ki egy stáb, ez ilyesmi. Neked jelenleg akár vagy későbbiekben edzői terveid azok vannak esetleg?
3: Nekem az edzői papírom megvan, ugye annó egy ilyen OK-s képzést elvégeztem. Mike János akkor U18-as csapatába segítettem be legutoljára 3 éve másodedzőként. Én azt hiszem, hogy ez egy jó kaland volt, és rámutatott arra, hogy nem szeretnék edző lenni. De izgat egyébként az a munka, és tudom, hogy valószínűleg nem leszek soha edző, de nagyon szeretem hallgatni, ahogy az edzők kosárlabdáról gondolkodnak a különböző víziók vagy ötletek közti dolgokat. Például most is, ha készül az edzői stáb egy mérkőzésre, szeretek azért belehallgatni, hogy milyen védekezési szisztémát választunk, vagy milyen rotációval készülünk egy-egy játékos ellen, vagy mi a meccs terv. Ezeken játékosként is szerettem gondolkozni, meg én szerettem így azért felkészülni ezekből a dolgokból alaposan, de az, hogy én edző legyek, azt igazából az utóbbi 15 évben nem nagyon láttam magam előtt.
2: Kicsit visszakanyolodva így a jelenkori Szedeákra, ugye mondtad, hogy a meccsekre való felkészülés, ez nálatok hogy néz ki?
3: Alapvetően egy tökéletes hét, egy sima hét az úgy működik, hogy a hét eleje az még ilyen hétfő kedd, az inkább ilyen kondicionáló, pörgősebb edzés, ott esetleg hétfőn még van egy videózás arról, hogy a szombati mérkőzésen milyen hibák voltak. Ez egyébként szerintem nagyon hasznos, főleg fiatal csapatoknál, ahol az ember kívülről látja magát, és nyilván nem így kipécézve valakit, de hogy bizonyos szituációkban elmondani, hogy mi volt a hiba, szerintem így lehet a leggyorsabban kiküszöbölni hibákat. De a lényeg az már a csütörtök péntek, ahol csütörtökön szokott lenni általában egy ilyen vagy akkor a csapat videó, ahol hát az ellenfél mozgásainak leginkább használt 3-4-5 figurájának a lejátszása van a videószobában, illetve oldalbedobások, alapvonali bedobásoknak az elemzése. Ezeket a játékosok megkapják papíron, ezt át lehet nézni, tanulmányozni, ez nagyon sokat segít, meg ugye ez meghatározza a védekezést, és akkor másnap szokott lenni pénteken az ilyen egyéni videózás, ahol a konkrétan személyre lebontva, ugye mindenki meg tudja nézni, hogy a posztján kivel kerülhet szembe, egy irányító mit csinál pontosan, miből szeret dolgozni egy center merre fordulhattal a palánknak, szóval ezek nagyon izgalmas és aprólékos munkát igényelnek, ugye ezt leginkább Nemes Péter végzi, aki a másodedzőnk, és akkor szombaton meccs előtt még szokott lenni egy ilyen legfontosabb információkat összegző, de az már tényleg meccs előtt már olyan sokú info nem fér be a játékos agyakba, ez egy ilyen általános tapasztalat. Úgyhogy körülbelül így zajlik egy meccse készülés, és ez most így elmondva egy teljes hét volt, de amikor szerda szombat vannak a meccsek, akkor azért a videó vágásoknál nincs sok alvás, tehát hogy akkor ott állandóan pörögnek ezek a dolgok, mert ugye még az előző meccs is van, de már a következőre kell készülni, szóval körülbelül ez a rendszer.
2: És a korábbiakban említett, ugye mentáltrénerek, de hova fér bele?
3: Hát ez nem volt egyszerű, és nem mondom, hogy mindig népszerűek voltunk a játékosok körében. Ugye a délutánok néha úgy néztek ki, hogy ugye a Fekete Gyurival elkezdték mondjuk 4-től 4:30-ig, 3:45-ig ezt a foglalkozást, utána 3:45-től például egy fél órás, negyed órás, 20 perces videó, azt már akkor nem akarták nagyon hosszúra, ha hosszabb volt, és akkor az edzés időből vett ez el, tehát akkor 17:30-tól kezdődött egy 1-1.5 órás edzés. Hát nyilván ilyenkor, mikor 2 naponta meccs van, azért nem feltétlen kellenek olyan nagyon hosszú edzések.
2: 2 naponta való meccs, mekkora hangsúly van a rehabilitáción, ugye azért ilyenkor extrém módon le van terhelve az emberi test, és nyilván a szervezetet ugye nem lehet átverni, és ez esetben ugye extrém gyors regenerációra van szükség. Volt-e nektek erre úgymond kifejezett ilyen taktikátok, úgymond, vagy ilyen olyan módszer, ami a legjobban tudott a játékosokra hatni, hogy nyilván minél kisebb legyen a sérüléseknek a kockázata?
3: Igen, hát ugye alapvetően srácok a mérkőzés utáni napon tudtak menni krioszaunába, ami nagyon sokat segít, az ilyen, aki nem tudja, az ilyen jeges kamra, ahol gyakorlatilag mínusz nem tudom hány fokra van lehűtve, és akkor abba kell állni, ami egyszerűen felgyorsítja a dolgokat, és nagyon nagyban növeli a regenerációt, és gyorsítja az izmoknak a regenerálódását. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez sikerült elérnünk, illetve akkor megint ki kell emelnem. Egyrészt azt, hogy Andrej Komandics mennyire jól találta meg ebben az egyensúlyt az edzések számában, másrészt, hogy Pehi Árpád pedig az erőnléti edzőnk nagyon jól tudott differenciálni játékosok között, hogy kinek milyen mennyiségű erőnléti munkára van szüksége. Ugye ilyenkor nem mindig az a jó megoldás, hogy teljesen pihen az ember két meccs között, hanem kell bizonyos mennyiségű aktivitás. Néha ez csak nyújtás, néha egy nagyon kis erősítés, és ebben nagyon jól megtalálta a balanszot, hogy egy hihetetlen jó szakember, és azt hiszem, hogy ez nagyon fontos volt a sikereinkben.
2: Záró akkorként jön a nyár, jön az átigazolási szezon, van-e bármi terv ilyen téren?
3: Ez nem jön, már van.
2: Bocsánat.
3: Ez zajlik. Hát ez ugye gyakorlatilag egyből, sőt már a bajnokság vége előtt beindult. Nem ilyen látványos ilyenkor, hiszen nem történnek meg a bejelentések, de természetesen elindul már korábban. Most mi ebből a helyzetből nyilván nehezebben szálltunk be, nem is szálltunk be, hiszen nem tudtuk, hogy pontosan mire kell készülnünk. Úgyhogy nálunk ez az elmúlt hetekben tulajdonképpen a bemaradás óta zajlik gőzerővel. Szeretnénk nyilván megtartani azokat a játékosokat, akiket fontosnak gondolunk. Az biztos, hogy lesznek távozók. Ez mindig nehéz. Azt hiszem, hogy ez a legnehezebb része a szezonnak bizonyos értelemben. De ugye például ott van Csabotond, aki Szolnokra igazolt, ez neki egy hatalmas előrelépés lesz a karrierjében, tehát neki is természetesen innen is akkor még egyszer sok sikert kívánunk. De hogy igen, tehát zajlik a munka, igazából ilyenkor ez néha több, mint amit a vezetőként az ember a playoutban tud csinálni. Ez ilyenkor most a játékosok pihennek, és mi dobjuk be magunkat.
2: Lezáró kérdésként, te mit vársz a következő szezontól, a csapattól, akár saját magadtól?
3: Hát magamtól az, hogy tovább fejlődjek azokban a dolgokban, amikben fontos, és amikben van olyan visszajelzés, hogy kell, tehát ha fogok erről beszélni nyilván az edzői stábbal is, a játékosokkal is mindig kérdezem, hogy hogy tudnék nekik még többet segíteni, mit kéne máshogy csinálni. Ez mind-mind olyan visszajelzés, amire szükség van, hiszen nem vagyok én okosabb bárkinél, tehát nagyon fontos az szerintem, hogy nem egymás ellen vagyunk, hanem egymásért, tehát nekem hiába van egy szerintem nagyon jó gondolatom, olyan arról azért meggyőzhető vagyok, hogy nem olyan jó, és ha a csapat érdeke, az mást kíván, akkor természetesen nekem az a kötelességem, hogy azt próbáljam megvalósítani, ami az edző elgondolása, hiszen az övé azért a felelősség ezekben a dolgokban, úgyhogy nyilván nekem tulajdonképpen az edzők és a játékosok alá kell dolgoznom. Úgyhogy ebben szeretnék előrelépni, a regenerációt még jobbá tenni, még jobb körülményeket biztosítani a játékosoknak. Hát aztán, hogy a csapat kialakítása hogy alakul, ez mindig egy több lépéses játszma, ugye, hogy azok a játékosok most éppen úgy illenek egymáshoz, mint ahogy ezt a szakmai stáb meg a vezetőség gondolta, az igazából majd október-novemberben kiderül, de akkor nagyon szívesen visszajövök és beszélgetünk erről újra, mert remélem, hogy nagyon pozitív lesz. És hát ezekben mondom, én mindig az idei évet szeretném, vagy az előző évet szeretném meghaladni. Biztos, hogy nehéz lesz, de hogy én azt hiszem, hogy tanultunk az idei évből is nagyon sokat, és a jövő évben is nagyon rugalmasnak kell lennünk, és jól reagálni majd az adódó nehézségekre, mert az biztos, hogy lesznek.
2: Nagyon szépen köszönöm neked ezt az interjút, és mi is innen nagyon sok sikert kívánunk a csapatnak, és bizakodunk abban, hogy egy sikeresebb szezon tud zárni a csapat jövőre.
3: Köszönjük szépen.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Kerpel Frónius Balást, az STS Szedeák, vagyis a Szegedi Férfi Kosárlabda csapat ügyvezetőjét hallották.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Önben is megfogalmazódtak már az alábbi kérdések? Biztos rendben van nálunk minden munkatűz környezetvédelmi oldalon? Ha kapnék egy hatósági ellenőrzést, minden rendben lenne és nem kapnánk bírságot? Ha baleset történne a cégünknél, nyugodtan maradhatnék, mint vezető, mert mi mindent megtettünk, amit a jogszabályok előírnak. Ha bármelyik kérdésre nemmel válaszolt, akkor javaslom, gyorsan keresse meg szakértő csapatunkat. Mérnöki Munkavédelem Kft. Eger, 2. Rákóczi Ferenc út 28. Telefonszám plusz 3630 073 3636. E-mail cím orosz.ádám@mérnöki-munkavédelem.hu. Mérnöki Munkavédelem. Forduljon hozzánk bizalommal!
0: Reklámot hallottak. 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Vandától hallják. Májusban a 15 és 74 év közötti foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.654.000 volt, a munkanélküliek száma 209.000, a munkanélküliségi ráta 4,3% volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A foglalkoztatottak száma egy hónap alatt 35.000-rel nőtt, az egy évvel korábbinál 15.000-rel kevesebb volt, míg a munkanélküliek száma április óta 7.000-rel csökkent, de alig 800-zal volt kevesebb, mint egy éve. A március-májusi három hónapos időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15 és 74 év közöttiek körében 4.640.000 volt, 33.000-rel elmaradt az egy évvel korábbitól. A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4.448.000-en dolgoztak, 53.000-rel kevesebben az előző év azonos időszakában mért szintnél. A közfoglalkoztatottak létszáma 71.000 volt, a külföldön dolgozóké pedig 121.000. A 15 és 64 év közöttiek körében a foglalkoztatási ráta 75% volt, megegyezett az egy évvel ezelőttivel. A március-május közötti időszakban a 15 és 74 év közötti munkanélküliek átlagos létszáma 208.000, a munkanélküliségi ráta 4,3% volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Eddig 13.000 ember küldött üzenetet, javaslatot az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban a kormánynak, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter ismertetése szerint a véleményező 95%-a támogatja a javaslatot, 5%-uknak vannak kétségei vagy ellenzik azt. Magyar Péter azt mondta, a megkapott üzenetek több mint 40%-a konkrét javaslatot vagy módosítást fogalmaz meg. Az embereket leginkább érdeklő téma az országgyűlési képviselők mandátumának maximalizálása 12 évben. A második, az előző témánál jelentősen kevesebbeket érdeklő téma, a leköszönő köztársasági elnök mandátumának megszűnése, ismertette Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, az országgyűlési mandátum korláttal kapcsolatban a jelentős többség szigorítana, 8 évre vinné le a határt, és más politikai szereplőkre is kiterjeszteni a korlátozást. Magyar Péter közölte, a véleményeket szombatig várják, azokat folyamatosan feldolgozzák, monitorozzák, és utána összesítve meg is jelenítik a véleményezéssel létrehozott felületen. Ezt követően fogja meghozni a kormány a döntést arról, hogy milyen végső formában nyújtja be a módosító javaslatot, várhatóan már a jövő héten. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium a következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldja a hétvégi kamionstopot, közölte a tárca. Szombaton 22 órától vasárnap reggel 6 óráig oldja fel a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek közlekedésének korlátozását, így hétvégén csak vasárnap 6 és 22 óra között lesz érvényben kamionstop. A korlátozás eredetileg szombaton 22 órától vasárnap 22 óráig tartott volna. Az intézkedést a rugalmasabb forgalomszervezés, ezáltal a járművezetők megfelelő pihenőhelyre való eljutása, a szállított áruk minőségének megőrzése, az árukárok megelőzése, valamint a termékek mielőbbi célba juttatása indokolja, fogalmaz a tárca közleménye. A közlekedőket a következő napokban várható extrém hőség miatt fokozott óvatosságra intik. A tehergépjármű vezetőknek azt javasolják, hogy indulás előtt ellenőrizzék a járműveik műszaki állapotát, különös tekintettel a hűtőrendszerre és a gumiabroncsokra, valamint gondoskodjanak a szükséges ivóvízről és a pihenő idők betartásáról. A személygépkocsival közlekedőket szintén arra kéri a minisztérium, hogy hosszabb utazás előtt ellenőrizzék járművüket, vigyenek magukkal elég folyadékot, és lehetőség szerint kerüljék az utazást a legmelegebb időszakban. Az elmúlt héten az előző hetekhez hasonlóan országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztatás szerint az év 25. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítőanyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése.
0: Az időjárásról.
2: Pénteken nagyrészt felhőtlen vagy derült napos idő várható, a középső és északkeleti megyékben kezdődhet kevés gomoly felhő, de csapadék ezeken a részeken sem lesz. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 36 fok között alakul térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallják. A szerkesztő Lénárt Vanda köszönti Önöket. A Miskolc Televízió műsorai megváltozott formában június 1-től online érhetők el. A lineáris televíziós sugárzás, vagyis amikor a tartalomhoz mindenki egyszerre azonos időben fér hozzá, ezzel 41 év után megszűnt a Borsodi megye székhelyen. A városvezetés a döntést a médiapiac folyamatos átalakulásával, a fogyasztói szokások változásával indokolta. Ebből a tényből kiindulva a médiafogyasztási szokások átalakulásáról, az okokról, a folyamatról, az irányokról és a jövőképről is beszélgetünk az Európa Szalon mai adásában Németh Csaba szerkesztővel, aki főszerkesztőként is dolgozott a Miskolc Televízióban, és Kossa Péter médiaismeret szakos tanárral, az Európa Rádió főszerkesztőjével.
2: Mondhatnám, hogy örülök annak, hogy beszélhetünk erről, de igazából nem örülök az apropónak. Hát én azt gondolom, hogy itt alapvetően egy politikai döntés született, ami baj. Azt is megmondom, miért baj. Azért baj, mert a politikának mondjuk ilyen szinten nem kellene beleavatkozni a médiába. Mondok egy egyszerű példát, a város üzemeltetés a hóseprést azt végezheti cirokseprűvel, hólapáttal, meg unimoggal is. Ugyanúgy a önkormányzat fizeti, de hát azért az ottani szakemberek döntsék már, hogy mivel végzik ezt a hótakarítást, tehát hogy érezzük azt, hogy mi a különbség közötte. Ha most valaki azt mondja, hogy nem politikai döntés született, hanem szakmai döntés, akkor az még nagyobb baj. Mert az, hogy online térbe kihelyezni valamit, az a nem ma, tehát a digitális átállás az nem tegnap, meg nem az elmúlt 5 évben kezdődött, az már régen elkezdődött a magyar médiában is. De azt, hogy csak odaálljunk át, és ugye erre most látunk különböző példákat. Én azt gondolom, hogy a lineáris televíziózást azt nem lehet elengedni, egy városban főleg nem lehet elengedni, hiszen egy viszonylag szűk közösséget kell elérni, célzottan kell elérni.
3: Meglehetősen jelzésértékűnek tartom azt, hogy a város a jövőben kizárólag az online platformon keresztül kíván kommunikálni, ahogy egyébként azt is nagyon jelzésértékűnek tartom, hogy az online térbe költözött tévének az első vendége Miskolc város polgármestere volt, mert hogy ez szerintem nagyon jól mutatja, hogy a politikai kommunikáció egyre inkább az online térbe helyeződik át, és hogy a következő években én azt várom, hogy a közéleti szereplők egyre kevesebbet fognak egyébként nyilatkozni a lineáris média szolgáltatóknak, és gyakorlatilag egy ilyen közösségi média kommunikáció következik. Ennek már egyébként voltak előjelei. És egy másik dolog egyébként, mert ugye a közlemény azt is írja, azért fontos, hogy idézzük pontosan, mert ebből lehet valamit azért kihámozni, hogy egy rugalmasabb, egy interaktívabb és egy könnyebben hozzáférhető kommunikációt szeretnének kialakítani. Hát ennek vannak előnyei, meg vannak hátrányai is. Bennem az egy komoly kérdés, hogy ez a váltás, ez mennyiben jelent szélesebb nyilvánosságot, hiszen van egy olyan korosztály, van egy olyan társadalmi réteg Miskolcon, aki kifejezetten a helyi tartalmak miatt és a hagyományos média szolgáltatók értékei miatt, tehát a szerkesztettség, a hitelesség miatt nézték a Miskolc TV-t.
1: Az Európa Szalon mai vendégei tehát Németh Csaba szerkesztő, aki főszerkesztőként is dolgozott a Miskolc Televízióban, és Kossa Péter médiaismeret szakos tanár, az Európa Rádió főszerkesztője.
0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: A Miskolc Televízió műsorai megváltozott formában június 1-től online érhetők el. A lineáris televíziós sugárzás, vagyis amikor a tartalomhoz mindenki egyszerre azonos időben fér hozzá, ezzel 41 év után megszűnt a Borsodi megye székhelyen. A városvezetés a döntést a médiapiac folyamatos átalakulásával, a fogyasztói szokások változásával indokolta. Ebből a tényből kiindulva a médiafogyasztási szokások átalakulásáról, az okokról, a folyamatról, az irányokról és a jövőképről is beszélgetünk az Európa Szalon mai adásában Németh Csaba szerkesztővel, aki főszerkesztőként is dolgozott a Miskolc Televízióban, és Kossa Péter médiaismeret szakos tanárral, az Európa Rádió főszerkesztőjével.
2: Mondhatnám, hogy örülök annak, hogy beszélhetünk erről, de igazából nem örülök az apropónak. És hát nyilván tegyük azt is helyre a hallgatókban, hogy ugye itt többen érintettek vagyunk, ugye te is. Én is ilyen szempontból, én azt hiszem 2002 és 2004 között voltam szerkesztő, illetve főszerkesztő a Miskolc Televízióban, illetve 2023 és 25 között voltam híradó szerkesztő szintén a Miskolc Televízióban, illetve az egyházi magazint készítettem még ott. Hát én azt gondolom, hogy itt alapvetően egy politikai döntés született, ami baj. Azt is megmondom, miért baj. Azért baj, mert a politikának mondjuk ilyen szinten nem kellene beleavatkozni a médiába. Mondok egy egyszerű példát, a város üzemeltetés, a hóseprést azt végezheti cirokseprűvel, hólapáttal, meg unimoggal is. Ugyanúgy a önkormányzat fizeti, de hát azért az ottani szakemberek döntsék már, hogy mivel végzik ezt a hótakarítást. Tehát ugye érezzük azt, hogy mi a különbség közötte. Ha most valaki azt mondja, hogy nem politikai döntés született, hanem szakmai döntés, akkor az még nagyobb baj. Mert az, hogy online térbe kihelyezni valamit, az a nem ma, én ugye a Zsolca TV-nek voltam 20 éven keresztül főszerkesztője, igazgatója, mi 2011-ben kezdtük el ott a YouTube-ra feltölteni a videóinkat. Tehát a digitális átállás az nem tegnap, meg nem az elmúlt 5 évben kezdődött, az már régen elkezdődött a magyar médiában is. De azt, hogy csak odaálljunk át, és ugye erre most látunk különböző példákat, hogy Pécsen ott volt, hogy megszüntették ugye a földfelszíni sugárzását a televíziónak, de a kábel tévén, ugye Magyarországon valahogy úgy szocializálódott a társadalom, hogy ez a földfelszíni sugárzás, ez igazából tényleg csak nagyon vidéken, ahova nem kötöttek be semmilyen kábelt, ott van ennek létjogosultsága, de nagyon kis számú az a bekötött háztartás, ahol földfelszíni sugárzást használnak, mindenki valamilyen kábel szolgáltatón, hiszen azon jön a telefon, azon jön az internet, és hát így azon jön a tévé is, néz lényegében lineáris televíziót. Úgyhogy Pécsen ugye az történt, hogy a földfelszíni sugárzást szüntették be, amiben van költségracionalizálás nyilvánvalóan, mert most a sugárzási díjak, meg az adónak a fenntartása, egyebek az nyilván egy költség, de ugyanakkor megmaradt a lineáris sugárzás a televíziónak. Az, hogy a lineáris televíziózást elengedni, és csak digitális platformokra is itt több számot kell használni, YouTube, Facebook, és akkor kérdezem, hogy mi még, Instagram, X-es, és egy csomó olyan dolog van, ugye, amit nem, és ez ahány, ez annyiféle formátum, ez annyiféle elérés, és hát azt hiszem, ennek a részleteiről majd itt a mai nap folyamán még fogunk bőven beszélni, hogy mitől más az online jelenlét, mint a nem online jelenlét. Én azt gondolom, hogy az lineáris televíziózást azt nem lehet elengedni, egy városban főleg nem lehet elengedni, hiszen egy viszonylag szűk közösséget kell elérni, célzottan kell elérni. Hát, vagy kellene elérni, mert hogy van-e rá szándék, és ezért mondom, hogy politikai döntés volt.
1: Peti, neked milyen véleményed? Ugye nyilván beszélgettünk már itt a rádióban erről a témáról. Veled arról beszéltünk, hogy nagyon megváltoztak a médiafogyasztási szokások.
3: Igen, egy kicsit reagálnék erre, és árnyalnám ezt a képet, mert én egy picit könnyebb helyzetben vagyok, mert nem kötődöm erős érzelmi szállal a Miskolc Televízióhoz. Nyilván van, illetve volt kapcsolatom a tévével, még annak idején gimiskoromban volt egy ilyen nagyon jó diák együttműködés, egyébként én akkor találkoztam először az ottani kollégákkal, és utána egyébként én néhány hétig gyakornok is voltam, de igazából ez volt a közvetlen kötődésem a tévéhez. Viszont kötődöm erősen azokhoz az emberekhez, akik ott dolgoztak, és elveszítették a munkahelyüket, illetve azokhoz, akik mondjuk nekem egykori kollégáim voltak itt a rádióban, és nagyon sokat meséltek arról, hogy milyen volt a tévé. És mindig azt éreztem, hogy ez egy nagyon erős kötődési szál volt, mindenkinek itt tanulták meg a szakmának az alapjait, és rengeteg emlék kötődik hozzá, úgyhogy nyilván nagyon rossz látni ezt a folyamatot egyébként, hogy hogyan alakul át a médiapiac, és hogyan veszi át egyre jobban az online platform gyakorlatilag a hagyományos hírfogyasztási szokásokat. Ugye azért nehéz, mert hogy nem ismerjük egyébként pontosan a döntésnek a hátterét. A polgármesteri hivatalú kiadott egy meglehetősen szűkszavú közleményt, amiben ugye arra hivatkoznak, hogy megváltoztak a piaci körülmények, és hogy átalakultak a médiafogyasztási szokások. Hát ezek a jelenségek, vagy ezek a szempontok valóban léteznek, és ezekről rengeteget lehetne egyébként média szakmai szempontból beszélni. Minden esetre meglehetősen jelzésértékűnek tartom azt, hogy a város a jövőben kizárólag az online platformon keresztül kíván kommunikálni, ahogy egyébként azt is nagyon jelzésértékűnek tartom, hogy az online térbe költözött tévének az első vendége Miskolcváros polgármestere volt, mert hogy ez szerintem nagyon jól mutatja, hogy a politikai kommunikáció egyre inkább az online térbe helyeződik át, és hogy a következő években én azt várom, hogy a közéleti szereplők egyre kevesebbet fognak egyébként nyilatkozni a lineáris médiaszolgáltatóknak, és gyakorlatilag egy ilyen közösségi média kommunikáció következik. Ennek már egyébként voltak előjelei. És egy másik dolog egyébként, mert ugye a közlemény azt is írja, azért fontos, hogy idézzük pontosan, mert ebből lehet valamit azért kihámozni, hogy egy rugalmasabb, egy interaktívabb és egy könnyebben hozzáférhető kommunikációt szeretnének kialakítani. Hát ennek vannak előnyei, meg vannak hátrányai is. Bennem az egy komoly kérdés, hogy ez a váltás, ez mennyiben jelent szélesebb nyilvánosságot, hiszen van egy olyan korosztály, van egy olyan társadalmi réteg Miskolcon, aki kifejezetten a helyi tartalmak miatt és a hagyományos média szolgáltatók értékei miatt, tehát a szerkesztettség, a hitelesség miatt nézték a Miskolc TV-t. És nem tudom, hogy megelőzte bármiféle piackutatás ezt a döntést. Remélem, hogy igen, vagy legalábbis csak bízom benne, hogy igen. De alapvetően én azt is érzem ebben, hogy egy picit a 35 vagy a 40 év alatti korosztály felé szeretne inkább nyitni a városvezetés, mert hogy a médiafogyasztások is pont ezt mutatják. Nemrég jött ki egyébként egy friss kutatás, még pár évvel ezelőtt a tévék és a közösségi média holtversenyben voltak a hírfogyasztásban, ma ez egyértelműen áttevődött a közösségi média felületére. Elképesztően nagy számban fogyasztunk híreket, az elsődleges információforrásunk, és nem célzottan szerkesztőségi tartalmakat keresünk, tehát nem beütjük, most nem akarok hírportálokat mondani, hanem a hírfolyamunkon keresztül közvetett módon kapcsolódunk ezekhez a tartalmakhoz, és nem biztos, hogy ez minden esetben jó.
2: Hát igen, mert mit talál meg? Tehát itt az a nagy kérdés, ugye a Facebooknak napi felhasználói létszám az ilyen 3,3 milliárd ember. Most nyilván egy miskolci hír ugyanúgy versenyez az argentin kisfiú cicás videójával, mint a oda bővítéssel. Tehát hogy ez egy nagyon nehéz és nehezen definiálható történet. Persze vannak adatok, és én is készültem itt ilyen kulcs számokkal, hogy ugye a nyomtatott médiának a éves példányszáma az elmúlt 35 évben, 36 évben a rendszerváltás óta 1/6-ára esett vissza. A televízió nézés 2014-ben 4%-kal csökkent, ma átlagosan 2 óra 24 perc, amit magyarok televíziózással töltenek. Az online figyelem ugyanakkor iszonyatosan megnőtt, ez több mint 10 óra naponta. És ugye ezt tudjuk, hogy gyerekeknél is, felnőtteknél is folyamatosan növekvő dolog. Tehát, hogy azért nyilván ez azt jelzi, hogy igen, átkerül a figyelem az online térre, de azzal, hogy bezárunk egy printlapot, és bezárunk egy városi televíziónak a lineáris sugárzását, az nem jelent egy digitális stratégiát. Tehát az, hogy az emberek elvesztették az állásukat, hát könyörgöm, hogyha jó minőségi újságírást akarsz csinálni, az teljesen mindegy, hogy milyen platformra készíted, ugyanannyi ember kell hozzá. Tehát az, hogy most lényegében ott van két újságíró, meg két úgymond televíziós szerkesztő, az nem érteti szerkesztőség attól sok szín. Hát látunk nemzetközi példákat, és azért nem jó nemzetközi példákat hozni erre egyébként. Én ezen most nagyon sokat gondolkoztam, ugye pár nappal ezelőtt kerestem meg Vanda ezzel a felkéréssel, hogy jöjjek egy ilyen beszélgetésre, és ugye nagyon, én foglalkozom egyébként is, és egy londoni újságíróiskolát is elvégeztem, és nagyon sokat tanultam, meg foglalkoztam tényleg ezzel, hogy a digitális átállás, és hogy a The Economy, meg én is New York Times előfizető vagyok egyébként, tehát hogy a New York Times az megjelenik, 300 ezer példányban printbe, ugye milyen 50 oldal egy napi lapot Amerikában, tehát van, hogy a hajléktalan, ugye azzal komplet be tud takarózni, mert olyan mennyiségű az újság, de hogy amellett ugye van 13 millió előfizetője. tehát az online tér, hát kinyitotta. Tehát addig ugye azt tudta megvenni a New York Times, aki hozzáfért a papírhoz, tehát elvitték neki repülővel, mit tudom, Európába is, az egynapos késéssel megkapta a New York Times-ot. Most elmegy a Karib-tengerre vitorlázni, és laptopon, meg iPad-en tudod olvasni a online előfizetést, és teljesen más a tartalom. Tehát azt is látni kell, hogy a fizetős tartalom és a nem fizetős tartalom hozzáférése között óriási különbség van ma már a világon. De ezt nem lehet megint levetíteni egy városi tévé színvonalára, bár vannak példák egyébként, amerikai meg angol példákat találtam rá, illetve Csehországban van egy fizetős próbálkozás arra, hogy egy városi hírcsatorna az fizetőkaput tesz fel a hírei mögé. Tehát a newsroom az egy teljesen más. Az öntje a híreket, ugye rövid videókat, rövid híreket, egyebeket, erre nagyon jó az X, ugye nagyon jó a Facebook is ilyen szempontból, de amikor minőségi újságírásról beszélünk, tehát én a New York Times-ban előfizetőként olvasok olyan cikkeket, amit három kontinens öt országának hat újságíró írt meg, és valószínűleg nem egy óra alatt, hanem egy hónap alatt, vagy egy hét alatt. Tehát, hogy azért vannak teljesen más felfogások ebben a média fogyasztásban, és igen, tehát a Miskolc 140 ezer, ugye most mennyi a lakosság létszám, tehát az a 3 milliárdban az ilyen csepp a tengerben. Tehát azt megszólítani tudni, hogy őket valóban elérje ez. És itt nem arról van szó, hogy tényleg a óvodafejlesztés, hanem akár egy vészhelyzet idején, amikor valami probléma történik, amikor tájékoztatni kellene az embereket. De nem lehet csak arra hagyatkozni, hogy majd elolvasod a Facebookon.
1: Peti, ugye te tanítasz a Lévai Gimnáziumban. Mi a tapasztalatod, a fiatalok honnan szereznek híreket? Közösségi médiából?
3: Nem. Ez pár évvel ezelőtt, vagyis igen. Tehát, hogy a pár évvel ezelőtt ez egyébként úgy volt, amikor elkezdtem tanítani, hogy még akkor valamit tudtak arról, hogy milyen televíziók léteznek Magyarországon, meg

0: hogy ők azért nagyon eseti módon, vagy nagyon közvetett módon találkoznak bármiféle hírrel. A Csabi azt mondta, erre muszáj reagálnom, hogy szerintem ugyanannyiba kerül egy lineáris média szolgáltatónál műsor gyártani, mint egyébként online, és én ezt meg pont nem így látom. Tehát nekem pont az a véleményem, hogy majd televíziónak a működtetéséhez egy elképesztő nagy technikai és pénzügyi háttér kell. Minden szempontból. Tehát, hogy oda kell stáb, kellenek operatőrök, kellenek vágók, kell gyártásvezető, ugye van valamilyen frekvencia használati engedély is, ami nyilván valamiféle költségekhez kötött. Tehát szerintem ennek a döntésnek az egyik oka lehet az, hogy sokkal olcsóbb egyébként online tartalmakat gyártani. A minőség nem biztos, hogy jobb. De ebben egyébként a felhasználói szinten is érdemes okokat keresni, mert én az utóbbi években pont azt tapasztaltam, hogy egyrészt romlott a figyelmünk, nagyon-nagyon kevés ideig tudunk egy dologra, van ez a híres aranyhal elmélet, hogy most nekünk sokkal rosszabb egyébként a koncentrációs képességünk, mint egy aranyhalnak, ami 9 másodperc körül van, és ha megnézzük egyébként a médiafogyasztási szokásainkat, pont ezt mutatja. Hát a Reels videók, az Insta videók, a Short videók pont erre a felhasználói szokásra vagy élményre reagálnak. Abszolút. Úgyhogy ez egy érdekes dolog egyébként, hogy mi volt előbb a tyúk vagy a tojás. Én azt látom, hogy régen például a televízió az egy ilyen napirend volt az emberek életében. Tudták azt, hogy este 6 órakor én is tudtam, pedig gimnazista voltam, a Miskolc TV-n híradó van, és megismétlik 7-kor, és megismétlik 8-kor. Utána pedig van valamilyen magazin. Tehát nekem kellett alkalmazkodnom tulajdonképpen a műsor struktúrához. Tehát nekem kellett úgy szerveznem az életemet, hogy le tudjak ülni a tévé elé, hogyha híradót szeretnék nézni. Ma meg nem így van. Ma meg a tartalomgyártók alkalmazkodnak a felhasználókhoz. Mert mi történt? Megjelent egy elképesztő információ robbanás, egy technológiai fejlődés a 10-es évek után, hogy minden egyes hagyományos média felület, a tévé, a rádió, az újság, az beköltözött az online térbe, és beköltözött a zsebünkbe, a mobiltelefonunkra. Mindent ott fogyasztunk. És a tartalomgyártóknak fel kellett venni a versenyt, hogy el tudják érni ezeket az embereket, és ennek rengeteg ára volt. Tehát tartalomminőségben, szerkesztettségben, hitelességi kérdésekben. Tehát az az irány, ami felé most tartunk, azért az nagyon komoly kérdéseket vet fel, és szerintem nekünk, főszerkesztőknek, szakmai vezetőknek azért nem szabad úgy csinálnunk, mint hogyha ez nem létezne. Tehát nekem nagyon fáj, hogyha bármilyen lineáris média szolgáltató megszűnik, és én továbbra is azt mondom, hogy van egyébként létjogosultsága mind a televíziónak, mind a rádiónak. De azon komolyan el kell gondolkodnunk, hogy lehet, hogy már nem elég egy sima online átállás, tehát ilyen mi volt régen, hogy az volt, hogy mindenkinek legyen először honlapja, utána legyen közösségi médiája, legyen YouTube-ja, tehát mi folyamatosan zárkóztatta fel saját magát a lineáris műsorhoz. Most meg azt látjuk, hogy az elsődleges tartalmak online jelennek meg. Ott vannak a podcastek. Videópodcastek, vagy a sima podcastek. Tehát komoly kihívások elé néz szerintem a médiaszolgáltatás, a lineáris médiaszolgáltatás a jövőt illetően, és nagyon várom például az új kormánynak a médiatörvényét, hogy vajon milyen irányba fogja szabályozni, mert az utóbbi években az is látszódott, hogy az online tér gyakorlatilag teljesen kibújhatott mindenféle vállalások alól. De nem voltak helyi vállalások, nem volt közszolgálati vállalás, és szerintem nem csak ez, de az egyik szempontja volt annak, hogy nagyon erősen az online tér felé tolta a médiafogyasztást.
1: A Miskolc Televízió műsorai megváltozott formában június 1-től online érhetők el. Ezzel 41 év után megszűnt a Borsodi megyeszékhelyen a hagyományos televíziós sugárzás. A város vezetés a döntést a médiapiac folyamatos átalakulásával, a fogyasztói szokások változásával indokolta. Ennek apropóján beszélgetünk a médiafogyasztási szokások átalakulásáról Németh Csaba szerkesztővel, aki főszerkesztőként is dolgozott a Miskolc Televízióban, és Kolsza Péter médiaismeret szakos tanárral, az Európa Rádió főszerkesztőjével. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Honnan szerzünk híreket, alkalmas-e erre a közösségi média, ki irányítja a médiafogyasztási szokásainkat? Visszatérhet-e Miskolcra a hagyományos televíziózás? Ezekre a kérdésekre is keressük a választ az Európa Szalon mai adásában. Németh Csaba szerkesztővel, aki főszerkesztőként is dolgozott a Miskolc televízióban, és Kojsza Péter médiaismeret szakos tanárral, az Európa Rádió főszerkesztőjével. Folytatjuk a beszélgetést.
2: Tényleg a anyagi dolgokra, tehát ugye én azt mondtam, és te is ezt mondtad, hogy ugye sajnálom azokat, akik elvesztették a munkájukat. Nem kellett volna, hogy elveszten a munkájuk. Tehát ugye azon persze itt a költségeket és itt a rádió hallgatókat ezzel nem akarom mutatni, én ugye voltam igazgató is, tehát látom a működtetésnek azt az oldalát is. Azért vitatkozok veled, Peti, ebben, mert a híradó a legdrágább műfaj a televíziózásban, tehát teljesen mindegy, hogy online készíted a tartalmat, vagy lineáris médiába teszed ki ezt a tartalmat, ki kell menni a helyszínre, annak van autóköltsége, annak van emberköltsége, minden költsége, tehát ez. A másik dolog, ami hátulütője ennek, és itt viszont a közszolgálatiságot hoznám be, amiről eddig nem beszéltünk, hogy én azt gondolom, hogy egy városi televízió, bár ugye itt pont a mostani médiatörvény jogállása szerint ez vagy kereskedelmi televízió, vagy közösségi televízió, tehát ugye ebben azért várunk mindannyian valami változtatást, mert ezek nincsenek mai korhoz kellően definiálva ezek a megfelelések. A városi televíziónak vannak olyan feladatai, hogy szerintem, de hát ez legyen az én álláspontom, de én azt gondolom, hogy ezért ez osztható, és ezt tud más is csatlakozni, hogy egy színházi közvetítést megcsináljon, hogy beszámoljon egy olyan sporteseményről, ami helyi és egyebek. És itt a technika, amit te is mondtál, tehát nem lehet mobiltelefonnal csinálni színházi közvetítést, mint ahogy nem lehet sportot sem csinálni. Tehát ahhoz igenis kell a normális kamera, amivel tudsz egy szűket adni, amivel azokat a fényviszonyokat ki tudod kompenzálni, amit mondjuk egy színházi közvetítésnél előfordulnak. Tehát azt senki nem fog végignézni egy mobiltelefonnal felvett színházi közvetítést az online médiában. Tehát ez nonsense. Tehát azért mondom, hogy az emberek ilyen szempontból azon így nem lehet, úgy lehet spórolni, persze, hogy elküldöd őket, és akkor nyilván az ő bérük, fizetésük az nem játszik szerepet a költségvetésben, de alapvetően, hogyha normális médiát akarsz csinálni, akkor ezt nem tudod megtenni. Azzal viszont teljesen egyet tudok érteni, hogy a fiatalok, ugye mi 10 évet keresztül tanítottunk együtt a Lévaival, és tényleg ez mindig ilyen játék volt, hogy szeptemberben megkérdeztük a fiatalokat, hogy ki milyen újságot szokott olvasni. És hát az újságnál ott már a Blik jött egyedül szóba, hogy a apa néha meg szokta venni a sör mellé a Blikket. Vagy fordítva. De hogy alapvetően, tehát komoly hír forrást nem olvasnak papír alapon a fiatalok. És hát nyilván, hogyha meg bezárják a print médiát, mint ahogy azt teszik most Miskolcon, akkor már a idősebb korosztály sem, amelyiknek azért hozzátartozott az, mert a hétvégi rutinjához, hogy bedobták, vagy legalábbis a küszöbre valahova letették a helyi újságot, és akkor elolvasgatták, meg a keresztrejtvényt megfejtették benne, meg kivágták, mert benne volt az unoka fényképen a óvodába, tehát hogy ez a dolog, ez eltűnik. Nyilván ebben van egy korszakos történet, amire nincs ráhatásunk, de azt gondolom, hogy és ez látszik a nagy trendekben is, hogy megmaradnak azért, tehát, és amellett épül fel egy digitális platform és egy digitális tér, na de hát ezek a digitális terek, ezek olyan helyekre épülnek fel, amire neked nincs ráhatásod. Neked nincs ráhatásod a YouTube-nak az algoritmusára, nincs ráhatásod a Facebook-nak az algoritmusára, az X-nek és a sorolhatnám. Tehát az, hogy téged ez hogy fog elérni, illetve a te közönséged ez hogy fogja elérni, arra neked igazából semmilyen ráhatásod nincs. És a másik dolog, amit nem lehet tudni, és tudunk példákat, ugye egy Donald Trumpot letiltottak az X-ről, meg a mi hazánknak ugye megszüntették a Facebook oldalát. Tehát alapvetően érzitek a problémát, tehát hogy itt egyszer egy amerikai milliárdos azt mondja, hogy akkor jó, hát akkor a Miskolc TV-nek a Facebook oldalát megszüntetem. Vagy úgy megváltoztatom. És a másik dolog, hogy nem ismered az algoritmust. Mert lehet úgy tartalmat gyártani, ha te ismered az algoritmust, hogy mi alapján tudod elérni általad elérni kívánt embereket, de ezeknek a média platformoknak, amiket mi social médiaként szeretünk emlegetni, ezeknek az algoritmusát senki nem ismeri a fejlesztőkön kívül. Tehát az, aki oda tartalmat gyárt, annak fogalma nincs arról, hogy milyen tartalmat kell gyártania.
3: Nem én alakítom a hírfogyasztási szokásaimat mostantól, tehát nem én döntöm el, hogy mit szeretnék látni. Egyébként nagyon érdekes, hogy a közösségi média működik, mert ez fontos tisztán látni, hogy egy személyiségi profilt készítenek rólunk a kereséseink alapján, meg az online tevékenységünk alapján, és ehhez kapcsolódóan egy ilyen személyre szabott információ áramlást kapunk, ami egyébként nagyon kényelmes, mert nem kell nekem a csatornák között váltogatnom, hogy találkozzak mindenféle hírrel, ugyanakkor nagyon veszélyes, mert gyakorlatilag csak a saját értékrendemet és véleményemet megerősítő tartalmakkal találkozom egyébként. A médiafogyasztásunk is ilyen, hogy szelektálunk, és azokat erősítjük fel, amik megerősítenek minket, azokat pedig, amik ellentétesek a mi véleményünkkel, azokat vagy elengedjük a fülünk mellett, vagy hogyha esetleg meghallgatjuk, vagy elolvassuk, akkor nagyon hamar elfelejtjük. És emiatt egyébként az ember egy nagyon könnyen ilyen információs buborékba tud kerülni a neten, egy algoritmus alapú, ahogyan megjelennek a hírfolyamban számunkra ezek a hírek, és én ebben egyébként több problémát is látok, mert hogy ugye kiszűri meg ezeket a tartalmakat, tehát kimondja azt, hogy ez egy újságírók által ellenőrzött, jóváhagyott tartalom, ugye nem véletlenül hívták így, vagy hát bízom benne, hogy még ma is így hívják az újságírókat, hogy az információ kapuőrei. Hát ugye ők döntik el, hogy mi kerülhet be a nyilvánosságba, és mi nem. De itt ugye nem ő dönti el, hanem az algoritmus dönti el, hogy én mivel találkozom. És amit Csabi mondott, hogy ugye régen a tévéknek egymással kellett versenyezniük. Ma meg a tévéknek minden tartalomgyártó valaki online van, legyen amatőrről szó, vagy legyen profiról, mindenkivel versenyezni kell.
2: Igen, azt most is látjuk, hogy kigyulladt Tapolcán a évtizedek óta nem használt szálloda, és az első felvételek azok nem a hivatásos újságíróktól kerülnek ki, hanem a kép arra járt, kerékpározott, elővette a mobiltelefonját, felrakta, és elkezdik megosztani. És mire a újságíró, meg a tévéstáb, meg akárki kiér oda, és professzionálisan megpróbálja ezt feldolgozni, információt gyűjt hozzá, jó minőségű képet csinál, addigra már mindenki látta ezt a dolgot, tehát lényegében szaladunk a hírek után. Annak idején volt a CNN-nél egy ilyen norma, hogy még amikor kazettára forgattak, hogy a kazetta bekerült, 4 perc volt a norma idő, hogy a kazetta beérkezése a szerkesztőségbe és az adásba kerülés között annyi telik el. Ma a online médiában ez nem tudom, de hát szerintem ilyen 1 perc.
3: Az online média a legnagyobb előnye egyébként a sebesség, meg a gyorsaság. Azonnal lehet hírt adni, nincs szükség arra, hogy megvárjuk. Viszont ezzel együtt a gyorsaságnak ára van. Ára van, mert nem győződünk meg a források hitelességéről, nem tudjuk ellenőrizni, hogy amit látunk vagy olvasunk, és egyszerűen az, hogy meg a kontextusokat vagy az összefüggéseket meglássuk egy-egy ilyen röpke pillanat alatt, hiszen ahogy mondtam, a figyelmünk meg hanyatlik, az meg szinte már nem is elvárható egy tartalomfogyasztótól. Szóval rengeteg kérdés van, egy picit.
2: Pontosan ez az, hogy a tartalomfogyasztóra van ez bízva. Tehát, és azt meg azért, bocsánat, de ezt nem lehet elvárni ma a tartalomfogyasztótól, hogy ő eldöntse, hogy akkor mi a valid és mi a nem valid.
1: Végén összegzésképpen milyen jövőképetek van, mint média szakembereknek 5-10 éves távlatban például?
2: 10 évvel biztos, hogy nem tudok mondani semmit. Egyszerűen, tehát ha csak visszagondolunk arra, hogy a mesterséges intelligencia megjelenése 4 évvel ezelőtt mennyire változtatta meg az életünket, és nem látjuk még ennek a végét se, hogy ez, vagy ez nem is a végét, mert nyilván nincsenek vége, hanem hogy ez hogyan illeszkedik bele a mindennapokba, a médiába, minden egyébbe, azt ugye nem látjuk, meg ennek a trendjeit se látjuk, hogy ez hova fog fejlődni. Én elkövetkező 5 évre tényleg azt jósolom, hogy online média fogyasztás az meg fog erősödni. Ugyanakkor nyilván igény lesz arra, és azért mondtam az elején, azzal kezdtük, hogy egy politikai döntés volt, tehát nyilván ezek mind visszacsinálható politikai döntések, aminek nyilván ára van. De biztos vagyok benne, hogy lesz Miskolcon megjelenő printmédia is, főleg, hogyha közeledik majd valami választás. Ugye ezt most is láttuk a mostani választásnál, amikor mindenki azt mondta, hogy ez egy ilyen online térben folyó választás. Érdekes módon mind a két nagy párt ilyen időszaki kiadványokat jelentetett meg, méghozzá nagyon nagy számban, ingyenesen mindenkihez eljuttatva. Ami ugyanolyan befolyásolás természetesen, mint az online térben történik, de hát erre igény van, erre szükség van, és minden média szakember, aki politikában, nem politikában működik, az látja, hogy ezzel lehet elérni tömegeket, és ezzel lehet eljuttatni gondolatokat emberekhez. Én azt gondolom, hogy a televízió rádió is valamilyen formában visszakapcsolható. Én azt gondolom, hogy a Miskolc TV esetében is ugyanaz, mint ami Pécsen lejátszódott, hogy megmarad a kábeles sugárzás, az egy fontos nem visszalépés, hanem megtartás lenne, ilyen szempontból nézői megtartás, mert amit te is mondtál, Peti, igen, hogy fiatal korodban te is úgy voltál, én mind a mai napig úgy vagyok, leülök a tévéhez, már eleve odaszállnak 30 percet. Amikor görgetem a Reels videókat, az amik egyébként is ilyen félpercesek, akkor tényleg az van, hogy a molylepkének a gondolatvilágával vagyok egy szinten, mert 3 másodpercet nézek meg egy Reels videóból, ahogy összenyomja a hidraulikus nyomóval, mint amilyen a tejfölös doboz. Nem érdekel, tehát ez mondjuk az én dolgom, hogy nem érdekel, de alapvetően tényleg ez van, hogy az ember ezeket nézi, és ugye amikor most az oktatási miniszternek hallottam a interjúját, és ugye mondja 45 perces óráknál, ugye, hogy nehezen tudják a gyerekek ezt figyelni. Hát ez ezért van, mert a 30 másodperces ügyes videókhoz vannak hozzászokva, tehát ahhoz képest a 45 perc az egy örökké valóság. Na de hát azért ülünk itt 3-an, meg azért hallgatnak minket néhány százezren, akik azért 45 perces órákon nőttek fel, és azért csak emberek.
3: És már akkor is nehéz volt egyébként
2: egy ilyen lenni. De azért csak emberek lettek belőle.
3: Nehezet kérdezel, mert nincs nálunk a bölcsekköve. Én azt gondolom egyébként nagyon határozottan, hogy 2 dolgot tehetünk, tehát akár médium szintjén, akár újságíróként, hogy beletörődünk abba, hogy ez így van, és megyünk az árral, és egyszerűen csak figyeljük, hogy a világ elmegy mellettünk, mi még mindig ragaszkodunk gyökeresen azokhoz, amiket tanultunk, meg azokat, amiket csináltunk. Vagy, és én inkább ebbe az irányba mozdulnék egyébként, egy picit megpróbálja minden hazai csatorna, legyen szó rádióról vagy tévéről, egy picit így újra definiálni a saját küldetését, meg újra meghatározni azt, hogy mit is szeretne. Nyilván nem arról beszélek, hogy most itt fel kell adni mindent, és akkor mindenki költözön az online térbe, sőt egyáltalán nem erről beszélek, mert szerintem igenis van jelentősége és van fontossága annak, hogy legyenek lineáris médiaszolgáltatók, de meg kell vizsgálni mindenkinek, hogy hogyan tud egy picit. Most mindenki egyszerűen se jól trendibb lenni ebben a zajban, ami tudom, hogy nem könnyű, de hogy ebbe az irányba megy a világ. És szerintem nekünk újságíróknak is, mert nem elég azt mondani, hogy ez 10 éve így volt, vagy 20 éve így volt, vagy 30 éve így csinálom, szerintem vége van ennek. És szerintem annak is vége van, és lehet, hogy sok kolléga nem ért velem egyet, hogy itt csak tévézni, vagy csak rádiózni, vagy csak újságot írni tudni kell. Ennek a világnak vége van. És szerintem egy újságíró akkor lesz értékes a piacon, hogyha egyszerre több mindent tud jól csinálni. Egyszerre tud akár podcasteket gyártani, videós tartalmakat készíteni, és jól tud írni. És én arra számítok egyébként a következő pár évben, hogy lesz egy nagyon erős felfutása az online médiának, ami azt jelenti, hogy az elsődleges megjelenési forrás nagyon sok helyen már az online lesz, és akár egy ilyen másodlagosként megmaradhatnak a lineáris médiaszolgáltatók. Én azt se titkolom, hogy szerintem itt Magyarországon sok médiaszolgáltató egyébként lehet, hogy áldozatává fog esni ennek. Szeretném, hogyha ez nem így lenne, és szeretném ezt nem így látni, de biztosan lesznek olyanok, ahogy egyébként már látunk példákat erre itt Magyarországon, hogy elkezdenek megszűnni ezek a hagyományos tévék vagy rádiók, viszont én nagyon abban bízom, hogy ezután a nagyon erős online felfutás után, amikor egyetlen platformon rengeteg tömeges információ fog megjelenni, el fognak silányulni ezek a tartalmak, mert nem fogja az ember ebben találni a helyét. És abban bízom, hogy ha eljön ez a pont, akkor utána fel fog értékelődni egyébként a tévéknek és a rádióknak a szerepe. Az emberek vágyni fognak egy kis csendre, és arra fognak vágyni, hogy ők irányítani tudjanak, le tudjanak ülni, és azt mondják, hogy most bekapcsolom a tévét, mert ott hiteles információval találkozom. Lehet, hogy ez egy túlzottan optimista kép a jövőt illetően. Én most így látom, hogy ez így lesz, és nyilván az is nagyon sok kérdés rejt magában, hogy például az AI-nak a megjelenése, ez milyen irányba tolja majd egyébként a hagyományos újságírói szerepeket. Hát ezek olyan kérdések, amikről szerintem minden nap, meg minden héten lehetne egy kicsit újra beszélgetni.
2: Szerethető gondolataid vannak, mert én azt kell, hogy mondjam. Még egy gondolatot tennék ezt hozzá. Ugye beszéltünk arról, hogy ugye mibe kerül a média. A közösségi médiában való megjelenéssel ugye az egész média és tartalomgyártásnak a finanszírozását is át kell gondolni. Ugye eddig az újságon el lehetett adni hasábokat, kolumnákat, komplett újságoldalakat, televízióban el lehetett adni műsor tartalmakat, támogatóként műsor perceket, reklámokra, egyebekre. Ez a online médiával ez megszűnik. Tehát itt ez teljesen átalakul, teljesen más formába helyeződik. Tehát az, hogy mibe kerül a média, amiről itt beszélgettünk, vagy vitatkoztunk, az ugye a finanszírozási oldalról is egy teljesen új megvilágításba fog kerülni. Ugye látjuk azt, most tényleg hagyd mondjak podcastot ugye a Fidericusnál, hogy már nem a YouTube bevételből van ott a nagy pénz, abból is van nyilván, meg nagyon nézettségi szám, de igazság szerint már ő is ugye ezeket az 5-10 másodperceket belerakja a reklámokat a videójába, amik igazából a támogatási összeget hozzák. Ezt viszont csak nagy médiák és minőségi tartalmat készítő médiák tudják megcsinálni, hogy azokat a reklámozókat, akik eddig a lineáris médiában vagy print médiában megjelentek és támogattak multinacionális cégek műsorokat, azok támogassanak most adott esetben egy városi tévének a tartalmait. Tehát ezt nagyon át kell gondolni, ez szerintem itt Miskolcon aztán végképp nem volt átgondolva, de hát ez szerintem az elkövetkezendő 5 évnek a feladat lesz.
1: A Miskolc Televízió műsorai megváltozott formában június 1-től online érhetők el. A lineáris televíziós sugárzás, vagyis amikor a tartalomhoz mindenki egyszerre azonos időben fér hozzá, ezzel 41 év után megszűnt a Borsodi megye székhelyen. A városvezetés a döntést a médiapiac folyamatos átalakulásával, a fogyasztói szokások változásával indokolta. Ebből a tényből kiindulva a médiafogyasztási szokások átalakulásáról, az okokról, a folyamatról, az irányokról és a jövőképről is beszélgettünk az Európa Szalon mai adásában Németh Csaba szerkesztővel, aki főszerkesztőként is dolgozott a Miskolc Televízióban, és Kojsza Péter médiaismeret szakos tanárral, az Európa Rádió főszerkesztőjével.

0: Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, Önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallották. A szerkesztő Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Műsorkészítő munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszont hallásra!
0: Európa Szalon. Az Európa Rádió kerekasztal beszélgetését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkélet segítőkéz.
2: Látogató.
0: Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja pénteken 11 órától.

0: 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke elrendelte a szavazásokról való hiányzások átlátható megjelenítését egy könnyen kereshető felhasználóbarát adatbázisban, közölte a politikus a Facebook oldalán. Forsthoffer Ágnes bejegyzésében arról írt, hogy májusban az országgyűlés 4 ülésétől jó néhány képviselő látványosan távol maradt, fogalmazott az országgyűlés elnöke. Forsthoffer Ágnes kiemelte, az országgyűlésről szóló törvény szerint, ha egy országgyűlési képviselő a szavazások legalább egynegyedén nem vett részt és hiányzása nem igazolt, a házelnök tiszteletdíj megvonásról dönthet. Az elnök tudatta, az átláthatóság erősítése érdekében elrendelte a szavazásokról történt hiányzások könnyen kereshető, felhasználó barát megjelenítését a parlament honlapján, az adatbázis csütörtöktől elérhető. Hatékonyan működik a hőségriadó miatt elindított országos intézkedés sorozat, az úgynevezett vörös kód protokoll. A megtett intézkedéseknek köszönhetően a szociális és gyermekvédelmi ellátó rendszer biztonságosan működik, rendkívüli esemény nem történt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. Közleményükben azt írták, a minisztérium első lépésként felmérte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő 81 intézményt, és az eredmények alapján célzott hőségtervet dolgozott ki. A legveszélyeztetettebb 23 intézményben összesen 5 mobil klímát, 12 állóventilátort és 13 klímaberendezést szereztek be, ezek közül 10 már üzemel, a fennmaradó 3 telepítése folyamatban van. Kiemelt figyelmet kapott az ivóvíz ellátás biztonsága is, a szakemberek 28 olyan intézményt azonosítottak, ahol vízellátási kockázat merülhet fel. Ezek folyamatos monitorozás alatt állnak, és szükség esetén a katasztrófa védelem bevonásával biztosította gyors vízpótlás, olvasható a dokumentumban. A tárca egyben hangsúlyozta, a vöröskút protokollt valamennyi érintett szociális szolgáltató nappali melegedő és szakosított szociális intézmény megkapta. Átlagosan 35 napot, a tavainál 9 nappal többet kell várni a betegeknek arra, hogy bejussanak a szakrendelésekre, azonban az egyes szakmák között nagyok a különbségek, derült ki a Medicina 2000 járóbeteg szakellátási szövetség 2026 áprilisában készült 23 szakterületet vizsgáló felméréséből. Közleményük szerint több szakterületen történt javulás a tavalyi felméréskor mérthez képest. A kardiológiai ellátásban csaknem 4 nappal csökkent az átlagos várakozás, a neurológiai és a nőgyógyászat szakterületek pedig mintegy 2 nappal rövidebb listákat mutattak. A kardiológiai szakma esetében az adatfelvétel 12 éves története során most először csökkent a várakozási idő e szakmákban. Számos területen markáns, 10 napnál is nagyobb növekedést mértek. A diabetológián 21 nap, a nefrológián 19 nap, a bőrgyógyászaton 17,6 nap, a gasztroenterológián 13 nap és a pszichiátrián 11,7 nap. A leghosszabb betegfogadási idő továbbra is az endokrinológiai szakrendeléseknél van, ahol átlagosan 85 napot kell várni egy időpontra. Ebben a szakmában a tavalyihoz képest 7 nap volt a növekedés. A második leghosszabb betegfogadási idő a bőrgyógyászati, ahol az idei 17,6 napos növekedéssel mostanra átlagosan 56,5 nap az átlagos betegfogadási lista hossza, derül ki a felmérésből. Július 1-én indul a Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrzés sorozata a Balatonnál, a Velencei tónál és a Tiszatónál. Az országos akcióban a revizorok egyebek mellett a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak, közölte a NAV. A közlemény szerint idén július 1-e és augusztus 31-e között fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a szezonális szolgáltatást nyújtók is, így például a kerékpár és csónak kölcsönzők, az esküvőszervezők, valamint a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégek. Ez idő alatt az ellenőrök a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a forgalmazott árucikkek eredetét, a jövedéki termékek forgalmazását, valamint a pénztárgép üzemeltetésével kapcsolatos szabályok betartását vizsgálják kiemelten. A közleményben figyelmeztettek, a NAV akár 2 millió forint megfizetésére is kötelezheti azt, aki elmulasztotta a nyugtaadást vagy az alkalmazotti bejelentést. Mindezek mellett a mulasztási bírságon kívül 12 nyitvatartási napra lezárhatja a NAV a vállalkozás üzletét is.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken nagyrészt felhőtlen vagy derült napos idő várható. A középső és északkeleti megyékben kezdődhet kevés gomoly felhő, de csapadék ezeken a részeken sem lesz. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 36 fok között alakul térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Látogató. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról. Szeretett szolgálat az Európa Rádió hullámhosszán.
1: Az Európa Rádió Látogató című magazin műsorában a szerkesztő Kisnyi Veres Viktória köszönti a kedves hallgatókat, jó napot kívánok! Magazinunk elején Csitári Nikolett dietetikussal azokról a vizsgálatokról beszélgetünk, amelyek esetében különösen fontos, hogy hogyan, mit étkezünk a vizsgálatot megelőző órákban, vagy esetleg napokban.
2: Egy belgyógyászati gasztroenterológiai vonalon maradva, ugye nagyon gyakran tapasztalhatjuk azt, hogyha elmegyünk bármiféle gyomor bélrendszeri tünettel, panasszal az orvoshoz, akkor ugye egyrészt fizikális vizsgálat is történik, tehát egy hasi tapintás is megszokott történni. Ilyenkor ugye érdemes, hogy előző nap, illetve előző egy-két nap már kevésbé puffasztó jellegű, kevésbé gázosodásra hajlamos élelmi anyagokat fogyasszunk, hiszen ugye akár a fizikális vizsgálat, vagy akár például egy ultrahangos vizsgálatnál nehezebben érezhető és láthatók azok a bélterületek, amik mondjuk tele vannak ilyen meteorisztikus gázokkal, gőzökkel, mint hogyha ez nem lenne ott. Tehát az orvos könnyebben és jobban fog tudni diagnosztizálni.
1: Ezt követően dr. Molnár Edina, miskolci fogorvos, fogszabályzó szakorvos lesz vendégünk, akivel a fogászati szűrések fontosságáról is beszélgetünk.
3: A pácienseknek a nagy része sajnos nem rutin szűrővizsgálaton jelenik meg, hanem inkább, hogyha valamilyen panasza van, vagy már érzékel valamilyen eltérést. Hát ilyenkor nyilván az a legfontosabb, ami a panasz, tehát a fájdalomnak a megszüntetése, ilyenkor ezt vesszük prioritásnak. De amikor ezen túl vagyunk, vagy amikor a páciens tényleg szűrővizsgálaton jelenik meg, olyankor minden egyéb dolgot is megfigyelünk a szájban, tehát nem csak egy-egy adott fognak az állapotát, vagy akár a fogazatának az állapotát, hanem a teljes szájüreg, tehát a lágy részeknek az állapotát is.
1: Ha tehetik, tartsanak velünk önök is, számítunk figyelmükre.
0: Látogató. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkél egy segítőkéz. Az Európa Rádió szeretett szolgálati magazinja.
1: Kedves hallgatóink, Csitári Nikolett dietetikust köszöntöm műsorunkban. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
2: Köszönöm szépen a megkeresést, és szeretettel köszöntök minden hallgatót.
1: A következő percekben, amiről beszélgetni fogunk, azok a vizsgálatok, amelynél különösen hangsúlyos, hogy hogyan készülünk étkezés tekintetében. Például egy laborvizsgálat, egy vérvétel előtt is vannak azért olyan értékek, amelynél kifejezetten fontos vagy szükséges, hogy éhgyomorra érkezzen az ember. Melyek ezek, mit befolyásolnak, illetve mennyivel előtte kell így készülni, hány órával előtte kezdjük meg ezt a felkészülést?
2: Igen, egy általános laborvizsgálatban nézni szoktak éhhomi, éhgyomri vércukorszintet, amit befolyásol, hogy az előző esti, legutolsó étkezésünk mikor történik, és mit fogyasztunk, illetve mit eszünk, iszunk ebben az étkezésben. Tehát jó előre felkészülni, hogyha tudom azt, hogy holnap egy laborvizsgálaton veszek részt, amit ugye megkér a vizsgálat készítő is, ugye a laborosok szoktak jelezni, hogy éhgyomorra történik a vizsgálat, tehát úgy kell érkezni, akkor tudjam, hogy vércukrot fognak nézni, és akkor előtte egy olyan 10-12 órás éhezést biztosítani kell. Tehát például a gyakorlatban ez úgy nézzen ki, hogyha reggel 7 órakor például fogják levenni a vért, akkor este legkésőbb 9, de azt megkövetően már semmiféleképpen ne legyen energiatartalmú se étkezés, se folyadékbevitel, mert akkor az már befolyással lehet a másnapi éhgyomri vércukorértékemre. Az is nagyon fontos, hogyha esetleg 7 és 9 óra között megtörténik az utolsó vacsora, hogy ez milyen összetételű, milyen szénhidrát profilú. Itt érdemes ugye természetesen a normál, megszokott táplálkozási formát követni, tehát mindenki, amit szokott, de ideális esetben ez egy teljes kiörlésű rozsdús vacsorából álljon, tehát mondjuk, ha egy klasszik hideg vacsorát nézek, akkor mondjuk egy teljes kiörlésű kenyérnek egy 6-8 dekányi mennyiségét fogyasszuk el, mindenki a saját ízlése szerint ken rá akár pástétomot, zöldségkrémet, vagy felvágottat sajtot, és friss, szezonális primőr zöldség is kapjon helyet mellette. A legjobb szomjoltó ugye a tiszta, energiamentes víz, akár csapvíz, akár forrásvíz, akár ásványvíz formájában, tehát érdemes így egy éhgyomri általános laborvizsgálat előtt készülni.
1: Más értékekre lehet hatással, például a koleszterin szintre, hogy mikor és mit fogyasztunk?
2: Koleszterin szintre abszolút teljesen közvetlenül nincs hatása. Természetesen hosszú távon az, hogy hogyan és miként táplálkozunk, hatással lehet a vérzsírértékekre. Tehát ugye itt, ha nagyon magas a zsírbevitelünk, azon belül is a telített zsírsav bevitelünk, ami elsősorban ugye egyrészt az állati eredetű termékek, zsíros termékek és zsíros húskészítmények, kenőzsíradékok, állati eredetű kenőzsíradékokban domináns, például ugye akár a feldolgozott, ultrafeldolgozott készítményekben, ugye, ha nagyon magas transzsírsav tartalma van, az hatással lehet ugye a vérzsírértékeinkre, és azon belül például a triglicerid szintre, illetve az LDL koleszterin szintre, összkoleszterin szintre, HDL koleszterin szintre, tehát ez hosszú távon van hatással, de így előző napi vacsora az a másnapi koleszterinre közvetlenül egyáltalán nincs befolyással. Ami még esetleg megemlítendő, ha valaki például cukorterhelésre megy, az megint csak az előbb elhangzottaknak megfelelően érdemes, hogy felkészüljön. Tehát egy 10-12 órás éhezés történjen meg, mielőtt ugye megy erre a éhgyomra végezhető vércukor, vagy akár inzulin vizsgálatra.
1: Igen, itt a terheléses cukorvizsgálatról beszélünk most, ugye, hiszen ez egy több lépésből álló vizsgálat, többször is leveszik a vért.
2: Így van, ez egy speciális vizsgálat, ahol 2 órát ugye rá kell szárni, mert ugye éhgyomorra is vesznek egy vért, ahol megnézik a vércukorszintet, vagy valakinek, ha inzulin szintet is szeretnének nézni, akkor azt is. Megnézik 1 órára, illetve 2 órára. Tehát itt ugyancsak a szénhidrát anyagcserénk állapotát fogják vizsgálni, és ahogy az előbb elmondott, kizárólag éhgyomri vércukorszintre való felkészülés, ugyanez vonatkozik erre a terheléses vércukorvizsgálatra is.
1: A várandóság alatt ez a kötelező vizsgálatok sorába tartozik. Kiknek érdemes még, vagy mikor érdemes ezt a vizsgálatot elvégeztetni?
2: De ezt a vizsgálatot mindenféleképpen orvosi beutalóval szükséges, vagy általában ott tudjuk elvégeztetni állami körülmények között. Általában ugye akár egy endokrinológus, akár nőgyógyász, természetesen diabetológus kérheti ezen vizsgálatoknak a sorát. Nagyon gyakran ugye az inzulin rezisztenciának a kivizsgálására is használják, tehát ahogy említettem például egy endokrinológiai nőgyógyászati vonalon, hiszen ugye akár a meddőség kérdéskörével is összefüggésbe hozható, vagy egy nehéz optimális testsúly beállításának is ez lehet a hátterében, és természetesen ugye a diabetológia vonalon, ahol ugye a cukorbetegeknek nézik ugye a terheléses vércukorvizsgálatát, hogy hogyan is néz ki a vércukor profilja. Ugye a kötelező 3 havi hemoglobin A1C érték mellett, ami ugye az elmúlt 3 hónapnak az átlag eredményét mutatja. Tehát mindezen vizsgálatokat valóban befolyásolja az előző esti étkezésünknek a miensége, mennyisége.
1: Röviden, hogyha szólhatunk ugye az ételallergia, ételintolerancia kérdéséről, hiszen talán egyre többeket érint ez a terület is, hogyha magáról most csak arról szólunk, hogy az ilyen vizsgálatokra hogyan érdemes előkészülni.
2: Ha egy valaki egy ételallergia intolerancia tesztet szeretne elvégeztetni, akkor ott dietoterápia szempontjából az a fontos szempont, hogy a vizsgálat előtt már kiiktatni, eliminálni bármilyenféle nyersanyagot nem célszerű, hiszen akkor nem lesz egy valid eredményünk, nem lesz egy valóban értékelhető eredményünk. Tehát mindenféleképpen, ha szeretnénk ezt kivizsgáltatni, vagy ajánlják, javasolják, hogy nézessünk egy ilyen vizsgálatot meg, akkor ne diétázzunk jóval előre már. Vagy ha valaki diétázik, és majd utána jön ez a felvetés, hogy nézzük meg az ő teszteredményét, laboreredményét, vérvizsgálatból, akkor azért ott felmerül az, hogy nem feltétlen fogja validan kimutatni az az érték a valós eredményünket.
1: Dietetikusként mikor tanácsolná, hogy valaki részt vegyen egy ilyen vizsgálaton?
2: Hát ez mindenféleképpen ugye egyrészt a tünet specifikációt, illetve az orvosi diagnosztikát kell szem előtt tartani. Tehát Például ételallergia ugye akár gyermekkorban nagyon gyakran előfordul, és ugye itt a belgyógyászok szokták javasolni, vagy a gastroenterológián, hogyha különféle tüneteket, akár bőrtüneteket, akár emésztőszerrendszeri tüneteket, akár például idegrendszeri tüneteket tapasztal a szülő a kisgyermekénél, hogy akkor érdemes egy ételallergia labortesztet elvégeztetni, ami kimutathat akár bármiféle elváltozást. Nagyon gyakran például ugye, akinek pollenallergia van, akkor például keresztreakciót mutat különféle élelmiszer alapanyagokra, tehát egy ilyen áttétes keresztallergiáról is szó lehet, hogyha bármiféle ilyen specifikus tünetet mutat a gyermek. Ételintoleranciát gyakran ugye a különféle hasi diszkomfort érzetnél szokták felvetni, hogy megnézetik. Azt tudni kell, hogy az ételintolerancia az nem egy valós autoimmun folyamat, tehát itt mindenféleképpen egy tünetekről beszélünk, aminek egy állapotot kell, hogy tulajdonítsunk, tehát lehet, hogy egy hónap múlva már teljesen más eredmény fog kijönni, vagy három hónap múlva, mint mondjuk az előző teszt eredménye. Tehát ez nagyban összefügg igazából az, hogy hogyan táplálkozunk, miként táplálkozunk, és milyen az immunrendszerünknek az épp aktuális működése. Tehát gyakran ugye ez az intolerancia teszt, ez fals eredményeket is kihozhat. Tehát érdemes úgy mind felülvizsgálni, mind értékelni ezen tesztek eredményét.
1: Három típust említett itt Nikolett az előbb, hogy bőrtünet, ugye gyomorpanaszok, illetve idegrendszeri tünetek is megjelenhetnek. Röviden tudunk szólni arról, hogy melyek ezek a tünetek a különböző területeken?
2: Emésztőszerrendszeri tipikus tünet szokott lenni ugye a hasfájás, haspuffadás, kellemetlen diszkomfortérzés, esetleg székletbeli változások mind a nagy mennyiségű hasmenés formájában, vagy éppen a székrekedés formájában. Étvágytalanság, esetleg testsúly ingadozás is megjelenhet. Bőrtüneteknél nagyon gyakori ugye a viszketés, akár ekcémás foltok és tünetek megjelenése, de akár lehet például egy hajviszketés, egy fejbőrnek az irritációja is, egy ilyen allergiás tünet, és nagyon gyakran például idegrendszeri tünetben is megjelennek ezek, tehát akár például egy figyelemzavar, akár például egy hiperaktivitás is társulhat egy ilyen háttérben lévő, akár kezeletlen táplálékallergiával.
1: Hogyha a különféle kivizsgálási formákról szólunk, illetve az arra való felkészülésről, akkor milyen területekre oszthatjuk ezeket, milyen vizsgálatokra gondolhatunk, és milyen felkészülést igényelnek mindezek?
2: Igen, egy belgyógyászati gastroenterológiai vonalon maradva, ugye nagyon gyakran tapasztalhatjuk azt, hogyha elmegyünk bármiféle gyomor bélrendszeri tünettel, panasszal az orvoshoz, akkor ugye egyrészt fizikális vizsgálat is történik, tehát egy hasi tapintás is meg szokott történni. Ilyenkor ugye érdemes, hogy előző nap, illetve előző egy-két nap már kevésbé puffasztó jellegű, kevésbé gázosodásra hajlamos élelmi anyagokat fogyasszunk, hiszen ugye akár a fizikális vizsgálat, vagy akár például egy ultrahangos vizsgálatnál nehezebben érezhető és látható azok a bélterületek, amik mondjuk tele vannak ilyen meteorisztikus gázokkal, gőzökkel, mint hogyha ez nem lenne ott. Tehát az orvos könnyebben és jobban fog tudni diagnosztizálni, hogyha már előző egy-két nap kerüljük a például gyűjtőnéven a K-betűs zöldségeket, tehát itt a káposztafélék, karalábéfélék, karfiolféléket, ezeket kisebb mennyiségbe, vagy akár ne is fogyasszuk ebbe az előző vizsgálatot megelőző egy-két napban. Nagyon fontos ugye a megfelelő hidratáltság, tehát a folyadék fogyasztása is, figyeljünk oda a vizsgálat előtti egy-két napban. Tehát lehetőség szerint ugye a nők esetében azért a 2,5-3 liter folyadék az legyen elfogyasztva, férfiaknál pedig ugye valóban ez a 3 liter folyadék, ami ideális esetben egy ilyen vizsgálat előtt javasolt. És ha tovább megyünk a fizikális és a képalkotó vizsgálat után, akkor ugye tükrözéses vizsgálatok is előfordulhatnak, mikor belülről szeretnék ugye megvizsgálni akár a gyomor állapotot, vagy akár például a vastagbél állapotát. Ilyenkor ugye megint csak fontos egy ilyen diétás előkészítés. Gyomortükrözés esetén ugye itt nyilván felvilágosítják az embert róla, hogy hogyan és miként kell erre készülni, de gyomortükrözés esetében ugye érdemes itt megint csak egy üres gyomorral menni a vizsgálatra, hogy ugye jól látható és jól diagnosztizálható legyen ez a terület. A bélszakasznál ugye egy úgynevezett előtetett tisztítást, egy béltisztítást kell megkezdeni, már akár egy héttel előtte a vizsgálatot megelőzően. Ez megint csak ugye mindenki felvilágosítást szokott kapni erről, hogy hogyan is miként kell felkészülni. Vannak olyan állapotok, amikor, vagy vannak olyan helyzetek, amikor igazából erre megfelelő nem csak diétás, hanem gyógyszeres béltisztítást is alkalmaznak. Ha a diétás szemszöget nézzük, akkor itt ugye már 5 nappal előtte érdemes felkészülni, és már gondolni a vizsgálatra. Tehát 5 nappal előtte még úgymond egy normál, kiegyensúlyozott, változatos napi étkezést folytathattunk, de ahogy ez az 5 nap halad előre a vizsgálati időponthoz nézve, akkor már a 4.-3. nap, ott már megint csak az előbb említett puffasztó hatású K-betűs zöldségeket nem javasolt fogyasztani, de ugyancsak nem javasolt fogyasztani már ekkor például a héjas, apró magvas élelmiszereket sem. Itt gondolok a teljes kiörlésű termékekre, mindenféle olyan magas rosttartalmú zöldségre, gyümölcsre, mint például a déli gyümölcseink közül ugye a narancs, mandarin, citrom, akár például az uborka is, például mind a héjas, mind a magvas változata, ugye, vagyis hát a lehetséges nehéz zítettség, például a uborka tekintetében a héj és a mag is előfordul, de úgy a paradicsom, úgy a paprika, akár például a kelbimbó, szőlő, például ugye akár az olajos magvak, a dió, a mogyoró, kukorica, ugye apró magvasoknál ugye a bogyós gyümölcsök, eper, tehát ezek már ne legyenek itt a negyedik, leginkább negyedik napon fogyasztva, mert ugye ezeknek a kis héjrészei, rostrészei, ezek mind megtapadhatnak a bélben, és ezek által ugye nem fogja jól látni az orvos azokat a bélszakaszokat. Ezeket úgy kell elképzelni, mint mikor például

0: de például a vörösszínű italokat is, mint például egy mellé, egy ilyen piros szőlt, szőlőlé, ezeket is kerülni kell, úgy, mint a 100%-os gyümölcsleveket, tehát itt egy narancslevet, egy multivitamin levent már nem javasolt, de ugyancsak nem javasolt mondjuk a limonádé fogyasztásra, amiben benne van például ugye a narancs, meg az előbb említett citrom, aminek a rostja nem optimális, hogyha ott marad a bélszakaszba.
1: Ezeket is akkor már pár nappal előtte kerülni érdemes?
0: Ezeket közvetlenül a vizsgálat előtt érdemes teljes mértékben kerülni, tehát még előtte egy 3-4 nappal lehet fogyasztani, de a vizsgálatot megelőzően egyáltalán nem, tehát tilos. Javasoljuk például a szénsavas italoknak is a mellőzését vizsgálat előtt, illetve vizsgálat előtt az már 2-3 nappal is, mert az megint csak egy ilyen puffadást okozhat, ami megint csak a látóteret nem tökéletesen fogja biztosítani az orvos számára.
1: Akkor így a szénsavmentes víz, ami máskor is azért a legmegfelelőbb, azt érdemes.
0: Igen. Tehát vizsgálatot megelőző egy-két napban abszolút a mentes, szénsavmentes folyadék leginkább a víz formájában az, ami javasolt. És itt is a mennyiség az a 2,5-3 liter legyen, vagy egy nagyon picit 500 millivel megemelhetjük ezeket a folyadékbeviteli értékeket, mert ugye itt azért egy nagyobb béltisztítás kimosásra úgymond szükség van. Tehát tényleg, hogy ezeket a zöldség darabokat, hémaradékokat, ha ne adj Isten mégis vannak, akkor azokat abszolút mossuk át, és tisztítsuk meg a bélszakaszt. És visszatérvén, hogy az előbb említett 3-4-5. Nap mit fogyasztunk, hogyha tovább megyünk a 3. nap alá, akkor 2 nappal vizsgálat előtt ugye már teljes mértékig egy ilyen könnyedebb emésztésű, rostmentes ételekre kell gondolni, tehát ilyenkor például mondjuk a fehér kenyér szóba jöhet, egy zsírszegény sonkával, felvágottal, ebédre például a natúr fehér rizs, tehát nem a barna rizs, hanem a natúr fehér rizs egy natúr csirkemellel, egy kis zöld fűszerrel esetlegesen vékonyan meg lehet fűszerezni, vagy például hal, tehát ez is egy lesütött hal például, akár egy tésztával, mártással, tehát egy tejszínes szószos mártással például, vagy például ilyen puding piskótával, tésztasajttal, tejföllel, tehát ilyenre kell már előtte gondolni. A vizsgálat napján viszont abszolút már csak folyadék, tehát csak szilárd halmazállapotú étel már nem, csak folyadék az, ami fogyasztható.
1: Akkor a tejtermék, a felvágott, a nem teljes kiördésű, hanem ugye a fehér kenyeret említette, ami még egy-két nappal előtte is fogyasztható, a vizsgálat napján kell ugye minden szilárd ételt kerülni, illetve ugye különböző napszakokra kaphat időpontot az ember, ugye nem mindegy, hogy reggel vagy délután történik a vizsgálat, hogy így akkor 12 óra vagy 24 óráról beszélünk így konkrétan.
0: Hát a vizsgálat előtt, ha valaki ugye délután kapja az időpontot, akkor a vizsgálat napon ott kizárólag, tehát abban a 8-9 órában ott kizárólag valóban csak folyadék fogyasztható, illetve ugye nyilván vizsgálat előtt például, ha mondjuk az altatásban történik, akkor már 5-6 órával eleve már nem szabad inni sem. De az előző nap estéjén egy szűrt leves, egy átszűrt húsleves például, egy zöldségleves, vagy valamiféle tészta, az még azért elfogyasztható, ugye a vizsgálat előtt megelőző 12-14 órával. Tehát azért annak lesz még egy olyan energiatartalma a szervezetben, hogy azt a délutáni időpontig azért kibírja a szervezet. Tehát ott a folyadékkal biztosítja azért a hidratáltságot, és valóban, na, ami még nagyon fontos, hogy a vizsgálatot követően sem hirtelen, esetleg már az éhségérzetre ne úgy reagáljunk, hogy ott egy hirtelen magas kalóriatartalmú, magas zsírtartalmú ételsort fogyasztunk el, mert az biztos, hogy egy ilyen hasi diszkomfort érzetet, egy nagyon kellemetlen érzést fog okozni, és főleg aki még erre érzékeny, ott esetleg még nagyobb problémát is tud okozni, egy nagyon erős görcsös folyamatot. Tehát ott is szépen azért a felépítő diéta szempontjának megfelelően egy könnyedebb emészthetőségű, egyszerre kis mennyiséggel, és akár többször 2 óránkénti, vagy 2,5 óránkénti étkezéssel térünk vissza a normál napi ételritmusunkhoz.
1: Korábbi riportjainkban is ugye menüsorokat is állított össze Nicolette különböző tematika mentén. Most milyen

0: tanácsot, hogy milyen menüsort tárnálnénk, ami mégis itt egy diétás folyamatban picit színesebbé teheti a vizsgálatot megelőző egy-két napot.
1: Tehát vizsgálat előtt közvetlenül, amit az előző napra javasolnék, hogy reggeli az például legyen egy fehér kenyérből készült, például pirítós, egy zsírszegény margarinnal megkenve, és egy vékony zsírszegény sonkával elfogyasztva. Itt ugye egyrészt a pirítós is segít egy könnyedebben mészthetőséget, a zsírszegény húskészítmény ugyancsak, és a margarin is ad nekünk akár energiát is ugye az ételsorban. 10 óraira fogyaszthatunk például egy pudingot, egy teljesen ugye sima, homogén állagú pudingot, energiabevitel szempontjából ugye megfelelő lesz, ebédre például egy könnyű zöldséglevest fogyaszthatunk, mondjuk egy zöldfűszeres csirkemell és rizs főétellel együtt. Uzsonnára fogyaszthatunk például megint egy sodót, ami megint csak egy homogén állagú, és nem fog nekünk se apró magvakat, se héjakat, se rostokat tartalmazni. És vacsorára valóban egy például átszűrt húslevest, tehát ott már javasolom, hogy mindenféleképpen folyadék lé formájában fogyasszuk az utolsó étkezést, tehát egy tiszta átszűrt húslevest, vagy egy zöldséglevest, egy sűrű zöldségleves esetlegesen átszűrve a leve, de benne vannak azok az értékes ásványanyagok és vitaminok, amikkel feltöltjük a szervezetet itt a vizsgálat előttre.
0: Hiszen ugye kinek több, kinek kevesebb idő kell például az ételek feldolgozásához, hogy hogyan, mennyi idő alatt bomlanak le, úgymond.
1: Igen, és mindenkinek ugye az anyagcsere gyorsasága az nagyon egyéni. Egyrészt személyre hangolt is, hogy kinek milyen, másrészt ugye életkoronként is eltérő. Ezért van ez az általános meghatározás, hogy ugye itt például egy vastagbéltükrözés előtt, ugye előző nap már mi az, amit lehet enni, aznap meg már szinte semmit, tehát csak a folyadék az, amit biztosítani tudunk. Mert ezzel tudjuk a legjobban valóban láthatóvá tenni azt a bélszakaszt, amit szeretnénk vizsgálni. Minél inkább látható, annál inkább még fogja tudni jól diagnosztizálni az orvos az állapotunkat, tehát minél inkább jobban láthatóak egy esetlegesen polipok, például ugye nagyon gyakran ugye ezek is az elváltozásokat okozzák, vagy ilyen elváltozások mutatkozhatnak a bélszakaszokon, de ha még ugye ennek nincs egy rossz indulatú elfajulása, akkor ez még tökéletes, hogy már látja az orvos, esetleg ezt ugye le is szokták ugye szedni, tehát látja az orvos, diagnosztizálni tudja és gyógyítani tudja, és megelőzzük az esetleges rossz indulatú folyamatokat. Azzal, hogy mondjuk egy tökéletes vizsgálati felszínt biztosítunk az orvosnak.
0: A folyadékfogyasztásnak a mennyiségéről szólva itt a béltisztítás alkalmával, ugye az egy megemelkedett szint ahhoz képest, amelyet alapból a mindennapokban talán elfogyaszt az ember, hogyha mondjuk valaki keveset iszik, de itt hirtelen úgymond magához képest mondjuk nagy mennyiséget kell elfogyasztani, hogy ez okozhat-e problémát?
1: Itt, ami nagyon fontos szempont a béltisztítás és a hidratáltság kapcsolatában, hogy egyrészt ugye lesz egy olyan készítmény, ami ugye egy hasmenést fog fokozni, tehát mindenféleképpen a hidratáltságnak a megfelelőségét, tehát hogy a dehidratált állapotot elkerüljünk, mindenféleképpen hidratálnunk kell, és itt azt a 2,5-3 liter folyadékot bizony el kell fogyasztani, vagy még egy 500 millivel többet is. Azáltal, hogy ugye kiürült a hasmenés formájában mindenféle ion is, ami szükséges a szervezet homeosztázisának a fenntartásához. És ezt a nagy mennyiségű folyadékot, ha valaki mondjuk, ne adj Isten, csak fél litert vagy egy litert szokott meginni a nap folyamán, ez számára ugye hirtelen nagy mennyiséget okozhat. Tehát itt nagyon fontos az, hogy elossza ezt a napi 2,5-3 liter folyadékot, tehát itt óránként akár leosztva igye meg ezt a napi szükséges mennyiséget, tehát nem hirtelen egyszerre a másfél litert, mert az ugye nyilván hirtelen ugye a mosdóba fog végezni, hanem itt azért az, hogy a sejtek megkapják a megfelelő folyadékot, itt az elosztásra is nagy hangsúlyt kell fektetni. Tehát ugyanúgy, mint ahogy az egészséges táplálkozási ajánlás egyik alappillére az, hogy a napi 3-5-szöri étkezés az időbeni elosztásban legyen felépítve a nap során, a folyadékbevitelre is ugyanígy kell gondolni, akár az egészséges táplálkozási ajánlás szempontjából, akár itt mondjuk egy béltisztítás szempontjából.
0: Egyetlen egy gondolat még itt mostani beszélgetésünk végén, amire külön ki szoktunk térni, ugye egyébként is, az édességfogyasztás. Ilyen tekintetben ez mennyire meghatározó? A csokoládé is azért elég színes termék.
1: Igen, tehát ilyenkor ebben az esetben, ugye itt a felkészülési időszakban, ha itt a béltisztítást nézzük, akkor nem javasoltak ezen termékek fogyasztásra, tehát annál is inkább, mert hogy színesek, színanyaguk van, mindenféleképpen ugye a csokoládénak azért van valamilyenféle koffein tartalma is, tehát semmiféleképpen ezeket már a vizsgálatot megelőzően egyáltalán nem, 3 nap pont túl, akár nyilván, ha valaki kis mennyiségben ezeket szokta fogyasztani, akkor azzal nincs gond, de egy 3 napon belüli fogyasztás egyáltalán nem javasolt.
0: Kávéfogyasztás tekintetében még mi a utolsó megengedett nap?
1: Hát az 5 és a 3 nap, a vizsgálatot megelőző 5 és 3 napban még fogyaszthat, viszont vizsgálatot megelőző 1 napban biztos, hogy nem, tehát az mindenféleképpen azt le is szokták írni, hogy az kizáró tényező, tehát hogy semmiféleképpen nem célszerű fogyasztani, nem ajánlott fogyasztani sem kávét, sem teákat, tehát előző nap ezt meg kell tenni a vizsgálat jó láthatósága érdekében.
0: Csitári Nikolett dietetikusnak köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt és megosztotta velünk ezeket a tudnivalókat a különböző vizsgálatok tekintetében.
1: Köszönöm szépen, és jó egészséget kívánok mindenkinek!
0: Hallgatóink nevében is köszönöm szépen.

0: Látogató. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkélet segítő kéz. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja.
1: Kedves hallgatóink, dr. Molnár Edina, miskolci fogszakorvost, fogszabályzó szakorvost köszöntöm tisztelettel műsorunkba, stúdiónkba. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
2: Én is üdvözlök minden kedves hallgatót.
1: Nagyon fontos, hogy ne csak probléma esetén, hanem bizonyos időközönként ellenőrzésre is elmenjünk a fogászatra, és ugye szakember tudja megnézni a szájüregünknek, a fogainknak az állapotát, de egy ilyen ellenőrzés, vagy akár egy fogászati beavatkozás során sok olyan jel van ezen a területen, vagy lehet jel, ami egy szakember számára már figyelemfelkeltő lehet, hogy esetleg olyan problémára, egészségügyi problémára utal, vagy utalhat, amivel érdemes foglalkozni, vagy szükséges foglalkozni. Ugye sok minden előfordulhat ilyen tekintetben. Mi az, amit figyelembe kell venni, amire érdemes odafigyelni, illetve ami talán megijeszti az embert, de nem olyan nagy dologról van szó. Mikkel találkozott ilyen tekintetben?
2: Először is a pácienseknek a nagy része sajnos nem rutin szűrővizsgálaton jelenik meg, hanem inkább, hogyha valamilyen panasza van, vagy már érzékel valamilyen eltérést. Hát ilyenkor nyilván az a legfontosabb, ami a panasz, tehát a fájdalomnak a megszüntetése, ilyenkor ezt vesszük prioritásnak. De amikor ezen túl vagyunk, vagy amikor a páciens tényleg szűrővizsgálaton jelenik meg, olyankor így van, minden egyéb dolgot is megfigyelünk a szájban, tehát nem csak egy-egy adott fognak az állapotát, vagy akár a fogazatának az állapotát, hanem a teljes szájüreg, tehát a lágy részeknek az állapotát is. Ilyenkor akár véletlenszerűen is észrevehetünk dolgokat, ami mondjuk már gyanakvásra adhat okot, ilyenkor mindenképpen tovább küldjük szakrendelésre, szájsebészeti szakrendelésre, ahol már olyan célzott vizsgálatokat tudnak végezni, amik eldöntik, hogy merre tovább. Tehát, hogy kell-e kezelni az adott páciens, milyen állapotban van, vagy mi is valójában az az eltérés. És így van nagyon gyakran, inkább fordított az eset, hogy nagyon megijednek, mert mondjuk valamilyen kis nyálkahártya duzzanat, vagy valamilyen kis kitüremkedést találnak, akár a nyelven, akár az ajaknak a belső felszínén, és nagyon gyakran ezek olyan jóindulatú elváltozások, mondjuk mint egy nyálmirigy duzzanat, amikor a nyál kicsit pang, ott a kis mirigyben nem tud kiürülni, és aztán szépen az vagy elmúlik, ha nem, mert mondjuk valamilyen fibrotikus elváltozás, akkor sem feltétlenül kell ezt kimetszeni, de van olyan eset, amikor igen, tehát ebben az esetben is tovább küldjük a szájsebészeti szakellátásra, ahol eldöntik, hogy az kimetszést igényel, vagy sem. Nagyon sokféle eltérés lehetséges, gyulladásos, valamilyen krónikus, fibrotikus szövött tömörülés, ilyen fehéres, plakkos felrakódás, tehát sokféle jel lehet, mint a bőrgyógyászatban, hogy ha valamilyen változást észlelünk, ami eddig nem volt ott, akkor érdemes egy szűrővizsgálatra, egy fogászati check-upra bejelentkezni.
1: A teljesség igénye nélkül, és nem nagyon belemenve a részletekbe, néhány konkrét példát esetleg, hogy milyen egyéb egészségügyi probléma állhat egy ilyen dolog mögött, szabad kérdem, hogy emeljen ki?
2: Hát általános betegségeknek, tehát egyéb a szervezetben máshol lefolyó betegségeknek is lehet szájban jele.
1: Gyulladásnak is például?
2: Gyulladásnak is, de például fertőző betegségekre gondolnék most itt, tehát mondjuk egy skarlátnak a szájüregben is van jele, olyankor a nyelv ilyen szederjessé válik, nagyon, nagyon megduzzadhat, pirossá válik, tehát hogy sok szisztémás betegségnek, tehát hogy a test más területén zajló betegségnek is van szájüregi jele, vagy lehet szájüregi jele. Tehát számos ilyen betegség van, illetve gastroenterális betegségeknek a jeleit is láthatjuk a szájüregben, például a reflux. A gyomorsav ilyenkor feljön a szájüregben, és mint bármilyen egyéb más savhatás, amit mondjuk táplálékkal vihetnénk be, ez sokkal erőteljesebben jelenik meg a szájüregben, hiszen folyamatosan, napi rendszerességgel, naponta többször, hogyha a gyomorsav felkerül a szájüregbe, ott kifejti a hatását, és a fogak kopottá, erodáltá válnak, elég látható módon. Tehát ilyenkor megkérdezzük a pácienst, hogy tud-e róla, ilyen esetben tovább is tudjuk küldeni gasztroenterológushoz. például.
1: És akkor itt térjünk is át a fogakra, mert annak a, akár a színében, vagy minőségében, erősségében, a fogzománc állapotában látnak fogorvosként olyan elváltozásokat, ami még az előző kérdéshez kapcsolható, hogy a fogon hogy látszanak esetleg ezek a problémák, vagy látszanak-e, vagy ugye előfordul, hogy egy keményebb étel elfogyasztása során lepattan a fogból, letörik. Ez egy természetes dolog is nyilván legtöbb esetben, de válhat ez rendszeressé, hogy a fogaknak az erőssége, hogy kevésbé ellenálló?
2: Nagyon jó kérdés összességében. Pontosan ezért is fontos minden szűrővizsgálat, így a fogászati szűrővizsgálat, mert azok az eltérések, amiket könnyen lehet kezelni, gyorsan lehet kezelni, azok nem adnak tünetet. Tehát még nincs tünetük. Akár egy fogszúvasodás, a legegyszerűbb dolog, a fogszúvasodás. Ha már tünetet ad, tehát már fájdalom jelentkezik, már gyulladás jelentkezik, akkor ott már az elváltozás is nagyobb, tehát már nem biztos, hogy egy sima tömésre van csak szükség, hanem már ettől komolyabb dolgokra, lásd gyökérkezelés, vagy akár a fog eltávolítása. Tehát nagyon fontosak a fogászatban is a szűrővizsgálatok, hiszen olyan apró, viszonylag apró, laikus számára nem látható, de a fogorvosi székben egy jól megvilágított területen, ugye több szem többet lát, más szögből nézzük, mint a tükörben nézzük magunkat.
1: Speciális
2: fénnyel, kis eszközökkel, vannak diagnosztikus eszközeink, többfajta olyan lámpák esetleg, hogyha mi sem, illetve a röntgen, hiszen a röntgen már aztán a tényleg sok mindenben el tudja dönteni, még a szem, hogyha kérdőjeles, még az orvos szeme, tükre, fénye sem elegendő, azért már ott a röntgen is besegít, hideg sprével is tudjuk tesztelni a fognak a vitalitását, tehát, hogy éle még, vagy már elhalt. Tehát több diagnosztikus eszköz, jó sok diagnosztikus eszköz áll a rendelkezésünkre, amivel szépen alaposan át tudjuk vizsgálni a fogacskákat és a szájüreget. Tehát a színében is változik ilyenkor a fog a szúvasodás során. Nem feltétlenül alakul ki már rögtön üreg. Az már, ahogy halad előre a folyamat, akkor már igen. És pontosan, amit említett is, tehát ilyenkor, ha már meggyengül a fognak a belső szerkezete, akkor már letörik. És általában ekkor veszi észre a pácienseknek a nagy része, hogy hopp, itt valami történt, letört a fogam. Hát innentől már a fogorvos tudja, hogy 90%-ban a szúvasodás miatt tört le, mert belülről már meggyengült a fog.
1: Itt elhangzott ugye a fogkő. Kinek van szüksége fogkő eltávolításra, illetve ezzel kapcsolatban mik lennének azok a legfontosabb tudnivalók, esetleg tévhitek, vagy ennek a megléte mit okozhat hosszú távon, hogyha ezeket egy picit így összefoglalóan elmondaná?
2: Minden kezelésnek az alapja, vagy minden esztétikai és funkcionális kezelésünknek, gyógyulást segítő kezelésünknek az alapköve az, hogy tiszta fogak legyenek, tehát a szájhigiéni fontossága elengedhetetlen. Nem kezelünk úgy, legalábbis a mi rendelünkben az az elsődleges dolog, hogy ha valaki megjelenik, és mondjuk nincs sürgős teendő, olyan fájdalmat okozó teendő, vagy tünete, ami kezelést igényel, akkor bizony fogkőleszedéssel és egy alapos tisztítással, polírozással kezdünk. Tiszta felületen, tiszta területen sokkal jobb dolgozni, sokkal könnyebb, sokkal szebb és sokkal jobb eredményt fogunk kapni. Másrészt, hát vezető ok, vagy vezető tünet, vagy vezető betegség a fogingyulladás az emberek körében. Ami legyen akár lokális, tehát helyi, egy-egy fog körüli gyulladásról szó, vagy pedig akár generalizált, ami azt jelenti, hogy az összes fog környékén jelenlévő fogingyulladás. Tehát emiatt, hogy ezt visszaszorítsuk, mindenféleképpen fontos a fogkő eltávolítása, mert a fogkő az lepedék, megkövült lepedék. Tehát a lepedék és a nyálból kiváló ásványi anyagoknak az együttese a fogkő, ami baktériumokat tartalmaz, olyan anyagokat tartalmaz, amik nem kellenek oda a szájüregbe. Tehát nem szabadna, hogy ott legyen a szájüregben. Míg a lepediket el lehet távolítani otthon alapos fogmosással, a fogkövet már nem, tehát oda szakember segítsége szükséges.
1: A fogak érzékenységéről is hát sokat hallani, vagy sajnos ugye azért ezt is többen megtapasztalják. Ennek milyen okai lehetnek, vagy milyen okokra vezethető ez vissza, és hogyan kezelhető, vagy mennyire lehet ez akár egy idéglenes állapot?
2: Szerencsére az esetek nagy részében, legalábbis én azt tapasztalom, hogy ezek időleges érzékenységek, és csak lokálisak, tehát hol itt, hol ott, egy-egy fok körül jelentkező, fellépő érzékenység. Nagyon jó termékek vannak már az üzletekben, fogérzékenységet csökkentő fogkrémekre gondolok itt, tehát amik a szenzitív fogkrémek, ezek amiket nem is... nagy részre arra fejlesztettek ki, hogy amikor húzódik fel a hát ez egy fiziológiai folyamat idővel, ahogy korosodunk, húzódik fel az ínyünk a fogakról. És ilyenkor már a zománc, ugye a zománc fedi a koronai részt, de csak a koronai részt, ahogy húzódik fel az íny, akkor már ott előtűnik a gyökéri rész, amit már nem fed zománc, hanem cement fed, és itt viszont már sokkal könnyebben támadható a savak, a baktériumok számára ez a felület, ami nem zománccal fedett, hanem csak a cementtel fedett gyökéri rész, és itt már ez egyből érzékenységgel jelentkezik. Itt nagyon gyakran érzékenység jelentkezhet ebben a fognyaki régióban, ahol vékony a zománc, vagy már nincs zománc, csak a gyökérnek a cementi rétege van. És itt ezek a fogkrémek, ezek az anyagok olyan anyagokat tartalmaznak, amik beépülnek ebbe a vékony zománci rétegbe, vagy ebbe a vékony gyökéri rétegbe, és hát így eldugaszolják azokat a kis csatornákat, amik az érzékenységet okozzák. Maga az érzékenység, tehát a fog ez nem egy tömör kocka, betonkocka, vagy egy tömör márványkocka, hanem egy szerves anyag, a dentin, a fognak a belső anyaga, ilyen kis tubuláris, tehát csövecskés szerkezetű, ugye a belsejéből, a fognak a belsejéből, a fogbélből, kis tubulusokon keresztül a vérerek, az idegek, ide még az első egy harmadáig, tehát a fogbél felüli harmadig még vannak élő sejteknek is nyúlványai. És hogyha itt bármilyen mozgás, hideg, vagy édes, tehát valamilyen ozmotikus hatása cukorra, folyadék áramlás történik, akkor ez érzékenységet fog okozni, ez lesz a tünet, hogy itt van valamilyen érzékenység, hiszen ezek a sejtek érzik, hogy itt valami történik. Hogyha ezeket a külső kis tubulusoknak a külső kis nyílásait lezárjuk, eldugaszoljuk, akkor meg tudjuk szüntetni az érzékenységet, a fognyaki érzékenységet. Ez igen, nagyon gyakori.
1: Akkor ezt otthon a mindennapi rutin keretébe beépítve bárki meg tudja oldani. Mikor szükséges már emiatt felkeresni szakembert?
2: Hát, hogyha ez nem múló.
1: Mennyi időt adjunk ennek?
2: Ha mondjuk visszatérő, mert mondjuk nyáron a 40 fokban, isszuk a hideget, fagyi, ez meg az, jégkrémecske, hát ezek azért ilyen múló, tehát nem hosszú ideig, nem krónikusan fennálló panaszok. Ilyenkor csak ki kell várnunk, hogy egy kicsit kiegyenlítődjön a hőmérséklet, ne 40 fokba együk a mínusz 10 fokos ez meg az, és ilyenkor általában el is múlik. De egyébként ez fordítva is igaz, hogyha télen, a nagy hidegben egyéb más hőmérsékletű ételt teszünk, ott is ugyanez, tehát a nagy hőmérséklet különbség tud éneket okozni. Úgyhogy ez azért változó az idő, én azt mondanám, hogy ne is kifejezetten az idő, hanem a rendszeresség, hogy ha megkeseríti az életünket, ha fájdalmat okoz, vagy ha már este is fáj, lefekvésnél fáj, akkor lehet, hogy ott már más a panasz, ott már más okozza ezt a panaszt, mert akkor már lehet, hogy tényleg van valami olyan folyamat, ami már előre haladottam, már a fog belseje felé haladt, és akkor már sima a fogkrémmel nem fogjuk tudni ezt megoldani, akkor ott már valamilyen beavatkozásra van szükség. Például egy tömés, lehet, hogy már csak egy kis tömésre van szükség, akár egy fognyaki tömésre, ami ott már biztosabban egy vastagabb anyagot képezve tudja elállni ezeknek az anyagoknak a érzékenységet okozó ételeknek az útját.
1: Dr. Molnár Edina miskolci fogszakorvosnak, fogszabályzó szakorvosnak köszönöm szépen, hogy ezeket a szakmai gondolatokat megosztotta velünk, és köszönöm a beszélgetést.
2: Nagyon szépen köszönöm én is.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt órában az Európa Rádió Látogató című magazin műsorát hallották. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot kívánok mindnyájuknak, a szerkesztő Kisnéveres Viktória búcsúzik Önöktől, viszont hallásra!
0: Látogató. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük. Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.

0: 12 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió hírösszefoglalóját a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. A várható extrém meleg miatt harmadfokú hőségriasztást rendelt el a tiszti főorvos szombattól. Oroszi Beatrix a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón arra kért mindenkit, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára és a környezetében élő emberekre. A Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója azt mondta, az energiaellátásban jelenleg nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízishelyzet. Oroszi Beatrix tiszti főorvos elmondta, jelenleg másodfokú hőségriasztás van érvényben, de szombat 0 órától harmadfokú hőségriasztást rendelt el Magyarország teljes területére. Mint mondta, extrém meleg időre számíthatunk legalább 4 napon keresztül. A napi középhőmérséklet eléri vagy meghaladja a 29 Celsius fokot, több térségben a nappali csúcshőmérséklet tartósan 38 vagy 40 fok körül alakulhat. Oroszi Beatrix kiemelte, a meteorológiai előrejelzések alapján ez az idei év eddigi legintenzívebb és legveszélyesebb hőhulláma lehet, az elmúlt 20 évben nem láttak ehhez hasonlót, fogalmazott a szakember. A hőség jelentős terhelést jelent a szervezetnek, így arra kért mindenkit, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára, illetve a környezetében élő emberekre is. A hőségriadó miatti védelmi tevékenység összehangolására kormányrendeletet fogadott el a kabinet. A védelmi tevékenység vezetését a miniszterelnök látja el, jelentette be Magyar Péter kormányfő, amikor az Uzsoki utcai kórházban tartott bejárást Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter társaságában. Magyar Péter a Facebookon élőben közvetített eseményen közölte, szombat hajnaltól az ország nagy részén harmadfokú vörös riasztás lesz érvényben a hőség miatt. Mint mondta, a meteorológiai előrejelzések szerint várhatóan 4 napon keresztül meghaladja a 29 fokot a napi középhőmérséklet, amire soha nem volt még példa Magyarországon, mióta a hőmérsékletet mérik. Magyar Péter arra figyelmeztetett, rendkívüli megterhelésnek lesz kitéve az egészségügyi rendszer, a tűzoltóság, a közlekedési rendszer és a lakosság is. A miniszterelnök közölte, a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja a védekezési munkálatokat a hőségriadó alatt, és egy kormányrendeletet is elfogadtak ezzel kapcsolatban, amely hamarosan megjelenik a magyar közlönyben. Hatékonyan működik a hőségriadó miatt elindított országos intézkedés sorozat, az úgynevezett vörös kód protokoll. A megtett intézkedéseknek köszönhetően a szociális és gyermekvédelmi ellátó rendszer biztonságosan működik, rendkívüli esemény nem történt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. Közleményükben azt írták, a minisztérium első lépésként felmérte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő 81 intézményt, és az eredmények alapján célzott hőségtervet dolgozott ki. A legveszélyeztetettebb 23 intézményben összesen 5 mobil klímát, 12 állóventilátort és 13 klímaberendezést szereztek be, ezek közül 10 már üzemel, a fennmaradó 3 telepítése folyamatban van. Kiemelt figyelmet kapott az ivóvíz ellátás biztonsága is, a szakemberek 28 olyan intézményt azonosítottak, ahol vízellátási kockázat merülhet fel. Ezek folyamatos monitorozás alatt állnak, és szükség esetén a katasztrófa védelem bevonásával biztosította gyors vízpótlás, olvasható a dokumentumban. A tárca egyben hangsúlyozta, a vörös kód protokollt valamennyi érintett szociális szolgáltató, nappali melegedő és szakosított szociális intézmény megkapta. Június-július fordulója több fontos határidőt is hoz a gépjármű adó, a globális minimum adó és az új 3 eurós vámszabály kapcsán, figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV közleménye emlékeztet, június 30-áig kérhető a gépjármű adóra az automatikus pótlékmentes részletfizetés, és ugyanez a határideje a 2024-es globális minimum adó bevallásának is. Július 1-én pedig egy új uniós vámszabály lép életbe, az Európai Unión kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti kis csomagok egyes áruféleségei után 3 eurós vámot kell fizetni. Aki magánszemélyként egy összegben nem tudja megfizetni a gépjárműadót, június 30-áig kérheti a NAV-tól az automatikus 5 havi pótlékmentes részletfizetést. A kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobilban lehet benyújtani, néhány koppintással, indoklás és igazolások csatolása nélkül. A határidő jogvesztő, ezért később már igazolási kérelemmel sem pótolható. Július 1-től Magyarországon is alkalmazni kell az új uniós vámszabályt, az Európai Unión kívüli vámáruházakból rendelt 150 euró alatti értékű küldeményekben lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni. A vámot nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell megfizetni. A kis csomagok vámkezelését továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi. A NAV honlapján valamennyi témáról részletes tájékoztatás érhető el. Lezárult a 2025-2026-os tanév az Immanuel otthon és iskola számára is. A Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség fenntartásában működő intézmény két telephelyen gondoskodik a halmozottan sérült fogyatékkal élőkről. A szociális ellátásban több mint 50 felnőttet foglalkoztatnak, az iskolában 77 gyermek tanul. Sokféle terápiát, tematikus foglalkozást alkalmaztak, és a mostani tanév egyik eredménye, hogy még magasabb szintre lépett a kulturális akadálymentesítés a városi intézményekkel való együttműködésnek köszönhetően. Juhász Zsófiát, az Immanuel vezetőjét hallják.
2: Mi is igyekszünk úgy működni, mint minden iskola, bár nem csak iskolai tevékenységünk van. Azzal tudok igazából minden tanévet lezárni, hogy nagyon klassz és hasznos dolgokat csináltunk. Állatasszisztált foglalkozások zajlanak mind a terápiák során, tehát a mozgásszervi rehabilitáció az is hatékonyabb az ő bevonásukkal, de inkább a pedagógiai céljainkat segítik ezek a foglalkozások. Egyébként nagyon sok tematikus foglalkozásunk van, ahol a kollégák kreativitása határtalan abba, hogy milyen eszközök vonnak be, illetve most már egyre több szervezetet is bevonunk. Egyfajta kulturális akadálymentesítés indult el, amiben mi így élen járunk a városban, amivel egy kicsit a kulturális intézményeknek a szemléletét próbáljuk formálni, és ők egyébként nagyon nyitottak erre, így az Agora, a Modem, illetve a Csokonai Színház is. Az iskolában 77 tanulunk volt ebben a tanévben, a szociális ellátásban 58, és ugye van még a támogatott lakhatásunk, ami most már harmadik éve működik, ott pedig 9 fiatalunk van, aki életvitelszerűen minden napjait bent tölti. Egyedül az iskolánkban van még hely bővülésre, az iskola, ahol még van lehetőségünk két osztályi gyereket fölvenni. Sajnos újra elértük azt az állapotot, amikor a felnőtt ellátásunkban nem tudjuk most már átvenni, még a saját iskolás tanulóinkat se a jövő évtől.
1: Nyitott kertnapokkal és tematikus táborral készül a nyárra a Kék Erdő Alapítvány. A szervezet a szenzoros zavarral, ADHD-val, autizmussal küzdő gyermekeknek és szüleiknek nyújt segítséget. Bánkon működik a szenzoros kertjük, ide szervezik a programokat. Az augusztusi tábor elsősorban az iskola előtt álló, de nem csak a speciális igényű gyerekeknek szól. Ezt mondta rádiónknak Sándor Molnár Helga, az alapítvány ügyvezetője.
3: Fogunk tartani a nyár folyamán többször nyitott kertnapokat, amikor nem tartunk foglalkozást külön, de lehet jönni egy biztonságos környezetbe eltölteni egy délelőttöt. És az a tapasztalatunk, hogy amikor valaki újonnan érkezik a kertbe, akkor még előfordul az, hogy nem találják a helyüket sem a gyerekek, sem a szülők. Kertünkben egy szabály van, sem önmagadat, sem más, sem a környezetet nem bánthatod. Ezen túl pedig mindent szabadon fel lehet fedezni. Augusztusban fogjuk tartani a magonc táborunkat, 5-7 éves korú gyerekeket várunk elsősorban, főleg az óvoda vége iskola kezdés előtti átmenetet szeretnénk ezzel segíteni, pont ezért tartjuk augusztusban, hogy akik iskolába lépnek, ők már egy olyan állapotban tudják elkezdeni az iskolát, ami kevesebb szorongással tölti el őket. Ezekben a táborokban az a különleges és az a úgymond specialitásunk, hogy bárhogyan érezhetik magukat a gyerekek, mi ezen segítünk átmenni nekik. Több szakemberrel dolgozunk, gyógypedasszisztens van velünk, úgy van felépítve a táborunk, hogy 10, maximum 12 gyermek az, akikre érdemben tudunk figyelmet fordítani. A táborban nem csak érintett gyerekek jönnek, nincs megszabva, hogy csak autisták, csak ADHD-sok, hanem teljesen inkluzív, szabadon engedjük őket egy közösségbe. Van még néhány helyünk, tudunk fogadni gyerekeket, úgyhogy szeretettel várjuk őket.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Reklám.
1: Abigail.
2: A Bogyós Gyümölcs Kertész.
3: Szent Péter eset.
1: Főr Elisa.
2: Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
4: A gólya kalifa.
1: Foszti fiú esetek. Pacsirta.
3: Pilátus testament.
2: Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
6: Köszöntöm a hallgatókat. Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Fekete Ernő.
7: 58. fejezet. Este felé Emőke hazatért. Egy hervatlevél színű lovacskán járt akkor. Kezes kis kedves állat volt az. Ott legelészett mindig a ház körül, s akárki szólította, hozzáfutott. Olyan volt, mint a kutya. Tudtam, hogy elmondja majd az anyjának, miket beszéltem a királynénál, és hogy fölhivatnak vacsora után. De vajon nem azért hivat-e föl, hogy ő maga is szólhasson velem? Az ajtó előtt két sűrű lombú tamariszk fapiroslott. Nem tudom, honnan kerülhetett oda. Talán éppen az én hazámból hozta csáta feleségének. Az alatt szoktam ülni, mikor a gazdámat vártam. Akkor este is odaültem, hogy ha hivatnak, ne késsek. A várakozásomban nem is csalódtam. Még jóformán végén se voltak a vacsorának, kiszólt Gigi az emeleti ablakon.
8: Zéta! Nem láttátok Zétát? Mondjátok neki, hogy jöjjön föl!
7: Az asztalnál ültek. A két gyermek mellett ott ült egy kisasszony forma leány is, akit én még nem ismertem. Az öreg apó képe már olyan volt, mint a piros posztó a bortól.
8: Zéta!
7: Dorgált az asszony. Te csak a királynénál beszélsz? Ó, asszonyom, mentegetődztem. Hogyan beszélhessek, ha nem parancsolod? Rabnak a neve Hallgass. Te nem vagy olyan rab, a te neved Beszélj. Köszönöm. Mindig örömmel, ha szólítasz. De hiszen, ha csak a csatát magát beszélném el, az is eltartana egy hétig. És ha csak az én uramnak a cselekedeteit beszélném, arra is kevés lenne egy est. Hát láttad az uramat a harcban? De láttam, ám asszonyom, a vihar volt ő, emberi alakban. De hiszen ő nem látott téged. Azt mondja, mindjárt elvesztél a szem elől. A gazdának nem kötelessége látni a rabját. A rabnak kötelessége látni a gazdáját. Mindig mellette vagy mögötte harcoltam én. És míg csátnak a tetteit beszéltem, szomorúan gondoltam arra, hogy lám a királynénál leültettek engem. Itt meg állva kell beszélnem. A fél lábamat még akkor is sajoltam, különösen, ha sokat álltam vagy jártam. Még most is, ha időjárás változik, bizony emlegeti a térdem Katalaun síkját. S azon este mind csak csátról beszéltem. Gondoltam, csátéknál csát az érdekes. Az asszony valóban áttüzesedve hallgatott. A két kisgyermeknek is nyitva maradt a szája. Csak az öreg barakony pislogott a kancsó mellett, s emelgette bokros ősz szemöldökét. Na, fakadt ki egyszer. Én 45 csatában forogtam, de a 45 csatáról nem beszéltem ennyit összesen, mint ez a kölyök itt erről az egyről. Már mindenki hős. Ha egy fáradt ellenséget kardra kapott, 100-at beszél róla. A gyermekek szeme már ragadt az álmosságtól. Az öreg is laposokat pislantott. Csak az asszony nem akart betelni a beszédemmel, meg Emőke. Várj kisé a szóval, mondotta az asszony. A gyermekeket lefektetjük. Bevitték a gyermekeket. A harmadik szobából kihangzott, hogy az egyik gyermek, a dédes, mindenképpen vissza akar térni, de ágyba bíztatják. Majd Gigi a mesél a vörös medvéről, meg a tündér királyfiról. Az öreg elszenderült. Magunk voltunk Emőkével. Félkönnyéken nézett reám. A három ezüst mécses sercegett olykoron. Megszólaltam. Kisasszonyom, nincs-e valami mondani valód? Anyám bejön, beszélj Attiláról. Szép lehetett, mikor megjelent a sereg előtt aranyos sisakban. Beszép lehetett az az ember. Szép, mint valami földön járó isten. És maga elé merült a nézése. Csátné visszatért. Beszéltem Attiláról. Olyan apróra elmondtam azt a jelenetet, mintha festőnek beszélném. Emőke felkönyökölt az asztalra, és szinte itt a szavaimat. Az arcát a mécsfény rózsaszínűre festette. A karja gömbölyű volt, mint a márvány nimfáké. Ötvenkilencedik fejezet. A harmadik hétre megérkezett Attila is. A város ünnepi színt öltött. A hegyekből száz meg száz szekér fenyőgajat hoztak, s fölékesítették a sátorokat és utakat. A királyasszonyok a város széléig kimentek eléje a kíséreteikkel. A had eleje már délben megérkezett. A jászok és gótok büszkén lengették, nyilak szaggatta lobogóikat. Hozták a sok rabot. Micsoda búskép! Fiatal emberek, s fiatal nők, asszony és leány vegyesen. Mind barna, alacsony, s mind rongyos, mind szomorú. Kísérték őket hunok és gepidák. Este felé kürtök rivallása hírelte, hogy közeledik Attila is. A síposok zenéjét már messziről lehetett hallani. A város népe mind künn. A férfiak a süvegüket lengették, a nők a fátyolukat. S örömkiáltozás vegyült a zenébe. Áldás! Áldás! A király kézintéssel üdvözölte az asszonyokat, csupán a gyermekeit csókolta meg. Ott aztán persze elbomlott a rend. Minden hun harcos a feleségére ölelkezett. A gyerekek diadalmasan vitték előre az apjuk íját, lándzsáját, pajzsát. Sátorról sátorra lehetett látni, mint csókolják meg a lovat is, és mint vizsgálják néhol az udvarra állított rabot, már akinek valami okból még az úton odaengedték, hogy szolgálja. A két gyermek mellé én is kivoltam rendelve. Mi is kimentünk persze csát elé. A szolgák közül csak én, hogy a család mögött járjak. De arra az alkalomra föl kellett öltenem a katalán ruhámat, csak éppen, hogy a süveget kellett otthon hagynom. Bezzeg elbámult csát, hogy engem meglátott. Alig is hitt a szemének. Hogy mersz elejbém kerülni? Kiáltotta aztán tréfás haraggal. Hiszen te halott vagy. Ó, jó uram, bókoltam udvariasan. Éppen ez bizonyítja a hozzád való hűségemet, hogy holtan is visszatérek a szolgálatodra. Volt annyi emberség benne, hogy kezet nyújtott. A várost azon az estén zajos jövésmenés, csengés, bongás, muzsikaszó töltötte be. Az utcákon mindenütt fákja égett, s a nép a sátorok előtt nagy tűznél sütött, főzött, vigadott. A hegedősök egyenként vagy páronként dalolták a dicsőség dalait. A síposok sípoltak, a kvád zenészek dudáltak. Sarkantyú pengett és csúlyogott, danolt, zengett a város. Éjfél felé Attila is előjött a palotából, és a fáklyás testőrök között vígzeneszó mellett végig lovagolt a városon. Megállt egy-egy sátornál, ahol nagy volt a világosság, és ahol sokan vigadtak. Ivott a neki nyújtott kupából, kezet szorított az öregekkel, s a nép viharos áldásolása között lovagolt tovább. Másnap megérkezett a derékhad is a zsákmányolt szekerekkel együtt. Reggeltől estig való végtelen hosszú sor, szekerek és szekerek, és még másnapra is maradt. Csát este hivatott. Itt az óra, gondoltam dobogó szívvel. Csát fölment a rabság alól. Hát szólott is róla. Fiam, mondotta, tudom, hogy harcoltál a katalauni síkon, s egy pár nap múlván meg is vizsgáljuk az érdemeidet, de mostan Attilának kell lesz, sok a dolog. Neki ajándékoztalak. Hát csak fogd a holmidat, és jelentkezzél Rusztinál vagy Ménaságnál. mintha villám sújtott volna belém, úgy álltam ott. Mit ér nekem, hogy fölment a szolgaságtól, ha áttesznek a király ravói közé? Uram, nyögtem csüggetten, engedd megvallanom, hogy nehéz megválnom innen, én is sajnállak, felelte. Bizonyisten szívesebben fizettem volna, de hiába. A ravók közül elvitt a csoma hármat is, és a zsákmány szétosztásában sok a dolog. Oly nagy volt a kétségbeesésem, hogy csak álltam ott, mintha gyökeret vert volna a lábam. Könnybe lábadó szemem emőkére fordult. A leány a gyertya lángjába nézett, egykedvű, merengő nézéssel. 60. fejezet. A zsákmányos szekerek ott álltak százával, ezrével hosszú sorban a főutcán, a téren s a király udvarán. Az írószoba előtt nagy halmokba volt hányva az a zsákmány, amit lovon, összvéren és tevén göngyölegekben hoztak el. Többnyire szőnyegek voltak, s különféle kelmék. Azokat kellett megolvasnunk, felrónunk. Hetekig tartó munka, s unalmas. Már ugyanis annak, akinek semmi része benne. Szomorú is voltam én végtelenül. A király udvarán szana szét a széles tornácokon 10 csoportban dolgoztunk. A rabok bontogatták a zsákmányt, a becsüsök egy pillantással megbecsülték. Nekünk csak föl kellett írnunk, s meg kellett számoznunk a tárgyat, s utána jegyeznünk az értékét. Már ugyanis, ami kiválóan értékesnek látszott, mint például az egyiptomi eredetű edények, sejemkelmék, arany és ezüst hímzésű brokátok, templomi kazulák, gyöngyök s egyéb ékszerek. A közönséges holmit a ravók csak pálcákra rótták, szőnyeg ennyi, köpönyeg annyi, sarú, fegyverek, gyolcsok, övek, bőrtáskák, tunikák, csukják, koralmunkák, sálok, pántlikák, ennyi, annyi. A lovakat valahol kívül becsülik meg, és róják pálcákra. Római pénzek forogtak leginkább Attila országában is, hát mindent szoliduszban írtunk. A szolidusz a legkisebb arany. A hunok nyelvén zsoldos. Mikor már minden föl van írva, szétosztódik a zsákmány. Kire hány szolidusz esik, mi számítjuk meg. A vezéreknek és csapatvezetőknek 10-10 rész az osztalék, az oltánoknak 5 rész, az özvegyeknek is 5 rész. A közrendi harcosoknak annyi rész, ahány fejet vágtak. Most azonban, hogy csata nem volt, csak egy rész az osztály. Akik az ostromban jeleskedtek, azok majd a rabokban és lovakban válogathatnak. A rabokat is csak úgy fölírtuk és megszámoztuk, mint az értéktárgyakat. Az úri rabokat persze még a helyszínen maguk mellé szedték a hun előkelők. Egy festő is volt köztük, nápolyi Avzon. A szegény vidáman viselte a sorsát. Volt is alkalma rá, hogy a művészetét megmutassa. Egy hunt lefestett, de hogy a lova fejét is odafestette, attól fogva nem festhetett egyebet, csak lovat. Minden hun csak a lova képét kívánta tőle. Soha életemben nem nevettem annyit, mint abban a szomorú munkámban és szomorú állapotomban. A becsüsök mindent rosszul becsültek meg. Így például egy ládából értékes kámea gyűjtemény fordult ki. Csigahéj faragványok voltak, és oly művészi munkák, hogy némelyiken esztendeig is vakult a művésze. Vizsgálják a becsüsök. Mi fene ez? Aztán Turzó főbecsüs diktálja. Mindenféle fületlen gombok, valami rózsaszínű kőből való,

0: évében, annak is az utolsó hónapjaiban, az érettségi előtt. Én orvosira készültem 13 évig, és aztán ez Isten úgy alakította, hogy erőteljesebben kellett neki egy kicsit formálnia engem ahhoz, hogy rájöjjek, hogy amúgy évek óta azt formálja, hogy őt szolgálja milyen módon. Úgyhogy az utolsó években így az érettségire készülés valahogy már nem úgy működött, vagy nem úgy sikerült, ahogyan én elképzeltem, és akkor azért úgy jöttek az igei megszólítások, emberek által, tehát ilyen nagyon-nagyon vegyes volt, nagyon észhez kellett, hogy térjek, hogy aztán eljöjjön bennem a felismerés, hogy egyébként ez az én utam.
1: Mi volt a konkrét felismerés, ha szabad rá kérdezni, mi volt ez a mérföldkő, hogy ez a pont, ahonnan úgy gondolja tiszteltes asszony, hogy akkor itt történt meg igazán a megszólítás?
0: Igazából ezek az emberi sikertelenségek abban, amit elképzelünk. Hogy szeretne valamit az ember, nagyon szeretné, a saját tervei, a saját feje után megy, ugye ez ilyen nagyon, nagyon átlagos, és nem jönnek össze. És amikor elkezd gondolkodni, akkor szól az Isten. És nekem az otthoni lelkipásztorom prédikációi által, hát nem is tudom, de tényleg ilyen hetek voltak, amikor valahogy minden egyes vasárnap elhangzott az az ige, hogy menjetek el és tegyetek tanítványokká minden népet, és egyszer édesanyámmal sétáltunk haza a templomból, és mondtam, hogy anya, szerintem lelkész leszek, és nézett rám elkerekedett szemekkel, hogy megbolondult a gyerek, vagy nem tudom, és elmentem a teológiára, utána nyílt napra, és egyből biztos lett bennem az érzés, de nyilván az ember mindig erősebb akar lenni az Istennél, és azért ott voltak még félresiklások, de aztán az Úristen elvégzett mindent, hál' Istennek, ezt tudom mondani.
1: A teológiai évek milyenek voltak, milyen hangulatban teltek, milyen tanulmányok voltak, hogyan emlékszik vissza rá, hol végezte a teológiát?
0: Én Debrecenben végeztem a teológiát, nekem az egy nagyon, nagyon szép 6 év volt, nem volt nyilván nehézségmentes, tehát azért voltak buktatói, voltak nehézségei, volt, mikor ott akartam hagyni, volt, mikor azt mondtam, hogy elmegyek máshová, de az sohasem kérdőjeleződött meg bennem, hogy teológián kell legyek. Olyan nehézségek, mert nyilván az ember, mikor emberekkel van együtt, adódnak. Olyan volt, hogy el akartam menni másik teológiára, de nagyon a helyemen voltam, és nem volt kérdés, hogy itt maradjak, vagy ezen a vonalon menjek tovább. És azt tudom mondani, hogy azért is volt jó, mert olyan emberi kapcsolataim alakultak ki, amik egyébként most is megvannak, és azt gondolom, hogy ez már, hát jó esélye, már így is marad. Úgyhogy abszolút, abszolút pozitív, meg szép emlékek vannak.
1: És a lelkészi munka hogyan kezdődött, az első gyülekezet hol volt, és hogyan jutott el ide Tokajig, tiszteletes asszony?
0: Hát mondanám, hogy egyetlen helyen szolgáltam, egy közösségben, 5 gyülekezetben. Kikerültem 6. évre a Gávai Református Egyházközségbe, ugye ez Gáva Vencsellő, de ott 2 gyülekezet van, Gáván és Vencsellőn, és egy lelkipásztor viszi Gávát, Vencsellőt, Balsát, Szabolcsot és Tímárt. Egy házas pár van ott, én hozzájuk kerültem, és így belekóstoltam azon nyomban abba, hogy mit jelent több helyen lelkésznek lenni. Itt volt a 6. évem, a gyakorlati évem, és aztán maradtam beosztott lelkésznek, utána már voltam helyettes lelkész ott, de hogy a 4 év az így telt el, hogy így 3-an szolgáltunk, úgyhogy ez volt a nagy kitekintésem Tokaj előtt, mielőtt ide érkeztem.
1: Ide hogyan érkezett, mi hívta ide a tokai gyülekezetbe?
0: Én azt gondolom, hogy mindig eljön egy lelkipásztor életében, így a gyakorlati évek, a beosztott lelkészi évek elteltével egy olyan időszak, amikor érzi, hogy most már menni kell. Nem azért, mert feltétlenül szeretne, nem azért, mert valami nagyon rossz, mert én nagyon szerettem ott lenni, és nagyon nehéz volt onnan eljönni, nagyon, nagyon családias volt, hanem hogy másfelé kell menni, máshol is meg kell tenni azt, amire az Isten hív. És ez így volt egyébként, mielőtt Tokajba jöttünk, nem volt olyan bennem, hogy már tudtam, hogy lehet idejönni, vagy nem hívtak még. Csak elkezdett bennem motoszkálni az a dolog, hogy lehet, hogy váltani kell. Ezt imádsággal megküzdötte az ember, és aztán az Istennek az volt a válasza, hogy érkezett a tokai gyülekezettől egy meghívás, egy felkérés, hogy lelkipásztort keresnek, és nem-e. És akkor mondtam, hogy akkor lehet, hogy de, mert hogy akkor ez a válasz.
1: Hogyan látja, milyen az itteni gyülekezet, mióta szolgál itt?
0: Hát 2025. augusztusában jöttem, vagy akkor költöztem. Igazából az érdemi szolgálatot a szeptemberben kezdtem meg. Más a közösség, mint mondjuk a nyírség.

0: években, én szabolcsi gyerek vagyok, tehát Borsodba jönni nekem érdekes volt, megtapasztalni azt, hogy egyébként tényleg mások az emberek, nem rossz értelemben, csak hogy másak egy picit, pedig csak a Tisza választ el bennünket egymástól. De én azt gondolom amúgy, hogy nagyon nyitott gyülekezetbe jöttünk, egy nagyon segítőkész gyülekezetbe, egy nagyon éber gyülekezetbe, és azt tudom mondani, hogy egy olyan gyülekezet vesz most bennünket körbe, akik amúgy hát akarnak fejlődni, akarnak még többet az Isten közelébe lenni, a lelki dolgokra vágynak, és ez iszonyatosan nagy ajándék a mai világban. Egy lelki pásztornak meg tényleg, hogy nem kell azért küzdeni, hogy a lelki dolgok érdekeljék az embereket, vagy nem kell kényszeríteni őket, hogy jöjjenek el egy programra. És mi nagyon pozitívan éltük meg ezt a váltást egyébként.
1: És milyen programokat, miket szoktak csinálni a gyülekezetben az Isten tiszteleteken túl?
0: Amikor ide kerültünk, akkor az elsődleges cél az volt, hogy mindenképpen az ifjúság induljon el, hogy legyen egy utánpótlás majd a gyülekezet, hogy tudjon folyamatosan élni. És nagyon jó volt látni, amikor egy-egy alkalmon vagy a bemutatkozó Isten tiszteleten itt voltam, hogy vannak fiatalok a padokban. És hát szeptember vége felé hirdettük meg az ifit, és az első alkalommal olyan 5-6 voltak, és van egy nagyon lelkes fiatal srácunk, aki hívogatta a barátait, és ezek itt maradtak. És most ilyen 13-14 vagyunk, és minden pénteken. Tehát ha én nem vagyok, akkor ők itt vannak, mert tudják a járást, bejönnek, leülnek, beszélgetnek, és nagyon komolyak. És nagyon komolyan gondolják. Úgyhogy az ifi volt az első, amit elindítottunk, a gyermekisten tiszteletet hoztuk vissza, 3 szolgálattevőnk van, aki ebben tevékenykedik, nem hitoktatók, 2 ifisünk, illetve egy tanár gyülekezeti tagunknak a felesége, aki ezt végzi. Aztán szépen fokozatosan indultak be. Van egy ima alkalmunk, ami már előtte is működött, ez nem az én vezetésemmel van, ez abszolút ilyen önműködő. Ez is nagyon, nagyon fontos és nagyon jó háttere a gyülekezetnek. Aztán elindítottunk egy női kört, illetve hál' Istennek a férjem is bevethető szolgálatokra, annak ellenére, hogy nem lelkipásztor, és ő pedig elindított egy férfi kört. Úgyhogy ezek párhuzamosan működnek, és most egy olyan 1,5-2 hónapja már működik a szépkorúaknak a bibliaórája. Úgyhogy igazából minden korosztályban megvannak a réteg alkalmak, én azt gondolom.
1: Mekkora a gyülekezet, milyen a korosztály?
0: Abszolút vegyes a megoszlás, kicsitől az egészen idősig mindenki megtalálható. Ez nagyon jó, mert ez a legjobb anyag szerintem, hogyha lehet ilyet mondani egy gyülekezetre. Sokan vannak. A egyházfenntartók olyan 260-280 környékén vannak, és vasárnaponként az a stabil 60-70 ember itt szokott lenni. Ugye nyilván Tokajról beszélünk, tehát az átjáró forgalom az nagy, vannak turisták is, vannak, akik csak nyáron vannak itt és becsatlakoznak, de nincs az a nagy megcsappanás. Nagyon különleges dolognak kell, a szüret például, az különleges dolog, olyankor egy kicsit megcsappan a létszám, de ez abszolút helyi természetesség, úgyhogy nagy gyülekezetet tudhatunk magunk körül, és élő gyülekezetet minden korosztályból.
1: Ilyen fiatal lelkészként jött ide Tokajba, hogyan fogadta a gyülekezetönt?
0: Szeretettel. Ez nagyon fontos. Szeretettel és nyitottsággal. Ez még inkább fontos. És én nem láttam tartást bennük, hogy fiatal vagyok, mert ugye azért ez egy jó kombó, tehát fiatal, nő, és a férje nem lelkész, tehát hogy azért ez egy érdekes dolog szokott lenni, de nagyon-nagyon elfogadóak voltak, és én azt gondolom, hogy nem volt bennük kérdés. Az első szolgálatom után, ha engem választottak, akkor bizalommal voltak felém, és én azért igyekszem megszolgálni, tényleg, és nagyon-nagyon hálásak vagyunk. Szerintem örülnek a fiatalos lendületnek, lehet, hogy volt benne egy kis szokatlanság, azért nyilván nekem is megvan a magam stílusa, meg nem vagyok egy ülős típus, de szerintem megszokták, és nagyon jól tudnak velünk együtt mozogni, azt gondolom. Egyikünk sem ül, tehát a férjem lehet, hogy még nálam jobban pörög, mint én, de az idősek is velünk vannak, és örülnek, hogy az unokával valaki foglalkozik.
1: A mai alkalmat mennyire válja a lelkiekben, mennyire izgul itt esetleg előtte egy beiktatás, azért az mégiscsak egy nagy dolog egy lelkész életében.
0: Igen, ezért ez egy nagyon nagy dolog, és tényleg fiatalon részese lenni, egy nagyon különleges érzés is. Nagyon sok lelkész beiktatásom voltam már, azért a másik oldalon lenni érdekes, Ugye az előkészületek, most mondhatnám azt, hogy fárasztó volt, de azt hiszem, hogy inkább azt éltük meg, hogy mennyire jól tud együttműködni a gyülekezet, hogy nem jelent problémát az, hogy 250 főre a gyülekezet főz, hogy nem jelentett problémát, hogy tegnap itt voltak egész nap, hogy takarítottak, hogy a kertet rendezték, vagy hogy terítettek. És én azt gondolom, hogy ezt a testvéri közösséget megélni, ez a lehető legnagyobb ajándék, azon túlmenően, hogy ez egy tényleg nagyon szép esemény. És izgulni izgulok, nagyon. Nyilván minden ige hirdetés előtt izgulok, azért ez egy másik dolog lesz így szószékre állni, tehát még inkább izgulok, illetve nem titok az sem, hogy most kisbabát várunk, és azért ez is egy nagy másságot jelent az életünkben, meg így felmenni a szószékre, meg így állni, tehát hogy már nem csak magamért felelek, és nem csak a gyülekezetért, hanem valaki másért is, de az izgalom ellenére pozitívan élem ezt meg, és hát végtelenül hálás vagyok, hogy eljutottunk idáig. Hogy nem mondták azt az első hónapban, hogy köszönjük szépen, akkor ez elég volt, hanem hogy kaptunk annyi bizalmat, hogy azt mondják, hogy szeretnénk, hogyha itt maradna. Mert azt gondolom, hogy amikor eljutunk egy lelkész beiktatásig, akkor annak van egy olyan üzenete, hogy szeretnék, hogy itt legyünk. És viccelődtünk is ma a sütemény csomagolásnál a testvérekkel, hogy szerintem elég egy lelkész életébe egy beiktatás, és ennek nagyon örültek. Azt mondták, hogy ez nagyon jó, tehát nem akarok innen elmenni, ez nagyon jó. És szerintem nem szeretnénk amúgy innen elmenni, nyilván ez nem ránk van bízva, hanem az Úristenre, de mi így indulunk neki.
2: Az elmúlt percekben Tóth Kis Eszterrel, a Tokaji Református Gyülekezet beiktatott lelkipásztorával beszélgettünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Megkezdődött a 15. kolozsvári ünnepi könyvhét a Kincsesvárosban, amely június 25-e és 28-a között lesz megszervezve. A részletekről Kinizsi Zoltán programigazgatóval beszélgetünk. A riporter Bálint Enikő.
2: Tini korszakát éli a könyvhét, így is mondhatjuk, és elég színes a paletta. Mi alapján döntöttétek el, kik lesznek az idei meghívottak? Volt egy tematika? Volt valami a fejetekben?
3: Hát ugye tavaly kapott idézőjelben személyigazolványt, és 14 éves volt a kolozsvári ünnepi könyvhét, és jól mondod, valóban idén, hogyha fogalmazhatunk így, akkor egy tinédzser korba léptünk, 15 éves, ami hát egyben egy szép jubileumi évforduló is. És hát nyilván ilyenkor fölmerülnek mindenféle ötletek, elképzelések, hogy hogyan lehetne méltó módon megünnepelni egy-egy ilyen születésnapot, hogy fogalmazzunk így. És hát arra gondoltunk, hogy igazából a legméltóbb megünneplése, ha már Kolozsváron vagyunk, Kolozsvárról beszélünk, és a nevében is benne van, hogy kolozsvári ünnepi könyvhét, akkor talán egy picit jobban kellene idén fókuszálni Kolozsvárra és mindazokra az irodalmi hagyományokra, valamint azok képviselőire, akik elvitték a Kincsesváros hírét a világban irodalmi téren, és beszélnek róluk nem csak a Kárpát-medencében, és nem csak magyar nyelvterületen, hanem olyan szerzőkről beszélhetünk Kolozsvár esetében, akik igen csak sokat letettek az asztalra. És ezért idén az eddig évek hagyományaival picit szakítva nem egy díszmeghívottunk van, hanem rögtön kettő, és közös vonás bennük, hogy mindketten Kolozsvárhoz kötődnek, és két olyan alkotóról van szó, és most már elárulom a nevüket is, az egyik Balla Zsófia költő, a másik pedig Bodor Ádám, aki ráadásul idén töltötte be februárban 90. életévét, tehát most egy dupla jubileumról is beszélhetünk, és hát külön öröm számunkra, hogy ilyen időskorban is nagy szeretettel elfogadta a meghívásunkat, és igyekszünk méltó módon köszönteni a művész urat, aki hát véleményem szerint jelen pillanatban, hogyha kortárs magyar irodalomról és prózáról beszélünk, az egyik legjelentősebb alkotója a magyar irodalomnak, és itt nem csak az erdélyi magyar irodalomról beszélünk, hanem tágabb értelemben. Balla Zsófiáról pedig úgy szintén el lehet mondani, hogy líra vonalon, amit ő letett az asztalra, hát azt nagyon kevesen tudják jelen pillanatban. Nem azt mondanám, hogy felülmúlni, de egyáltalán közelébb érni annak a költészetnek, amit itt indult, Kolozsváron indult, és számos szállal kötődik mindkét szerző egyébként mai napig Kincsesvároshoz.
2: És a visszaszemlélés elindult, most már fent van a részletes program az interneten is. Minden egyes napnak van egy tematikája, hogy mikor, kit lehet elcsípni, és kivel lehet találkozni.
3: Visszaszámlálás valóban elindult, most vagyunk abban a fázisban, amikor körülbelül összedől minden, amit eddig úgy gondoltuk, hogy kitaláltuk, nem ez egy kicsit erős kifejezés. Óhatatlanul minden ilyen hasonló jellegű rendezvény esetében vannak olyan dolgok, amik igen az utolsó 100 méteren derülnek ki, hogy megfeledkeztünk, nem úgy értettük, nem úgy értették partnereink, ahogy ez, de hát ezek az élet apró örömei és velejárói, nem nincsen minden egyes napnak külön tematikája, viszont én arra tudok biztatni minden irodalom szerető embert, hogy a rendezvény mind a 4 napja alatt, és most kihasználom az alkalmat, ugye emlékeztetni, a jövő hétvégén, azaz június 25-én csütörtökön az ünnepélyes megnyitóval délben 2-től veszi kezdetét a 15. kolozsvár ünnepi könyvét, és meggyőződésem, hogy eddig évekhez hasonlóan minden egyes nap van egy-két olyan szerző legalább, és most akkor nagyon szerényen nyilatkozom, aki nagyon sok mindenkit meg tud mozgatni, azért mindenkit, aki teheti, csak arra tudok biztatni, hogy látogasson el a rendezvény mind a 4 napjára, mert minden nap vannak olyan programok, amik minden bizonyosan fölkeltik kicsik és nagyok érdeklődését. Itt, hogyha már kicsikről beszélünk, kihasználnám az alkalmat, hogy természetesen idén is várjuk a gyerekeket, családokat. Hisz olyan programokkal készülünk minden évben, hogy eddig már megszokhatta a közönség, ami nem csak a felnőtteknek, de a kicsiknek is szól, és kiváló alkalom, hogy a gyerek sarokban ott hagyni a gyerkőcöket, és közben a felnőttek esetleg részt vesznek egy őket érdeklő könyvbemutató nyugodt körülmények között. És hát, hogyha ki kellene emelni néhány szerzőt, de itt jelzem, hogy a teljesség igénye nélkül én nem szeretem soha rangsorolást, minden meghívott voltunk az én szememben egyformán értékes, egyformán értéket képvisel, amit most nagy nyilvánosság előtt is idén meg fognak mutatni. Vannak visszatérő vendégeink, akikkel már találkozhattunk Kolozsváron az ünnepi könyvhéten. Meg tudom említeni olyan barátainkat, mint például Nyári Krisztián, Cserna Szabó András, Gerlóci Márton, Lackfi János, aki most már 3 éve nem volt nálunk, és nagyon sokan hiányolták. És hasonló regiszterben, hogyha már gyerekirodalomról beszéltünk, azért Varró Dani idén is ellátogat hozzánk, hogy tavaly előtt volt utoljára, azelőtt egy évvel pedig Harcos Bálint, aki szintén egy közkedvelt gyerekszerző, és nagyon jó hangulatot tudnak teremteni ilyen szinten. Hát folytatnám akkor a felsorolást olyan nevekkel, mint például Tisza Kata, ugye, aki tavaly jelentette be, hogy az életpályájának egy állomását, ami körülbelül 2 évtizedig húzódott, lezárta, és innentől kezdve teljesen más dolgokkal fog foglalkozni. Ez még számomra is rejtély, hogy mi lesz az, de bízom abban, hogy a szombat délutáni beszélgetésen, amit Tisza Katával fogok én folytatni, ki is fog derülni, hogy mik a jövőbeli tervek. Addig is viszont egyetlen erdélyi állomása, úgy tudom, a legutóbbi könyvén, ahol bemutatja az intimitás és hasadást, ami ennek a alkotói korszaknak a záró darabja. Most már jó néhány éve, azt hiszem 4. éve hagyomány az, hogy nemzetközi díszmeghívottja is lesz a Kolozsvár ünnepi könyvétnek. Szintén Skandináviában járunk még, ugye Izland és Norvégia után most már megérkeztünk Svédországba, és az idei díszmeghívottja a rendezvényünknek az nem más, mint Karin Smirnov, jelen pillanatban a svéd kortárs irodalom egyik legkiemelkedőbb alkotója, és hát szintén nagy öröm számunkra, hogy elfogadta ezt a meghívást, és az erdélyi közönség találkozhat vele péntek este, nem akarok butaságot beszélni, mert számomra is egy kicsit összefolyik a program, de péntek este Karin Smirnoffal fog beszélgetni fordítója Patat Bence, akinek a neve már szóba került, róla tudni kell, hogy nagyon sok skandináv írót ültet át magyar nyelvbe, és ebbe a tevékenységben most betekintést nyerhet a laikus közönség is, hisz péntek kora délután egy workshop keretében fog beszélgetni, és minden érdeklődött nagy szeretettel vár Patat Bence, aki el tudja mondani majd, hogy hogyan is születik egy fordítás, és minden bizonyan nagyon érdekes kulisszatitkokat árul el. Hát ezen kívül most tényleg nem szeretnék nagyon hosszan, hisz meg lehet nézni a Kolozsvár ünnepi könyvét programját honlapunkon, az ünnepikönyvét.hu-n, de azon kívül természetesen a közösségi médiában is aktívak vagyunk, és ott kerülnek fel az épp aktuális újdonságok.
2: Ezekre az eseményekre szükséges a regisztráció, vagy bárki oda mehet, beülhet és meghallgathatja. Gondolok itt a közönség találkozókra, mert ilyenkor mindig sokan vannak.
3: Nem szükséges a regisztráció, ezt egyetlen egy évben volt a Kolozsvár ünnepi könyvétel regisztráció, azt már pedig a Covid utolsó évében, amikor még félig meddig ilyen lezárás szinten működtünk, és akkor kötelező volt, azon kívül nem, és nincsenek idén olyan programjaink se. Most említeném példaként, tavaly ugye a színházban volt egy előadás, idén sajnos azt most nem sikerült összehozni egy hasonló jellegű programot, de továbbra is minden program ingyenes, szabadon jöhet bárki. Most én nagyon szeretném, hogyha annyian lennének, hogy egy adott pillanatban be kellene zárni a kaput a Bánfi udvarban. Mindenkit nagy szeretettel várunk, és akkor már megemlíteném azt is, hogy ugye idén is a korábbi évek hagyományát folytató 3 helyszínen működik a Kolozsvár ünnepi könyvhét, tehát az említett a Bánfi palota palotán kívül, ami a rendezvény központi helyszíne, idén szintén a Vallásszabadság házában, valamint a Bulgakovi odalmi kávéházban, és egy nagyon tartalmas programmal várjuk a közönséget.
2: A hagyományokhoz híven egy koncerttel szokott zárulni a könyvhét, azaz még nem lesz teljesen vége, mert még vasárnap is tart.
3: Rögtön 2 koncert is lesz az idei ünnepi könyvhéten, tehát kísérő programunként idén kezdeném a csütörtöki nappal, amikor a Maksai Ágnes által készített Jokai dokumentumfilmet vetítjük le este a Bánfi palota udvarán. Pénteken már rögtön egy koncerttel folytatjuk, a Fun Corporation fog fellépni a Bánfi palota udvarán, szombaton pedig egy nagyon szimpatikus, fiatal, energikus zenekar a Skanzen ritmusaira lehet majd tombolni idézőjelbe, és igen, vasárnap folytatódik az ünnepi könyvét, akkor gyerekeknek szóló koncerttel Tarján Veronika által vezetett veronaki zenekar várja a kicsiket a Bánfi palota udvarán.
2: Akkor már semmi más nem marad hátra, csak mindenki menjen, vásároljon, nézelődjön, és érezze jól magát.
3: Így van, igen, ezt el is felejtettem, jó, hogy felhozta, természetesen idén is az emeleti termekben, a Bánfi palotában könyvvásár fog működni, ahogy ezt minden évben megszokhatták, annyira egyértelmű már, hogy külön nem emeltem ki, de azért szólok, hogy lehet készíteni a bevásárló szatyrokat, akinek nincs az helyszínen is tud ünnepi könyvhetes szatyrot vásárolni, és tömjék csak meg jó minőségi kiadványokkal ezeket a szatyrokat, hisz könyv mindmáig véleményem szerint az egyik legnagyobb érték, amivel hozzáadhatunk minden téren a magyar kultúrához, és hát fogyasszuk ezt a kultúrát. Nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit június 25-28-a között a 15. Kolozsvár ünnepi könyvhéten. Köszönöm szépen a lehetőséget!
1: Kinizsi Zoltánnal a 15. kolozsvári ünnepi könyvhét programigazgatójával beszélgettünk a meghívottakról és a programokról. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora minden pénteken 15 órától.

0: 15 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke elrendelte a szavazásokról való hiányzások átlátható megjelenítését egy könnyen kereshető felhasználó barát adatbázisban, közölte a politikus a Facebook oldalán. Forsthoffer Ágnes bejegyzésében arról írt, hogy májusban az országgyűlés 4 ülésétől jó néhány képviselő látványosan távol maradt, fogalmazott az országgyűlés elnöke. Forsthoffer Ágnes kiemelte, az országgyűlésről szóló törvény szerint, ha egy országgyűlési képviselő a szavazások legalább egynegyedén nem vett részt és hiányzása nem igazolt, a házelnök tiszteletdíj megvonásról dönthet. Az elnök tudatta, az átláthatóság erősítése érdekében elrendelte a szavazásokról történt hiányzások könnyen kereshető, felhasználó barát megjelenítését a parlament honlapján, az adatbázis csütörtöktől elérhető. Június-július fordulója több fontos határidőt is hoz a gépjármű adó, a globális minimum adó és az új 3 eurós vámszabály kapcsán, figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV közleménye emlékeztet, június 30-áig kérhető a gépjármű adóra az automatikus pótlékmentes részletfizetés, és ugyanez a határideje a 2024-es globális minimum adó bevallásának is. Július 1-én pedig egy új uniós vámszabály lép életbe, az Európai Unión kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti kis csomagok egyes áruféleségei után 3 eurós vámot kell fizetni. Aki magánszemélyként egy összegben nem tudja megfizetni a gépjárműadót, június 30-áig kérheti a NAV-tól az automatikus 5 havi pótlékmentes részletfizetést. A kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobilban lehet benyújtani, néhány koppintással, indoklás és igazolások csatolása nélkül. A határidő jogvesztő, ezért később már igazolási kérelemmel sem pótolható. Július 1-től Magyarországon is alkalmazni kell az új uniós vámszabályt, az Európai Unión kívüli vámáruházakból rendelt 150 euró alatti értékű küldeményekben lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni. A vámot nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell megfizetni. A kis csomagok vámkezelését továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi. A NAV honlapján valamennyi témáról részletes tájékoztatás érhető el. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara nyitott az együttműködésre a kormánnyal, de a vezetőség többsége alkotmányossági szempontból aggályosnak tartja a szervezet átalakításáról szóló kormány előterjesztést, közölte a kamara. Állásfoglalások szerint az előkészítés alatt álló jogszabályok kialakításakor fokozott figyelemmel kell lenni a kamara függetlenségére, önkormányzatiságának érdekképviseleti szerepének megőrzésére, valamint a törvényességi szempontokra. A közbizalom erősítése érdekében a kamara kész átláthatósági és integritási intézkedések bevezetésére, a működési és választási szabályok átalakítására, de minden változtatásnak követnie kell a jogállamiság, az önkormányzatiság és a szakmai párbeszéd elveit. A szervezet működését törvényességi ellenőrzés biztosítja, és nincs olyan megállapítás, jogerős döntés, amely törvénytelenséget állapított volna meg, hangsúlyozza a közlemény. Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter korábban többször is úgy nyilatkozott, hogy független, hiteles agrárkamarát kell létrehozni, mert a mostani szervezet működése átpolitizált. A Magyar Közlönyben május végén megjelent kormányhatározat szerint a kamara működése soron kívüli felülvizsgálatra szorul. A kormány ezzel együtt a kapcsolódó jogalkotás előkészítését is elrendelte. Az előzetes adatok szerint 2026 májusában 5654 gyermek született, és 9601 ember halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 1,3, a halálozásoké 4,3, a házasságkötéseké pedig 6,5%-kal csökkent, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A közlemény szerint idén májusban 5654 gyermek született, 1,3%-kal 74-jel kevesebb, mint 2025 májusában. 9601 ember vesztette életét, 4,3%-kal 430-al kevesebb az egy évvel korábbinál. A természetes fogyás a 2025 májusi 4303-mal szemben 3947 fő volt. A múlt hónapban 5274 pár kötött házasságot, 6,5%-kal 367-tel kevesebb, mint egy évvel korábban. A közlemény alapján 2025 júniusa és 2026 májusa között 71427 gyermek született, 4,4%-kal 3271-jel kevesebb a megelőző 12 havinál, 121448-an haltak meg, 6,3%-kal 8149-el kevesebben, mint a megelőző 12 hónapban.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken nagyrészt felhőtlen vagy derült napos idő várható, a középső és északkeleti megyékben kezdődhet kevés gomoly felhő, de csapadék ezeken a részeken sem lesz. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 36 fok között alakul térségünkben.
0: Európa Rádió híreit hallották.

Mi hamarabb rendezd a konfliktusokat. Második rész. Törekedjetek mindenki iránt a békességre. Zsidókhoz írt levél 12. fejezet, 14-es vers. Ezeket tedd a konfliktusok megoldása érdekében. Először is koncentrálj az illető viselkedésére és tartózkodj a jellemére vonatkozó megjegyzésektől. Érdemesebb azt mondani, hogy elfogadhatatlan, hogy kinyitottad a levelemet, mint azt, hogy nem hiszem el, hogy ennyire kíváncsi vagy. Másodszor próbáld megérteni a másik viselkedését, ahelyett, hogy a magadét igazolnád. Ehhez figyelmes hallgatásra van szükség. A másik meghallgatásával elismered az érzéseit, ez pedig arra fogja késztetni, hogy ő is hallgasson meg téged. Az én Uram, az Úr megtanított engem, mint tanítványát beszélni, hogy tudjam szólni igéjét az elfáradtaknak. Minden reggel fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként. Az én Uram, az Úr megnyitotta fülemet. Ézsaiás könyve 50. fejezet 4-es verstől az 5-ös versig. Harmadszor egyszerre egy problémával foglalkozz. Ne tereld vakvágányra a beszélgetést a témához nem kapcsolódó ellentéteitek megemlítésével. Azokat majd később is ráértek megbeszélni. Negyedszer állapodjatok meg abban, hogy miként fogtok viselkedni, ha a jövőben újra felmerülne a probléma. A viszálykodás feszültséget szül, ezért érdemes korlátok közé szorítani. Teljes egészében nem tudod kiiktatni a konfliktusokat, mivel mind mások vagyunk, eltérő a neveltetésünk, másként kommunikálunk, mások a vágyaink. Ugyanakkor szembenézhetsz a problémákkal, megoldhatod őket, és így egyre érettebb leszel. Ó, mi szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Olyan ez, mint amikor a drága olaj fejről lecsordul a szakállra, Áron szakállára, amely leér a köntöse gallériára. Olyan, mint a Hermon harmatja, amely leszáll a Sion hegyére. Csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor. 133. Zsoltár első verstől a 3. versig. Ha békességre vágysz, és Isten áldásában akarsz járni, igyekezz kibékülni mindenkivel. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió Svéd asztal című műsorát hallják, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Bódis Attila. Mai két órás délutáni műsoridőnk első részében több mint fél órás közéleti műsor blokkunkkal, a Közélet Közérdek című magazinnal jelentkezünk. Programunkhoz kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Közélet, közérdek. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
1: Kedves hallgatóink, Önök Közélet, közérdek című magazinunk 2026. június 26-ai adását hallják. Bódisz Attila vagyok. Mai programunkban először arról szólunk, hogy lezárult a Sárospataki Központú Tokaj-Hegyalja Egyetemen a Tokaj-Hegyalja Egyetem gyakorlatorientált képzési, infrastruktúrális és készségfejlesztése projekt, amelynek ünnepélyes záró rendezvényét a napokban tartották meg. A projekt zárót összekötötték a díszdiploma átadó rendezvénnyel.
2: Az a jó hír, hogy nincs olyan elem, ami ne valósult volna meg. Ez azt jelenti, hogy bizonyos esetekben túl is teljesítettük az úgynevezett indikátorokat, tehát azokat a vállalt, számszerűsíthető követelményeket, ami minden projekt esetében megfogalmazásra kerül, és gyakorlatilag ez az egyetem képes volt mindent teljesíteni, mindent megvalósítani. Ennek a legjobb példája valóban ez az épület, amit én úgy gondolom, hogy mindenki örömmel vette, nem csak Sárospatakon, hanem a környékben, illetve az ide látogatók is elismeréssel szoktak erről szólni. Tehát maga az épület is részben ebből a forrásból tudott megújulni, és hát az a jó hír, hogy annak ellenére, hogy minden szakmai követelményt teljesíteni tudtunk, még megtakarításunk is van. Ezt a megtakarítást egyébként vissza fogjuk fizetni, hiszen nyilvánvalóan mi azt használtuk fel, amire szükségünk volt.
1: Ezt követően arról hallhatnak, hogy színes, változatos nyári programmal várják a látogatókat a Füzér Radványi Károlyi Kastélyban. Zenés, irodalmi előadás, divatbemutató, kertmozi és kutya bemutató is helyet kapott a műsor kínálatban.
3: Amellett, hogy csoportokat fogadunk és a hagyományos múzeumi feladatokat ellátjuk, gyűjteményi szinten bemutatunk, különböző múzeumpedagógiai foglalkozásokkal készülünk, gyerekcsoportokat is fogadunk, de emellett nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a programkínálatra, hiszen a turistákat azt nem csak az állandó kiállítással lehet kiszolgálni, és ebben pedig meg tudjuk szólítani a környékben élőket, akik már sokszor jártak nálunk, új és új programokkal. Kisebb-nagyobb programokkal készülünk az idén is, vannak köztük felnőtteknek szólók inkább, de vannak családoknak szólók is, ahogy gyakorlatilag az elmúlt években már ez megszokott volt.
1: Végül pedig beszámolunk arról is, hogy 100 éve született Lavotta Géza, polihisztor, képzőművész, akit a legtöbben talán fafaragásairól ismernek. Az ő emlékére nyílt, alkotásaiból összeállított kiállítás abban a Sárospataki képtárban, amelyet egykor ő is vezetett.
4: 2 évvel ezelőtt a várban, a Rákóczi várban volt egy kiállítás, ott a várnak a gyűjteményéből volt, és Tamás Edittel, az igazgató asszonnyal beszéltünk, hogy 2026-ban lesz a művész 100. születésnapja. Mi úgy éreztük, hogy ez a jubileumi évforduló méltó módon itt a képtárban alkalmat ad arra, hogy egy egész életművét, a festményeit, a tűzománcait, a részdomborításait és a fafaragásait be tudjuk mutatni.
1: Kedves hallgatóink, kínálatunkhoz kellemes időtöltést kívánok!
0: Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
1: Kedves hallgatóink, lezárult a Sárospataki Központú Tokaj-Hegyalja Egyetemen a Tokaj-Hegyalja Egyetem gyakorlatorientált képzési, infrastruktúrális és készségfejlesztése projekt, amelynek ünnepélyes záró rendezvényét a napokban tartották meg. A projekt zárót összekötötték a díszdiploma átadó rendezvénnyel. Az eseményen készült összeállításunk elején dr. Köpeci Bócz Tamás, a projekt szakmai vezetője, rektori biztos beszél a megvalósult programelemekről.
2: 2021-ben alapult ugye az egyetem, ezt gondolom, hogy most már mindenki tudja, és rá néhány hónapra került kiírásra ez a pályázat, amire ezt megpróbáltuk összeállítani, ami egy jelentős kihívás volt, hiszen az egyetem az merőben új volt, 3-4 új disziplina került megnevezésre, elsősorban nyilván a szőlészet borászathoz kapcsolódó, másodszorban a gazdasági területhez kapcsolódó új disziplinák jelentek meg a régi neveléstudományi képzések mellett. Úgyhogy végülis akkor azt a döntést hoztuk, hogy az új disziplinák irányába mozdulunk el. Maga a kiírás, az pedig a gyakorlati képzés feltételeinek javítása és megteremtése volt. És valóban így van, egy beruházás, eszközbeszerzéssel kapcsolatos fejlesztés, és egy tartalmi, módszertani fejlesztést terveztünk. Ugye magát a pályázatot azt nem lehetett csak úgy beadni, hanem ezt megelőzően egy úgynevezett intézményfejlesztési tervet kellett készíteni. Én azt gondolom, hogy nincs az országban még egy egyetem, ahol ilyen rapid módon ez elkészült, és minden jóváhagyást is megszereztünk abban az időszakban, így aztán eredményesen tudtuk formailag beadni a pályázatot. Nagyobb összegre pályáztunk, ez kétségtelen tény, végül is 1 milliárd forintos támogatást kapott a Tokaj-Hegyalja Egyetem, aminek nagyon örültünk, és hát valóban ez a legnagyobb fejlesztési forrás, ami ez alatt a 4 év alatt felhasználásra került és megvalósult.
1: Ha ketté bontjuk a két részét, akkor mi valósult meg a beruházási fejlesztés során?
2: Az a jó hír, hogy nincs olyan elem, ami ne valósult volna meg. Ez azt jelenti, hogy bizonyos esetekben túl is teljesítettük az úgynevezett indikátorokat, tehát azokat a vállalt, számszerűsíthető követelményeket, ami minden projekt esetében megfogalmazásra kerül, és gyakorlatilag ez az egyetem képes volt mindent teljesíteni, mindent megvalósítani. Ennek a legjobb példája valóban ez az épület, amit én úgy gondolom, hogy mindenki örömmel vett, nem csak Sárospatakon, hanem a környékben, illetve az ide látogatók is elismeréssel szoktak erről szólni. Tehát maga az épület is részben ebből a forrásból tudott megújulni, és hát az a jó hír, hogy annak ellenére, hogy minden szakmai követelményt teljesíteni tudtunk, még megtakarításunk is van. Ezt a megtakarítást egyébként vissza fogjuk fizetni, hiszen nyilvánvalóan mi azt használtuk fel, amire szükségünk volt. Azt lehet mondani, hogy létrejött egy úgynevezett térinformatikai központ, ami egy teljesen új elképzelés, és már akkor is ez fontos volt, hiszen olyan technológiák jelentek meg, amik a környező gazdáknak is nagyon fontos elemet adnak, és hát azóta ez a napi valósággá vált számukra, tehát igenis, hogy indokolt volt, hogy egy ilyen térinformatikai elképzelést tettünk. A hallgatóink azok ma már képesek arra, hogy földrajzi jelekkel együtt gyűjtsék be azokat a mintákat, amik akár talajhoz, akár a növényekhez, elsősorban nyilvánvalóan a borszőlőhöz kapcsolódnak, ezeket így dolgozzuk fel. Ehhez kapcsolódóan olyan drón rendszereket sikerült beszereznünk és szeptembertől üzembe állítani, ami képes lesz arra, hogy olyan vizsgálatokat végezzen, ami reményeink szerint a 4 évvel ezelőtt még fel sem merül fertőzési forrásokat és formákat is fogja, tehát itt konkrétan a fitoplazmára gondolok nyilvánvalóan, hiszen mindenkit most ez aggaszt leginkább, mert ez fogja megtizedelni a szőlőterületek nagyságát. Tehát ez egy óriási dolog.
1: És mit tartalmazott a szellemi oktatási terület?
2: A szellemi oktatási terület megújulása az két úton haladt. Az egyik, hogy ennek az egyetemnek különösen új disziplinák esetén nagyon csekély volt a nemzetközi kapcsolatrendszere, ezért angol nyelvű képzések fejlesztésére került sor. Ezek a képzések elkészültek, ezek ma már elérhetők, hozzáférhetők. Ezzel párhuzamosan Európában először a bor- és italpiaci menedzser mesterképzést sikerült akkreditáltatnunk, sőt nem csak akkreditáltatnunk, hanem megalapítanunk. Tehát ez egy olyan képzés lett, ami az Európai Unión belül ma már más borvidékeken is, illetve nyilván nem csak borvidékeken, hiszen italpiac is ebbe benne van, tehát nem csak a borra korlátozódik. Ezt alkalmazhatják más egyetemek. Amióta ez megtörtént, ez 2024-ben tudtuk megalapítani, és az indítást is akkortól kezdve tervezzük. Azóta megszaporodtak azok az egyetemi együttműködések, amivel közös képzésként szeretnénk ezt megtenni, akár francia, olasz, német, de a legutóbbi esetben a grúz, vagy újabb nevén ugye georgiai borászok, bortermelőkkel kapcsolatban is közösen tudunk. És ehhez kapcsolódnak azok a pedagógiai módszertani megújítások is, amelyek a felsőoktatásban ma már elengedhetetlenek. Itt külön kiemelném a gyakorló vállalat alapú képzést, ahol a hallgatóink azok valódi gyakorló vállalatként, tehát valódi folyamatokat, de egy gyakorló vállalat keretében tudnak elsajátítani azokat a kihívásokat, amivel szembesülni fognak majd, amikor kilépnek. Itt folyamatos a kapcsolat a vállalkozásokkal, folyamatos a kapcsolat azokkal a szervezetekkel, akik egyébként az egyes ilyen típusú folyamatokat, ha úgy tetszik, akkor alakítják. Nem csak adminisztratív, hiszen itt kereskedelmi, marketing és egyéb kérdések is szóba kerülnek. És hát ezzel együtt ezt eredetileg nem vállaltuk, de szakmai teljesítésként indokolt volt az úgynevezett folyamatpedagógia, és ezt a folyamat pedagógiát reméljük, hogy már a projekt befejezése után tudjuk majd több disziplinában is és több képzésben is terjeszteni, többek között a tanítóképzésben, illetve óvodapedagógus képzésben is. Tehát az a lokális hatás, ami ennek a projektnek a keretében kialakult, ez a következő években úgy hiszem, hogy erős lesz, és hát vélhetően a környező oktatási intézmények is ennek a haszonélvezői lehetnek.
1: Sokszor beszélt több eszámban, gondolom azért egy eléggé jelentős csapat dolgozott ennek a projektnek a megvalósításán. Itt az egyetemen belül és a Holdudvarban mekkora közösség hajtotta végre ezt a beruházást?
2: Hát ez egy rendkívül érdekes kérdés, sok változás volt egyetemen belül, ez talán, ha úgy tetszik, akkor egyfajta belső intézményi intimitásnak lehetne mondani. Mint szakmai vezető, én a tervezéstől most a zárásig végig kísértem ezt a projektet, és megmondom őszintén, hogy számomra is ez egy büszkeség, hogy sikerrel jártunk. Hát azóta sok rektor, sok projektvezető, sok olyan kolléga volt, akik akár tanszéki, akár intézeti szinteken változtak. Azt lehet mondani, hogy egy ilyen, ha most az aktuális, és talán ez a fontosabb, tehát ha most az aktuális kört tekintem, akkor ebben minden egyetemi oktató érintett volt. Tehát 90 egyetemi oktató konkrétan még a mai napon is részt vesz olyan elektronikus képzéseken, amelyek a projekt keretében kerültek kidolgozásra, és oktatásmódszertani segítséget nyújtanak. Ma már ilyen dolgokkal is foglalkozunk, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazása. Tehát ez a program képes volt alkalmazkodni, ha úgy tetszik, akkor ez egy adaptív program volt, részben olyan dolgokhoz is, amihez nem akartuk feltétlen, itt a szervezeti személyi változásokat értem, de a külső környezet változásához is. Úgyhogy én azt tudom mondani, hogy minden oktató. Azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon sok hallgatunk. Tehát körülbelül 600-ra tehető az a kör, aki a digitális megújulásban és ezekben az elemekben részt vett, és nagyjából 300-ra tehető az a létszám, akik az oktatás módszertani elemeket megismerték, illetve részt vettek olyan pilot képzéseken, ahol visszajelzéseket tudtak adni, amivel a fejlesztéseket módosítani, bővíteni, kiegészíteni tudtuk. Úgyhogy hát, ha úgy tetszik, akkor a helyes válaszom az az, hogy 1000 fő.
1: A előzetesen elküldött anyagban, és ahogy ön is mondta, 1 milliárd forint körüli összeget nyertek erre a pályázatra, és az van az előzetes anyagban, hogy és jelentős önerővel. Tehát körülbelül a vége mekkora pénzügyileg ennek a projektnek?
2: A jelentős önerő az elsősorban az épület felújítás tekintetében valósult meg. Emlékem szerint, ez nem a projekthez tartozik, ezért csak emlékeket tudok mondani, de úgy emlékszem rá, hogy mintegy 1,5 milliárd közé tehető az az összeg, amit egyébként a Tokaj-hegyalja Egyetemért alapítvány biztosított, annak érdekében, hogy megvalósuljon. Ha úgy tetszik, akkor amit a pályázat támogatásánál a támogató kihúztak, vagy lecsökkentettek, ezt önerőből biztosította az alapítvány, és azt hiszem, hogy ezért is lehetett ez a projekt ilyen sikeres.
1: A laikusok számára mekkora lépés egy ilyen beruházás, ami ugye, említettük, többször két úton haladt egy ilyen egyetem életében, mekkorát lendít előre? Ugye itt azért voltak hiányosságok, romos volt már az épület itt-ott, oktatási anyag sem volt a legmodernebb. Mit jelent ez az egyetem életében?
2: Azt hiszem, ez egy kvantumugrás volt, ha szabad ilyet mondjak. Egy jelentős, ha úgy tetszik, akkor csatlakozás ahhoz a felsőoktatási térhez, ahol nagyobb egyetemek már nyilván hosszabb idő alatt el tudtak odáig jutni, ahova mi is el tudtunk jutni. Ezt egyébként a konferenciánkon való részvételeink folyamatosan visszajelzik, akár nemzetközi, akár hazai konferenciákon, ha bemutatjuk. Javarészt ennek a projektnek az eredményei, de természetesen más lokális fejlesztések is voltak, lokális alatt itt egy-egy tanszék vagy egy kutatócsoportot lehet érteni. Tehát amikor ezeket bemutatjuk, akkor úgy gondolom, hogy egy jó partner, egy együttműködés kívánatos egyetem került ide, és hát ne felejtsük el, hogy azért ez egy regionális egyetem, amely a teljes felsőoktatás struktúrájában nagyon nagy jelentőséggel kezd bírni, nem csak Magyarországon, hanem másutt is. És ennek okán kifejezetten a regionális igényeket kell és szükséges kielégítenünk, és hát talán az is jól mutatja az eredményességünket, hogy a hallgatói létszámunk az megsokszorozódott, de ez már tényleg nem a projekthez kapcsolódó, úgyhogy javaslom, hogy e tekintetben akár az egyetem vezetését érdemes megkérdezni, hogy ők hogy élték meg ennek a projektnek a hatását az egyetem fejlődésére. És hát a legfontosabb a hallgatók és az a környezet, akik aztán utána ide hozzánk jelentkeznek. Túljelentkezésünk van, szinte minden területen. Én magam a közgazdasági területtel foglalkoztam. Itt nem volt közgazdász képzés, ma a legnagyobb nappal is létszámú képzést tudtuk elérni, és mint a közgazdász képzés alapítója azt tudom mondani, és most ebben az esetben kilépek a szakmai vezetői pozícióból, hogy enélkül a projekt nélkül ez nem sikerülhetett volna. Tehát

0: Ugye Köpeci Bósz Tamás, aki gyakorlatilag összefogta ezt a projektet, már átbeszéltük ezt a történetet, de hogy az intézmény számára mit jelent ez a lépték, hogy viszonylag rövid idő alatt ekkorát tudott lépni egy beruházás nyomán?
1: Ez 5 év fejlődésének az eredménye, melynek során a Lechner épülete, Patak ikonikus épülete megújult 2,1 milliárd forintból, és olyan tantermek, oktatási lehetőség, informatikai rendszer jött létre, ami korábban itt elérhetetlen volt. Tehát korszerűvé vált az épület, nagyon érdekes hibrid, mert ránézésre szférájában, atmoszférájában egy régi épületről van szó, de a lehetőségek azok teljesen korszerűek. Talán ahogy Köpeci Bósz Tamás is hangsúlyozta, ennek a projektnek az a legfontosabb mondani valója, hogy 5 éven keresztül nagyon-nagyon sok változáson áthidalva ez a projekt meg tudott valósulni, ez szinte csodaszámba megy, és tulajdonképpen az ELTE-nek egy belső stabilitást, gerincet adott.
0: Többször említettük már, hogy ugye volt, amikor megalakult ez az egyetem, kitűztek bizonyos célokat a hallgatói létszámok tekintetében egyebek mellett. És ez ugye váratlanul sokkal erősebb lett, sokkal jobb számok jöttek, mint amire számítottak azok, akik kitűzték ezeket a célokat. Most valahol 1200 körül van, ha jól emlékszem, az egyetemi hallgatók száma. Hozzájárul-e ehhez szép környezetbe és hát egy modernebb oktatási struktúrába érkeznek ezek a diákok?
1: Ez azért nagyon érdekes, mert a hallgatói létszám növekedése már akkor beindult, amikor még az épület nem volt kész, és a város különböző bérelt helységében történt az oktatás, de a jövőben mindenféleképpen. Itt még egy óriási lépés a hallgatói létszám kapcsán, a tanuló létszám kapcsán a kollégium fejlesztés lesz, hogy egy kicsit már a jövő felé is kinyissuk az ajtót, hiszen a kollégium igény az rendkívül nagy a hallgatók körében. Ugye Patak messze van, izolált viszonylag, akik ide járnak nappali tagozatra, szinte mindenki kollégiumot igényel.
0: Ez mekkora létszám körülbelül?
1: Most 250, de idén már 300 fölé fogunk menni, ugye 1200-as hallgatói létszám, hogyha minden jól megy a felvételek kapcsán, akkor ez meg fogja haladni azt. Ami hát egy kis egyetemet jelent, viszont hogyha a pataki hagyományokat nézzük, meg az új épületnek az infrastruktúráját, ez nagyon érdekes, akkor az épület befogadó képessége már ki van maxolva, hiszen itt a tantermek nem tömegoktatásra készültek annak idején, hanem kis létszámú műhely munkára, ami régen tulajdonképpen pedagógus, tanító, óvóképző volt, készültek, úgyhogy pont olyan hallgatói létszámú vagyunk, persze, hogy eljárna mindenki előadásra, amennyit be tud fogadni az épület.
0: Kedves hallgatóink, lezárult a Sáros-Pataki Központú Tokaj-Hegyalja Egyetemen a Tokaj-Hegyalja Egyetem gyakorlatorientált képzési infrastruktúrális és készségfejlesztése projekt, amelynek ünnepélyes záró rendezvényét a napokban tartották meg. A projekt zárót összekötötték a díszdiploma átadó rendezvénnyel, erről hallhattak az előzőekben.

0: Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
1: Kedves hallgatóink, színes, változatos nyári programmal várják a látogatókat a Füzér Adványi Károlyi kastélyban. Zenés, irodalmi előadás, divatbemutató, kertmozi és kutya bemutató is helyet kapott a műsor kínálatban. Ezekről kérdezzük Dankó Alíz, létesítményvezetőt, a riporter Jászter Beáta.
2: A Füzér Adványi Károlyi kastély létesítményvezetőjével Dankó Alizzal beszélgetek. A nyári programajánlót terveztük a mai interjúba, de mindenképpen érintenünk kell a múzeumok éjszakáját, amely egy nagyon sikeres országos kezdeményezés. Aki akar, csatlakozik hozzá, aki nem, de hál' Istennek itt a mi környékünkön, Zemplénben nincs olyan múzeum vagy közgyűjtemény, aki ne csatlakozná ehhez a kezdeményezéshez. Hogyan zajlott tehát ez az éjszaka a Károlyi kastélyban?
3: Egy csodálatos estének lehettünk tanúi a 20. Múzeumok éjszakája programsorozat keretében. Radványban igyekeztünk a tárlatnak azt a részét, vagy a tárlatot úgy bemutatni, ahogy mi magunk a kollégáinkkal talán nem is tudjuk, hiszen a kurátori tárlatvezetést hirdettünk, mivel ez az állandó kiállításunk már évek óta töretlen sikerrel látogatható. Úgy gondoltuk, hogy most eljött az ideje annak, hogy újra az mutassa be, és a gondolatait elmondja róla, a háttérinformációkat, a kiállítás keletkezésének történetét elmesélje, aki megálmodta, Tóth G. Péter kurátor volt a vendégünk. Két időpontban hirdettünk kurátori rendhagyó tárlatvezetést, és nagyon nagy örömünkre szolgált, nagyon sokan érdeklődtek iránta, és egy nagyon érdekes és egy nagyon exkluzív programot kaphattak azok, akik kilátogattak hozzánk.
2: Nézzük akkor a nyári programokat, hiszen azt is megszokhattuk, hogy nincs olyan hónap, nincs olyan nyári hónap, hogy ne lenne egy-két rendezvény, akár a teraszon, akár a kertben, akár bent a kastélyban. Milyen rendezvényekre készüljünk, hiszen nyár, kirándulások, nyaralások, és hát mondjuk már ki, irány Zemplén, mert itt aztán mindenféle látnivaló van.
3: Ahogy mondod, mi ezt nagyon sokszor hangoztatjuk, és szerencsére Füzér Radvány abban a nagyszerű és kiváltságos helyzetben van, hogy olyan, mint egy ékkő. És ez egyértelműen ennek a csodálatos parknak és a gyönyörű kastély épületnek köszönhető, és mi minden alkalmat megragadunk arra, hogy ezt bemutassuk, illetve, hogy akik a környékünkön járnak, ahogy mondod, az Zemplénbe látogatnak el, azok tudjanak arról, hogy itt van egy gyönyörű kastély, egy csodálatos park, és hogy nagyon sokféle módon el lehet nálunk tölteni az időt. Amellett, hogy csoportokat fogadunk, és a hagyományos múzeumi feladatokat ellátjuk, gyűjteményi szinten bemutatunk, különböző múzeumpedagógiai foglalkozásokkal készülünk, gyerekcsoportokat is fogadunk, de emellett nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a programkínálatra, hiszen a turistákat azt nem csak az állandó kiállítással lehet kiszolgálni, és ebben pedig meg tudjuk szólítani a környékben élőket, akik már sokszor jártak nálunk, új és új programokkal. Kisebb-nagyobb programokkal készülünk az idén is, vannak köztük felnőtteknek szólók inkább, de vannak családoknak szólók is, ahogy gyakorlatilag az elmúlt években már ez megszokott volt. A soron következő programunk az most szombaton lesz majd az Anima Együttesnek egy csodálatos, könnyed, nyári, én azt hiszem, hogy igazi női energiákat mozgató három hölgy, ugyanis alkotja az együttest. Tehát egy ilyen női energiákat mozgató, kellemes, lágy, dallamos és prózában is erős előadása lesz majd megtekinthető. Többször is járt már nálunk egy-egy tagja ennek a formációnak, mondhatom, hogy a siker garantált, reméljük, hogy jó időnk is lesz, és hát, hogy még jobban fokozzuk a terasz élményt, hiszen ez itt a csodálatos belső udvarban lesz majd ez a koncert, ezért még egy kis üdvözlő itallal is várjuk a kedves vendégeket, tehát ez szombaton lesz majd most ezen a héten ez a program, és ezzel inkább a felnőtteket szeretnénk egy kis könnyed kikapcsolódásra hívni. A következő programunk az már inkább egy egész napos nagy programnak számít, divattal, filmmel, stílusokkal, eleganciával fogunk foglalkozni egy egész napon át. Nos, azért azt mondhatom, hogy a tavaly előtti program tapasztalata az, hogy jellemzően hölgyek érdeklődnek a program iránt, hiszen itt előtérbe helyeződik a szépség, a divat, a különböző szépítészeti technikák, és ez meg van fűszerezve gyakran irodalomtörténettel vagy kultúrtörténettel. Tehát ez egy átfogó és egy témakörű épülő program lesz majd, de nagyon szerteágazó ebben a témában egyébként. Aztán lesz egy nagyon izgalmas programunk, amit mindig nagyon szeretnek nálunk a látogatók. Augusztus 17-én lesz egy kertmozi. Azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy már nagyon sok helyen megszokott, bevett gyakorlat, hogy nyáron kertmozival várják a vendégeket, azért ez egy olyan környezetben, ahol egy gyönyörűen díszkivilágított csillagos égbolttal egy kastély lenne a háttér, hát ilyennel kevesen büszkélkedhetnek, úgyhogy augusztus 17-én hétfőn tehát ide egy ilyen programra invitáljuk a kedves látogatókat. Én azt hiszem, hogy párját ritkítja, mondom, a leginkább a háttér miatt a mozi filmvetítés. És ami még az idénre, pontosabban a nyárra, nyár záróként még egy nagyszabású program, az viszont családi, augusztus 21-én az Állati Jó Kastélynap. És ez azért állati jó, nem túl nehéz kitalálni, mert ebben az állatoké a főszerep. Nagyon sikeres évek óta a Hobbi Kutya Szépségverseny, amikor azok a kutyusok mérhetik össze a szépségüket, akik fajtánként nem feltétlenül vesznek részt különböző díjazásokon, versenyeken. Itt inkább valóban a kedvességre helyeződik a hangsúly, természetesen szakértők bírálják ezt is, de emellett azért ez egy sokkal könnyedebb és kevésbé szabályozott rendszerben és keretek között zajlik, de ez csak egy része a programnak. Lesz egy nagyon-nagyon madárcsicsergős bemutató, lesznek vadászkutyák, lovagoltatás, lovas bemutató. Tehát úgy azt szeretnénk, hogyha nem csak nézni, hanem kipróbálni is lehetne ezeket az állatokkal együtt végzett tevékenységeket. Úgyhogy e köré építjük majd az egész napot, és ennek megfelelően készülnek majd a kollégáink a gyerekeknek múzeumpedagógiai és kézműves foglalkozásokkal. Természetesen a torony nyitva lesz, tárlatvezetéseket fogunk tartani. Ez egy nagyon pezsgő nap szokott lenni, és hát mi nagyon szívesen veszük azt, hogy családok is kilátogatnak erre a programra. És már egyeztetés alatt van az, hogy innen Sátoralja Újhelyből majd a futrinkát igénybe véve is ki lehet jutni hozzánk Füzéradványba.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést, sok sikert kívánok a programokhoz, rengeteg látogatót.
3: Köszönöm szépen, szeretettel várunk mindenkit.
1: Kedves hallgatóink, színes változatos nyári programmal várják a látogatókat a Füzéradványi Károlyi Kastélyban. Zenés, irodalmi előadás, divatbemutató, kertmozi és kutya bemutató is helyet kapott a műsor kínálatban. Ezekről kérdeztük Dankó Aliz, létesítmény vezetőt, a riporter Jászter Beáta volt.

0: Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
1: Kedves hallgatóink, 100 éve született Lavotta Géza, polihisztor képzőművész, akit a legtöbben talán fafaragásairól ismernek. Az ő emlékére nyílt, alkotásaiból összeállított kiállítás abban a Sárospataki képtárban, amelyet egykor ő is vezetett. A tárlatot dr. Tamás Edit, a kiállított tárgyak egy részét biztosító Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma igazgatója nyitotta meg.
2: A Rákóczi Múzeum Lavotta Gézának főként fafaragásait őrzi, bár van festvény és vannak részdomborműveink is. Én eddig úgy ismertem őt, hogy a táj és a tájhoz kapcsolódó ember témakörét dolgozta fel, hiszen a szőlőművelés, a földművelés, a különböző mesterségek, ezek, amelyek megjelennek döntően művein, illetve számomra nagy élmény a Sárospataki utcaképhez hozzátartozó több régi háznak az általa faragott csodálatos kapuja. Természetesen a másik téma, ami patakot jelenti, a Rákóczi és a Kuruc téma is megjelenik művein, mind fafaragásban, mind vörösrész domborműben. Vidéken élve, járva természetesen ismerem szobrait is. Olasz Liszkán a II. Világháború hősi emlékműve számomra egy olyan meghatározó mű, de hát itt Sárospatakon a Móricz kollégium mellett a Móricz szobor épp úgy hozzátartozik, mint számos Király Helmetztől itt a környékbeli településeken megmaradt művei. Nem vagyok művészettörténész, nem vagyok művész, tehát én az embert próbáltam keresni, és érdekes módon nekem a polihisztor szó jutott eszembe, hiszen ő sokoldalú művész volt, olajfestményeit épp úgy ismerjük, mint az előbb emlegetett, de exlibriseket is készített, és amellett novellákat, újságcikkeket írt, és miként ha az özvegyétől, Kattitól hallottuk, hogy kiválóan hegedült is. Tehát egy igazi értelmiségi életpálya, és ugyanakkor olyan művelt, hogy tanító, földrajz, rajztanár, népművelő, művészember, ezek a társadalom, a természet látását, egy sajátos látását mutatja meg számomra, de egyértelműen kitűnik a vidékhez, szülőföldhöz, erdőbényéhez való kapcsolódásának fontossága, ami napjainkban is egy visszaköszönő élmény, hogy mennyire felfedezik újra az emberek a szülőföldhöz, a vidékhez, falusias tájhoz való, érintetlen tájhoz való kapcsolódást, és ugyanakkor napjainkban egy nagyon erős üzenet, hogy ő a rajztanári mi voltot a természet felfedezésének, és mondhatnánk, hogy a környezetvédelem előfutárának, hogy lássák, értékeljék a természet szépségét, és erre a rajzóra a vizuális nevelés, oktatás egy nagyon fontos eszköz lehet, hiszen ezáltal értelmezi és értékeli a természetet, annak a sebezhetőségét, megőrzését, vagy hát az esztétikai nevelés is. Fontos az, hogy hogyan tekintünk a településképre, a városokra, mind-mind ez benne van, és feltettem azt a kérdést, hogy vajon a mai oktatás képes erre, a mai tanárok, az oktatási struktúra, hogy a készségtárgyak sorában a rajz megfelelő szinten ott van-e, hogy ezekre úgy tanítsuk meg a gyerekeket, hogy észre se veszik, hiszen a rajzolás és a természet felfedezése során is sokoldalú ismereteket tudhatnak, fedezhetnek fel.
1: A kiállítás további részleteiről Jaskó Beatrix, a Sárospataki képtár vezetője számolt be rádiónknak.
3: 2 évvel ezelőtt a várban, a Rákóczi várban volt egy kiállítás, ott a várnak a gyűjteményéből volt, és Tamás Edittel, az igazgató asszonnyal beszéltünk, hogy 2026-ban lesz a művész 100. születésnapja. Mi úgy éreztük, hogy ez a jubileumi évforduló méltó módon itt a képtárban alkalmat ad arra, hogy egy egész életművét, a festményeit, a tűzománcait, a részdomborításait és a fafaragásait be tudjuk mutatni.
1: Miért is ikonikus helyszín ez az ő élete szemszögében?
3: Lavotta Géza, mondhatjuk, hogy egy polihisztor volt. Tanító, népművelő, szobrászművész, ugyanakkor Sáros Pataknak 82 és 86 között a képtár igazgatója volt. Azt vezette nagyon-nagyon lelkiismeretesen, és innen ment nyugdíjba.
1: Ugye ő az a művész, akinek nem csak itt lehet látni a műveit, hanem város szerte is. Például egy olyan hétköznapi tárgy is, mint egy kapu, és hát ezzel kapcsolatban személyes élményeket is megosztan.
3: Így van, pont elmeséltem az egybegyült vendégeknek, hogy amikor 93-ban én idejöttem Sáros Patakra, mint diák, és elindultam felfedezni a várost. Szó szerint a mai napig előttem van az az érzés és hangulat, hogy álltam a faragott kapuk előtt, és hogy Úristen, Sárospatak milyen gyönyörű, és ilyen gyönyörű kapuk, házak, utcák vannak itt, és vajon ki faraghatta, ki készíthette ezt a művet.
1: Itt a kiállításon ez saját gyűjtemény, vagy pedig összegyűjtött gyűjtemény?
3: A kiállításon a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumának a fafaragásai domborművei vannak, a Sárospataki képtár tulajdonában lévő részdomborítások vannak, Lavotáni Jáger Katalin és Lavota Máté otthoni magángyűjteményében lévő tuzzománcok és festmények vannak kiállítva.
1: Meddig látogatható a kiállítás?
3: Egy hónapig látogatható, július 31-ig.
1: Kedves hallgatóink, 100 éve született Lavotta Géza polihisztor képzőművész, akit a legtöbben talán fafaragásairól ismernek. Az ő emlékére nyílt alkotásaiból összeállított kiállítás abban a Sárospataki képtárban, amelyet egykor ő is vezetett. A kiállítás megnyitóról hallották rövid összefoglalónkat.
4: Szia!

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, ezzel véget ért Közélet, Közérdek című magazinunk, hamarosan folytatódik a Svédasztal. Közéleti műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időpontban találkozhatnak ismét. Az addigi viszont hallásra Bódis Attilát hallották.
0: Közélet, Közérdek. Az Európa Rádió szolgáltató magazinját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudtad, hogy Tokaj hegyalja nem csupán egy borvidék, hanem a jövőt forrása is?
2: Tokaj hegyalja egyetem sárospata,
1: ahol a tudás élménnyé válik.
3: Turizmus,
4: gazdaság,
3: informatika,
4: pedagógia,
3: borászat.
1: Alapképzés, mesterképzés és specializációk. Itt nem csak tanulsz.
2: Itt jövőt építesz.
1: Tokaj hegyalja egyetem sárospatak. A tudás forrása.
2: A tudás forrása.
0: Reklámot hallottak. 16 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Vandától hallják. A várható extrém meleg miatt harmadfokú hőségriasztást rendelt el a tiszti főorvos szombattól. Oroszi Beatrix a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón arra kért mindenkit, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára és a környezetében élő emberekre. A Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója azt mondta, az energiaellátásban jelenleg nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízishelyzet. Oroszi Beatrix tiszti főorvos elmondta, jelenleg másodfokú hőségriasztás van érvényben, de szombat 0 órától harmadfokú hőségriasztást rendelt el Magyarország teljes területére. Mint mondta, extrém meleg időre számíthatunk legalább 4 napon keresztül, a napi középhőmérséklet eléri vagy meghaladja a 29 Celsius fokot, több térségben a nappali csúcshőmérséklet tartósan 38 vagy 40 fok körül alakulhat. Oroszi Beatrix kiemelte, a meteorológiai előrejelzések alapján ez az idei év eddigi legintenzívebb és legveszélyesebb hőhulláma lehet, az elmúlt 20 évben nem láttak ehhez hasonlót, fogalmazott a szakember. A hőség jelentős terhelést jelent a szervezetnek, így arra kért mindenkit, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára, illetve a környezetében élő emberekre is. Kétnapos rendkívüli ülést tart a jövő héten a parlament, hétfőn Magyar Péter miniszterelnök várhatóan ismét felszólal napirend előtt, kedden a határozathozatalok között a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről is szavazhatnak a képviselők. Az interpellációk, az azonnali kérdések és a kérdések után az országgyűlés lefolytatja a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről szóló, valamint a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazások korlátozásával összefüggő indítványokhoz benyújtott bizottsági jelentések és összegző módosító javaslatok vitáit. A jogszabályokról kedden szavaznak a képviselők, akik aznap még az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának megalakításáról is döntenek. A keddi szavazásokat követően az országgyűlés általános vitát folytat az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslatról. Tárgyalják a kőolajtermék előállítók különadójának felülvizsgálatát célzó indítványt, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosító javaslatot is. Az elmúlt héten az előző hetekhez hasonlóan országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztatás szerint az év 25. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Július 1-én indul a Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrzés sorozata a Balatonnál, a Velencei tónál és a Tisza-tónál. Az országos akcióban a revizorok egyebek mellett a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak, közölte a NAV. A közlemény szerint idén július 1-e és augusztus 31-e között fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a szezonális szolgáltatást nyújtók is, így például a kerékpár és csónak kölcsönző, az esküvő szervezők, valamint a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégek. Ez idő alatt az ellenőrök a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a forgalmazott árucikkek eredetét, a jövedéki termékek forgalmazását, valamint a pénztárgép üzemeltetésével kapcsolatos szabályok betartását vizsgálják kiemelten. A közleményben figyelmeztettek, a NAV akár 2 millió forint megfizetésére is kötelezheti azt, aki elmulasztotta a nyugtaadást vagy az alkalmazotti bejelentést. Mindezek mellett a mulasztási bírságon kívül 12 nyitvatartási napra lezárhatja a NAV a vállalkozás üzletét is.
0: Az időjárásról.
5: Pénteken nagyrészt felhőtlen vagy derült napos idő várható, a középső és északkeleti megyékben kezdődhet kevés gomoly felhő, de csapadék ezeken a részeken sem lesz. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 36 fok között alakul térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat ismét. A következőkben állandó rovataink, vagyis az útravaló és a kalendárium után arról hallhatnak, hogy a tartós hőség minden állatot megvisel, azok az élőlények, amelyek hőszabályozása nem kifinomult, így felveszik a környezetük hőmérsékletét, leginkább a kétéltűek és hüllők, ők elbújnak, hűsítik magukat, vagy a télihez hasonló nyári álom állapotába kerülnek, a magasabb rendű gerincesek, a madarak és az emlősök próbálják különböző módon hűteni magukat, de ez az időszak nagy megpróbáltatás számukra is. A gyengébbek elpusztulnak, ilyenkor a legfontosabb a víz jelenléte, így ha tehetjük, ezzel segítsük őket.
2: Az tény, hogy az utóbbi hetek szokatlan meleg időjárása és szó szerint kánikulája, ami szárassággal is párosul, az élővilág, hát nyilván az ember számára is nagy kihívás. Induljunk onnan, hogy alapvetően az állatok hőszabályozás szerint két csoportba oszthatók. Az állatok jó része úgynevezett változó testhőmérsékletű állat, ami azt jelenti, hogy saját folyamatos hőszabályozó rendszerrel nem rendelkezik. A madarak és az emlősök viszont állandó testhőmérsékletűek, ez csak úgy érik el, hogy önmaguknak is van valami hőszabályozó rendszere, és ez nyilván meghatározza a lehetőségeit is az állatoknak. Azt el kell mondanom, hogy a legtöbb állat gerinctelenek elsősorban, és az alacsony rendű gerincesek hőszabályozása, és így az alkalmazkodása hideghez, meleghez nem olyan egyszerű.
1: Kedves hallgatóink, további kellemes rádió hallgatást kívánok!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, június 26-a van János és Pál nevenapja, de ma ünnepelnek Adon, Adonis, Adony, Dakó, Dókus, Dózsa, Kirill, Pável és Pósa nevű hallgatóink is. Isten éltesse valamennyiüket és azokat is, akiknek valamiért fontos a mai nap. 1522-ben ezen a napon a rodoszi hadjárat zajlik. Első Szulejmán a johanniták kiűzésére vonul a görög szigetre. 1809-ben a győri csatavesztés nyomán Napóleon csapatai elfoglalják Pozsonyt. 1917-ben megérkeznek Európába az első amerikai katonák, végleg eldöntve az első világháború kimenetelét. 1940-ben ezen a napon a Szovjetunió visszatér a forradalmi naptárról a Gergely naptár használatára. 1941. június 26-án Kassa bombázása és a Körösmezőről Rahóra tartó vonat szovjet meggéppuskázása történt, az egyik oka Magyarország belépésének a második világháborúba. 1944-ben Horváth Aladár ungvári alpolgármester rendeletben kötelez minden egyetemi és főiskolai hallgatót, aki Ungváron tartózkodik, arra, hogy köteles honvédelmi munkára jelentkezni. 1945-ben San Franciscóban elfogadják az ENSZ alapokmányát, a szervezet október 24-én kezdi majd meg működését formálisan. 1974-ben a NATO tagországok kormányfői találkoznak Brüsszelben, ahol aláírják az atlanti kapcsolatokról szóló nyilatkozatot. Ugyanebben az évben a vonalkód első kereskedelmi felhasználása is megtörténik az Amerikai Egyesült Államokban. 1991-ben, június 26-án a Magyarországgyűlés elfogadja a kárpótlási törvényt. 2007-ben pedig Szekeres Imre honvédelmi miniszter Moszkvában bejelenti, hogy Magyarország 2009-ben végleg kivonja hadrendjéből a MiG-29-es vadászrepülőgépeket.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallott.

Olcsó életek. Soha nem volt talán még egyszerre ennyire drága és ennyire olcsó az emberi élet. A ma a Földön élő több mint 7 milliárd ember kényelmi igénye mérhetetlen mennyiségű nyersanyagot és erőforrást emészt fel. A Föld természeti és altalaj kincsei keservesen nyögik az egyre növekvő igényeket, a pusztítás visszafordíthatatlannak tűnik. Az egyre nagyobb luxusra vágyó, egyre többek pedig egyre több egészségügyi problémával is küszködnek. Nem véletlen, hogy a világgazdaság életében a bányászat és a kőolaj kitermelés után a gyógyszeripar könyvelheti el magának a legnagyobb nyereséget. Ám de még a bányászat és a gyógyszeripar összesített profitja is messze elmarad a fegyveripar nyereségéhez képest. Naponta több ezer tonna fegyver, lőszer és hadászati felszerelés ömlik a világ piacaira. A fegyvervásárlások az egyre sokasodó konfliktuspontokon a világ számos térségében hatalmas összegeket emésztenek fel, és ezekkel a fegyverekkel embereket ölnek. A repülőgéppel gyanútlanul nyaralni utazó emberek százait éppen úgy megölik, mint a templomi szertartáson résztvevő keresztjéneket, avagy arab fiatalok ezreit végezték ki nemrég más vallásértelmezést követő szintén arabok. Ágyútűz zúdul iskolákra, kórházakat robbantanak fel, máshol egész falvakat végeznek ki. De a közelünkben is ott van a halál. Fáradt és meggondolatlan autóvezetők kezétől naponta tucatnyian veszítik életüket az országutakon, egész családok tűnnek el a nem lét örvényében. Egyre több rablás gyilkossággal fejeződik be. Arat a halál a világon, pedig ezek csak az egészséges áldozatok. A szennyezett környezet és a kémiai anyagokkal dúsított élelmiszer miatt rákban vagy a növekvő stresszben, szívinfarktusban elpusztultakról még szó sem esett. Alig van már békességben megőszülő idős ember, élettel betelt, csendben megvénült pátriárkák sincsenek már ezen a modern, de önmagából kivetkőzött világon. Az ENSZ hivatalos adatai szerint 20 másodpercenként hal erőszakos halált valahol a világon egy ember. Tehát, míg megíródott ez a jegyzet, 40 embert öltek meg valahol a világon. Bizony, vérrel terhes ez a föld.

0: testület segíti a munkáját. Ebben részt vesz a belügyminiszter, az egészségügyi miniszter, a gazdasági és energetikai miniszter, a honvédelmi miniszter, a közlekedési és beruházási miniszter, valamint a nemzetbiztonsági főtanácsadó. Magyar Péter arra kért mindenkit, hogy folyamatosan kövesse a hőséggel kapcsolatos híradásokat, ha teheti, maradjon otthon, és figyeljen oda különösen a környezetében élő idősekre. Kifejtette, a koordináció helyi megvalósítói, a területi védelmi bizottságok fogják össze a különböző ágazatokat, így a honvédség, a katasztrófavédelem, a mentőszolgálatok és a tűzoltóság munkáját. A védelmi igazgatási hivatal pedig folyamatosan jelent a kormánynak, tette hozzá. Kiemelte, péntek éjféltől rendkívüli tájékoztatási rend lép életbe a kormány.hu/hőség oldalon, illetve a kormány Facebook oldalán és az ő oldalain is folyamatosan frissülni fognak a hőségriadóval kapcsolatos aktuális információk. Azt kérte mindenkitől, hogy lehetőség szerint kövesse ezeket az oldalakat, figyelje a híreket. Többféle programot hirdetett a Tiszánénené Református Egyházkerület tudományos gyűjteményei a múzeumok éjszakája kapcsán Sárospatakon. Most dr. Dienes Dénest, a gyűjtemények igazgatóját hallják, aki egyebek mellett a Rákócziak korának nemesi neveltetéséről tartott előadást.
1: Hogyha hazai történelemből indulunk ki, és az erdélyi fejedelmekről beszélünk, akkor tudni kell, hogy ez egy olyan világ volt, hogy minden férfit katonának neveltek. Legalábbis a nemesség tekintetében. És mondjuk meg azt is, hogy hatalmas karriert lehetett csinálni. A Rákócziak, hát talán még középbirtokosok sem voltak, két falujuk volt, Felsővadász és Sejep, és ebből lettek Magyarország egyik leggazdagabb birtokosai, bárói, hatalmas földterületekkel, Nyugat-Magyarországtól kezdve Erdélyig, falvakkal, mezővárosokkal. Igaz, hogyha valaki megnézi a koponyáját Rákóczi Zsigmondnak a Szerencsi altemplomban, akkor látszik, hogy mennyi seb van rajta, és van még egy beforratlan seb is rajta, amit valószínűleg csak a bőr takart el annak idején. Vagyis ez egy veszélyes életpálya volt. Őt például itt a Perényi udvarban, Sárospatakon nevelték katonának, amikor kiegészítette a címerét, az uralkodó is ezzel a bárók közé emelte, akkor benne van, hogy az embereiddel együtt a földön aludtál. Szóval ne úgy képzeljük ennek a kornak a főrangú embereit, hogy valamiféle luxus életet éltek. Persze gazdagok voltak, de akkor a luxus az azt jelentette, hogy Lorántffy Zsuzsanna küldött egy gránátalmát a férjének ajándékba, mert ez ritkaság volt, és akkor ez valami különleges terméknek számított, és valószínűleg a jobbágyok nem kóstolták meg a gránátalmát. Vagyis, hogy teljesen más világ volt, ahogy ma elképzeljük egy gazdag embernek az életét. De nem volt elég a fegyverforgatásra nevelni őket, mert egyben politikusoknak is nevelték őket. Ennél fogva valamiféle felkészültségre szükségük volt. A legtöbbjüket megtanították latin nyelvre. Országgyűlésen egyébként is latinul beszéltek. Latinul vezették az országgyűlési könyveket, kivéve Erdélyben, mert ott már magyarul vezették, de ez nem jelentette azt, hogy egy Báthori István ne tudott volna például latinul, vagyis volt a nevelésüknek egy olyan része, amely a korszerű tudományosságra épült.
0: A villamosenergia ellátás biztonságos és zavartalan működése érdekében az áramfogyasztás csökkentésére kéri a lakosságot a 18 és 21 óra közötti időszakban Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tárca vezető Facebook bejegyzésében azt írta, hogy a biztonságos energiaellátáshoz nincs szükség nagy áldozatokra, csupán néhány tudatos döntésre, és különösen az esti 18 és 21 óra közötti időszakban érdemes odafigyelni az áramfogyasztásra. A miniszter arra kérte a lakosságot, hogy ebben a három órában mérsékeljék a klímaberendezések használatát, helyette éjszaka vagy a hajnali órákban hűtsék le otthonaikat. Ugyanígy érdemes a különböző eszközök, laptopok, telefonok, elektromos autók töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépek működését a későbbi órákra.

0: 21 óra utánra időzíteni, tette hozzá. A miniszter hangsúlyozta, hogy a magyar villamosenergia rendszer szakemberei éjjel-nappal azon dolgoznak, hogy mindenki számára biztosított legyen a folyamatos ellátás. Színes, változatos nyári programmal várják a látogatókat a Füzéradványi Károlyi Kastélyban. Zenés, irodalmi előadás, divatbemutató, kertmozi és kutya bemutató is helyet kapott a műsor kínálatban. Június 27-én szombaton indul a program az Anima együttes koncertjével, erről beszél Dankó Alíz létesítményvezető.
1: Amellett, hogy csoportokat fogadunk, és a hagyományos múzeumi feladatokat ellátjuk, gyűjteményi szinten bemutatunk, különböző múzeumpedagógiai foglalkozásokkal készülünk, gyerekcsoportokat is fogadunk, de emellett nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a programkínálatra, hiszen a turistákat azt nem csak az állandó kiállítással lehet kiszolgálni, és ebben pedig meg tudjuk szólítani a környékben élőket, akik már sokszor jártak nálunk, új és új programokkal. Kisebb-nagyobb programokkal készülünk az idén is, vannak köztük felnőtteknek szólók inkább, de vannak családoknak szólók is, ahogy gyakorlatilag az elmúlt években már ez megszokott volt. A soron következő programunk az most szombaton lesz majd az Anima együttesnek egy csodálatos, könnyed, nyári, én azt hiszem, hogy igazi női energiákat mozgató három hölgy, ugyanis alkotja az együttest. Tehát egy ilyen női energiákat mozgató, kellemes, lágy, dallamos és prózában is erős előadása lesz majd megtekinthető. Többször is járt már nálunk egy-egy tagja ennek a formációnak, mondhatom, hogy a siker garantált. Reméljük, hogy jó időnk is lesz, és hát, hogy még jobban fokozzuk a terasz élményt, hiszen ez itt a csodálatos belső udvarban lesz majd ez a koncert, ezért még egy kis üdvözlő itallal is várjuk a kedves vendégeket, tehát ez szombaton lesz majd most ezen a héten ez a program, és ezzel inkább a felnőtteket szeretnénk egy kis könnyed kikapcsolódásra hívni.
0: Befejeződött a Bodrog folyóból a Sárospataki Berek, az Alsóberecki, a Pácini és a Karcsai Karcsa Holtág, valamint a Hernád folyóból a Hernád Szurdoki Holtág ökológiai vízpótlása, közölte Facebook oldalán az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság. Bejegyzésükben azt írták, a beavatkozásoknak köszönhetően a holtágak vízkészlete összesen 1 millió köbméter friss vízzel bővült, ami hozzájárul az értékes vizes élőhelyek ökológiai állapotának megőrzéséhez és a vízi élővilág fennmaradásához. Jelezték, a munkálatok még nem értek véget, jelenleg is zajlik a Tiszalóci Holt-Tisza ökológiai vízpótlása a taktából. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bódisz Attilától hallották a mai nap híreit. Köszönöm a figyelmüket!
2: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a tartós hőség minden állatot megvisel, azok az élőlények, amelyek hőszabályozása nem kifinomult, így felveszik a környezetük hőmérsékletét, leginkább a kétéltűek és hüllők, ők elbújnak, hűsítik magukat, vagy a télihez hasonló nyári álom állapotába kerülnek. A magasabb rendű gerincesek, a madarak és az emlősök próbálják különböző módon hűteni magukat, de ez az időszak nagy megpróbáltatás számukra is. A gyengébbek elpusztulnak. Ilyenkor a legfontosabb a víz jelenléte, így ha tehetjük, ezzel segítsük őket.
2: Az állatok hogyan viselik ezt az őrült hőséget, a kánikulát? Juhász Lajos tanszékvezető.
3: Az tény, hogy az utóbbi hetek szokatlan meleg időjárása és szó szerint kánikulája, ami szárassággal is párosul, az élővilág, meg hát nyilván az ember számára is nagy kihívás. Induljunk onnan, hogy alapvetően az állatok hőszabályozás szerint két csoportba oszthatók. Az állatok jó része úgynevezett változó testhőmérsékletű állat, ami azt jelenti, hogy saját folyamatos hőszabályozó rendszerrel nem rendelkezik. A madarak és az emlősök viszont állandó testhőmérsékletűek, ez csak úgy érik el, hogy önmaguknak is van valami hőszabályozó rendszere, és ez nyilván meghatározza a lehetőségeit is az állatoknak. Azt el kell mondanom, hogy a legtöbb állat gerinctelenek elsősorban, és az alacsony rendű gerincesek hőszabályozása, és így az alkalmazkodása hideghez, meleghez nem olyan egyszerű. Azt látni kell, hogy amikor a téli időszak azoknak a fajoknak nem kedvez, akkor elbújnak. De vajon mi történik nyáron? Helyesebben ezekben a napokban, amikor mi is alig bírjuk ezt a meleget. Nos, két lehetőségünk van. Nézzük először azokat az állatokat, amelyeknek a hőszabályozása nem kifinomult, tehát erre mondanám azt, hogy változó testhőmérsékletű állatok, amelyek felveszik a környezetük hőmérsékletét, vagy fölvehetik. A lehetőségek szerint vagy elbújnak, vagy hűsítik magukat valamilyen szinten, vagy leállítják élettevékenységüket, és egy nagyon érdekes állapot is ilyenkor előjöhet, az úgynevezett nyári álom állapota. Sőt, még a gerinceseknél is van ilyen nyári álom, és kétéltűek és hüllők. Hiába a hüllők gíkok, kígyók, teknősök bírják a meleget, de azért ezek sem mindet, és ilyenkor ebben a úgynevezett esztivációs időszakban visszavonulnak, akár csak télen. Valamilyen rejtek helyre vonulnak, elbújnak, gyakorlatilag nem mozdulnak, élettevékenységeket minimalizálják, és így próbálják átvészelni a számukra már egyre kedvezőtlenebb időszakot. A másik lehetőség, és itt elsősorban a magasabb rendű gerincesekre gondolok, nevezetesen madarak, emlősök, most ebben esetben ugyan van hőszabályozás, de nem függetlenek a külső hőmérséklettől. Mit lehet tenni? A madarak esetében a tollazat az egy jó hőszigetelő. Nyári időszakban persze a tollazatok jóval ritkább, jóval kevesebb tolborítja a testüket, mint a téli időszakban. Nos, leginkább hogy tudják hűteni magukat? Nyitott csőrrel tátognak a belső párologtatást, tehát a meleget így párologtatva próbálják valamilyen szinten csökkenteni, hiszen a párologás elvonással jár. A másik dolog pedig, hogy gyakrabban fürödnek, ha tehetik, ha hozzájutnak valamilyen vízhez, és ezzel is hűtik magukat. És hát a harmadik pedig, ami nagyon megfigyelhető, hogy csak reggel meg este mozognak, és nappal visszahúzódnak, gyakorlatilag alig mozognak, mert számukra ugyanúgy problémát jelenthet a szokatlan nagy meleg, mint mondjuk nekünk. Az emlősök esetében az érdekesség, hogy sok emlősnek nincsenek verejtékmirigyei, ezért nem nagyon tudnak izzadni. Ugye az izzadás is azért van, mert testfelszínre kiválasztott nedvesség, sós végül is nedvesség, víz, az párologva hűt, mi is azért izzadunk többek között. De az emlősök jó része erre képtelen, és ezért lihegnek. Hát biztos mindenki látott már melegben kutyát, amelyik tátott szájjal, kinyújtott nyelvvel liheg, a nyelvvel tudják leadni a felesleges hőjük egy részét. Vagy a sivatagban honos fajok, mint a sivatagi róka, hatalmas fülkagylóval rendelkezik, és a vérerek sűrűn átszövik ezt a fülkagylót, és azon képes leadni a felesleges hőt. Viszont mivel nincsenek verejtékmirigyek, és ezért nem tudnak izzadni, azért szenvednek az állatok is, noha a szőrzetük jóval ritkásabb, mint mondjuk a téli időszakban. Ezért ott is ugyanez a helyzet, hogy ha tehetik, árnyékba vonulnak, nedves dagonyába, és így próbálják hűteni magukat, vagy nyalogatják a szőrüket, és a nyál szintén elkezd párologni, és akkor ugyanúgy valamilyen szinten hűtést jelenthet. Érdekes a macska, hasonló a kenguruhoz, mert azok is nyalogatják magukat, mint a cicák, és ugyanez a szoka ennek. Persze szokták mondani, hogy izzad, mint a ló. Érdekes, hogy a lovaknak vannak verejtékmirigyék, és tényleg izzadnak is, és ilyen módon valamilyen szinten azért tudják hűteni magukat egy darabig. De összefoglalva, tény az tény, hogy ez a szokatlan, hosszantartó, rendkívül forró időszak kihívás elé állítja az élővilágot, így az állatokat, és a gyengék azok elpusztulnak.
2: Mi emberek tudunk rajtuk segíteni? Milyen módjai vannak mindennek?
3: Ahogy említettem, a víz jelenléte meghatározó. Ilyenkor jóval többet isznak a madarak, az emlősök, de még az alacsonyabb rendű gerincesek is, mint a két éltél küllők, és meg kell mondanom, hogy ugyanez a helyzet a gerinctelen fajok esetében is sokszor. Tehát, hogyha mi lehetőségünk adódik, és mi segíteni szeretnénk, akkor kitehetünk kertbe, az erkélyre, a parkba, akár a parkokba is, minél több vizet, legalábbis úgy, hogy egy nagyobb cserép alá tétet, tehát nem mély vizet, hogy belefulladjanak a hát leginkább madarak, amelyek ezt látogatják, hanem úgy vizet, hogy abban fürödni lehessen. Nagyon fontos, nagyon-nagyon fontosnak érzem. Sokan nem gondolják, télen legalább olyan fontos a víz, mint az élelem, most viszont a víz mindenek felett van ebben a nyári időszakban. Tehát, hogyha meg tudjuk tenni, és naponta cseréljük azt a vizet, vagy akár többször is, mert ha főleg napos helyen van, pillanat alatt elpárol, aki szárad, és akkor pótolni kell. És egyébként is a meleg víz nem jó, tehát mindig friss vizet tehetünk a kedvenceinknek, és erre nagyon is kell figyelni. És nyilván, hogyha valakinek otthon háziállata van, fokozottan figyelni kell arra, hogy folyamatos legyen a víz utánpótlás, akár a kutyának, cicának, baromfinak és minden másnak, mert a víz ilyenkor életmentő lehet. Tehát ez az alap. Emellett nyilván lehetőséget kell biztosítani arra, hogy árnyék legyen. Most otthon van bulikutya, hát bizony néha beengedjük a lakás, mert ott hűvösebb van, és látszik rajta, hogy mennyire hálás érte. Főleg azok a kutyák, amelyeknek vastas bundája van, vagy éppen azok a kutyák, amelyek ilyen szánhúzó kutyák, haszki és egyebek, amelyek azért nem ehhez a klímához alkalmazkodtak, hanem a jóval északabbi hűvöshöz, ők sokat szenvedhetnek, tehát biztosítani kell nekik valamilyen módon a valamennyivel hűvösebb lehetőséget.
2: Említette, hogy a leggyengébbek elpusztulnak. Ilyenkor nagy akkora kiválasztódás az állatvilágban?
3: Elsősorban ez a nagy meleg azokra a állatokra veszélyes, és itt maradjunk a gerinceseknél, amelyek még fiatalok. A fiatal madaraknál, a kis fiókáknál, amelyek most kezdték el önálló életüket, még nem teljesen fejlődött ki a hőszabályozási mechanizmus. Tehát, hogyha nem jutnak megfelelő táplálékhoz és vízhez, valamint búvóhelyhez, ezek a legveszélyeztetettebbek ilyenkor. De hát ugyanez van a fiatalabb emlősöknél is, tehát a fiatal korosztály fokozottan ki van téve a hőségnek. Egyébként visszatérve a rovarokra, vannak olyan rovarok, amelyek kifejezetten szeretik a meleget. Tudom én, a egyenes szárnyak közül a sáskák nagyon jól elviselik a hortobágy kietlen pusztáján a meleget, és erőteljesen szaporodnak, hogyha a táplálékhoz is jutnak. Viszont azért általában a rovarok között is a legtöbb azért a nagy forróságban visszavonul. De nyilvánvalóan számukra is problémát, így idő után problémát jelentett a folyamatos, hosszantartó hőség.
2: Idősebb állatok?
3: Ugye ez a másik kérdés, hogy az idősebb állatok azok szintén már a veszélyeztetett korcsoportba tartoznak, hiszen nem képesek olyan gyorsan mozogni, nem képesek olyan gyorsan alkalmazkodva búvóhelyet találni. Tehát itt ugyanez a helyzet, mint a fiatal éppen az életüket most önállósított állatoknál, mondjuk maradjunk a madaraknál, a kis fiókáknál, amelyek ugyan már elhagyták a fészket, de még azért, még számukra azért az élet még nem teljes. Nos, hát az idősebb korcsoportba tartozó egyedek esetében ugyanez a helyzet. Tehát teljesen ugyanez a helyzet. Ott megint csak problémát lehet, és igen, amelyek már kevésbé tudnak megfelelő módon valamilyen szinten védekezni, azok elpusztulnak. És nyilván nem csak mi segíthetünk a házunk körül, lakásunk körül, hanem azok például vadgazdálkodók, akikre rá van bízva a vad, mint állami vagyon, víz itatók, dagonyák létesítésével, víz hozzáférés biztosításával nagyon sokat tehetnek vadállományért, és azon a területen élő, vadon élő, de nem vadfajokért egyaránt.
2: Tesznek, és van önnek erről tudomása?
3: Én biztos vagyok benne. Pont nemrég beszéltem egy hivatásos vadász kollégával, pont kérdeztem emiatt, mert hogy mit tudnak tenni, és mondja, hogy telepítettek szivattyúkat, és telepítettek itatóhelyeket. Hát ez a normális, mert ez, ami elvárható, egy felelősséggel gondolkodó vadgazda, ez természetesen, hogy meg is teszi.
2: Akkor várjuk a lehűlést, az a legjobb módja ennek.
3: Visszagondolok gyerekkoromban, amikor 30 fokról volt szó, hát az már csuda számba ment. Hát most 30 foknak nagyon örülnénk. Tudomásul kell venni, hogy minden változik. Az élővilág is alkalmazkodik ehhez. Nem véletlenül jelennek meg olyan fajok nálunk, amelyek a melegebb területekre jellemzőek, és itt számos fajként, vagy számos egyedként megjelentek. Éppen most egy ismerősünk szólt, hogy egy különleges hernyót talált a leanderén. Hát ez az Olander Sendernek, egy nagy termető lepkének a hernyója. Az is egy vándorlepke. Nyilván délebről, földközi tenger vidékéről, vagy még délebről jött föl hozzánk. Nem tehetné meg, hogyha nem találná meg azt a klíma optimumot, amely most nálunk uralkodik.
1: Kedves hallgatóink, Juhász Lajost, a Debreceni Egyetem természetvédelmi állattani és vadgazdálkodási tanszékének vezetőjét hallották.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért ma délután is Védasztal című műsorunkba. A térség információival holnap jelentkezünk ismét. Az addigi viszont hallásra Bódis Attila szerkesztő műsorvezetőt hallották. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, a viszont hallásra.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
4: Isten igéjét a Prédikátor könyve 12. fejezetének első verséből hallgassuk meg. Gondolj teremtődre ifjúságod idején. Mifelénk, amikor valakit harangszó és imádság nélkül búcsúztatnak el, mindössze 7-8 perc időtartam alatt azt mondják, na, ezt is elkaparták, mint egy kutyát. Az utóbbi évek tapasztalata, hogy hiába tartjuk minimális szinten a harangozási díj mértékét, nemhogy egyházi búcsúztatást, de egy harangszót sem kérnek a hátra maradottak. Elkaparják a rokont, még akkor is, ha vagyont hagyott maga után. Mindeközben zakatol az élet tovább, melyben azon megy a verseny, hogy ki mit kapar ki, vagy össze magának. A van megbabonázza az embereket. 10 körmükkel kaparják össze azt, amit az időközben elkapart magzatok meg sem látnak, és aminek végén őket is csak úgy elkaparják a vagyonért ácsingózó örökösök, mint egy kutyát. Szomorú, nyomorúságos körforgása ez az életnek, melyből kilépve a Prédikátor könyvének írója szólít meg bennünket, és hív arra, hogy ki gondoljon a Teremtő Istenre még ifjúsága idején. Hiszen ha valaki ifjúsága éveiben ragadja meg a hit lehetőségét, meglátja, az Úr az, aki az értékválság sokféle megnyilvánulási formája miatt földön fekvőket ma is kész a földről felkaparni, hogy életük Jézus Krisztusban elrejtett örök élet legyen. Olyan hittel, szeretettel övezett élete, mely nem arra törekszik, hogy kikaparja a szerencséjét, hanem arra, hogy hálaadással élje meg annak az életnek a napjait, melyet az Úrtól kapott ajándékba. Mi az, amit megragadsz, testvérem? Mit szorongatsz? Miután futsz? Gondolj teremtődre, hogy a hited legyen életed ékessége, mert egyedül az Úr, akitől megtartásod, megváltásod, lelked békességét remélheted. A mai igemagyarázat Molnár Virág lelkipásztor nevéhez fűződik, aki Mezőkovács háza Nagybánhegyes gyülekezeteiben szolgálja az Urat.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját, a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Vandától hallják. Eddig 13 ezer ember küldött üzenetet, javaslatot az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban a kormánynak, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter ismertetése szerint a véleményező 95%-a támogatja a javaslatot, 5%-uknak vannak kétségei vagy ellenzik azt. Magyar Péter azt mondta, a megkapott üzenetek több mint 40%-a konkrét javaslatot vagy módosítást fogalmaz meg. Az embereket leginkább érdeklő téma az országgyűlési képviselők mandátumának maximalizálása 12 évben. A második, az előző témánál jelentősen kevesebbeket érdeklő téma, a leköszönő köztársasági elnök mandátumának megszűnése, ismertette Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, az országgyűlési mandátum korláttal kapcsolatban a jelentős többség szigorítana, 8 évre vinné le a határt, és más politikai szereplőkre is kiterjeszteni a korlátozást. Magyar Péter közölte, a véleményeket szombatig várják, azokat folyamatosan feldolgozzák, monitorozzák, és utána összesítve meg is jelenítik a véleményezéssel létrehozott felületen. Ezt követően fogja meghozni a kormány a döntést arról, hogy milyen végső formában nyújtja be a módosító javaslatot, várhatóan már a jövő héten. Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke, elrendelte a szavazásokról való hiányzások átlátható megjelenítését egy könnyen kereshető felhasználó barát adatbázisban, közölte a politikus a Facebook oldalán. Forsthoffer Ágnes bejegyzésében arról írt, hogy májusban az országgyűlés 4 ülésétől jó néhány képviselő látványosan távol maradt, fogalmazott az országgyűlés elnöke. Forsthoffer Ágnes kiemelte, az országgyűlésről szóló törvény szerint, ha egy országgyűlési képviselő a szavazások legalább egynegyedén nem vett részt és hiányzása nem igazolt, a házelnök tiszteletdíj megvonásról dönthet. Az elnök tudatta, az átláthatóság erősítése érdekében elrendelte a szavazásokról történt hiányzások könnyen kereshető, felhasználó barát megjelenítését a parlament honlapján, az adatbázis csütörtöktől elérhető. Június-július fordulója több fontos határidőt is hoz a gépjármű adó, a globális minimum adó és az új 3 eurós vámszabály kapcsán, figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV közleménye emlékeztet, június 30-áig kérhető a gépjármű adóra az automatikus pótlékmentes részletfizetés, és ugyanez a határideje a 2024-es globális minimum adó bevallásának is. Július 1-én pedig egy új uniós vámszabály lép életbe, az Európai Unión kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti kis csomagok egyes áruféleségei után 3 eurós vámot kell fizetni. Aki magánszemélyként egy összegben nem tudja megfizetni a gépjárműadót, június 30-áig kérheti a NAV-tól az automatikus 5 havi pótlékmentes részletfizetést. A kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobilban lehet benyújtani, néhány koppintással, indoklás és igazolások csatolása nélkül. A határidő jogvesztő, ezért később már igazolási kérelemmel sem pótolható. Július 1-től Magyarországon is alkalmazni kell az új uniós vámszabályt, az Európai Unión kívüli vámáruházakból rendelt 150 euró alatti értékű küldeményekben lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni. A vámot nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell megfizetni. A kis csomagok vámkezelését továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi. A NAV honlapján valamennyi témáról részletes tájékoztatás érhető el. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara nyitott az együttműködésre a kormánnyal, de a vezetőség többsége alkotmányossági szempontból agályosnak tartja a szervezet átalakításáról szóló kormány előterjesztést, közölte a Kamara. Állásfoglalásuk szerint az előkészítés alatt álló jogszabályok kialakításakor fokozott figyelemmel kell lenni a kamara függetlenségére, önkormányzatiságának érdekképviseleti szerepének megőrzésére, valamint a törvényességi szempontokra. A közbizalom erősítése érdekében a kamara kész átláthatósági és integritási intézkedések bevezetésére, a működési és választási szabályok átalakítására, de minden változtatásnak követnie kell a jogállamiság, az önkormányzatiság és a szakmai párbeszéd elveit. A szervezet működését törvényességi ellenőrzés biztosítja, és nincs olyan megállapítás, jogerős döntés, amely törvénytelenséget állapított volna meg, hangsúlyozza a közlemény. Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter korábban többször is úgy nyilatkozott, hogy független, hiteles agrárkamarát kell létrehozni, mert a mostani szervezet működése átpolitizált. A Magyar Közlönyben május végén megjelent kormányhatározat szerint a kamara működése soron kívüli felülvizsgálatra szorul. A kormány ezzel együtt a kapcsolódó jogalkotás előkészítését is elrendelte.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton többnyire derült vagy felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 35 és 38 fok között változik.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez az Európa Rádió Kitekintő című műsora. A mikrofonnál Balázs Alexandra. Tudták, hogy hazánkban 3 őshonos 10 lábú rákfajra több mint 30 idegen honos jut? A HunRen Ökológiai Kutatóközpont munkatársai külföldi és hazai kutatókkal, egyetemi hallgatók közreműködésével régóta vizsgálják a 10 lábú rákfajok helyzetét és hatását a Kárpát-medencében. Különös tekintettel a vörös mocsárrákra, amely bár az Egyesült Államok déli államaiban és Mexikó északi részén őshonos, napjainkra az egyik leggyakoribbá vált a véletlen és direkt telepítések hatására világszerte. Hazai állománya komoly gazdasági károkat okoz, ezért visszaszorítása elkerülhetetlen. Akivel pedig majd beszélgetek mindenről, Weipert András, hidrobiológus.
2: Amiket mi lassan 10 éve vizsgálunk populációkat, itt egy 100-150 méteres patak szakaszon, itt ezt mondjuk kifejezetten érd belterületi vízgyűjtő hálózatereket gondolt, tehát a Sulák patak esetén, vannak olyan szakaszok, ahol 150 méteren belül közel 1000 egyedet tudunk gyűjteni egyetlen egy mintavétel során.
1: Remélem most is sikerült felkelteni az érdeklődésüket, tartsanak velem és az Európa Rádióval ebben az órában is, számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Közép-Európában, így Magyarországon sem találni már olyan élőhelyet, ahol ne fordulnának elő idegen honos fajok. Ezzel a legnagyobb probléma, hogy a nem őshonosaknak számtalan változást okozhatnak, kezdve kiszorításukkal egészen a mezőgazdasági, erdészeti, természet- és környezetvédelmi, valamint hal- és vízgazdálkodási károkig. A 10 lábú rákok közül napjainkra számos idegen honos faj sikeresen megtelepedett és terjedt hazánk vizeiben. Ilyen a vörös mocsárrák, amely territoriális és agresszív állat. Terjedésének megakadályozása elsődleges feladat, Weipert András hidrobiológus, a HunRen Ökológiai Kutatóközpont Vízi Ökológiai Intézet munkatársa szerint. Ebben a lakosság segítségét is kérik, ha valaki 10 lábú rákot talál, azt fotózza le, és a készítés helyszínének megadásával a képeket küldje el a weipert@urbanecology.hu e-mail címre.
2: A kutatási sor, ami tavaly volt 10 éves, tehát 11 éve kutatjuk ezt a fajt itt a Kárpát-medencében, az és nemzetközi koprodukciókban, vagy ha szabad így fogalmazni közösen. Ez onnan kezdődik, hogy 2015-ben találtunk egy egyedet a Városligeti tóban, decemberben, majd 2016 nyarán, amikor megjelent egy közlemény arról, hogy mi a Városligeti tóban megtaláltuk a világ egyik legveszélyesebb inváziós állatát, akkor kaptunk egy jelentést a lakosság részéről, tehát lakossági tájékoztatás alapján, hogy ez nem is a nagy sláger, hogy ez előkerült, mert hogy Budapest térségében Érd megyeújgó városnak a csatorna külső vízelvezető hálózatában ez az állat már gyakori, problémákat okoz a lakosságnak is, és hogy ezt hogy nem vettük észre, hogy közben van egy ilyen probléma konkrétan a városban. És akkor kezdtünk el rá fókuszálni arra, hogy ez az állat hol is fordulhat elő, és egy nagyon rövid, intenzív kutatási szakaszt követően nagyon sok hazai élőhelyen előkerült, és azóta is folyamatosan mind a lakosság részéről jelzik, hogy hol kerül elő újabb állománya, mind pedig a kutatók egyre több olyan víztesbe merészkednek be, vagy mennek be, ami korábban egyáltalán nem volt a kutatásoknak a fókuszában. Itt gondolok ilyen autópálya vízzel vezető árkok, tűzivíztározók, különböző lakosság által kedvelt köztéri tavak, akár ilyenekre is kell gondolni, hogy szökőkutak, amik ideglegesen működnek. És ezeknek a kutatásai során jöttünk rá arra, hogy nem csak egyébként a vörös mocsárák, de számos egyéb idegenhonos inváziós állatfaj megjelenik ezekben a vizekben, és innen kiindulva terjed szépen mindenfelé.
1: Tehát akkor akvaristáktól került ez a rák is ki?
2: Nagyon érdekes, mi csináltunk genetikai vizsgálatokat itt az állományokkal kapcsolatban, hogy kiderítsük, hogy ezek honnan származnak, és azt látszik, hogy a legutolsó állományok, amelyek kimutatásra kerültek, azok szinte biztosan megunt, felesleget szaporodott, vagy úgymond ilyen át nem gondolt kihelyezéseknek a következtében, mert a legközelebbi rokon állománya ugyanannak a genetikai változatnak az mondjuk Kambodzsa vagy Indonézia, ahol ezt az állatok nagy mennyiségben tenyésztik akvarisztikai célból, meg étkezési célból is. De elsősorban Európában élő egyedek távol-keletről például kifejezetten akvarisztikai célból kerülnek be a hozatalra. Illegálisan ezt hozzá kell tenni, mert a faj az 2015 óta tiltó listás az Európai Unió minden államába, tehát élő formában ezt az állatot nem is lehetne behozni. Ami nagyon érdekes, hogy a legelső állományok, amiket viszont kimutattunk, azok közelrokonságot mutatnak dél-mediterrán országoknak az állományaival. Az azt jelenti, hogy Spanyolország, ahol Európában először megjelent a faj, valamint Olaszország, Dél-Franciaország, és utána nyomozva, hogy ez valójában ki, mikor, hogyan telepítette be, kiderült, hogy több állományt itt Budapest térségében olyan személyek helyeztek ki, akik horgászati célból, tehát élő csali állatként akarták ezt a fajt használni, mert például Spanyolországban az Ebro, Olaszországban a Pó folyó vízütőjén ezt az állatot, mivel ott is tömeges és gyakori, csali állatként használják a harcsa horgászatára. Úgyhogy most már azt látjuk, hogy nem kifejezetten akvaristák, vagy mondjuk azt, hogy hobbi állattartók átgondolatlan telepítés, hanem tényleg egy ilyen tudatlanságból fakadó, saját rövid célú haszon érdekében történt pár egyednek a kihelyezése, amelyek viszont nagyon gyorsan elszaporodtak és gyönyörű szépen kolonizálják nem csak a városi parki tavakat, hanem az természetes élőhelyeken is nagyon nagy mértékben rohamosan tud terjedni.
1: Azért engem megdöbbentett az az adat, hogy Magyarországon 3 őshonos 10 lábú rákfajra több mint 30 idegen honos faj jut. Melyik az a 3 őshonos faj, ami nálunk előfordul?
2: A 3 őshonos, ha nézzük, akkor elterjedéstől, talán a legkisebb elterjedéstől terülnek ezek a kövirák. Ez kifejezetten úgymond a magyarországi hegyvidéki régiók, azon belül is Pilis, Visegrádi hegység és Börzsöny, valamint a Kőszegi hegység magasan fekvő vízfolyásaiban fordul elő. Utána következik a korábban rendkívül gyakori, de ma már szinte teljesen a kipusztulás szélére jutott folyamirák, ami ma már szinte csak hegy- és dombvidéki vízfolyásoknak a felső szakaszain fordul elő, elsősorban Nyugat-Magyarország, valamint az északi középhegység vízfolyásaiban, valamint egy-két somogyi, tolnai, baranyai patakban található meg még állománya. A legstabilabb pedig az őrségben, tehát Vas, Zala és Győr-Moson-Sopron egyes vízfolyásaiban van még stabil állománya. És a harmadik faj az pedig a síkvidéki nagy folyók és nagy tavakban fordul elő, ez pedig a kecskerák. Ő is védett, és ő rendelkezik még viszonylag a legnagyobb elterjedési területtel a hazánk vizeiben.
1: De hát azért az nagyon rossz hír, hogy 3 őshonos fajra több mint 30 idegen honos faj jut. A világ élmezőnyébe tartozunk.
2: Ez így van. A pontos adat egyébként, mivel megjöttek, nem sokára fogunk publikálni egy újabb tudományos közleményt ezzel a témával, jelen pillanatban 38 a létszám. Azt kell látni, hogy mióta mi 2015-ben elkezdtünk ezzel a témával foglalkozni, 2015-ig még nagyjából 3 őshonos faj jutott, 4 idegenhonos, és ez azt jelenti, hogy a trendeket nézve, hogy minden évben 2-3 új fajjal bővül a hazai idegenhonos 10 lábú rákoknak a köre, de a 10 lábú rákok között nem csak folyami rákfélékre kell gondolni, tehát ami kifejezetten mondjuk a folyami vagy a kecskerák, hanem sok esetben találunk garnélafajokat, ezek lehetnek kis testűek, tehát alig 1 centit elérőek, de lehetnek nagyobbak is, mint amit a sziget közben tavaly találtunk meg a kelet-ázsiai folyami garnéla, ami rohamosan terjed az Aldunán, például a Vaska-Polatti Alduna szakaszon, mint a Felső-Dunán, a Német-Duna szakaszon. Ez akár 20-25 cm-esre növő nagy testű garnéla, és emellett még színezőelemként találunk meg egy tarisznyarák fajtból több példányt, ami tényleg azt mutatja, hogy az átgondolatlan, nem kellően tájékozott hobbi állattartók folyamatosan telepítenek ki mindenféle, akár megunt, vagy szaporítási célra a különböző korcsoportú egyedeket a hazai élőhelyekre.
1: De erre lehetett gondolni, hogy ezek megtelepednek? Tehát, hogy a klímaváltozásnak köszönhető, hogy túlélnek, vagy ezek egyébként simán túlélnek?
2: Az a probléma, hogy mind a tudomány sok esetben most jön rá egyes fajoknak az inváziós kockázatára. Én a klímaváltozást annyira nem szeretem azt mondani, hogy inkább azt mondom, hogy klíma átalakítás, amiben mi részt veszünk, mert a klíma a Föld történetében sosem volt állandó, tehát mindig változott, csak a változásoknak az üteme gyorsult az utóbbi évtizedekben olyan mértékben, amit sokkal inkább azt mondja, hogy ez egy klíma átalakítás. Tehát amit mi hőszigetenként a városokban, az autópályáknak a fragmentáló hatásával létrehozunk, ez egy masszív átalakítás az ember által. Úgyhogy azt kell látni, hogy nem nagyon látták a kutatók sem, hogy ezek a fajok, amelyek úgymond inváziós kockázattal rendelkeznek, ezek hogyan fognak ezekre a átalakításokra reagálni. De ami legnagyobb probléma, az az emberi tudatlanság. Tehát 1973-ban, amikor például a vörös mocsárek bekerült Európába, már a spanyolok másfél évtizeddel, tehát a 80-as évek végén jelezték, hogy náluk borzasztó károkat okoz a járat fúrásával, a rizsföldeken történő kártételével, mert a rizspalántákat kieszi, és számos endemikus csiga és halfajt pusztított már ki az Ibériai félszigeten. Tehát, hogyha ezt már látjuk az elején, hogy a mediterrán térségben ez a faj ilyen problémákat okoz, és szabadon, könnyedén eljutott Franciaországba, Olaszországba, két évtized alatt a ottani vízgyűjtőhálózatokon keresztül, akkor a magyarországi kutatók is, valamint hozzá kell tenni, hogy az agrárium, természetvédelem, valamint a hobbi állattartóknak is ez a tudás már egyébként, ha a fajjal kapcsolatban érdeklődnek, akkor rendelkezésre állt volna, csak valami úton mondom, úgy gondolkodik a hobbi állattartók vagy a díszletkereskedelemben dolgozóknak a 90%-a, hogy kicsi, szép, könnyen eladható, csak éppen nem tudjuk azt, hogy ez az állat, hogyha megnő mondjuk 15-szer akkorára, és lesz egy pár centis rákocskából egy 20 centis nagy testű állat az akváriumban mondjuk egy másfél-két év alatt, és teljesen kiirtja az addig szépen beállt mondjuk akváriumomat, akkor bosszúból úgy gondolja az a személy, hogy hát mégse rakom be a fagyasztóba, pedig az lenne a legkímetesebb megoldás, hanem inkább elengedem és újrakezdem az akvarisztikát egy másik fajcsoporttal. Nagyon sok esetben ez a kiindulása az egésznek, hogy átgondolatlanul veszünk meg valamit, ami kicsi, szép, és úgy gondoljuk, hogy olcsó, akkor könnyen tartható. Lásd ékszerteknősöknek az esete, 200 forintos méretű és kerül pár ezer forintba, igen, de ezek az állatok megnőnek, mint egy leveses tányér, vagy esetlegesen, mint egy serpenyő, és elélnek 30-40-50 évig. Tehát nem magamnak veszem azt az állatot, hanem sok esetben mondjuk az unokám fogja esetlegesen gondozni az öreg korára. Úgyhogy ezekkel a tudással hiába rendelkezik a tudomány, és próbálunk minél több fórumon hangoztatni, hogy átgondolt legyen a díszállatválasztás, hogyha valaki szeretne akváriumot, teráriumot tartani. Ezt sok esetben nem fogadják meg a kezdő, vagy már akár a profi akvaristák sem.
1: Hogyha a vörös mocsárákot nézzük, akkor itt Magyarországon, ugye azt mondtad, hogy a faj territoriális és agresszív, szóval milyen károkat okoz?
2: Jelen pillanatban ez két jelentős kártétel az, amit látunk, és mind a kettő pénzügyileg nagyon jól manifesztálható. Az egyik az, amit a kezdetektől látunk, hogy természeti szempontból szinte mindent kiírta maga körül, tehát az a vízfolyás, vagy az a tó, ahol ez az állat bekerül, onnan a védett, fokozottan védett növényfajok, állatfajok, legyen az akár hal, tehát ami vízhez kötött, vagy időszakosan vízhez kötött, mint mondjuk a kétféltűek, azok rövid időn belül teljesen eltűnnek, és ezáltal lesz egy ilyen viszonylag tiszta, vízű, jó, kellemes, kinézetű tóból egy algás vízű, bűös szúnyogkeltető, ez az egyik probléma. Tehát ez inkább természetvédelmi és a szúnyogkeltetés sóvoltából már egyébként közegészségügyi problémákat is felvet. A harmadik, amit látunk itt a Budapest főváros vízrendszerében, valamint azokon az élőhelyeken, ahol az ország különböző pontjai már jelentős mocsárák állomány él, hogy a járatfúró tevékenysége jóvoltából akár betonfödémeket, betonozott partfalakat, kőszórásokat képes megcsúsztatni, ezáltal elképesztő nagy károkat okoz a különböző épített infrastruktúrákban, itt elsősorban a vízfolyások menti utaknak a töltés csúszására kell gondolni. Láttunk olyat, hogy vasúti töltést csúsztatott meg Érd belterületén belül, Budapesten pedig közismert az a probléma, hogy a Városligeti tóból kijutva az állat részben hozzájárul ahhoz, hogy a vajdahunyadvári műemlékvédelmi épületnek a pince szintje ázik, mert hogy a betonfugázásokat is átlukasztotta már a Városligeti tóban, és emellett hozzájárul ahhoz, hogy a kisföld alattinak az infrastruktúrá is romlik, mert hogy a nagy tó, ami a Városligeti tórendszernek a felső tava, a közvetlenül kerül bevezetésre a Széchenyi fürdőnek a termálvize, ott is a folyamatos szivárgások jóvoltából a kisföld alattinak a fődémszerkezete ázik.
1: Igen, és olvastam, hogy az árvízvédelmi töltések sincsenek abszolút biztonságban, mert hogy nagyon jó alagútfúró, ezt mondtad is korábban.
2: Hollandiában csak ez az egy fa éves szinten nagyjából olyan 100 millió eurós kárt okoz, a különböző árvízvédelmi és csatorna rendszernek a töltés gyengítésével. Hollandia az egy azért nagyon jó példa, mert Hollandia után Magyarország rendelkezik Európában a leghosszabb különböző belvíz és öntözővíz csatorna hálózattal. Ez hazánkban nagyjából egy olyan 43 ezer kilométer hosszúságot jelent. Tehát másfélszer nagyjából meg tudnánk kerülni az egyenlítőt, hogyha minden egyes csatorna szakaszot így vonalasan kihúznánk. Ez egy nagyon-nagyon hosszú infrastruktúra. Különböző állapotban vannak ezek a létesítmények, ha szabad így fogalmazni, de ezeknek a fenntartása, állagmegóvását, az összes olyan rákfaj, itt nem csak a vörös mocsárra kell gondolni, de például a jelzőrák is nyugat-magyarországi vízfolyásokban borzasztó nagy károkat okoz, kifejezetten a járatkészítő tevékenységével, meg azzal, amivel most szembesülünk, hogy a folyamatos partfal fúrások és a különböző hínár növényzeteknek az elfogyasztásával a mederanyag újból elkezd mozogni a korábban beállt üledékben, ezáltal egy fokozott medererózió, tehát nem csak a partfal csúszik meg, hanem a mederanyag is elkezd vándorolni, ezáltal bizonyos helyeken elképesztő feliszapolódások következnek be, más helyeken viszont elkezd mélyülni a meder, és a talajvízszint csökkenés is ennek következtében fellép.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Weipert András hidrobiológussal a vörös mocsárrákról. Előtte azonban kollégáim még hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. A várható extrém meleg miatt harmadfokú hőségriasztást rendelt el a tiszti főorvos szombattól. Oroszi Beatrix a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón arra kért mindenkit, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára és a környezetében élő emberekre. A Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója

0: Az elmúlt 20 évben nem láttak ehhez hasonlót, fogalmazott a szakember. A hőség jelentős terhelést jelent a szervezetnek, így arra kért mindenkit, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára, illetve a környezetében élő emberekre is. Az ország egész területén a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB-sugárzás várható szombaton, hívta fel a figyelmet a Hungromet Nonprofit ZRT. Az előrejelzés szerint Nyugat, Közép- és Dél-Dunántúlon, Pest vármegyében és a fővárosban, a Dél- és Észak-Alföldön, valamint Észak-Magyarországon kell felkészülni nagyon erős UVB-sugárzásra. A legmagasabb 8,2 körüli értékek Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon alakulhatnak, még Nyugat és Közép-Dunántúlon, valamint Pest vármegyében és Budapesten 8,1-es maximum érték várható. A Hungaromet közleményében felhívja a figyelmet, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás által okozott leégés ellen, és amennyiben lehetséges, 11 és 15 óra között kerülje a napozást. Vállattakaró, póló, szalmakalap, illetve fényvédőkrém használata mindenképpen javasolt. Normál bőrtípusnál ugyanis már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet, olvasható a közleményben. Június-július fordulója több fontos határidőt is hoz a gépjármű adó, a globális minimum adó és az új 3 eurós vámszabály kapcsán, figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV közleménye emlékeztet, június 30-áig kérhető a gépjármű adóra az automatikus pótlékmentes részletfizetés, és ugyanez a határideje a 2024-es globális minimum adó bevallásának is. Július 1-én pedig egy új uniós vámszabály lép életbe, az Európai Unión kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti kis csomagok egyes áruféleségei után 3 eurós vámot kell fizetni. Aki magánszemélyként egy összegben nem tudja megfizetni a gépjárműadót, június 30-áig kérheti a NAV-tól az automatikus 5 havi pótlékmentes részletfizetést. A kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobilban lehet benyújtani, néhány koppintással, indoklás és igazolások csatolása nélkül. A határidő jogvesztő, ezért később már igazolási kérelemmel sem pótolható. Július 1-től Magyarországon is alkalmazni kell az új uniós vámszabályt, az Európai Unión kívüli vámáruházakból rendelt 150 euró alatti értékű küldeményekben lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni. A vámot nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell megfizetni. A kis csomagok vámkezelését továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi. A NAV honlapján valamennyi témáról részletes tájékoztatás érhető el. Májusban a turisztikai szálláshelyeken 1 millió 800 vendég, mintegy 3 millió 900 vendég éjszakát töltött el. A vendégek száma 2,6%-kal több, a vendégéjszakáké 0,5%-kal kevesebb volt az egy évvel korábbinál, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. 2026. januárja és májusa között a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 3,9, a külföldieké 0,3%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit. A belföldi vendégek száma 3,9, a külföldieké 0,3%-kal több, csak nem 3 millió 200 ezer, illetve 3 millió 300 ezer volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal.
1: Az időjárásról.
0: Szombaton többnyire derült vagy felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 35 és 38 fok között változik.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Weipert András hidrobiológussal a vörös mocsárrákról, amely egyre jobban terjed hazánk vizeiben. Genetikai vizsgálatoknak is alávetettétek az egyeteket, tehát innen derült ki az, hogy honnan kerülhettek elő, mert hogy nem azonos a genetikai mintázatuk?
2: Igen, az összes magyarországi állomány, ami eddig kimutatásra került, mind a 8 állományban végeztünk, több száz, tehát egy-egy állományban több tucatnyi, tehát összességében több száz egyedről végeztünk genetikai vizsgálatot, hogy megalapítsuk, hogy mi a kiindulás, tehát hogy egyáltalán lehetséges az, mint a Dunában megfogott egyedet, valaki átvesz a Tisza vízgyűjtőre, és ott engedi el, és ez alapján keletkezik egy úgynevezett alpopulációja a rendszerek, de nem. Most azt látjuk, hogy szinte mindegyik magyarországi állomány egy önálló telepítés, külön önálló eredettel rendelkezik. A Duna esetében látszik egy nagyon érdekes kapcsolat, hogy az összes dunai, Duna melléki, tehát itt a főváros térségére kell gondolni, tehát Budakalász, Békásmegyertől lefelé egészen Érdig, azt kell látni, hogy minden populációnak az eredete más, tehát más a Városligeti, más az Érdi, más a Budakalász, Szentendre környéki populációknak az eredete, de a Duna az egy ilyen nagy homogenizátorként összekeveri ezeket az állományokat, és a genetikája így keveredik például a dunai populációnak. Azt viszont látjuk, hogy amellett, hogy a genetikai eredetét vizsgáljuk a populációknak, emellett parazitológiai vizsgálatokat is végzünk, és nagyon jól látszik, hogy azok a populációk, amelyek tiszta úgynevezett akvarisztikai behozatalból származnak, tehát nem természetes vízből hozták be mondjuk Európa más régióiból, ott nem fertőzöttek olyan patogénekkel, amelyekkel az őshonos rákfajokat tudják megfertőzni, tehát hiányoznak belőlük azok a baktériumok, gombá betegségek, amelyek például a Dunai állományban szinte mindenhol jelen van.
1: Ez a rákpest is, amit tudnak terjeszteni?
2: Pontosan ez a rákpest is, és vannak most már kimutatott olyan úgynevezett nanovírusok, amelyeket ezek a populációk hordoznak, és Amerikában is most már ezeket az eredeti elterjedési területén szinte populáció szinten ismerik a kutatók, hogy egyes állományok milyen baktériumokat, milyen vírus patogéneket hordoznak, és ez egyébként a származási útvonalak során ez jó nyomon követhető.
1: Mekkora lehet az állomány? Mert ugye beszéltél arról, hogy igazoltátok a faj tömeges előfordulását számos fővárosi, a Duna hazai középső vízrendszeréhez tartozó befolyókban, mellékágakban. Megtaláltátok Demjin, Gyula, Miskolc, Tapolca, Péti Séd vízrendszerében, Balatonban, Velencei tóban és annak egy befolyójában. Tehát mekkora lehet az állománya?
2: Hát ezt nagyon nehéz megmondani, itt arra kell gondolni például, hogy amiket mi lassan 10 éve vizsgálunk populációkat, itt egy 100-150 méteres patak szakaszon, itt ezt mondjuk kifejezetten Érd belterületi vízgyűjtő hálózatára kell gondolni, tehát a Sulák patak esetén, vannak olyan szakaszok, ahol 150 méteren belül közel 1000 egyedet tudunk gyűjteni egyetlen egy mintavétel során. Tehát ilyen méretű populációk vannak. Ez a szélsőség, vannak olyan vizek, ahol úgymond színezőelemként előfordul, például a Balaton ilyen, azt veszük észre, mivel a Balatonban rendkívül sok nagy testű ragadozó hal fordul elő, tehát süllő, csuka, harcsa, esetleg még angolna és sügér. Ezek nagy mennyiségben fogyasztanak egyébként inváziós tízlábú rákokat, és mivel ez a halállomány szabályozó funkciókat lát el a biológiai inváziós kapcsán, tehát ezt látjuk, azt veszük észre, hogy sem a márványrák, amelyet korábban írtunk le a Balatonból, sem a most terjedő vörösmocsárák dominánsan nem tud még megjelenni a Balatonnak a parti zónájában. Pontosan azért, mert hogy ott vannak olyan ragadozók, amelyek például a kisvízfolyások esetén abszolút nem tudnak megmaradni. Tehát egy pár centis vízben a vörösmocsárák tökéletesen jól el tud lenni, de amikor már a Balatonban az egyméteres vízben kell neki úgymond megtalálni az élet feltételeit, az nem biztos, hogy sikerül neki egyből. Úgyhogy ezért kell fontosan nyomon követni az állományoknak az alakulását. Azt látjuk, hogy a Dunában jelen pillanatban nagyjából 130 folyamkilométeren tudjuk kimutatni a vörös mocsáknak a jelenlétét. Tehát ez azt jelenti, hogy mind a mai napig Paks fölött van a határa, egy-két egyedet már találtak Paks alatt is, megjelezték, hogy Bajánál is, Sugovica torkolatánál is találtak már elpusztult vörös mocsárák egyedet. Tehát az állat jelen van, de nem csak olyan nagy mennyiségben, mint mondjuk tényleg egy kis vízfolyásban, vagy egy teljesen mesterségesen fenntartott, létrehozott városítóban, ahol a potenciális ragadozói, itt arra kell gondolni, hogy gázló madarak, vidra, sok esetben látjuk, hogy mivel az állat éjszaka képes kijutni a szárazföldre és ott táplálékot keresni, sokszor látjuk, hogy házi macska, esetenként vadmacska, nutria elkapja ezeket az egyedeket. Tehát mivel ezek a potenciális ragadozók a városi környezetből ki vannak szorítva, emiatt ott sokkal nagyobb állományok tudnak kialakulni. Ez a városligetító esetén nagyon jól lejött, hogy amikor pusztás volt a városligetítóban vagy parkfenntartás, akkor összeomlott az állomány, de egy-két hónapon belül regenerálódott, tehát nagyon jó a regenerációs képesség, azt szabad így fogalmazni. És minden egyes hazai populáció más, minden egyes hazai populációnak más a dinamikája, mert hogy más ökológiai rendszerben vannak benne, tehát a budapesti állományoknál is látjuk, hogy teljesen más egy barátpataki állomány, az érdi sulákpatak, teljesen más a városligeti tóban, vagy az ezeket összekötő Duna főágában az állománynak a dinamikája.
1: De akkor hogyan lehet megállítani az inváziót? Gyérítése? Tehát egy egyetlen ki kell menni azokra a helyekre, ahol van, és ki kell szedni egyenként őket?
2: A gyérítés kapcsán itt megoszlanak az álláspontok, hogy mik a jó módszerek. 2013-ban voltunk egy olaszországi konferencián, PHD hallgatom a Bányai Zsomborral közösen, és ez egy egyhetes konferencia volt nagyon sok terepbejárással, és ott egy live projekt keretében azt próbálják az olasz kollégák meghatározni, hogy melyik a leghatékonyabb gyérítési mód különböző élőhelyeken. És például most már rájöttünk arra, amit te is említettél, hogy mivel a faj territoriális, ezért nem biztos, hogy az a legjobb megoldás, hogy az öreg adult egyedeket eltávolítjuk a rendszerből. Most már olyanok a kísérleteznek például Németországban, Franciaországban, Olaszországban, hogy például az adult egyedeket begyűjtve konkrétan sterilizálják őket, ez kétféle módon lehet. Az egyik, hogy sugárkezelésnek vetik őket alá, tehát besugározzák a petefészkeket meg a heréket, valamint levágják a szaporodásukhoz szükséges külső ivarszerveket. Ez a hímeknél a gonopódium eltávolításával jár, a nősténynél pedig a pete függesztő szálakat vágják le sebészi pontossággal a nőstény egyedeknek a potrokáról, és ezáltal, hogy ezek sterilizálva lettek, mivel territoriálisak, ezeket visszahelyezik az eredeti élőhelyükre, és a még meglévő juvenilis egyedeket, ezek mivel a kannibalizmus náluk rendkívül jelentős, ezért a saját populációját fogja összezúzni azzal, hogy territoriális nagy adult egyedként ő mindent elver, mindent föleszik maga körül, ugyanakkor, amikor szaporodni próbálna, akkor a különböző sterilizálási eljárásoknak köszönhetően nem lesznek életképes utódai, és egy idő múlva, ezt az olaszoknál láttuk, hogy 3-4 év múlva már drasztikus egyedszám csökkenés lehet megfigyelni.
1: Tehát akkor ez a legjobb módszer. De egyébként, amikor vannak
2: én
1: ilyen...
2: Én bocsánat, azt kell mondom, hogy ez a legjobb módszer, mert hogyha csak az a metodika, hogy fogom, kiveszem és elviszem, akkor az azt jelenti, hogy a megüresedett élőhelyekre a korábban elnyomott egyedek így berajzanak, aha, és újból indítunk egy inváziós folyamatot. Tehát az a baj, hogyha csak kiveszem, elszállítom, mindig azt kell mondanom, hogy visszamegyünk az élő állapotba, hogy jaj, de jó, ott maradt pár egyed, mert mindig ott fog maradni, és újraindítom a rendszert. Ami nagyon jól látszik, és ezt a Balaton esetén is már említettem, de Dunánál is, hogy azok a komplex ökológiai rendszerek, ahol több faj él együtt, tehát itt madarak, emlősök, ragadozóhalak, ragadozó kétéltőek, tehát mocsári teknős, siklófélék együtt fordulnak elő, ott a fajnak a sikeres kolonizációjára és megtelepedésére sokkal kisebb az esély, és ezeket a fajokat, ha jól van menedzselve, akár a hallgazdálkodás, akár természetvédelemmel karöltve védjük ezeket a potenciális ragadozókat, akkor a természetes folyamok rehabilitációjával lehet visszaszorítani valamilyen szinten az állományt, teljesen kiirtani, nincs rá reális esély, főleg egy ilyen Balaton vízgyűjtő méretű rendszerben, de visszaszorítani, tehát minimalizálni a kártételét a fajnak, ezekkel a komplex módszerekkel lehet. Azzal, hogy kiveszem és elviszem, azzal nem igazán. Ez működhet teljesen zárt tavak esetén, mondjuk Városligeti tónál látszott, hogyha sikerülne akár fél évre kiüríteni a tavat, és mondjuk teljesen olyan speciális mérgekkel kiirtani a maradék populációt, ami ott a különböző járatrendszerekben próbál túlélni, akkor erre van lehetőség. Ezt Amerikában, Európában is már drasztikusan, de alkalmazzák zárt vízterek esetén. Különben nem marad mások a komplex tervezés, és egy hosszú folyamat eredményeként lehet akár kisebb esetben teljesen megszüntetni az állományt, nagyobb eséllyel inkább érzékelhetetlen szintig visszaszorítani.
1: A lakosságnak a segítségét is kéritek a faj további terjedésének megállítása érdekében. Egyrészt ugye azt kéritek, hogy senki, aki hobbi állatként tartja otthon, semmilyen akváriumi növényt és állatfajt ne helyezzenek ki természetes vizeikbe, vagy a saját tulajdonban lévő halastavukba, illetve a kerti tavukba. De a lakosság segítségét olyan módon is kéritek a faj további terjedésének megállítása érdekében, hogyha 10 lábú rákot találnak, azt fotózzák le, és ugye a helyszínt is adják meg, és küldjék el. Ezt hogyan tehetik meg?
2: Ezt nagyon egyszerűen úgy tehetik meg, hogy a fotót és a dokumentált előfordulási információkat, tehát lokalitást, helyszínt, vízfolyást megnevezve, vagy a személyes Facebook profilomban küldik el messenger üzenet formájában, vagy van a www.urbanecology.hu oldalunk, ahol konkrétan erről a programról is beszámolunk, valamint, hogyha elküldik a vejpert@urbanecology.hu e-mail címre az adatokat, mi ezeket egyben regisztráljuk, és felvisszük egy olyan adatbázisba, ami szabadon hozzáférhető a világ minden interneten rendelkező polgára számára. Ez a Crayfish World nevezetű honlap, amit a Temesvári Egyetemen dolgozó kollégák kezdtek el fejleszteni, és ma már az összes 10 lábú rákokkal foglalkozó kutatója csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez, és egy nagyon-nagyon részletes adatbázis sikerült így létrehozni, amiben a Magyarország észlelési adatok is megtartóak, tehát ki, mikor, hol észlelte a fajt, víztér szintjén ott vannak az észlelések, hozzárendelve azok a tudományos vagy egyéb nevelési célból írt publikációk, ahol az első észlelések vagy a később észlelések is dokumentában vannak. Tehát ahol ezeket az adatokat lehet, mi megosztjuk a nyilvánossággal, hogy mindenki, akár kutató, akár egy gazdasági tevékenységét folytató magánszemély, az tanuljon abból, hogy mi az, amivel neki mondjuk szembesülnie kell, ha az adott térségben ez a faj megjelenik, vagy már megjelent és gazdálkodni szeretne mondjuk.
1: Amit mondtál, a sterilizálás, az nálunk mikor indulhat meg? Egyáltalán bevethető? Engedélyezhető?
2: Ez egy nagyon-nagyon bonyolult és hosszadalmas eljárás, a legnagyobb probléma pedig vele az, hogy elképesztő anyagi és eszközigénye van, valamint szakemberigény. Mi ezt kísérleti jelleggel pár hazai élőhelyen elkezdtük alkalmazni. A vizsgálatok, hogy ez milyen hatékonyan, pedig például a Pétfürdői állománynál ezt folyamatosan végezzük, de ehhez jelen pillanatban azt kell látni, hogy mind mondjuk Belgiumban, Németországban, Olaszországban erre elképesztő mennyiségű pénz és eszköz fordítanak, mind a gazdálkodók, mind pedig akár ilyeneket kell gondolni, hogy horgászegyesületek, akiknek a vizeiben ez az állat megjelent. Úgyhogy itt egy nagyon-nagyon összehangolt akciókra lenne szükség, amihez nagyon-nagyon sok szervezetnek kellene csatlakozni, hogy ez egyáltalán hatékonyan működjön. Addig maradnak ezek az oktatási célú akciók, amelyek során meg tudjuk fogni a lakosságot annak érdekében, hogy tanuljanak a korábban elkövetett hibákból.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában egy inváziós fajról, a vörös mocsárrákról hallhattak, amely egyre jobban terjedt hazánk vizeiben.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek kollégáim a legfrissebb hírekkel itt az Európa Rádióban. Így nincs más hátra, mint hogy búcsúzzam. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Műsorainkkal kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre juttathatják el, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Itt egyébként továbbra is megtalálhatók azok a letöltési linkek, QR kódok, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket. Olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Addig is további szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
3: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk, szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt fel.

0: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. A várható extrém meleg miatt harmadfokú hőségriasztást rendelt el a tiszti főorvos szombattól. Oroszi Beatrix a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón arra kért mindenkit, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára és a környezetében élő emberekre. A Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója azt mondta, az energiaellátásban jelenleg nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízishelyzet. Oroszi Beatrix tiszti főorvos elmondta, jelenleg másodfokú hőségriasztás van érvényben, de szombat 0 órától harmadfokú hőségriasztást rendelt el Magyarország teljes területére. Mint mondta, extrém meleg időre számíthatunk legalább 4 napon keresztül. A napi középhőmérséklet eléri vagy meghaladja a 29 Celsius fokot, több térségben a nappali csúcshőmérséklet tartósan 38 vagy 40 fok körül alakulhat. Oroszi Beatrix kiemelte, a meteorológiai előrejelzések alapján ez az idei év eddigi legintenzívebb és legveszélyesebb hőhulláma lehet. Az elmúlt 20 évben nem láttak ehhez hasonlót, fogalmazott a szakember. A hőség jelentős terhelést jelent a szervezetnek, így arra kért mindenkit, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára, illetve a környezetében élő emberekre is. Hatékonyan működik a hőségriadó miatt elindított országos intézkedés sorozat, az úgynevezett vörös kód protokoll. A megtett intézkedéseknek köszönhetően a szociális és gyermekvédelmi ellátó rendszer biztonságosan működik, rendkívüli esemény nem történt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. Közleményükben azt írták, a minisztérium első lépésként felmérte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő 81 intézményt, és az eredmények alapján célzott hőségtervet dolgozott ki. A legveszélyeztetettebb 23 intézményben összesen 5 mobil klímát, 12 állóventilátort és 13 klímaberendezést szereztek be, ezek közül 10 már üzemel, a fennmaradó 3 telepítése folyamatban van. Kiemelt figyelmet kapott az ivóvíz ellátás biztonsága is, a szakemberek 28 olyan intézményt azonosítottak, ahol vízellátási kockázat merülhet fel. Ezek folyamatos monitorozás alatt állnak, és szükség esetén a katasztrófa védelem bevonásával biztosította gyors vízpótlás, olvasható a dokumentumban. A tárca egyben hangsúlyozta, a vörös kód protokollt valamennyi érintett szociális szolgáltató, nappali melegedő és szakosított szociális intézmény megkapta. Kétnapos rendkívüli ülést tart a jövő héten a parlament, hétfőn Magyar Péter miniszterelnök várhatóan ismét felszólal napirend előtt. Kedden a határozathozatalok között a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről is szavazhatnak a képviselők. Az interpellációk az azonnali kérdések és a kérdések után az országgyűlés lefolytatja a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló, valamint a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazások korlátozásával összefüggő indítványokhoz benyújtott bizottsági jelentések és összegző módosító javaslatok vitáit. A jogszabályokról kedden szavaznak a képviselők, akik aznap még az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának megalakításáról is döntenek. A keddi szavazásokat követően az országgyűlés általános vitát folytat az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslatról. Tárgyalják a kőolajtermék előállítók különadójának felülvizsgálatát célzó indítványt, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvénymódosító javaslatot is. Az elmúlt héten az előző hetekhez hasonlóan országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztatás szerint az év 25. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer. Erről Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter beszélt, amikor a miniszterelnökkel bejárást tartott a budapesti Uzsoki utcai kórházban. A miniszter elmondta, csütörtökön kapta meg azt az anyagot, amely arról szól, hogyan fogják mérni és hitelesíteni a kórházi fertőzéseket, és miként fogják az adatokat publikálni. Közlése szerint ezt bemutatják a kormányzatnak, és szeptember 1-től ezek már indulnak, fogalmazott Hegedű Zsolt, aki szerint az egyik legfontosabb tényező az átláthatóság, és mint mondta, mindent megtesznek azért, hogy modern, európai és magas szintű egészségügyi ellátása legyen a magyaroknak.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton többnyire derült vagy felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 35 és 38 fok között változik.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallják. A szerkesztő Lénárt Vanda köszönti Önöket. A Miskolc Televízió műsorai megváltozott formában június 1-től online érhetők el. A lineáris televíziós sugárzás, vagyis amikor a tartalomhoz mindenki egyszerre azonos időben fér hozzá, ezzel 41 év után megszűnt a Borsodi megye székhelyen. A városvezetés a döntést a médiapiac folyamatos átalakulásával, a fogyasztói szokások változásával indokolta. Ebből a tényből kiindulva a médiafogyasztási szokások átalakulásáról, az okokról, a folyamatról, az irányokról és a jövőképről is beszélgetünk az Európa Szalon mai adásában Németh Csaba szerkesztővel, aki főszerkesztőként is dolgozott a Miskolc Televízióban, és Kossa Péter médiaismeret szakos tanárral, az Európa Rádió főszerkesztőjével.
2: Mondhatnám, hogy örülök annak, hogy beszélhetünk erről, de igazából nem örülök az apropónak. Hát én azt gondolom, hogy itt alapvetően egy politikai döntés született, ami baj. Azt is megmondom, miért baj. Azért baj, mert a politikának mondjuk ilyen szinten nem kellene beleavatkozni a médiába. Mondok egy egyszerű példát, a város üzemeltetés a hóseprést azt végezheti cirokseprűvel, hólapáttal, meg unimoggal is. Ugyanúgy a önkormányzat fizeti, de hát azért az ottani szakemberek döntsék már, hogy mivel végzik ezt a hótakarítást. Tehát ugye érezzük azt, hogy mi a különbség közötte. Ha most valaki azt mondja, hogy nem politikai döntés született, hanem szakmai döntés, akkor az még nagyobb baj. Mert az, hogy online térbe kihelyezni valamit, az a nem ma, tehát a digitális átállás az nem tegnap, meg nem az elmúlt 5 évben kezdődött, az már régen elkezdődött a magyar médiában is. De azt, hogy csak odaálljunk át, és ugye erre most látunk különböző példákat. Én azt gondolom, hogy lineáris televíziózást azt nem lehet elengedni, egy városban főleg nem lehet elengedni, hiszen egy viszonylag szűk közösséget kell elérni, célzottan kell elérni.
3: Meglehetősen jelzésértékűnek tartom azt, hogy a város a jövőben kizárólag az online platformon keresztül kíván kommunikálni, ahogy egyébként azt is nagyon jelzésértékűnek tartom, hogy az online térbe költözött tévének az első vendége Miskolc város polgármestere volt, mert hogy ez szerintem nagyon jól mutatja, hogy a politikai kommunikáció egyre inkább az online térbe helyeződik át, és hogy a következő években én azt várom, hogy a közéleti szereplők egyre kevesebbet fognak egyébként nyilatkozni a lineáris média szolgáltatóknak, és gyakorlatilag egy ilyen közösségi média kommunikáció következik. Ennek már egyébként voltak előjelei. És egy másik dolog egyébként, mert ugye a közlemény azt is írja, azért fontos, hogy idézzük pontosan, mert ebből lehet valamit azért kihámozni, hogy egy rugalmasabb, egy interaktívabb és egy könnyebben hozzáférhető kommunikációt szeretnének kialakítani. Hát ennek vannak előnyei, meg vannak hátrányai is. Bennem az egy komoly kérdés, hogy ez a váltás, ez mennyiben jelent szélesebb nyilvánosságot, hiszen van egy olyan korosztály, van egy olyan társadalmi réteg Miskolcon, aki kifejezetten a helyi tartalmak miatt és a hagyományos médiaszolgáltatók értékei miatt, tehát a szerkesztettség, a hitelesség miatt nézték a Miskolc TV-t.
1: Az Európa Szalon mai vendégei tehát Németh Csaba szerkesztő, aki főszerkesztőként is dolgozott a Miskolc Televízióban, és Kossa Péter médiaismeret szakos tanár, az Európa Rádió főszerkesztője.
0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: A Miskolc Televízió műsorai megváltozott formában június 1-től online érhetők el. A lineáris televíziós sugárzás, vagyis amikor a tartalomhoz mindenki egyszerre azonos időben fér hozzá, ezzel 41 év után megszűnt a Borsodi megye székhelyen. A városvezetés a döntést a médiapiac folyamatos átalakulásával, a fogyasztói szokások változásával indokolta. Ebből a tényből kiindulva a médiafogyasztási szokások átalakulásáról, az okokról, a folyamatról, az irányokról és a jövőképről is beszélgetünk az Európa Szalon mai adásában Németh Csaba szerkesztővel, aki főszerkesztőként is dolgozott a Miskolc Televízióban, és Kossa Péter médiaismeret szakos tanárral, az Európa Rádió főszerkesztőjével.
2: Mondhatnám, hogy örülök annak, hogy beszélhetünk erről, de igazából nem örülök az apropónak. És hát nyilván tegyük azt is helyre a hallgatókban, hogy ugye itt többen érintettek vagyunk, ugye te is. Én is ilyen szempontból, én azt hiszem 2002 és 2004 között voltam szerkesztő, illetve főszerkesztő a Miskolc Televízióban, illetve 2023 és 25 között voltam híradó szerkesztő szintén a Miskolc Televízióban, illetve az egyházi magazint készítettem még ott. Hát én azt gondolom, hogy itt alapvetően egy politikai döntés született, ami baj. Azt is megmondom, miért baj. Azért baj, mert a politikának mondjuk ilyen szinten nem kellene beleavatkozni a médiába. Mondok egy egyszerű példát, a város üzemeltetés a hóseprést azt végezheti cirokseprűvel, hólapáttal, meg unimoggal is. Ugyanúgy a önkormányzat fizeti, de hát azért az ottani szakemberek döntsék már, hogy mivel végzik ezt a hótakarítást. Tehát ugye érezzük azt, hogy mi a különbség közötte. Ha most valaki azt mondja, hogy nem politikai döntés született, hanem szakmai döntés, akkor az még nagyobb baj. Mert az, hogy online térbe kihelyezni valamit, az a nem ma, én ugye az Olca TV-nek voltam 20 éven keresztül főszerkesztője, igazgatója, mi 2011-ben kezdtük el ott a YouTube-ra feltölteni a videóinkat. Tehát a digitális átállás az nem tegnap, meg nem az elmúlt 5 évben kezdődött, az már régen elkezdődött a magyar médiában is. De azt, hogy csak odaálljunk át, és ugye erre most látunk különböző példákat, hogy Pécsen ott volt, hogy megszüntették ugye a földfelszíni sugárzását a televíziónak, de a kábel tévén, ugye Magyarországon valahogy úgy szocializálódott a társadalom, hogy ez a földfelszíni sugárzás, ez igazából tényleg csak nagyon vidéken, ahova nem kötöttek be semmilyen kábelt, ott van ennek létjogosultsága, de nagyon kis számú az a bekötött háztartás, ahol földfelszíni sugárzást használnak, mindenki valamilyen kábel szolgáltatón, hiszen azon jön a telefon, azon jön az internet, és hát így azon jön a tévé is, néz lényegében lineáris televíziót. Úgyhogy Pécsen ugye az történt, hogy a földfelszíni sugárzást szüntették be, amiben van költségracionalizálás nyilvánvalóan, mert most a sugárzási díjak, meg a adónak a fenntartása, egyebek az nyilván egy költség, de ugyanakkor megmaradt a lineáris sugárzás a televíziónak. Az, hogy a lineáris televíziózást elengedni, és csak digitális platformokra is itt több számot kell használni, YouTube, Facebook, és akkor kérdezem, hogy mi még Instagram, X-es, és egy csomó olyan dolog van, ugye, amit nem, és ez ahány, ez annyiféle formátum, ez annyiféle elérés, és hát azt hiszem, ennek a részleteiről majd itt a mai nap folyamán még fogunk bőven beszélni, hogy mitől más az online jelenlét, mint a nem online jelenlét. Én azt gondolom, hogy az lineáris televíziózást azt nem lehet elengedni, egy városban főleg nem lehet elengedni, hiszen egy viszonylag szűk közösséget kell elérni, célzottan kell elérni, hát vagy kellene elérni, mert hogy van-e rá szándék, és ezért mondom, hogy politikai döntés volt.
1: Peti, neked milyen véleményed? Ugye nyilván beszélgettünk már itt a rádióban erről a témáról. Veled arról beszéltünk, hogy nagyon megváltoztak a médiafogyasztási szokások.
3: Igen, egy kicsit reagálnék erre, és árnyalnám ezt a képet, mert én egy picit könnyebb helyzetben vagyok, mert nem kötődöm erős érzelmi szállal a Miskolc Televízióhoz. Nyilván van, illetve volt kapcsolatom a tévével, még annak idején gimiskoromban volt egy ilyen nagyon jó diák együttműködés egyébként, én akkor találkoztam először az ottani kollégákkal, és utána egyébként én néhány hétig gyakornok is voltam, de igazából ez volt a közvetlen kötődésem a tévéhez. Viszont kötődöm erősen azokhoz az emberekhez, akik ott dolgoztak, és elveszítették a munkahelyüket, illetve azokhoz, akik mondjuk nekem egykori kollégáim voltak itt a rádióban, és nagyon sokat meséltek arról, hogy milyen volt a tévé. És mindig azt éreztem, hogy ez egy nagyon erős kötődési szál volt, mindenkinek itt tanulták meg a szakmának az alapjait, és rengeteg emlék kötődik hozzá, úgyhogy nyilván nagyon rossz látni ezt a folyamatot egyébként, hogy hogyan alakul át a médiapiac, és hogyan veszi át egyre jobban az online platform gyakorlatilag a hagyományos hírfogyasztási szokásokat. Ugye azért nehéz, mert hogy nem ismerjük egyébként pontosan a döntésnek a hátterét. A polgármesteri hivatal kiadott egy meglehetősen szűkszavú közleményt, amiben ugye arra hivatkoznak, hogy megváltoztak a piaci körülmények, és hogy átalakultak a médiafogyasztási szokások. Hát ezek a jelenségek, vagy ezek a szempontok valóban léteznek, és ezekről rengeteget lehetne egyébként média szakmai szempontból beszélni. Minden esetre meglehetősen jelzésértékűnek tartom azt, hogy a város a jövőben kizárólag az online platformon keresztül kíván kommunikálni, ahogy egyébként azt is nagyon jelzésértékűnek tartom, hogy az online térbe költözött tévének az első vendége Miskolcváros polgármestere volt, mert hogy ez szerintem nagyon jól mutatja, hogy a politikai kommunikáció egyre inkább az online térbe helyeződik át, és hogy a következő években én azt várom, hogy a közéleti szereplők egyre kevesebbet fognak egyébként nyilatkozni a lineáris média szolgáltatóknak, és gyakorlatilag egy ilyen közösségi média kommunikáció következik. Ennek már egyébként voltak előjelei. És egy másik dolog egyébként, mert ugye a közlemény azt is írja, azért fontos, hogy idézzük pontosan, mert ebből lehet valamit azért kihámozni, hogy egy rugalmasabb, egy interaktívabb és egy könnyebben hozzáférhető kommunikációt szeretnének kialakítani. Hát ennek vannak előnyei, meg vannak hátrányai is. Bennem az egy komoly kérdés, hogy ez a váltás, ez mennyiben jelent szélesebb nyilvánosságot, hiszen van egy olyan korosztály, van egy olyan társadalmi réteg Miskolcon, aki kifejezetten a helyi tartalmak miatt és a hagyományos média szolgáltatók értékei miatt, tehát a szerkesztettség, a hitelesség miatt nézték a Miskolc TV-t. És nem tudom, hogy megelőzte bármiféle piackutatás ezt a döntést, remélem, hogy igen, vagy legalábbis csak bízom benne, hogy igen, de alapvetően én azt is érzem ebben, hogy egy picit a 35 vagy a 40 év alatti korosztály felé szeretne inkább nyitni a városvezetés, mert hogy a médiafogyasztások is pont ezt mutatják, nemrég jött ki egyébként egy friss kutatás, még pár évvel ezelőtt a tévék és a közösségi média holtversenyben voltak a hírfogyasztásban, ma ez egyértelműen áttevődött a közösségi média felületére, elképesztően nagy számban fogyasztunk híreket, az elsődleges információforrásunk, és nem célzottan szerkesztőségi tartalmakat keresünk, tehát nem beütjük, most nem akarok hírportálokat mondani, hanem a hírfolyamunkon keresztül közvetett módon kapcsolódunk ezekhez a tartalmakhoz, és nem biztos, hogy ez minden esetben jó.
2: Hát igen, mert mi talál meg? Tehát itt az a nagy kérdés, ugye a Facebooknak napi felhasználói létszám az ilyen 3,3 milliárd ember. Most nyilván egy miskolci hír ugyanúgy verseny ez az argentin kisfiú cicás videójával, mint a Oda bővítéssel. Tehát ugye ez egy nagyon nehéz és nehezen definiálható történet. Persze vannak adatok, és én is készültem itt ilyen kulcs számokkal, úgy ugye a nyomtatott médiának a éves példányszáma az elmúlt 35 évben, 36 évben a rendszerváltás óta 1/6-ára esett vissza. A televízió nézés 2014-ben 4%-kal csökkent, ma átlagosan 2 óra 24 perc, amit magyarok televíziózással töltenek. Az online figyelem ugyanakkor iszonyatosan megnőtt, ez több mint 10 óra naponta. És ugye ezt tudjuk, hogy gyerekeknél is, felnőtteknél is folyamatosan növekvő dolog. Tehát, hogy azért nyilván ez azt jelzi, hogy igen, átkerül a figyelem az online térre, de azzal, hogy bezárunk egy printlapot, és bezárunk egy városi televíziónak a lineáris sugárzását, az nem jelent egy digitális stratégiát. Tehát az, hogy az emberek elvesztették az állásukat, hát könyörgöm, hogyha jó minőségi újságírást akarsz csinálni, az teljesen mindegy, milyen platformra készíted, ugyanannyi ember kell hozzá. Tehát az, hogy most lényegében ott van két újságíró, meg két úgymond televíziós szerkesztő, az nem érteti szerkesztőség attól sok szín. Hát látunk nemzetközi példákat, és azért nem jó nemzetközi példákat hozni erre egyébként. Én ezen most nagyon sokat gondolkoztam, ugye pár nappal ezelőtt kerestem meg Vanda ezzel a felkéréssel, hogy jöjjek egy ilyen beszélgetésre, és ugye nagyon, én foglalkozom egyébként is, és egy londoni újságíróiskolát is elvégeztem, és nagyon sokat tanultam, meg foglalkoztam tényleg ezzel, hogy a digitális átállás, és hogy a The Economy, meg a, én is New York Times előfizető vagyok egyébként, tehát hogy a New York Times az megjelenik, 300 ezer példányban printbe, ugye milyen 50 oldal egy napi lapot Amerikában, tehát van, hogy a hajléktalan, ugye azzal komplet be tud takarózni, mert olyan mennyiségű az újság, de hogy amellett ugye van 13 millió előfizetője. Tehát az online tér, hát kinyitotta. Tehát addig ugye azt tudta megvenni a New York Times, aki hozzáfért a papírhoz, tehát elvitték neki repülővel, mit tudom, Európába is, az egynapos késéssel megkapta a New York Times-ot. Most elmegy a Karib-tengerre vitorlázni, és laptopon, meg iPad-en tudod olvasni a online előfizetést, és teljesen más a tartalom. Tehát azt is látni kell, hogy a fizetős tartalom és a nem fizetős tartalom hozzáférése között óriási különbség van ma már a világon. De ezt nem lehet megint levetíteni egy városi tévé színvonalára. Bár vannak példák egyébként, amerikai meg angol példákat találtam rá, illetve Csehországban van egy fizetős próbálkozás arra, hogy egy városi hírcsatorna az fizetőkaput tesz fel a hírei mögé. Tehát a newsroom az egy teljesen más. Az öntje a híreket, ugye rövid videókat, rövid híreket, egyebeket, erre nagyon jó az X, ugye nagyon jó a Facebook is ilyen szempontból, de amikor minőségi újságírásról beszélünk, tehát én a New York Times-ban előfizetőként olvasok olyan cikkeket, amit három kontinens öt országának hat újságíró írt meg, és valószínűleg nem egy óra alatt, hanem egy hónap alatt, vagy egy hét alatt. Tehát hogy azért vannak teljesen más felfogások ebben a média fogyasztásban, és igen, tehát egy Miskolc 100-140 ezer, ugye most annyi lakosság létszám, tehát az a 3 milliárdban az ilyen csepp a tengerben. Tehát azt megszólítani tudni, hogy őket valóban elérje ez. És itt nem arról van szó, hogy tényleg a óvodafejlesztés, hanem akár egy vészhelyzet idején, amikor valami probléma történik, amikor tájékoztatni kellene az embereket. De nem lehet csak arra hagyatkozni, hogy majd elolvasod a Facebookon.
1: Peti, ugye te tanítasz a Lévai Gimnáziumban, mi a tapasztalatod, a fiatalok honnan szereznek híreket? Közösségi médiából?
3: Nem, ez pár évvel ezelőtt, vagyis igen, tehát hogy a pár évvel ezelőtt ez egyébként úgy volt, amikor elkezdtem tanítani, hogy még akkor valamit tudtak arról, hogy milyen televíziók léteznek Magyarországon, meg milyen rádiók, de egyébként ez nem csak a Lévai Gimnáziumra igaz, hanem alapvetően a fiataloknál, hogy ma már egyáltalán nem néznek tévét és nem is rádióznak, sőt egyébként a közösségi média használatban is olyan szempontból nagyon tudatosak, hogy csak olyan felületeket használnak, ahol már nincs ott a nagyszülő meg a szülő, mert hogy ott cikinek érzik azoknak a tartalmaknak a megosztását. Tehát ebben egyébként rafináltak, akkor talán ezt mondom, és nem az, hogy tudatosak. A hírfogyasztási szokásaik pedig gyakorlatilag egyenlőek a nullával, nagyon random módon találkoznak egyébként, eseti módon bármiféle hírrel. Ugye azért vagyok egy picit nehéz helyzetben, mert én médiás diákokat tanítok alapvetően, akik azért ebben egy picit tudatosabbak, de látom a többi diákokon is, hogy ők azért nagyon eseti módon, vagy nagyon közvetett módon találkoznak bármiféle hírrel. De Csabi azt mondta, erre muszáj reagálnom, hogy szerintem ugyanannyiba kerül egy lineáris média szolgáltatónál műsort gyártani, mint egyébként online, és én ezt meg pont nem így látom. Tehát nekem pont az a véleményem, hogy majd televíziónak a működtetéséhez egy elképesztő nagy technikai és pénzügyi háttér kell. Minden szempontból. Tehát, hogy oda kell stáb, kellenek operatőrök, kellenek vágók, kell gyártásvezető, ugye van valamilyen frekvencia használati engedély is, ami nyilván valamiféle költségekhez kötött. Tehát szerintem ennek a döntésnek az egyik oka lehet az, hogy sokkal olcsóbb egyébként online tartalmakat gyártani. A minőség nem biztos, hogy jobb. De ebben egyébként a felhasználói szinten is érdemes okokat keresni, mert én az utóbbi években pont azt tapasztaltam, hogy egyrészt romlott a figyelmünk, nagyon-nagyon kevés ideig tudunk egy dologra, van ez a híres aranyhal elmélet, hogy most nekünk sokkal rosszabb egyébként a koncentrációs képességünk, mint egy aranyhalnak, milyen 9 másodperc körül van, és ha megnézzük egyébként a médiafogyasztási szokásainkat, pont ezt mutatja. Hát a Reels videók, az Insta videók, a Short videók pont erre a felhasználói szokásra vagy élményre reagálnak. Abszolút. Úgyhogy ez egy érdekes dolog egyébként, hogy mi volt előbb a tyúk vagy a tojás. Én azt látom, hogy régen például a televízió az egy ilyen napirend volt az emberek életében. Tudták azt, hogy este 6 órakor én is tudtam, pedig gimnazista voltam, a Miskolc TV-n híradó van, és megismétlik 7-kor, és megismétlik 8-kor. Utána pedig van valamilyen magazin. Tehát nekem kellett alkalmazkodnom tulajdonképpen a műsor struktúrához. Tehát nekem kellett úgy szerveznem az életemet, hogy le tudjak ülni a tévé elé, hogyha híradót szeretnék nézni. Ma meg nem így van. Ma meg a tartalomgyártók alkalmazkodnak a felhasználókhoz. Mert mi történt? Megjelent egy elképesztő információ robbanás, egy technológiai fejlődés a 10-es évek után, hogy minden egyes hagyományos média felület, a tévé, a rádió, az újság, az beköltözött az online térbe, és beköltözött a zsebünkbe, a mobiltelefonunkra. Mindent ott fogyasztunk. És a tartalomgyártóknak fel kellett venni a versenyt, hogy el tudják érni ezeket az embereket, és ennek rengeteg ára volt. Tehát tartalomminőségben, szerkesztettségben, hitelességi kérdésekben. Tehát az az irány, ami felé most tartunk, azért az nagyon komoly kérdéseket vet fel, és szerintem nekünk, főszerkesztőknek, szakmai vezetőknek az nem szabad úgy csinálnunk, mint hogyha ez nem létezne. Tehát én nekem nagyon fáj, hogyha bármilyen lineáris média szolgáltató megszűnik, és én továbbra is azt mondom, hogy van egyébként létjogosultsága mind a televíziónak, mind a rádiónak. De azon komolyan el kell gondolkodnunk, hogy lehet, hogy már nem elég egy sima online átállás, tehát ugye mi volt régen, hogy az volt, hogy mindenkinek legyen először honlapja, utána legyen közösségi médiája, legyen YouTube-ja, tehát mi folyamatosan zárkóztatta fel saját magát a lineáris műsorhoz. Most meg azt látjuk, hogy az elsődleges tartalmak online jelennek meg. Ott vannak a podcastek, videópodcastek, vagy a sima podcastek. Tehát komoly kihívások elén is szerintem a médiaszolgáltatás, a lineáris médiaszolgáltatás a jövőt illetően, és nagyon várom például az új kormánynak a médiatörvényét, hogy vajon milyen irányba fogja szabályozni, mert az utóbbi években az is látszódott, hogy az online tér gyakorlatilag teljesen kibújhatott mindenféle vállalások alól. De nem voltak helyi vállalások, nem volt közszolgálati vállalás, és szerintem nem csak ez, de az egyik szempontja volt annak, hogy nagyon erősen az online tér felé tolta a médiafogyasztást.
1: A Miskolc Televízió műsorai megváltozott formában június 1-től online érhetők el. Ezzel 41 év után megszűnt a Borsodi megyeszékhelyen a hagyományos televízió sugárzás. A város vezetés a döntést a médiapiac folyamatos átalakulásával, a fogyasztói szokások változásával indokolta. Ennek apropóján beszélgetünk a médiafogyasztási szokások átalakulásáról Németh Csaba szerkesztővel, aki főszerkesztőként is dolgozott a Miskolc Televízióban, és Kojsza Péter médiaismeret szakos tanárral, az Európa Rádió főszerkesztőjével. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Honnan szerzünk híreket, alkalmas-e erre a közösségi média, ki irányítja a médiafogyasztási szokásainkat? Visszatérhet-e Miskolcra a hagyományos televíziózás? Ezekre a kérdésekre is keressük a választ az Európa Szalon mai adásában. Németh Csaba szerkesztővel, aki főszerkesztőként is dolgozott a Miskolc televízióban, és Kojsza Péter médiaismeret szakos tanárral, az Európa Rádió főszerkesztőjével. Folytatjuk a beszélgetést.
2: Tényleg a anyagi dolgokra, tehát ugye én azt mondtam, és te is ezt mondtad, hogy ugye sajnálom azokat, akik elvesztették a munkájukat. Nem kellett volna, hogy elveszten a munkájuk. Tehát ugye azon persze itt a költségeket és itt a rádió hallgatókat ezzel nem akarom mutatni, én ugye voltam igazgató is, tehát látom a működtetésnek azt az oldalát is. Azért vitatkozok veled, Peti, ebben, mert a híradó a legdrágább műfaj a televíziózásban, tehát teljesen mindegy, hogy online készíted a tartalmat, vagy lineáris médiába teszed ki ezt a tartalmat, ki kell menni a helyszínre, annak van autóköltsége, annak van emberköltsége, minden költsége, tehát ez. A másik dolog, ami hátulütője ennek, és itt viszont a közszolgálatiságot hoznám be, amiről eddig nem beszéltünk, hogy én azt gondolom, hogy egy városi televízió, bár ugye itt pont a mostani médiatörvény jogállása szerint ez vagy kereskedelmi televízió, vagy közösségi televízió, tehát ugye ebben azért várunk mindannyian valami változtatást, mert ezek nincsenek mai korhoz kellően definiálva ezek a megfelelések. A városi televíziónak vannak olyan feladatai, hogy szerintem, de hát ez legyen az én álláspontom, de én azt gondolom, hogy ezért ez osztható, és ezt tud más is csatlakozni, hogy egy színházi közvetítést megcsináljon, hogy beszámoljon egy olyan sporteseményről, ami helyi és egyebek. És itt a technika, amit te is mondtál, tehát nem lehet mobiltelefonnal csinálni színházi közvetítést, mint ahogy nem lehet sportot sem csinálni. Tehát az igenis kell a normális kamera, amivel tudsz egy szűket adni, amivel azokat a fényviszonyokat ki tudod kompenzálni, amit mondjuk egy színházi közvetítésnél előfordulnak. Tehát azt senki nem fog végignézni egy mobiltelefonnal felvett színházi közvetítést az online médiában. Tehát ez nonsense. Tehát azért mondom, hogy az emberek ilyen szempontból azon így nem lehet, úgy lehet spórolni, persze, hogy elküldöd őket, és akkor nyilván az ő

0: Érük fizetésük, az nem játszik szerepet a költségvetésben, de alapvetően, hogyha normális médiát akarsz csinálni, akkor ezt nem tudod megtenni. Azzal viszont teljesen egyet tudok érteni, hogy a fiatalok, ugye mi 10 évet keresztül tanítottunk együtt a Lévaival, és tényleg ez mindig ilyen játék volt, hogy szeptemberben megkérdeztük a fiatalokat, hogy ki milyen újságot szokott olvasni. És hát az újságnál ott már a Blik jött egyedül szóba, hogy a apa néha meg szokta venni a sör mellé a Blikket, vagy fordítva. De hogy alapvetően, tehát komoly hírforrást nem olvasnak papír alapon a fiatalok, és hát nyilván, hogyha meg bezárják a print médiát, mint ahogy azt teszik most Miskolcon, akkor már a idősebb korosztály sem, amelyiknek azért hozzátartozott az, mert tudom, a hétvégi rutinjához, hogy bedobták, vagy legalábbis a küszöbre valahol letették a helyi újságot, és akkor elolvasgatták, meg a keresztrejtvényt megfejtették benne, meg kivágták, mert benne volt az unoka fényképen a óvodába, tehát hogy ez a dolog, ez eltűnik. Nyilván ebben van egy korszakos történet, amire nincs ráhatásunk, de azt gondolom, hogy tehát, és ez látszik a nagy trendekben is, hogy megmaradnak azért, tehát, és amellett épül fel egy digitális platform és egy digitális tér, na de hát ezek a digitális terek, ezek olyan helyekre épülnek fel, amire neked nincs ráhatásod. Neked nincs ráhatásod a YouTube-nak a algoritmusára, nincs ráhatásod a Facebook-nak az algoritmusára, az X-nek is sorolhatnám. Tehát az, hogy téged ez hogy fog elérni, illetve a te közönséged ez hogy fogja elérni, arra neked igazából semmilyen ráhatásod nincs. És a másik dolog, amit nem lehet tudni, és erre tudunk példákat, ugye egy Donald Trumpot letiltottak az X-ről, meg a mi hazánknak ugye megszüntették a Facebook oldalt. Tehát alapvetően érzitek a problémát, tehát hogy itt egyszer egy amerikai milliárdos azt mondja, hogy akkor jó, hát akkor a Miskolc TV-nek a Facebook oldalát megszüntetem. Vagy úgy megváltoztatom. És a másik dolog, hogy nem ismered az algoritmust. Mert lehet úgy tartalmat gyártani, ha te ismered az algoritmust, hogy mi alapján tudod elérni általad elérni kívánt embereket, de ezeknek a média platformoknak, amiket mi social médiaként szeretünk emlegetni, ezeknek az algoritmusát senki nem ismeri a fejlesztőkön kívül. Tehát az, aki oda tartalmat gyárt, annak fogalma nincs arról, hogy milyen tartalmat kell gyártania.
1: Nem én alakítom a hírfogyasztási szokásaimat mostantól, tehát nem én döntöm el, hogy mit szeretnék látni. Egyébként nagyon érdekes, hogy a közösségi média működik, mert ez fontos tisztán látni, hogy egy személyiségi profilt készítenek rólunk a kereséseink alapján, meg az online tevékenységünk alapján, és ehhez kapcsolódóan egy ilyen személyre szabott információ áramlást kapunk, ami egyébként nagyon kényelmes, mert nem kell nekem a csatornák között váltogatnom, hogy találkozzak mindenféle hírrel, ugyanakkor nagyon veszélyes, mert gyakorlatilag csak a saját értékrendemet és véleményemet megerősítő tartalmakkal találkozom egyébként. A médiafogyasztásunk is ilyen, hogy szelektálunk, és azokat erősítjük fel, amik megerősítenek minket, azokat pedig, amik ellentétesek a mi véleményünkkel, azokat vagy elengedjük a fülünk mellett, vagy hogyha esetleg meghallgatjuk, vagy elolvassuk, akkor nagyon hamar elfelejtjük. És emiatt egyébként az ember egy nagyon könnyen ilyen információs buborékba tud kerülni a neten, egy algoritmus alapú, ahogyan megjelennek a hírfolyamban számunkra ezek a hírek, és én ebben egyébként több problémát is látok, mert hogy ugye kiszűri meg ezeket a tartalmakat, tehát kimondja azt, hogy ez egy újságírók által ellenőrzött, jóváhagyott tartalom, ugye nem véletlenül hívták így, vagy hát bízom benne, hogy még ma is így hívják az újságírókat, hogy az információ kapuőrei. Hát ugye ők döntik el, hogy mi kerülhet be a nyilvánosságba, és mi nem. De itt ugye nem ő dönti el, hanem az algoritmus dönti el, hogy én mivel találkozom. És amit Csabi mondott, hogy ugye régen a tévéknek egymással kellett versenyezniük. Ma meg a tévéknek minden tartalomgyártó valaki online van, legyen amatőrről szó, vagy legyen profiról, mindenkivel versenyezni kell.
0: Igen, azt most is látjuk, hogy kigyullad Tapolcán a évtizedek óta nem használt szálloda, és az első felvételek azok nem a hivatásos újságíróktól kerülnek ki, hanem a kép arra járt, kerékpározott, elővette a mobiltelefonját, felrakta, és elkezdik megosztani. És mire a újságíró, meg a tévéstár, meg akárki kiér oda, és professzionálisan megpróbálja ezt feldolgozni, információt gyűjt hozzá, jó minőségű képet csinál, addigra már mindenki látta ezt a dolgot, tehát lényegében szaladunk a hírek után. Annak idején volt a CNN-nél egy ilyen norma, hogy még amikor kazettára forgattak, hogy a kazetta bekerült, 4 perc volt a norma idő, hogy a kazetta beérkezése a szerkesztőségbe és az adásba kerülés között annyit telik el. Ma a online médiában ez nem tudom, de hát szerintem ilyen 1 perc.
1: Az online média a legnagyobb előnye egyébként a sebesség, meg a gyorsaság, azonnal lehet hírt adni, nincs szükség arra, hogy megvárjuk, viszont ezzel együtt a gyorsaságnak ára van. Ára van, mert nem győződünk meg a források hitelességéről, nem tudjuk ellenőrizni, hogy amit látunk vagy olvasunk, és egyszerűen az, hogy meg a kontextusokat vagy az összefüggéseket meglássuk egy-egy ilyen röpke pillanat alatt, hiszen ahogy mondtam, a figyelmünk meg hanyatlik, az meg szinte már nem is elvárható egy tartalomfogyasztótól. Szóval rengeteg kérdés van, egy picit.
0: Pontosan ez az, hogy a tartalomfogyasztóra van ez bízva. Tehát, és azt meg azért, bocsánat, de ezt nem lehet elvárni ma a tartalomfogyasztótól, hogy ő eldöntse, hogy akkor mi a valid és mi a nem valid.
2: Végén összegzésképpen milyen jövőképetek van, mint média szakembereknek 5-10 éves távlatban például?
0: 10 évvel biztos, hogy nem tudok mondani semmit. Egyszerűen, tehát ha csak visszagondolunk arra, hogy a mesterséges intelligencia megjelenése 4 évvel ezelőtt mennyire változtatta meg az életünket, és nem látjuk még ennek a végét se, hogy ez, vagy ez nem is a végét, mert nyilván nincsenek vége, hanem hogy ez hogyan illeszkedik bele a mindennapokba, a médiába, minden egyébbe, azt ugye nem látjuk, meg ennek a trendjeit se látjuk, hogy ez hova fog fejlődni. Én elkövetkező 5 évre tényleg azt jósolom, hogy online média fogyasztás az meg fog erősödni. Ugyanakkor nyilván igény lesz arra, és azért mondtam az elején, azzal kezdtük, hogy egy politikai döntés volt, tehát nyilván ezek mind visszacsinálható politikai döntések, aminek nyilván ára van, de biztos vagyok benne, hogy lesz Miskolcon megjelenő print média is, főleg, hogyha közeledik majd valami választás, ugye ezt most is láttuk a mostani választásnál, amikor mindenki azt mondta, hogy ez egy ilyen online térben folyó választás. Érdekes módon mind a két nagy párt ilyen időszaki kiadványokat jelentetett meg, méghozzá nagyon nagy számban, ingyenesen mindenkihez eljuttatva. Ami ugyanolyan befolyásolás természetesen, mint az online térben történik, de hát erre igény van, erre szükség van, és minden média szakember, aki politikában, nem politikában működik, az látja, hogy ezzel lehet elérni tömegeket, és ezzel lehet eljuttatni gondolatokat emberekhez. Én azt gondolom, hogy a televízió is valamilyen formában visszakapcsolható. Én azt gondolom, hogy a Miskolc TV esetében is ugyanaz, mint ami Pécsen lejátszódott, hogy megmarad a kábeles sugárzás, az egy fontos nem visszalépés, hanem megtartás lenne, ilyen szempontból nézői megtartás, mert amit te is mondtál, Peti, igen, hogy fiatal korodban te is úgy voltál, én mind a mai napig úgy vagyok, leülök a tévéhez, már eleve odaszállnak 30 percet. Amikor görgetem a Reels videókat, az amik egyébként is ilyen félpercesek, akkor tényleg az van, hogy a molylepkének a gondolatvilágával vagyok egy szinten, mert 3 másodpercet nézek meg egy Reels videóból, ahogy összenyomja a hidraulikus nyomóval, mint talán én a tejfölös dobozt. Nem érdekel, ez mondjuk az én dolgom, hogy nem érdekel, de alapvetően tényleg ez van, hogy az ember ezeket nézi, és ugye amikor most az oktatási miniszternek hallottam a interjúját, és ugye mondja a 45 perces óráknál, ugye, hogy nehezen tudják a gyerekek ezt figyelni. Hát ezért van, mert a 30 másodperces ügyes videókhoz vannak hozzászokva, tehát ahhoz képest a 45 perc az egy örökké valóság. Na de hát azért ülünk itt 3-an, meg azért hallgatnak minket néhány százezren, akik azért 45 perces órákon nőttek fel, és azért csak emberek.
1: És már akkor is nehéz volt egyébként
0: egy ilyen. De azért csak emberek lettek belőle.
1: Nehezet kérdezel, mert nincs nálunk a bölcsek köve. Én azt gondolom egyébként nagyon határozottan, hogy 2 dolgot tehetünk, tehát akár médium szintjén, akár újságíróként, hogy tehát vagy beletörődünk abba, hogy ez így van, és megyünk az árral, és egyszerűen csak figyeljük, hogy a világ elmegy mellettünk, mi még mindig ragaszkodunk gyökeresen azokhoz, amiket tanultunk, meg azokat, amiket csináltunk. Vagy, és én inkább ebbe az irányba mozdulnék egyébként, egy picit megpróbálja minden hazai csatorna, legyen szó rádióról vagy tévéről, egy picit így újra definiálni a saját küldetését, meg újra meghatározni azt, hogy hogy mit is szeretne. Nyilván nem arról beszélek, hogy most itt fel kell adni mindent, és akkor mindenki költözön az online térbe, sőt, egyáltalán nem erről beszélek, mert szerintem igenis van jelentősége és van fontossága annak, hogy legyenek lineáris médiaszolgáltatók, de meg kell vizsgálni mindenkinek, hogy hogyan tud egy picit, most mindenki egyszer jól trendibb lenni ebben a zajban, ami tudom, hogy nem könnyű, de hogy ebbe az irányba megy a világ. És szerintem nekünk újságíróknak is, mert nem elég azt mondani, hogy ez 10 éve így volt, vagy 20 éve így volt, vagy 30 éve így csinálom, szerintem vége van ennek. És szerintem annak is vége van, és lehet, hogy sok kolléga nem ért velem egyet, hogy itt csak tévézni, vagy csak rádiózni, vagy csak újságot írni tudni kell. Ez ennek a világnak vége van. És szerintem egy újságíró akkor lesz értékes a piacon, hogyha egyszerre több mindent tud jól csinálni. Egyszerre tud akár podcasteket gyártani, videós tartalmakat készíteni, és jól tud írni. És én arra számítok egyébként a következő pár évben, hogy lesz egy nagyon erős felfutása az online médiának, ami azt jelenti, hogy az elsődleges megjelenési forrás nagyon sok helyen már az online lesz, és akár egy ilyen másodlagosként megmaradhatnak a lineáris médiaszolgáltatók. Én azt se titkolom, hogy szerintem itt Magyarországon sok médiaszolgáltató egyébként lehet, hogy áldozatává fog esni ennek. Szeretném, hogyha ez nem így lenne, és szeretném ezt nem így látni, de biztosan lesznek olyanok, ahogy egyébként már látunk példákat erre itt Magyarországon, hogy elkezdenek megszűnni ezek a hagyományos tévék vagy rádiók, viszont én nagyon abban bízom, hogy ezután a nagyon erős online felfutás után, amikor egyetlen platformon rengeteg tömeges információ fog megjelenni, el fognak silányulni ezek a tartalmak, mert nem fogja az ember ebben találni a helyét. És én abban bízom, hogy ha eljön ez a pont, akkor utána fel fog értékelődni egyébként a tévéknek és a rádióknak a szerepe. Az emberek vágyni fognak egy kis csendre, és arra fognak vágyni, hogy ők irányítani tudjanak, le tudjanak ülni, és azt mondják, hogy most bekapcsolom a tévét, mert ott hiteles információval találkozom. Lehet, hogy ez egy túlzottan optimista kép a jövőt illetően. Én most így látom, hogy ez így lesz, és nyilván az is nagyon sok kérdés rejt magában, hogy például az AI-nak a megjelenése, ez milyen irányba tolja majd egyébként a hagyományos újságírói szerepeket. Hát ezek olyan kérdések, amikről szerintem minden nap, meg minden héten lehetne egy kicsit újra beszélgetni.
0: Szerethető gondolataid vannak, mert én azt kell, hogy mondjam. Még egy gondolatot tennék ezt hozzá. Ugye beszéltünk arról, hogy ugye mibe kerül a média. A közösségi médiában való megjelenéssel ugye az egész média és tartalomgyártásnak a finanszírozását is át kell gondolni. Ugye eddig az újságon el lehetett adni hasábokat, kolumnákat, komplett újságoldalakat, televízióban el lehetett adni műsortartalmakat, támogatóként műsorperceket, reklámokra, egyebekre. Ez a online médiával ez megszűnik. Tehát itt ez teljesen átalakul, teljesen más formába helyeződik. Tehát az, hogy mibe kerül a média, amiről itt beszélgettünk, vagy vitatkoztunk, az ugye a finanszírozási oldalról is egy teljesen új megvilágításba fog kerülni. Ugye látjuk azt, most tényleg hagyd mondjak podcastot ugye a Fidericusnál, hogy már nem a YouTube bevételből van ott a nagy pénz, abból is van nyilván, mert nagyon nézettségi szám, de igazság szerint már ő is ugye ezeket az 5-10 másodperceket belerakja a reklámokat a videójába, amik igazából a támogatási összeget hozzák. Ezt viszont csak nagy médiák és minőségi tartalmat készítő médiák tudják megcsinálni, hogy azokat a reklámozókat, akik eddig a lineáris médiában vagy print médiában megjelentek és támogattak multinacionális cégek műsorokat, azok támogassanak most adott esetben egy városi tévének a tartalmait. Tehát ezt nagyon át kell gondolni, ez szerintem itt Miskolcon aztán végképp nem volt átgondolva, de hát ez szerintem az elkövetkezendő 5 évnek a feladat lesz.
2: A Miskolc Televízió műsorai megváltozott formában június 1-től online érhetők el. A lineáris televíziós sugárzás, vagyis amikor a tartalomhoz mindenki egyszerre azonos időben fér hozzá, ezzel 41 év után megszűnt a Borsodi megye székhelyen. A városvezetés a döntést a médiapiac folyamatos átalakulásával, a fogyasztói szokások változásával indokolta. Ebből a tényből kiindulva a médiafogyasztási szokások átalakulásáról, az okokról, a folyamatról, az irányokról és a jövőképről is beszélgettünk az Európa Szalon mai adásában Németh Csaba szerkesztővel, aki főszerkesztőként is dolgozott a Miskolc Televízióban, és Kojsza Péter médiaismeret szakos tanárral, az Európa Rádió főszerkesztőjével.

0: Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, Önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallották. A szerkesztő Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Műsorkészítő munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszont hallásra!
0: Európa Szalon. Az Európa Rádió kerekasztal beszélgetését hallották. Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.

0: 19 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió hírösszefoglalóját a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Hatékonyan működik a hőségriadó miatt elindított országos intézkedés sorozat, az úgynevezett vörös kód protokoll. A megtett intézkedéseknek köszönhetően a szociális és gyermekvédelmi ellátó rendszer biztonságosan működik, rendkívüli esemény nem történt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. Közleményükben azt írták, a minisztérium első lépésként felmérte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő 81 intézményt, és az eredmények alapján célzott hőségtervet dolgozott ki. A legveszélyeztetettebb 23 intézményben összesen 5 mobil klímát, 12 álló ventilátort és 13 klímaberendezést szereztek be, ezek közül 10 már üzemel, a fennmaradó 3 telepítése folyamatban van. Kiemelt figyelmet kapott az ivóvíz ellátás biztonsága is, a szakemberek 28 olyan intézményt azonosítottak, ahol vízellátási kockázat merülhet fel. Ezek folyamatos monitorozás alatt állnak, és szükség esetén a katasztrófa védelem bevonásával biztosította gyors vízpótlás, olvasható a dokumentumban. A tárca egyben hangsúlyozta, a vörös kód protokollt valamennyi érintett szociális szolgáltató, nappali melegedő és szakosított szociális intézmény megkapta. Az ország egész területén a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB-sugárzás várható szombaton, hívta fel a figyelmet a Hungromet Nonprofit ZRT. Az előrejelzés szerint Nyugat, Közép- és Dél-Dunántúlon, Pest vármegyében és a fővárosban, a Dél- és Észak-Alföldön, valamint Észak-Magyarországon kell felkészülni nagyon erős UVB-sugárzásra. A legmagasabb 8,2 körüli értékek Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon alakulhatnak, még Nyugat és Közép-Dunántúlon, valamint Pest vármegyében és Budapesten 8,1-es maximum érték várható. A Hungaromet közleményében felhívja a figyelmet, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás által okozott leégés ellen, és amennyiben lehetséges, 11 és 15 óra között kerülje a napozást. Vállattakaró, póló, szalmakalap, illetve fényvédőkrém használata mindenképpen javasolt. Normál bőrtípusnál ugyanis már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet, olvasható a közleményben. Májusban a 15 és 74 év közötti foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 654 ezer volt, a munkanélküliek száma 209 ezer, a munkanélküliségi ráta 4,3% volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A foglalkoztatottak száma egy hónap alatt 35 ezerrel nőtt, az egy évvel korábbinál 15 ezerrel kevesebb volt, míg a munkanélküliek száma április óta 7 ezerrel csökkent, de alig 800-zal volt kevesebb, mint egy éve. A március-májusi három hónapos időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15 és 74 év közöttiek körében 4 millió 640 ezer volt, 33 ezerrel elmaradt az egy évvel korábbitól. A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 448 ezeren dolgoztak, 53 ezerrel kevesebben az előző év azonos időszakában mért szintnél. A közfoglalkoztatottak létszáma 71 ezer volt, a külföldön dolgozóké pedig 121 ezer. A 15 és 64 év közöttiek körében a foglalkoztatási ráta 75% volt, megegyezett az egy évvel ezelőttivel. A március-május közötti időszakban a 15 és 74 év közötti munkanélküliek átlagos létszáma 208 ezer, a munkanélküliségi ráta 4,3% volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Június-július fordulója több fontos határidőt is hoz a gépjármű adó, a globális minimum adó és az új 3 eurós vámszabály kapcsán, figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV közleménye emlékeztet, június 30-áig kérhető a gépjármű adóra az automatikus pótlékmentes részletfizetés, és ugyanez a határideje a 2024-es globális minimum adó bevallásának is. Július 1-én pedig egy új uniós vámszabály lép életbe, az Európai Unión kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti kis csomagok egyes áruféleségei után 3 eurós vámot kell fizetni. Aki magánszemélyként egy összegben nem tudja megfizetni a gépjárműadót, június 30-áig kérheti a NAV-tól az automatikus 5 havi pótlékmentes részletfizetést. A kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobilban lehet benyújtani, néhány koppintással, indoklás és igazolások csatolása nélkül. A határidő jogvesztő, ezért később már igazolási kérelemmel sem pótolható. Július 1-től Magyarországon is alkalmazni kell az új uniós vámszabályt, az Európai Unión kívüli vámáruházakból rendelt 150 euró alatti értékű küldeményekben lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni. A vámot nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell megfizetni. A kis csomagok vámkezelését továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi. A NAV honlapján valamennyi témáról részletes tájékoztatás érhető el. Lezárult a 2025-2026-os tanév az Immanuel otthon és iskola számára is. A Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség fenntartásában működő intézmény két telephelyen gondoskodik a halmozottan sérült fogyatékkal élőkről. A szociális ellátásban több mint 50 felnőttet foglalkoztatnak, az iskolában 77 gyermek tanul. Sokféle terápiát, tematikus foglalkozást alkalmaztak, és a mostani tanév egyik eredménye, hogy még magasabb szintre lépett a kulturális akadálymentesítés a városi intézményekkel való együttműködésnek köszönhetően. Juhász Zsófiát, az Immanuel vezetőjét hallják.
2: Mi is igyekszünk úgy működni, mint minden iskola, bár nem csak iskolai tevékenységünk van. Azzal tudok igazából minden tanévet lezárni, hogy nagyon klassz és hasznos dolgokat csináltunk. Állatasszisztált foglalkozások zajlanak mind a terápiák során, tehát a mozgásszervi rehabilitáció az is hatékonyabb az ő bevonásukkal, de inkább a pedagógiai céljainkat segítik ezek a foglalkozások. Egyébként nagyon sok tematikus foglalkozásunk van, ahol a kollégák kreativitása határtalan abba, hogy milyen eszközök vonnak be, illetve most már egyre több szervezetet is bevonunk. Egyfajta kulturális akadálymentesítés indult el, amiben mi így élen járunk a városban, amivel egy kicsit a kulturális intézményeknek a szemléletét próbáljuk formálni, és ők egyébként nagyon nyitottak erre, így az Agora, a Modem, illetve a Csokonai Színház is. Az iskolában 77 tanulunk volt ebben a tanévben, a szociális ellátásban 58, és ugye van még a támogatott lakhatásunk, ami most már harmadik éve működik, ott pedig 9 fiatalunk van, aki életvitelszerűen minden napjaiben tölti. Egyedül az iskolánkban van még hely bővülésre, az iskola, ahol még van lehetőségünk két osztályi gyereket fölvenni. Sajnos újra elértük azt az állapotot, amikor a felnőtt ellátásunkban nem tudjuk most már átvenni, még a saját iskolás tanulóinkat se a jövő évtől.
1: Nyitott kertnapokkal és tematikus táborral készül a nyárra a Kék Erdő Alapítvány. A szervezet a szenzoros zavarral, ADHD-val, autizmussal küzdő gyermekeknek és szüleiknek nyújt segítséget. Bánkon működik a szenzoros kertjük, ide szervezik a programokat. Az augusztusi tábor elsősorban az iskola előtt álló, de nem csak a speciális igényű gyerekeknek szól. Ezt mondta rádiónknak Sándor Molnár Helga, az alapítvány ügyvezetője.
3: Fogunk tartani a nyár folyamán többször nyitott kertnapokat, amikor nem tartunk foglalkozást külön, de lehet jönni egy biztonságos környezetbe eltölteni egy délelőttöt. És az a tapasztalatunk, hogy amikor valaki újonnan érkezik a kertbe, akkor még előfordul az, hogy nem találják a helyüket sem a gyerekek, sem a szülők. Kertünkben egy szabály van, sem önmagadat, sem más, sem a környezetet nem bánthatod. Ezen túl pedig mindent szabadon fel lehet fedezni. Augusztusban fogjuk tartani a Magonc táborunkat. 5-7 éves korú gyerekeket várunk elsősorban, főleg az óvoda vége iskola kezdés előtti átmenetet szeretnénk ezzel segíteni, pont ezért tartjuk augusztusban, hogy akik iskolába lépnek, ők már egy olyan állapotban tudják elkezdeni az iskolát, ami kevesebb szorongással tölti el őket. Ezekben a táborokban az a különleges és az a úgymond specialitásunk, hogy bárhogyan érezhetik magukat a gyerekek, mi ezen segítünk átmenni nekik. Több szakemberrel dolgozunk, gyógypedasszisztens van velünk, úgy van felépítve a táborunk, hogy 10, maximum 12 gyermek az, akikre érdemben tudunk figyelmet fordítani. A táborban nem csak érintett gyerekek jönnek, nincs megszabva, hogy csak autisták, csak ADHD-sok, hanem teljesen inkluzív, szabadon engedjük őket egy közösségbe. Van még néhány helyünk, tudunk fogadni gyerekeket, úgyhogy szeretettel várjuk őket.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békesség! A mai elcsendesedés alkalmával Kós Ádámot, a Rakamazi Református missziói egyházközség lelkipásztorát hallhatják. Imádkozzunk! Urunk, sokszor könnyen mondunk ítéletet, mint imádságot. Kérünk, adj nekünk olyan szívet, amely nem közömbös, de nem is kemény. Taníts szeretni téged úgy, hogy abból szeretet fakadjon embertársaink felé is. Különösen azok felé, akik távol vannak tőled, vagy még keresik az utat hozzád. Amen. A 119. Zsoltár 129. versétől kezdődően olvasom Isten igéjét, egészen a 136. versig. Csodálatosak intelmeid, azért megfogadja azokat lelkem. Igéd kijelentése világosságot gyújt, értelmessé teszi az együgyűeket. Kinyitom a számat, és csak sóhajtozom, úgy vágyódom parancsolataid után. Fordulj felém, és könyörülj rajtam, ahogyan szoktál azokon, akik szeretik nevedet. Szilárdítsd meg lépteimet ígéreteddel, és ne uralkodjék rajtam semmiféle gazság. Szabadíts meg a hatalmaskodó emberektől, hogy megtarthassam utasításaidat. Ragyogó arccal néz szolgádra, és taníts engem rendelkezéseidre. Könny patakzik szememből azok miatt, akik nem tartják meg törvényedet. Amen. Kedves testvérek, az elmúlt napokban együtt olvastuk a 119. Zsoltárt, egy különleges énekhez, amelynek szinte minden sora Isten igéiről, törvényéről és rendelkezéseiről szól. Első olvasásra talán ismétlődőnek tűnhet, de ahogyan újra és újra végigolvassuk, egy ember lelkébe nyerünk bepillantást. Ez a Zsoltár mély Isten szeretetről tanúskodik. A szerző újra meg újra Isten szavához fordul, abban talál vigasztalást és abból kér bölcsességet. És ahhoz igazítja az életét. Szinte minden megszólalásából azt érezzük, hogy számára az Úr nem egy távoli hatalom, hanem a legfontosabb személy, akihez ragaszkodik. Talán jobban megérthetjük a Zsoltárírót egy egyszerű példán keresztül. Úgy érzi a Zsoltáríró, mintha az édesapját, vagy ha úgy tetszik, az atyát bántanák meg a bűnökkel. Gondoljunk bele, ha valaki a szüleinket sérti meg, szóval vagy tettel, az nekünk is fáj. Ugyanezt érzi a Zsoltáríró is. Fájnak neki az Isten ellen elkövetett bűnök, az Isten iránti hűtlenség, mert szereti az Urat teljes szívéből, lelkéből, elméjéből és erejéből. Különösen ezért megrendítő, amikor a mai ige szakaszban ezt mondja a 119. Zsoltár 136. verse. Könny patakzik a szememből azok miatt, akik nem tartják meg törvényedet. Ezek a könnyek arról árulkodnak, hogy ami az Istennek fontos, az a zsoltáros szívének is fontossá vált. De nem csak az Isten iránt érez rendkívüli szeretetet, hanem ez a szeretet, ez könnyet csal a szemébe az emberek miatt is. Irántuk is felelősséget érez. Azok iránt, akiket szeret, akiknek az életét félti. Így érez ma sok nagyszülő az unokái iránt, vagy szülő a gyermekei felé. Talán nekik is könyszökik a szemükbe, amikor arra gondolnak, vajon gyermekeik és unokáik ismerni fogják-e azt az Istent, aki az ő életünknek biztos támasza lett. Nemrég református oldalakon és a híradásokban is sok szó esett azokról a felmérésekről és arról a felmérésről, amely szerint 10 év múlva eltűnhet az a nemzedék, amelynek még természetes és hagyományokból fakadó volt az egyházi kötődése. Ez sokat megijeszt, vagy elszomorít. Talán ugyanazt érezzük, mint az Zsoltáríró. Ugyanakkor érdemes egy másik oldalról is tekinteni erre a helyzetre. Lehet, hogy valóban véget ér egy korszak, amikor sokan elsősorban a családi hagyomány vagy a megszokás miatt tartoztak az egyházhoz, de a hit mindig több volt puszta örökségnél. Minden nemzedéknek személyesen kell választ adnia arra a fontos kérdésre, hogy fontos-e számomra az Isten? Akarok-e tartozni hozzá? Imádkozzunk azért, hogy gyermekeink, unokáink ne csupán örököljék a hit külső formáit, hanem személyesen is megismerjék az Urat. Hogy egyszer ők is ugyanazzal a szeretettel tudjanak ragaszkodni az Istenhez, mint a Zsoltár szerzője, és ugyanazzal a szeretettel tudjanak fordulni az emberekhez, mint a Zsoltár szerzője. Hogy könnyezni, sírni, felelősséggel tudnak tekinteni az emberekre, és rendkívüli szeretettel tudnak tekinteni az Istenre. Legyen ez így majd a jelenben és a jövőben is. Amen. Istenünk, eléd hozzuk gyermekeinket, unokáinkat, és mindazokat, akiket ránk bíztál. Kérünk, szólítsd meg őket abban az időben, amikor te jónak látod, de kérünk, ne engedd őket elveszni. Őrizd meg bennünket attól, hogy csak aggódni tudjunk értük. Inkább taníts minket kitartóan imádkozni és hitelesen élni előttük. Add, hogy a következő nemzedék is személyesen ismerje és szeresse Jézus Krisztust. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon békességet neked. Amen.

Reményik Sándor, a legszebb szó. Testvér, testvérem, ez a legszebb szó a világon. Ha jól nem tudtam volna réges rég, most megtanulhattam a beteg ágyon. Testvér, testvérem, ez a legszebb szó a világon. Ahogy kitágul ősi jelentése, és túlnő lassan véren és családon, de visszatér, mint gazdag bujdosó, lélekkel hintve meg, szentelve meg, mi vér szerint való. Testvér, testvérem, ez a legszebb szó a világon, mikor így szólhatok valakihez, s nem a lapos hűvös szóval, barátom, az ne

kik jártak nála, mit mondtak, mit felelt. Ha tetszetőset beszéltem Attiláról, emőke szeme csupa öröm volt. Búcsúzáskor a kezét nyújtotta. Megcsókolhatod. A patriciusné látva, hogy milyen öröm nekem az a kéznyújtás, egyszer nagylelkűen szintén kezet nyújtott. Megcsókolhatod, mondta ő is hunul. Azon aztán könnyezésig nevettünk. Azonban négy szem közt nem beszélhettem emőkével. Mindig ott ült a szobában az anyja is, vagy Gigia, vagy más nő cseléd. A kölykek is ott csintalankodtak. Meg kellett elégednem azzal, hogy látom és hallhatom a szava zenéjét. Elmenetelemkor többnyire Gigia kísért le a mécsessel a lépcsőn, és ő zárta be az ajtót. Mindig boldog szívvel váltam meg emőkétől, mert mikor jó éjszakát mondtam, sorra kezet csókoltam nekik, már a patrícius nénak is, és olyankor magammal vittem emőke finom kis kezének a melegét. Hát annyira kábult voltam olyankor, hogy már a lépcsőn nem is szóltam Gigiának, csak amikor jó éjszakát mondott, akkor ocsuttam föl. Egyszer aztán megszólított. Zéta, te mindenkivel kezet szorítasz, mikor elmégy, csak nekem fordítasz hátat. És ezt olyan búsan mondta, hogy elmosolyodtam. Bocsáss meg, nem szándékosság, csak szórakozottság. És akkor kezet nyújtottam neki. 61. fejezet. Havonként egyszer, hol töltekor, olyan vacsora volt Attilánál, amelyre a férfiak elvitték a feleségüket, leányaikat is. Akinek több felesége volt egynél, azt vitte el, aki több fiat szült neki. Azon a télen engem is beszólítottak az első vacsorára. Na nem vendégnek, nem. Attilának sok előkelő rabja volt, azok mögé kellettem tolmácsnak. Valami 600-an voltak jelen azon a vacsorán. A király feleségeit is ott láttam először. Volt neki valami 10. A király jobb oldalán Rika asszony ült, bal oldalán hű öreg barátja Ardarik király. Rang szerint következtek a többiek. A nők úgy voltak beosztva, hogy a férjükkel szemben üljenek. A leányok meg a legény emberekkel ültek keverten. A királyasszonyok mellett a vendégkirályok ültek, meg azok a rabhercegek, akiket Attila eleven biztosítékul tartott az udvarában. A nők abban a fehér húnviseletben voltak, amelyben Attila nászakor láttam őket. Fátyolos fehér sejemruha, a fátyol alatt a fejen, a nyakon és mellen aranyvarrat és aranypaszománt csillog, piros saru a lábukon. A férfiak ruhája különféle színű kamuka, atlasz és bársony, a csizmájuk szintén piros. A termet ezernyi viaszgyertya világította meg. A teríték arany és ezüst. Csupán Attila előtt van fatányér és fapohár. Mert ő megvet minden pompát. A ruhája is dísztelen sötétkék vagy hamvas bársony ruha, gyűrűt se visel. A vacsora csendben kezdődött. Csak akkor melegedett föl a társaság, mikor Attila az első tál étel után kezébe vette a fapoharát, és így szólt. Köszöntöm a családomat. Az én családom a hun nemzet. Isten szeressen bennünket. Akkor mindenki fölkelt és ivott a király egészségére. A zene szólt a vacsora folyamán, de minduntalan félbeszakadt, mert hol az egyik hun állott föl, hol a másik, és mondott rövid köszöntőt. Hallottam Orestésztől, hogy azelőtt, Rof király idejében hosszú köszöntőket eresztettek a hunok, de Attila azzal szoktatta le őket, hogy közbevágott. Elég, másnak is hagy szót. Azóta mindenki rövidre fogja a mondókáját. A harmadik tál étel után elhallgatott a zene. A teremben halk és vidám társalgás zsongott. Az én szemem persze egyre emőkén járt. Ott ült ő, két idegen királyfi között, és az átellenes szomszédjaival is beszélgetett. Azután az asztalt elbontották, és addig a terem túlsó felén a fiatal párok kettesével, hármasával sétáltak, míg a zene valami andalító dalt játszott. Attila aztán intett a zenészeknek.

0: mindig ő kezdte a táncot. Az már nem rang szerint történt, hanem amint eszébe jutott. Azon az estén Emőkének nyújtotta a kezét. A vendégek az általános keveredésben szintén úgy cselekedtek, hogy akik legközelebb álltak egymáshoz, azok indultak táncra. A huntánc nem olyan, mint más nemzeteké. Csöndes és méltóságos lejtésekkel kezdődik. A táncosok eleinte csak egymás kezét fogják, később szembeállnak egymással, és egymás szemébe nézve ringatódznak. Láttam Emőkén, hogy boldog. A szeme szinte mámorosan merült a király szemébe. Komoly volt. A király is. Soha életemben nem láttam embereket olyan komolyan táncolni. És ha Emőke soha el nem szédítette volna a lelkemet, amint ott lebegett, akkor Attila karjain álom alakká vált, akinek földön léte, mint a déli báb. A táncosok tánc közben párt cseréltek, mindenki a hozzá legközelebbivel. Emőke Todomér Gót vezérnek jutott, Attila pedig Ildikónak nyújtotta a kezét, annak a szőke germán királyleánynak, akit Rika asszonynál láttam. Egy szélső oszlophoz támaszkodva néztem őket. A tánc szép volt. Látszott rajtuk, hogy nem csak a testük táncol, hanem a lelkük is. Attila előttem járta a táncot. Ahogy fölalá léptek andalgón, láttam, hogy Ildikó nagy kék szeme boldogan nyílik Attilára, és Attila szeme is visszamosolyog rá.
1: Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallottak részletet Fekete Ernő előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigail.
4: A Bogyós Gyümölcskertész, Szent Péter
3: esetén,
4: házasságon innen,
3: Katalin,
4: a gyerek,
5: a Gólya Kalifa,
3: fiú
5: Pacsirta,
4: Pilátus testament,
6: Szigetkék.
7: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
2: Reklámot hallottak.

megint gyűlnek, kopogtatnak, csendesebben vigadjanak, Isten áldja meg kenteket, szegény édesanyám beteg. Feleletet egyik sem ad, kiőrpentik boraikat, végét vetik a zenének, s hazamennek a legények.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. A várható extrém meleg miatt harmadfokú hőségriasztást rendelt el a tiszti főorvos szombattól. Oroszi Beatrix a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón arra kért mindenkit, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára és a környezetében élő emberekre. A Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója azt mondta, az energiaellátásban jelenleg nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízishelyzet. Oroszi Beatrix tiszti főorvos elmondta, jelenleg másodfokú hőségriasztás van érvényben, de szombat 0 órától harmadfokú hőségriasztást rendelt el Magyarország teljes területére. Mint mondta, extrém meleg időre számíthatunk legalább 4 napon keresztül, a napi középhőmérséklet eléri vagy meghaladja a 29 Celsius fokot, több térségben a nappali csúcshőmérséklet tartósan 38 vagy 40 fok körül alakulhat. Oroszi Beatrix kiemelte, a meteorológiai előrejelzések alapján ez az idei év eddigi legintenzívebb és legveszélyesebb hőhulláma lehet, az elmúlt 20 évben nem láttak ehhez hasonlót, fogalmazott a szakember. A hőség jelentős terhelést jelent a szervezetnek, így arra kért mindenkit, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára, illetve a környezetében élő emberekre is. Hatékonyan működik a hőségriadó miatt elindított országos intézkedés sorozat, az úgynevezett vörös kód protokoll. A megtett intézkedéseknek köszönhetően a szociális és gyermekvédelmi ellátó rendszer biztonságosan működik, rendkívüli esemény nem történt, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. Közleményükben azt írták, a minisztérium első lépésként felmérte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő 81 intézményt, és az eredmények alapján célzott hőségtervet dolgozott ki. A legveszélyeztetettebb 23 intézményben összesen 5 mobil klímát, 12 állóventilátort és 13 klímaberendezést szereztek be, ezek közül 10 már üzemel, a fennmaradó 3 telepítése folyamatban van. Kiemelt figyelmet kapott az ivóvíz ellátás biztonsága is, a szakemberek 28 olyan intézményt azonosítottak, ahol vízellátási kockázat merülhet fel. Ezek folyamatos monitorozás alatt állnak, és szükség esetén a katasztrófa védelem bevonásával biztosította gyors vízpótlás, olvasható a dokumentumban. A tárca egyben hangsúlyozta, a vörös kód protokollt valamennyi érintett szociális szolgáltató, nappali melegedő és szakosított szociális intézmény megkapta. Kétnapos rendkívüli ülést tart a jövő héten a parlament, hétfőn Magyar Péter miniszterelnök várhatóan ismét felszólal napirend előtt. Kedden a határozathozatalok között a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről is szavazhatnak a képviselők. Az interpellációk, az azonnali kérdések és a kérdések után az országgyűlés lefolytatja a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló, valamint a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazások korlátozásával összefüggő indítványokhoz benyújtott bizottsági jelentések és összegző módosító javaslatok vitáit. A jogszabályokról kedden szavaznak a képviselők, akik aznap még az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának megalakításáról is döntenek. A keddi szavazásokat követően az országgyűlés általános vitát folytat az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslatról. Tárgyalják a kőolajtermék előállítók különadójának felülvizsgálatát célzó indítványt, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosító javaslatot is. Az elmúlt héten az előző hetekhez hasonlóan országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztatás szerint az év 25. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer. Erről Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter beszélt, amikor a miniszterelnökkel bejárást tartott a budapesti Uzsoki utcai kórházban. A miniszter elmondta, csütörtökön kapta meg azt az anyagot, amely arról szól, hogyan fogják mérni és hitelesíteni a kórházi fertőzéseket, és miként fogják az adatokat publikálni. Közlése szerint ezt bemutatják a kormányzatnak, és szeptember 1-től ezek már indulnak, fogalmazott Hegedű Zsolt, aki szerint az egyik legfontosabb tényező az átláthatóság, és mint mondta, mindent megtesznek azért, hogy modern, európai és magas szintű egészségügyi ellátása legyen a magyaroknak.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton többnyire derült vagy felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 35 és 38 fok között változik.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban A Momentary Lapse of Reason, a Pink Floyd 1987-ben megjelent albumával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

childlike view of the world went, nothing really existed.

Az A Momentary Lapse of Reason a Pink Floyd első olyan albuma, amit Roger Waters nélkül vettek fel. A korábbi frontember 1985-ös távozása után a David Gilmour vezette években. Az album az Amerikai Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban is harmadik helyezést ért el az eladási listákon. Európában az EMI a világ többi részén a Columbia Records adta ki.

A felvételek kezdeti szakasza Gilmore Astoria nevű lakóhajó stúdióján volt, amely a Temzén horgonyzott. Gilmore stúdiót építetett az átalakított nappaliba, ahol elegendő hely volt a felszerelésnek, valamint a vezérlőteremnek. Az albumot végül egy Los Angeles-i stúdióban fejezték be.

A billentyűs részek kidolgozásában nagy segítsége volt Gilmore-nak John Carin, akivel Gilmore a Live Aid koncerteken találkozott és játszott együtt Brian Ferry zenekarában.

Ez volt az első olyan Pink Floyd album, amit teljesen digitális technikába vettek fel, bár néhány akusztikus dobot és basszusgitár szólamot analóg módon rögzítettek.

0: Zenesáv című műsorunkat hallották, melyben a Momentary Lapse of Reason, a Pink Floyd 1987-ben megjelent albumával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották, további jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. A hőségriadó miatti védelmi tevékenység összehangolására kormányrendeletet fogadott el a kabinet. A védelmi tevékenység vezetését a miniszterelnök látja el, jelentette be Magyar Péter kormányfő, amikor az Uzsoki utcai kórházban tartott bejárást Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter társaságában. Magyar Péter a Facebookon élőben közvetített eseményen közölte, szombat hajnaltól az ország nagy részén harmadfokú vörös riasztás lesz érvényben a hőség miatt. Mint mondta, a meteorológiai előrejelzések szerint várhatóan 4 napon keresztül meghaladja a 29 fokot a napi középhőmérséklet, amire soha nem volt még példa Magyarországon, mióta a hőmérsékletet mérik. Magyar Péter arra figyelmeztetett, rendkívüli megterhelésnek lesz kitéve az egészségügyi rendszer, a tűzoltóság, a közlekedési rendszer és a lakosság is. A miniszterelnök közölte, a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja a védekezési munkálatokat a hőségriadó alatt, és egy kormányrendeletet is elfogadtak ezzel kapcsolatban, amely hamarosan megjelenik a magyar közlönyben. Az ország egész területén a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB-sugárzás várható szombaton, hívta fel a figyelmet a Hungromet Nonprofit ZRT. Az előrejelzés szerint Nyugat, Közép- és Dél-Dunántúlon, Pest vármegyében és a fővárosban, a Dél- és Észak-Alföldön, valamint Észak-Magyarországon kell felkészülni nagyon erős UVB-sugárzásra. A legmagasabb 8,2 körüli értékek Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon alakulhatnak, még Nyugat- és Közép-Dunántúlon, valamint Pest vármegyében és Budapesten 8,1-es maximum érték várható. A Hungaromet közleményében felhívja a figyelmet, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás által okozott leégés ellen, és amennyiben lehetséges, 11 és 15 óra között kerülje a napozást. Vállattakaró, póló, szalmak, a lap, illetve fényvédőkrém használata mindenképpen javasolt. Normál bőrtípusnál ugyanis már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet, olvasható a közleményben. Átlagosan 35 napot, a tavainál 9 nappal többet kell várni a betegeknek arra, hogy bejussanak a szakrendelésekre, azonban az egyes szakmák között nagyok a különbségek, derült ki a Medicina 2000 járóbeteg szakellátási szövetség 2026 áprilisában készült 23 szakterületet vizsgáló felméréséből. Közleményük szerint több szakterületen történt javulás a tavalyi felméréskor mérthez képest. A kardiológiai ellátásban csaknem 4 nappal csökkent az átlagos várakozás, a neurológiai és a nőgyógyászat szakterületek pedig mintegy 2 nappal rövidebb listákat mutattak. A kardiológiai szakma esetében az adatfelvétel 12 éves története során most először csökkent a várakozási idő e szakmákban. Számos területen markáns, 10 napnál is nagyobb növekedést mértek. A diabetológián 21 nap, a nefrológián 19 nap, a bőrgyógyászaton 17,6 nap, a gasztroenterológián 13 nap és a pszichiátrián 11,7 nap. A leghosszabb betegfogadási idő továbbra is az endokrinológiai szakrendeléseknél van, ahol átlagosan 85 napot kell várni egy időpontra. Ebben a szakmában a tavalyihoz képest 7 nap volt a növekedés. A második leghosszabb betegfogadási idő a bőrgyógyászati, ahol az idei 17,6 napos növekedéssel mostanra átlagosan 56,5 nap az átlagos betegfogadási lista hossza, derül ki a felmérésből. Július 1-én indul a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzés sorozata a Balatonnál, a Velencei-tónál és a Tisza-tónál. Az országos akcióban a revizorok egyebek mellett a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak, közölte a NAV. A közlemény szerint idén július 1-e és augusztus 31-e között fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a szezonális szolgáltatást nyújtók is, így például a kerékpár és csónak kölcsönzők, az esküvőszervezők, valamint a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégek. Ez idő alatt az ellenőrök a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a forgalmazott árucikkek eredetét, a jövedéki termékek forgalmazását, valamint a pénztárgép üzemeltetésével kapcsolatos szabályok betartását vizsgálják kiemelten. A közleményben figyelmeztettek, a NAV akár 2 millió forint megfizetésére is kötelezheti azt, aki elmulasztotta a nyugtaadást vagy az alkalmazotti bejelentést. Mindezek mellett a mulasztási bírságon kívül 12 nyitvatartási napra lezárhatja a NAV a vállalkozás üzletét is.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton többnyire derült vagy felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 35 és 38 fok között változik.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A Viski Folk műhely.
2: 18. alkalommal került megrendezésre a Viski Népzene és Néptánc tábor. Idén is sikerült 70 gyereket, majdnem 80 gyereket foglalkoztatnunk ebbe a táborba. Különböző szekciókba, hegedű, brácsa, bőgő, harmonika, népének, citera, cimbalom, színes volt a paletta.
1: Ünnepi istentiszteletre gyűlt össze a tokai református gyülekezet.
3: Nekem az elhívásom igazából, amit már úgy én is érzékeltem, vagy felfogtam, hogy az Isten szól, az nagyon későn érkezett, gimnáziumi évem utolsó évében, annak is az utolsó hónapjaiban, az érettségi előtt. Én orvosira készültem 13 évig, és aztán az Isten úgy alakította, hogy erőteljesebben kellett neki egy kicsit formálnia engem ahhoz, hogy rájöjjek, hogy amúgy évek óta azt formálja, hogy őt szolgálja milyen módon.
1: Indul a 15. kolozsvári ünnepi könyvhét.
4: Idén az eddig évek hagyományaival picit szakítva nem egy dísz meghívottunk van, hanem rögtön kettő, és közös vonás bennük, hogy mindketten Kolozsvárhoz kötődnek, és két olyan alkotóról van szó, és most már elárulom a nevüket is, az egyik Balla Zsófia költő, a másik pedig Bodor Ádám, aki ráadásul idén töltötte be februárban 90. életévét, tehát most egy dupla jubileumról is beszélhetünk, és hát külön öröm számunkra, hogy ilyen idős korban is nagy szeretettel elfogadta a meghívásunkat, és igyekszünk méltó módon köszönteni a művész urat, aki hát véleményem szerint jelen pillanatban, hogyha kortárs magyar irodalomról és prózáról beszélünk, az egyik legjelentősebb alkotója a magyar irodalomnak, és itt nem csak az erdélyi magyar irodalomról beszélünk, hanem tágabb értelemben.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A Viski Fog műhely egy kárpátaljai kulturális és hagyományőrző műhely, amelyet Becske Adrien vezet. Az intézmény rendszeresen tart népzenei, néptánc és kézműves foglalkozásokat, ahol közel 80 helyi gyermekkel és fiatallal ismertetik meg a népi hagyományokat. Június elején zajlott a Viski népzene és néptánc tábor, amelyet minden évben megszerveznek. A Fog műhelyről és a táborokról Becske Adriennel, a Viski Fog műhely vezetőjével beszélget Birta Zoltán.
2: Nagyon izgalmas hetek és napok zajlanak a Viski Folk műhelynek az életében. Rengeteg zenélés, rengeteg mosoly, rengeteg program és különféle megközelítésben telnek a nyár első hetei. Tábor, aztán kirándulás, éppen most pedig az újabb nagyszabású tábor, de menjünk sorban időrendi időszakban. Mik voltak ezek a programok, mik kell tudni a Viski Folk műhely nyár elejé néptánc és népzenetáboráról?
3: 18. alkalommal került megrendezésre a Viski Népzene és Néptánc tábor. Idén is sikerült 70 gyereket, majdnem 80 gyereket foglalkoztatnunk ebbe a táborba. Különböző szekciókba, hegedű, brácsa, bőgő, harmonika, népének, citera, cimbalom. Nagyon nagy volt a zenei, színes volt a paletta, és ehhez csatlakoztak még két tánccsoport, a Szivárvány tánccsoport haladó és kicsik csapata. A kicsik Szatmárit tanultak, a nagyok Magyar Bődit, és a helyi oktatók oktatták őket, a zenészeket pedig zömébe erdélyi oktatók és anyaországi oktatók, ott válaszúti muzsika volt a palettán, és rába közi, tehát egész héten zajlottak ezek a foglalkozások, délután a gyerekeknek kézműves foglalkozásokat tartottunk a Viski tájházba, a többi foglalkozáshoz pedig a helyi magyar iskolába zajlottak, esténként táncházzal zárt, és akinek még maradt ereje és kedve, ahol már a családtagok is felnőttek és jöhettek, az a Viskétteremben volt egy ilyen kis folkocsmának nevezett kis összejövetel, ahol is az erdélyi oktatók különféle muzsikával szórakoztatták az egybegyülteket. És akkor ezt az egész hetet egy záró műsorral fejeztük be, ahol a gyerekek bemutathatták, hogy mit tanultak a hét folyamán, és mire felszusszantunk volna és levegőt vettünk volna, másnap már indultunk egy biciklitúrás, ottalvó, sajáni kirándulás, hiszen egész évben tényleg mindenhová hoztuk, nyúztuk őket órákra, fellépésekre, és ez volt a jól megérdemelt pihenés, ahol lovagolhattak a gyerekek, a Viski Jótékonysági Alapítványnak a jóvoltából, medencészhettek, bogrács hoztunk, sátorba aludtunk, tehát tényleg én úgy gondolom, hogy ez egy ilyen, azzal együtt, hogy fárasztó, nagyon feltöltő alkalmak voltak, hiszen ilyenkor együtt vannak, mással foglalkoznak, mint ami körülvesz minket a hétköznapokba. Úgy gondolom, egy kicsit sikerült mindenkinek kiszakadni, tanulni és feltöltődni. És mire magunkhoz tértünk volna, addigra már itt találtuk magunkat Sátoralja új helyen, ugye, ahol az ismert körülmények miatt itt kell megtartsuk a kárpátaljai népzene és néptánc tábort, ami idén jubilál. 30. alkalommal kerül megrendezésre. Lesz két külön műsor a táboron belül, az az egyik a Szól a fülemüle népzenei és néptánc versenyen díjazottak gálája, és az Átalmennék én a Tiszán díjazottak gálája, amit aztán egy 20. jubileumi Pál István szalonna és bandája koncerttel fűszereznek meg a szervezők.
2: Maradjunk kezdetben a ti közösségeteknél, a Viski Folk műhely egész évben közösségben tartja a viskés vonzás körzetében lévő gyermekeket. Mesélj magatokról, mesélj arról, annyi közel 80 gyermekről, mi az évi munkátok, amit mindenképpen érdemes bemutatni a hallgatóknak?
3: Hát én úgy gondolom, hogy azon felül, hogy mi oktatunk, és a gyerekeket próbáljuk közösségbe tartani. Tehát, hogy mindenféle programokat szervezünk nekik azon kívül, hogy az oktatási anyag is zajlik. Tehát évközben is különböző táncházakat szervezünk nekik, másféle kirándulásokat is, például a Tiszát voltunk takarítani, egy kezdeményezhez csatlakoztunk, különböző fesztiválokon lépünk fel, de én úgy gondolom, hogy a legeslegfontosabb célja ennek a műhelynek az, hogy ezeket a gyerekeket közösségbe tartja. Tehát, hogy oké, hogy megtanulják azt, amit mi kérünk tőlük, és tényleg kedvükből csinálják, mert azt látjuk sokszor, amikor már nem is kell, hogy zenéljenek, tehát nem kötelező, akkor ők összeállnak kis bandákba, és akkor mindenki húzza, amit tud. És a végén összeáll egy jó kis muzsikálás. Meg például most, ahogy jöttünk ide a táborba, a buszon énekelték. Azt énekelték a gyerekek, amit a Viski táborba tanultak. Hát ilyenkor látjuk azt, hogy annak a munkának van eredménye és haszna, mert ilyen észrevétlenül lehet, hogy a gyerek észre sem veszi, hogy ez belé ivódik, és ő ezt már tovább viszi. Sokszor évközben bosszankodunk velük, de hát szerintem ez a pedagógus lét, ez már csak ilyen, és én személy szerint többször mondom, hogy kész, adom vissza a diplomámat, én ezt már nem tudom, hogy csinálni, mert különbözőképpen próbálok hozzájuk állni, és mindenféle technikát kipróbáltatnak velem, hogy tudok eljutni hozzájuk, és azt mondom, hogy így a végére, amire összeáll az összkép, akkor látom, hogy van értelme. Bármikor benne vagyunk, akkor én személy szerint elég sokszor el vagyok keseredve, de a végére mindig felemelő az, amikor látom, hogy boldogok, hogy muzsikálnak, hogy énekelnek, hogy táncolnak. Ilyenkor érzem azt, hogy mégis van remény.
2: A Felső-Tisza vidékén 80 gyermek magyar muzsikát játszik egy héten keresztül. Ez egy óriási eredmény, és kérlek, mesélj a közösségnek a segítőiről. Említetted, hogy erdélyi zenekar Gusztáv talpalából, illetve a képzéseknek a részében is segítettek sokan. Mesélj róluk.
3: Az idei alkalommal már úgy próbáltuk alakítani a tábori oktatók névsorát és résztvevői listáját, hogy minél több helyi oktatót tudjunk bevonni, hiszen a Hagyományok Háza a Kárpátaljai Hálózatának is köszönhetően rengeteg képzés van évközben is, akár a táncpedagógusok részére, úgy, mint a népzené pedagógusok részére. Ezt kiaknázandó döntöttünk úgy, hogy a helyi oktatók tanítják a táncot, az egyik Váradi Enikő és Orosz Péter, akik ugye a Rezeda Folkműhely vezető is, a kicsiket pedig a helyi oktató, Győrös Takács Dóra és Takács Ákos oktatták, tehát ők évközben is ők az oktatói a folkműhelybe a táncosoknak. Egész évben járnak hozzánk Nevetlen faluból a Csetneki Ferenc és Kurendás Szilvia előző furuját oktat, Szilvia pedig cimbalmot, tehát heti rendszerességgel teszik meg azt a 160 kilométer oda-vissza utat, hogy a folkműhelybe is legyen furúja és cimbalom oktatás, ezért a furúja oktatót is, a Csetneki Ferencet kértük fel, hogy vezesse az oktatást a folkműhelybe. A citera oktatónk pedig, a Hetzel Katalin, ő pedig a növendékem volt, tehát a brácsás növendékem volt, most is brácsázik a Viski Fricskák zenekarba, és ő, tehát amikor úgy alakult, hogy nem volt citera oktatónk, akkor én emlékeztem, hogy ő régebben citerázott, és megkérdeztem, hogy lenne kedve elvállalni a citera oktatást. Nagyon szívesen és nagyon nagy örömmel mondott igent. Neki az oktatója és mentora a Budapesti Hagyományok Házából Berta Alexandra, akivel heti szinten konzultálnak, kis videókat küld neki Alexandra, így segíti az ő munkáját is, és elég szép eredménnyel szerepeltek most a Szól a Fülemüle népzenei és néptánc versenyen, hiszen a saját kategóriájukba, a nagyobb kategóriájába kiemelt első arany helyezést hoztak el. Tehát ez is már egy pozitív hozadéka annak, hogy van ez a folkműhely, és zajlik az oktatás, és a rendszeres oktatás, ez nagyon fontos, hogy nem csak néha, vagy ritkán, hanem folyamatosan és rendszeresen. Itt említeném, aki persze nem volt még oktató, de szeretném megemlíteni Jőrös Ádám, volt tanítványomat, és ugye aki Petrécs Dániel tanítványa, és számtalan erdélyi és anyaországi mentora volt, tényleg sokan tettünk hozzá ahhoz, hogy ő most pillanatnyilag a Nyíregyházi művész Tehát szakgimnáziumba a népi hegedű szakon tanul. Tehát nagyon jó volt a záró műsoron is megmutatni, hogy honnan, hová lehet eljutni. Hiszen vannak a kezdő hegedűsök, akik gyakorlatilag a süsfelnappal kezdik, és így kezdte Ádám is, és akkor most itt a záró műsoron külön egyéni blokként egy kalotaszegi összeállítást játszott, hogy tényleg, hogy hová lehet ez alatt a 8-9 év alatt eljutni. Nagyon sok idő, tudom, de rendszeres gyakorlással és foglalkozással, és hogyha oda teszi magát valaki, akkor ennek van eredménye, és ugye aztán választhatja ezt magának akár pedagógus létként, tehát hogy folytathatja majd a munkánkat. És szokott is hazajárni, és amikor otthon van, mindig jön, és mindig megkérdezi, hogy segíthet-e valamiben, és behívom órára, és oda-vissza mentoráljuk egymást, de leginkább én, hogy akkor hogy néz ki az, hogy valaki tud játszani, de hogy lehet, hogy kell azt meg is tanítani, hogy valaki tudjon játszani. Tehát ez is egy ilyen nagyon pozitív hozadéka a folkműhelyes létnek, és hogy visszakanyarodva az oktatókhoz, a népi éneket Pál Eszter oktatta, ugye, aki felső díjasként, tehát mondtuk is a gyerekeknek, hogy húzzák ki magukat, mert azért nem mindenkit oktat Kossuth díjas népi ének oktató. A harmonikásokat pedig édesapja, ugye, Pál Lajos bácsi, aki nagy lelkesedéssel jön, és még mindig tanítja a viski harmonikásokat nagy lendülettel, és innen is kívánok neki még nagyon-nagyon sok egészséget és türelmet és hosszú életet, mert ő is és Pál Katinén is rengeteget tettek abba bele, hogy ez a viskitábor létrejöjjön, és akár nem szeretném elfelejteni, és szeretném kihangsúlyozni Ötvös Sándornak is a nevét, aki az egésznek a megálmodója volt és kitalálója ezelőtt 18 évvel, és nagy szívfájdalma, hogy itt már hosszú évek óta nem lehet ott ezen a nép zenei táboron, de mindig mindent megtesz, ami tőle telik, amit meg tud tenni, ugye Magyarországról, akár Pál István szalonna, és aki, hogyha kell hangszert küld, hogyha kell, akkor zenei anyagba mentorálja a csapatot, és ilyen, ez egy nagyon-nagyon nagy összefogás, és egy nagyon nagy munka, hogy ez így működjön. És ugye az ismert körülmények között nem mindenki mer most jönni az országunkba. Az erdélyi oktatók, vonós hangszerek oktatók ez alól kivétel, ők már az első napoktól, ahogy most már lassan 5 éve, hogy tart ez a helyzet már, tehát ők járnak a viski táborba népi vonós hangszereket oktatni. Kallós Zoltán alapítvány népzenészei, tanárai, nem mindenki, de van, aki ott tanít, van, aki a Tokos bandának a prímása, Vajas Albert nevét említeném, akik ugye valamelyik évben, már nem tudom mikor, megnyerték a Felszállott apáva népzenei versenyt, és ő az, aki minden évben összefogja az ő csapatát. Tehát nekem nagyon könnyű dolgom van, mert őt felhívom, megmondom a dátumot, elmondom, hogy kikre van szükségem, és onnantól kezdve ő szervezi össze azt a csapatot, akivel majd jönnek, és nagyon nagy lelkesedéssel tanítják a gyerekeket, akár itt a hegedűsök is 3 csoportban voltak, 3 különböző szinten, aztán esténként a táncházat játsszák, és aztán majd a folkocsmát. Óriási lehetőség ez a iski lakosoknak, hogy ilyen zenészek jönnek, és próbálják meg színesebbé tenni a szürke hétköznapokat.
1: Az elmúlt percekben Becske Adriennel, a Viski Folkműhely vezetőjével beszélgettünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az Anyaország. Ünnepi istentiszteletre gyűlt össze a tokaji református gyülekezet, ahol június 14-én Mészáros István esperes beiktatta lelkipásztori tisztségébe Tóth Kis Esztert. Szolgálatának vezérigéjéül Pál apostol Timóteushoz írt második levelének szavait választotta: hirdesd az igét, állj elő vele alkalmas és alkalmatlan időben. A beiktatott lelkipásztorral Sütő Dávid Peldé készített interjút.
2: Nekem az elhívásom igazából, amit már úgy én is érzékeltem, vagy felfogtam, hogy az Isten szól, az nagyon későn érkezett, gimnáziumi évem utolsó évében, annak is az utolsó hónapjaiban, az érettségi előtt. Én orvosira készültem 13 évig, és aztán az Isten úgy alakította, hogy erőteljesebben kellett neki egy kicsit formálnia engem ahhoz, hogy rájöjjek, hogy amúgy évek óta azt formálja, hogy őt szolgálja milyen módon. Úgyhogy az utolsó években így az érettségére készülés valahogy már nem úgy működött, vagy nem úgy sikerült, ahogyan én elképzeltem, és akkor azért úgy jöttek az igei megszólítások, emberek által, tehát ilyen nagyon-nagyon vegyes volt, nagyon észhez kellett, hogy térjek, hogy aztán eljöjjön bennem a felismerés, hogy egyébként ez az én utam.
3: Mi volt a konkrét felismerés, ha szabad rá kérdezni, mi volt ez a mérföldkő, vagy ez a pont, ahonnan úgy gondolja tiszteltes asszony, hogy akkor itt történt meg igazán a megszólítás?
2: Igazából ezek az emberi sikertelenségek abban, amit elképzelünk. Hogy szeretne valamit az ember, nagyon szeretné, a saját tervei, a saját feje után megy, ugye ez ilyen nagyon, nagyon átlagos, és nem jönnek össze. És amikor elkezd gondolkodni, akkor szól az Isten. És nekem az otthoni lelkipásztorom prédikációi által, hát nem is tudom, de tényleg ilyen hetek voltak, amikor valahogy minden egyes vasárnap elhangzott az az ige, hogy menjetek el és tegyetek tanítványokká minden népet, és egyszer édesanyámmal sétáltunk haza a templomból, és mondtam, hogy anya, szerintem lelkész leszek, és nézett rám elkerekedett szemekkel, hogy megbolondult a gyerek, vagy nem tudom, és elmentem a teológiára, utána nyílt napra, és egyből biztos lett bennem

A billentyűs részek kidolgozásában nagy segítsége volt Gilmore-nak John Carin, akivel Gilmore a Live Aid koncerteken találkozott és játszott együtt Brian Ferry zenekarában.

Ez volt az első olyan Pink Floyd album, amit teljesen digitális technikába vettek fel, bár néhány akusztikus dobot és basszusgitár szólamot analóg módon rögzítettek.

0: Zenesáv című műsorunkat hallották, melyben a Momentary Lapse of Reason, a Pink Floyd 1987-ben megjelent albumával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. A hőségriadó miatti védelmi tevékenység összehangolására kormányrendeletet fogadott el a kabinet, a védelmi tevékenység vezetését a miniszterelnök látja el, jelentette be Magyar Péter kormányfő, amikor az Uzsoki utcai kórházban tartott bejárást Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter társaságában. Magyar Péter a Facebookon élőben közvetített eseményen közölte, szombat hajnaltól az ország nagy részén harmadfokú vörös riasztás lesz érvényben a hőség miatt. Mint mondta, a meteorológiai előrejelzések szerint várhatóan 4 napon keresztül meghaladja a 29 fokot a napi középhőmérséklet, amire soha nem volt még példa Magyarországon, mióta a hőmérsékletet mérik. Magyar Péter arra figyelmeztetett, rendkívüli megterhelésnek lesz kitéve az egészségügyi rendszer, a tűzoltóság, a közlekedési rendszer és a lakosság is. A miniszterelnök közölte, a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja a védekezési munkálatokat a hőségriadó alatt, és egy kormányrendeletet is elfogadtak ezzel kapcsolatban,